0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét!
4: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

utolsó, csak még egy korsó. A feledés drága, nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó, csak még egy.

0: szeret.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
2: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

Sunshine.

Nyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szegény.

Mais...

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, Mohai Tamás vagyok, és én is a Rádió Café 98.0-át hallgatom.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Gyengült a forint az alapkamat csökkentés bejelentésére, rendőrségi nyomozás indult a Fradi város miatt, éles lövészetet tartottak az oroszok a La-Manche csatornán. Kevés felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor előfordulhat, élénk szél mellett 27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács, az irányadó ráta mértéke így 5,75%-ra mérséklődik. Az MNB kommunikációja megerősítette, hogy augusztusban újabb 25 bázispontos csökkentésre látnak teret. Varga Mihály kiemelte, hogy a jegybanknak továbbra sincs árfolyam célja, az árfolyam stabilitását tartják fontosnak. A döntés bejelentésével egy időben az euró árfolyama 3 óra alatt 360 forint 60 fillérről 363 forintra ugrott. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. A kormány benyújtotta az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében létrehoznak egy online felületet, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. A legérzékenyebb információk csak szigorú feltételek mellett lesznek megismerhetők. Elsőként az úgynevezett hatos kartonok és a hírhet mágnes szalagok tartalma lesz elérhető az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Ezt követően az év végéig folyamatosan teszik majd elérhetővé az úgynevezett B dossziékból fennmaradt aktákat. Ezek a hálózatokkal kapcsolatba került emberek nevét, beszervezési aktáit és a róluk készült értékeléseket tartalmazza, és az is kiderül belőlük, hogy kiktől gyűjtötték be az információkat a beszervezett személyek. Rendőrségi nyomozás indult a Fradi város miatt. Az Index úgy tudja, azt vizsgálják, hogy a beruházásra biztosított összegeket szabályosan használták-e fel, úgy, hogy a tervezett sportkomplexum nem is épült meg. Az Orbán kormány két részletben összesen 25 milliárd forintot biztosított a Ferencvárosi Tornaklub számára a Fradi város projekt megvalósítására. A kabinet 2016-ban 14 milliárd, 17-ben pedig további 11 milliárd forint támogatásról döntött. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Blikkben reagált az ügyre, álláspontja szerint a Fradi városra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá úgy, hogy az állam a támogatást az eredeti célnak megfelelően adta a klubnak. Éles lövészetet tartottak az oroszok a La-Manche csatornán. A rettenthetetlen névre hallgató orosz hadihajó mintegy 40 tengeri mérföldre délre tartózkodott Plymouth-tól, amikor hétfőn lövészeti gyakorlatot rendeztek. Az Economics azt írja, a brit védelmi források szerint a Kreml ezzel erőt demonstrálhatott, és jelezhette, hogy kész tovább fokozni a katonai nyomást az Egyesült Királyságon.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Opera.
2: Giuseppe Verdi szenvedélyes és drámai operája a Trubadur érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra július 23-án és 25-én. A világhírű énekesek közreműködésével életre kelt opera bemutatóról Bán Teodóra, az opera rendezője, a Margit Szigeti Színház művészeti vezetője mesél.
1: A Margit Szigeti Színház egy olyan kedvelt nyári színház a fővárosnak, az országnak, amelyet előszeretettel látogatnak és elfogadnak azok a nemzetközi sztárok is játszóhelynek, akik ugye a legnagyobb fesztiválokban, nyári fesztiválokban és az évad szezonokban pedig a Milánói Scalától kezdve a Metropolitanig énekelnek. Úgy így érkezik hozzánk egyébként a Trubadur szerepébe, Manrico szerepébe Jusif Ejvazov is, aki jelenleg a madridi operában szintén ugyanezt a szerepet énekli, és szintén Leonora szoprán főszerepében Marina Rebeka, de érkezik még egyébként hozzánk az Ucséna szerepében pedig Kutasi Judit, valamint Luna Groff szerepében Bogdán Bacsut láthatja majd a közönség itt a Margit Szigeti Színházban július 23 és 25-én. Az én szempontomból az előadásoknak a rendezése az abszolút a hagyományra épül, és azt szeretném igenis tiszteletbe tartani, amit maga az alkotó, a művész, a zeneszerző a kottában és természetesen a forgatókönyvben is megálmodtak, és amelyet én most itt szeretnék megvalósítani a Margit Szigeti Színházban. Tehát követve az utasításaikat készül el ez a mű, és csodálatos szereposztás mellett még természetesen említenünk kell a külföldiek mellett Ferrando Luna hűbérese szerepében Kovács Istvánt is, vagy Ines szerepében Heiter Melindát, Luis szerepében pedig Újvári Gergőt, és szeretném természetesen kiemelni a karmestert, aki Halász Péter lesz, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart is. Egy 500 négyzetméteres színpadon bizony időnként szükséges nagyobb díszleteket is színpadra állítani, mint ahogy Nabukkónál is megtörtént, hogy egy monumentális nagy díszletet lát a közönség, és ez egy forgó színpadra van helyezve, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy nem feltétlenül változások vannak, tehát nem függesztve vannak a díszletek, hanem állítva vannak, és különböző állásainak a díszletnek, amelyet a forgó színpad lehetőségével tudunk megteremteni, azokban az állásokban, azokban az attitűdökben játszódnak a különböző jelenetek, a kórus jelenetek, vagy azok, amikor a duettek vannak, vagy a szólistáknak vannak a jelenetei. Várjuk a közönséget, akit nem feltétlenül avatunk be minden esetben, természetesen a kulisszatitkokba, mert szeretjük a meglepetéseket, és szeretik ők is a meglepetéseket, és én azt gondolom, hogy ez maximálisan sikerült így az elmúlt időszakban, és reméljük, hogy a sokadórális sikerrel fogunk megbirkózni.
0: Koncert.
3: Nyári estéhez, történelmi környezethez és örökzöld dallamokhoz keresve is nehéz lenne jobb programot találni a Budavári Palota koncertnél. Július 31-én és augusztus 1-én immár 12. alkalommal telik meg zenével a Budai Vár Oroszlános udvara, ahol a Mindörökké Operett című gála várja a közönséget. A Budapesti Operett Színház legnépszerűbb művészei és a magyar operett játszás meghatározó előadói idézik fel a műfaj legszebb pillanatait, látványos koreográfiákkal és élő zenekari kísérettel. Az est rendezője Peller Károly, a fellépők között pedig olyan ismert művészek szerepelnek, mint Oswald Marika, Fischl Mónika, Kerényi Miklós Máté vagy Szendi Szilvi. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Silló István vezényli. A műsorban felcsendülnek a magyar operett irodalom legismertebb slágerei, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Bajadér, a Cirkuszhercegnő, a Cigány szerelem és a Víg özvegy dallamai. Az idei koncert különleges apropója, hogy a szervezők ünnepi blokkban emlékeznek meg a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójáról. A Budavári Palota koncert évről évre bebizonyítja, hogy bizony az operett ma is élő, szerethető műfaj, amely egy varázslatos nyári estén újra és újra képes elragadni a közönséget.
0: Színház.
3: Nyáron ismét színházzá alakul a Szigliget Várudvar, ahol augusztusban a Centrál Színház két népszerű amerikai vígjátékkal várja a közönséget. A szezon augusztus 8-án Neil Simon legendás Furcsa pár című darabjával indul, amelyet még a budapesti premier előtt láthat a közönség. A klasszikus komédia két jó barát különleges együttéléséről szól, a főszerepekben pedig Alföldi Róbert és Tóth András garantálja a humort és a remek színészi játékot. A második produkció Woody Allen legújabb, 2024-ben írt vígjátéka, a Tiszta őrület, amely augusztus 17-e és 22-e között kerül színpadra. A darab öniróniával, szellemes párbeszédekkel és a szerzőre jellemző abszurd humorral vizsgálja az emberi kapcsolatokat és a mindennapi bizonytalanságokat. A szereplők között Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter is színpadra lép. A festői várudvar különleges hangulata minden évben sajátos élményé teszi az előadásokat, ahol a balatoni nyár és a minőségi színház találkozik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: 1000 apró csoda földje. A Vasi hegy hát rába mente. Vas megye déli részén, a szlovén és az osztrák határ közelében terül el a Vasi hegy hát rába mente. Klasszikus vidéki térség, amelyet ma is a természetközeliség és a nyugat életritmus jellemez. Apró falvak, hangulatos folyóvölgyek, kiterjedt erdőségek és lankás dombok jellemzik a térséget. A domboldalakon szőlőhegyek sorakoznak, a völgyekben patakok kanyarognak, parányi településeken pedig sok helyen ma is megőrzött a hagyományos falukép. Árpádkori templomok, római kori emlékek, több száz éves kastélyok teszik igazán különlegessé ezt a térséget. Itt találjuk meg továbbá az országban egyedülálló, faszerkezetű körtemplomot, más néven rotundát is. Csehi Mindszenten Mindszenti József herceg prímás szülőházát látogathatjuk meg, Győrváron pedig a csata emlékhelyét érdemes felkeresnünk. Körmenden pedig a Battyányi család öröksége meghatározó része a település arculatának. A nyár és a kora ősz különösen mozgalmas időszak. Az Alteraba Fesztivál, a körmendi napok, valamint az Orbán napi hegyi vigalom egyaránt népszerű rendezvények. Az utóbbi kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a hegyháti szőlőhegyek hangulatát. Megkóstoljuk a helyi termékeket és a térségre jellemző fogásokat.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
5: Szeretettel köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, illetve nézőinket. Ez itt a Partcafé, a Balaton hangja még mindig. Ha jól számolok, akkor a 29. adást készítjük 30. ebben az évfolyamban, de akár lehet, hogy a 30-at is most már. Műsorvezető társammal, Marsa Szévivel.
6: Én is nagy szeretettel köszöntelek, az én műsorvezető társam pedig Prinzinger Péter, és akkor gyorsan el is áruljuk, hogy nagyon szép témánk lesz, kedvenc téma, vitorlázás.
5: Hamisítatlan nyári téma.
6: Így van, szabadság, szerelem, feeling, minden van benne szerintem, bár én még nem vitorláztam.
5: Ez mondjuk engem meglep, én tudom, hogy te mennyit vagy a Balatonnál, hogy ez sikerült eddig elkerülnöd.
6: Igen,
5: ezt
6: sajnos.
5: Ezt az élmény, hogy ezen változtatunk.
6: És akkor rögtön be is mutatnánk a mai vendégünket, Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. Szia András, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
7: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
5: Szia, örülünk, hogy itt vagy. Ez a műsor minden epizódjában úgy szokott ilyenkor történni, hogy megkérdezzük a vendéget, hogy neked mi a balatoni kötődésed, hogy kerültél a Balatonhoz, mióta élsz ott, feltételezem, hogy ott élsz. Hogy kezdődött az egész történeted, közös történeted a Balatonnal?
7: Igen, én Veszprémben születtem, és balatonfüredi lakos vagyok születésem óta, és általános iskolás koromban szerettem bele a vitorlázásba, a sporttagozatos osztályba jártam a balatonfüredi Radnóti Miklós általános iskolába, ahol Glac László tanárunk indítatásával kezdtem el a vitorlázást, és Hantó István volt az első edzőnk.
5: Bocsánat, rögtön belekérdezek. Tehát te olyan általános iskolába jártál, ahol volt olyan sporttagozat, ahol a vitorlázás is egy választható sportág volt?
7: Így van, pontosan ez az első sporttagozatos osztály volt Balatonfüreden. Glac László egy ikonikus tanár, ember és sportoló volt. szívén viselte az egész város sporttevékenységét, és aztán az Anna Bálokat is nagyon sokáig ő szervezte, talán innen ismerősebb lehet a neve többeknek. Nagyon sok sportággal lehet megismerkedni a mai napig. Balatonfüreden számos sportklub van, és mi az akkori MHD-ban, ami most a Balatonfüredi Jachtklub, kezdtük el a vitorlázást.
5: Akkor hány éves voltál?
7: 9.
5: 9. Azt gondoltam, hogy viszonylag fiatalon kellett, hogy kezdjed, mert egy picit utána olvastunk, hogy tulajdonképpen hány vitorlás szezon van a hátad mögött, bár nagyon fiatalnak látszol, hogy hány vitorlás szezon van a hátad mögött, illetve ha helyes az info, amit találtunk, akkor 25 bajnoki cím is. Tehát, hogy akkor te azért elég komolyan nyomtad, lehet mondani, hogy ez volt a fő csapás az életedben?
7: Igen, egy nagyon fontos része volt, és része a mai napig az életemnek a vitorlázás. Kadett 420-470 osztályokban versenyeztem egészen 94-ig, amikor is Kanadába vállaltam munkát, ott hagytam abba a tényleges versenysportot, és azóta pedig nagyhajós osztályokban versenyzem, azóta is aktívan.
5: A kevésbé felkészült hallgatóknak, nézőknek és a kevésbé felkészült nekünk egy picit elmondanád hétköznapi konyha nyelven, hogy ezek a hajóosztályok, amikről említést tettél, ezek hogy néznek ki, kb. Milyenek?
7: Igen, ezek mindegyik kétszemélyes osztály. A kadett a 70-es, 80-as években egy nagyon nagy létszámú utánpótlás nevelő osztály volt. Ebben kezdtem el a vitorlázást mancsaftként, aztán viszonylag hamar kormányos lettem ebben a hajóosztályban. Ezután következett a 420, ami már készített fel az olimpiai hajóosztályra, a 470-esre, ami mai napig olimpiai hajóosztály. Ebben a legjobb eredményeinket 91-92-ben értük el, akkor volt olimpiai kvalifikációs szintünk is. Az olimpiára nem jutottam ki, és Kalózban, ezt követően kalózoztam egy pár évet, Európa-bajnoki 8. helyet szereztünk 93-ban Schwerinbe Bódi Kornéllal. Uh-huh.
5: Hát ez nagyon szép.
6: Nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy azt mondtad, hogy 9 évesen kezdtél vitorlázni, ugye?
7: Igen,
6: az,
7: igen.
6: Az más. Az időszak, amikor ezzel el lehet kezdeni foglalkozni?
7: Igen, általában ez a 8-9-10 éves kor, amikor a fiatalok megismerkednek a vitorlázással, korábban nem sok értelme van még, hiszen itt egy közlekedési eszközről van szó, amit vezetni kell, ez azért kell egyfajta érettség is, hogyha szabad ezt így mondani. Nemzetközi Vitorlás Szövetségnek az iránymutatása is az, hogy feltétlenül próbáljunk meg úgy bevonni fiatalokat, akik már írni, olvasni tudnak. Tehát ez az időszak, amikor a vitorlázást érdemes már elkezdeni, és nagyon szép sikereket érünk el itthon is a fejlesztésükkel.
6: Mik azok a szabályok, amiket már ebbe a korba be kell tartani, vagy amire edukáltok?
7: Hogyha vízi közlekedés szabályaira gondolsz, akkor ugye egyszer van egy vízi kressz, ugyanúgy, mint az utcán a közlekedésben, illetve a vitorlás versenyzésnek van egy külön szabálykönyve, kb. 200 oldal, amit előbb-utóbb el kell sajátítani mindenkinek, aki a versenyzésbe is belevág. Ezeket a szabályokat fokozatosan építjük fel a fiatalok oktatásában, és ugye kezdünk értelemszerűen a legegyszerűbb és a legfontosabb útjog szabályokkal, és aztán ahogy a versenyzésben egyre fejlődnek a sporttársak, a fiatalok, úgy egyre mélyebb ismereteket szereznek a különböző szituációkról, pályai elkerülési dolgokról, akár a rajt szabályairól.
5: Az előbb említetted, hogy 94 Kanada, ameddig, ha jól értem, versenyszerűen vitorláztál. Mi jött ezután?
7: Igen, Kanada után szintén külföldön dolgoztam. Én 8 évet éltem külföldön, 94 és 2002 között intenzíven bejártam a világot. Sportoktatással foglalkoztam akkor is, hiszen a téli időszakban sítoktattam Svájcban, illetve Ausztriában, Zalbakban összesen 6 teljes szezont. A nyári időszak elején Angliában dolgoztam parti szervizben, az akkori legelegánsabb parti szervizről van szó. A királynőnek, Diana-nak, Michael Kinennek, Elton Johnnak csináltunk fogadásokat, egy fantasztikus tanulási lehetőség volt számomra. Miután eltöltöttem egy-két szezont ott Dél-Afrikában, is dolgoztam egy fél évet ugyanezen a területen, és 2001 év végén jöttem haza. Sosem akartam külföldön maradni, bár szinte tényleg azt kell mondanom, hogy az egész világot bejártam ott a 90-es években. és azóta pedig Balatonfüreden élek. Volt egy vállalkozásom 2013-ig, és 13 óta vagyok a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.
5: És azt meg szabad kérdezni, hogy ez a vállalkozás, amit vittél, ez is kapcsolódott a hajózáshoz, a turizmushoz, a sporthoz, vagy ez valami egész más?
7: Nem, ahogy a Szilvi mondta, ez a szerelemhez kapcsolódott. Virág boltokat, bolthálózatot nyitottunk, amiből aztán lett egy nagy kereskedés, illetve egy hűtős fuvarozó cég Hollandiába. Jártunk 22 kamionnal heti kétszer oda-vissza.
5: És akkor ebből hogy ugrottál vele 13-ba? Most már akkor tényleg ez nem tűnik egyenes útnak. A hűtőkamion, ami vágott virágot szállít, ezt értem, 22 darab, ezt is értem, nagy vállalkozás, és akkor egyszer csak te leszel a Vitorlás Szövetség főtitkára.
7: Igen, ez egy érdekes sztori volt, 2013 tavaszát írtuk, amikor az Adrián vitorláztam három barátommal, és Kollár Lajos elnök úr fölhívott, hogy ő arra gondolt, hogy dolgozzunk együtt, és legyek én a főtitkár. Mondtam Totyának, hogy mindenki a vitorlázók körbe Totyának ismeri, hogy ezt én elképzelni se tudom. De mondta, hogy jöjjek ki haza, és akkor üljünk le, beszéljünk róla, hogy hát mégis mi lenne, ha. És aztán kétszer-háromszor leültünk, és 13 júniusában elvállaltam a feladatot, és azóta is még aktívan.
5: A kevésbé vájtfülű hallgatóknak szerintem áruljuk el, hogy egy sportági szakszövetség az úgy működik, hogy van elnöke, elnöksége, akik a fő döntéseket hozzák, amikor éppen nincs idő vagy alkalom közgyűlést tartani és összehívni az összes klubot, de az operatív végrehajtó munka az a főtitkár és a főtitkár irányítása alatt tartozó kollégákra tartozik. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan úgy kell elképzelni, mint egy ügyvezetőt, aki a gazdálkodást, a napi operatív munkát, a kommunikációt szervezi. Na most én láttam pár sportszövetséget, voltam egyben egészen közel is, vagy egyhez egészen közel is. Az nem általános, hogy egy főtitkár, ha jól számok, 13 éve van hivatalban. Egyrészt ez nem nyúzott el téged, ezek szerint nem, vagy úgy tűnik, hogy nem. Másrészt meg van ebben lendület, meg motiváció ennyi idő elteltével?
7: Mindenképpen van, főleg, hogyha azt a fejlődési ívet megnézzük, amit a vitorlázás, a magyar vitorlássport azóta húz, és reméljük, hogy továbbra is ilyen sikereket érünk el, hiszen lényegesen kevesebb volt az utánpótlás korú versenyzőink száma 2013-ban. 2013. augusztus 2-án kötötte meg az első sportolói szerződését a történetében Vitorlás Szövetség Berett Zsomborral, aki ugye olimpiai ezüstérmet ért el. Azóta Vadnai Anatánnak egy negyedik helye van. Olimpiai hajóosztályban Érdi Mária és Berett Zsombi világbajnok és Európa bajnoki címeket ért el, amit korábban sose a szövetség most már majdnem 100 éves történetében. Tehát ezek mind olyan eredmények, amik ösztönzik a háttérben dolgozókat is, engem is feltétlenül, és hogyha egy picit a turizmushoz is átcsatolhatunk, akkor két GINOP pályázatból igen jelentős eszközfejlesztést tudtunk megvalósítani 2017-18-ban, illetve a Vitorlás Szövetség Balatonfüred várossal és a Kajakkenu Szövetséggel megépítette a Kékszallag portot, amit szintén jelen pillanatban én vezetek, ami pedig újabb kihívásokat és újabb lehetőségeket biztosít a sporták számára.
6: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi volt a sikertitka, de akkor azért némi választ kaptunk most itt az elmúlt egy percben, amit felsoroltál, fejlesztések és támogatások a sportágat tekintve.
7: Igen, és azt gondolom, hogy a közösség és az egy irányba történő munka az kifejezetten jó hatással van. Mondom ezt most úgy, hogy azért vannak most hullámok a Vitorlás Szövetség házatáján is, de nagyon bízom benne, hogy a célt nem veszítjük szem elől, és a közös munkával és összefogással ez a sikeres periódus az elmúlt 10-12 év, ez tovább folytatható.
5: Az előbb említetted azt, mint egyik eredményt, vagy sikertényezőt, hogy jócskán gyarapodott az utánpótláskorú sportolóknak a száma. Itt nem is a számszerűség az érdekes, hanem ez azt a kérdést veti föl bennem, hogy arról mondj már kérlek valamit, hogy a vitorlázás mennyire a mindenki sportja? vagy mennyire egy elitnek, a zárt, jómódú embereknek a sportja és az ő gyerekeiknek a sportja. Ezt én sose tudtam hova tenni, hogy a vitorlázás az tulajdonképpen egy bárki számára hozzáférhető sport, meg szabadidős lehetőség, csak erről kevesen tudnak, vagy nem tudják, hogy hogyan induljanak el ebbe az irányba, vagy ez tényleg egy ilyen zárt dolog, amihez azért elég nehézkes hozzáférni.
7: Én úgy vélem, hogy a mi gyerekkorunkban sokkal nehezebb volt bekerülni akár egy egyesületbe, illetve a vitorlázó körben akkor egy relatív zárt sportág volt. Ugye most is megvannak azok a sztereotípiák, hogy nagyon drága a vitorlás, nagyon drága a jó hely, és ezért biztos, hogy csak azok tudják ezt űzni, akik nagyon sok pénze van. Ez hál' Istennek most már nem igaz, természetesen mivel technikai sportról van szó, hogyha ha hajót szeretnénk tulajdonolni, vagy akár bérelni, ez pénzbe kerül, de vitorlázás most már nem drágább, mint a síelés, vagy akár a kerékpározás, sőt, hogyha valaki elsajátítja a sportág alapfogásait, akkor számos olyan hajót, illetve csapatot talál, akik akár a kékszallagra, akár más versenyekre keresnek sporttársat, hiszen egy-egy hajón csapatmunka folyik, és a hajó méretétől függően 2-3, akár 10-16 személy is vitorlázza a hajót. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretné kipróbálni a vitorlázást, illetve ezt aktívan üzni, biztos vagyok benne, hogy megtalálja.
6: És akkor én rögtön kibővíteném a kérdést, hogy női vagy férfi sport inkább a vitorlázás?
7: Sokat dolgozunk ezen, alapvetően férfi, körülbelül 80-20 az arány a világon mindenhol egyébként. De
5: teljesen érthető ambíció, hogy szeretnék, ha több nő lenne.
7: Mindenképpen, és egyébként nagyon-nagyon sokat segít Érdi Mári példája és fantasztikus eredményei. A legkisebb utánpótláskorú hajóosztályban, az Optimistben a kislányok aránya most már közel 40%, tehát sokkal több fiatal hölgy kezdi el a vitorlázást, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó hatással van.
6: Ugye én személyesen Vodnai Jonatánnal találkoztam, vagy ismerem Jonatánt. Az a kérdésem, hogy milyen fizikum kell ahhoz, hogy valaki ilyen sporteredményeket elérjen, mert azért a Jonatán egy nagyon feszes, szálkás, kis sportolt fiatalember, de mégsem azt látom, ugye, hogy egy erőtő dúzadó, de valószínűleg mégiscsak kell valami, hogy legyen a sikere.
5: Hát nem egy dobóatléta, de valószínűleg nem is arra van szükség.
6: Igen, hát finoman akartam mondani, igen.
7: Brutális atlétának kell lenni, és ugye amit te látsz, ez hajóosztályonként változik, ugye minden hajóosztálynak megvannak a specifikus felszerelései, illetve a felkészültség, a fizikum adta lehetőségeknek meg kell felelni olyan szinten, hogy például Jonatánnak 82-84 kiló között kell lenni, és elképesztő erőálló képességgel kell bírnia. Enélkül nem tudja a hajót gyorsan vinni. Tehát ő, amikor elkezdett kifejezetten a világ élvonalába vitorlázni, ezt megelőzően másfél évig az volt a célja, hogy a legerősebb 1-3-ba kerüljön be, és olyan parti edzést végzett, amivel ezt el is érte, és ezután jöttek az eredmények. Tehát a vitorlázásban, hogyha látunk ugye egy szabadidős sportolót, aki csak ülött a kormánynál, és csónakázik, egészen más fizikumot és felkészülést igényel egy olimpiai hajóosztály, illetve az olimpiai hajóosztályban történő versenyzés, akár hogyha megnézitek Márit vagy Beret Zsombi régi képeit, elképesztő fizikum kell hozzá, és egy folyamatos, nagyon folyamatos, szisztematikus, szigorú munka, illetve életmód, hiszen 200-220 napot töltenek ők vizen a világ különböző pontjain, nagyon sok lemondással jár ez a fajta sportolás, mint azt gondolom ezen a szinten minden sportágban egy olyan szisztematikus felkészülési munkát igényel, hogy ez elképesztő.
6: Mitől lesz jó vitorlázó valaki? A hajótól, a fizikumtól, tehát hogy a tehetség az mit akar a vitorlázók tekintetében?
7: Roppant komplex a sportágunk tekintettel arra, hogy egy szabad téren űzött technikai sportágról van szó. Tehát, hogyha most nagyon leegyszerűsítem, akkor a hajót, mint a technikát megfelelően fel kell tudni készíteni, illetve nagyon-nagyon képbe kell lenni azzal, hogy hogyan tudjuk gyorsítani. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha a Forma 1-ben a pilóta lenne a mérnök is. Ismernünk kell az időjárási körülményeket, illetve azt a vízterületet, ahol versenyzünk, nem véletlenül most is éppen Érdi Mária és Vadna Jonatán már a Los Angeles-i olimpia helyszínén készül. Nagyon fontos az ottani környezetet, áramlást, hullámviszonyokat, szélviszonyokat megismerni, és ezeknek a tudatában majd az olimpián az egyes futamokon rajthoz állni. És a sportolónak pedig ismernie kell az áramlástantól a versenytaktikán keresztül a legapróbb részleket, tekik saját magát is, illetve a mezőnyt is ahhoz, hogy eredményes legyen. Tehát egy nagyon-nagyon komplex sportágról van szó, ezért is van az, hogy körülbelül 10-12-14 év kell ahhoz, hogy valaki olimpiai szinten eredményes legyen. Berett Zsombinak a negyedik olimpiáján jött ki ugye a fantasztikus második helyezés, Érdi Mária is szintén most már a negyedik olimpiára készül. Jóninak ez a második lesz, ugye ő Párizsban, Marseille-ben negyedik helyen végzett. Egész pici gyerekkoruk óta hihetetlen fegyelemmel készültek Benjivel.
5: Lassan térjünk át az élsportról, a versenysportról, a turizmusra, jöjjünk egy picit közelebb a földi halandók világához. Én turista vagyok, szeretem a Balatont, szeretem az egész éves Balatont, tavasszal is, meg ősszel is. Mit nyújt nekem a vitorlázás? Hogy tudok hozzáférni a vitorlázáshoz? Hogy milyen tanácsot adnál, hogy kezdjek hozzá, ha mondjuk még soha nem vitorláztam?
7: Igen, a vitorlázás többféleképpen lehet kipróbálni, talán a legegyszerűbb egy hajóbérléssel, akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül. Most már nagyon sok olyan hajó van a Balatonon, több száz, amelyet bérelni lehet. Hogyha egy társaság, egy baráti társaság összeáll és kibérel egy ilyen eszközt, akkor az nem is drága, hiszen azt gondolom, hogy egy reggeli áráért per fő egy napos vitorlás érményben lehet része kapitánnyal vagy kapitány nélkül. Hogyha valaki a gyermekeit szeretné beiratni és megmutatni nekik a sportágat, akkor mindenképpen a Vitorlás Szövetség által elindított vitorlás suli programban levő tagszervezeteinket ajánlom. Ott ez egy minőségbiztosító rendszer gyakorlatilag, amit a World Sailing-el 2019-ben auditáltattunk, ott biztos lehet benne a szülő, hogy a gyermeke jó kezekbe kerül, és hogyha tovább is szeretnének menni ezen az úton, akkor az egyes tagszervezeteink, a vitorlás klubok kiválasztó táborokat is felajánlanak a kezdőtábort követően, és onnan el lehet kezdeni aztán a vitorlázást 40-60-100-150 nappal per év.
6: És hamarosan folytatjuk, de most el kell mennünk egy kis szünetre. Vendégünk pedig Holc Hózer András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Mindjárt jövünk, nem menjenek sehova se.
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Part Café, ez itt továbbra is a Balaton hangja, és nem szökött el a stúdióból Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára sem. Az előző műsor részben ott hagytuk abba, hogy ha valaki nem versenysport, hanem élsport oldaláról, hanem szabadidősport oldaláról közelít, hogy tud hozzáférni a vitorlázáshoz. Én most azt kérném, hogy még egyen laikusabb szintre lépjünk el, mint turisztikai attrakció, egy két-két és fél órás naplemente vitorlázás, ez létezik ez a termék. Tehát aki nem akar megtanulni vitorlázni, nem akar versenyezni, nem akar sportolni, de magának a vízi élménynek, a balatoni élménynek a részese szeretne lenni egy hajón, erre is van lehetőség, van ilyen szolgáltatás. Ha van, akkor ez fejlődik-e, vagy nem, ezzel mi a helyzet?
2: Igen, vannak ilyen szolgáltatások, általában ezt nagyobb 30-40 fős vitorlások, illetve hajók biztosítják különböző szolgáltatóknál a Balaton több területén. Arra, hogy kisebb hajóval ilyen programokat csinálnak-e klubjaink, ezt megmondom őszintén, hogy nem tudom, nem tudok ilyenről, hogy kifejezetten naplemente túra vitorlással lenne. Nálunk a Kékszalagportban evezős programokat ilyen jelleggel biztosítunk. Úgyhogy igen, vannak, tehát a régi nagy szottos vitorlások mai napig futnak a Balatonon.
1: Az az előítélet, vagy az a mendemonda, nem is tudom, hogy a Balaton tulajdonképpen, mint vízfelület, az jóval több hajót is elbírna, mint amennyi ma van rajta, és ennek a másik fele ennek a magyarázatnak, vagy ennek a közhiedelemnek, hogy csak a kikötői kapacitások szűkösek, ez így igaz, vagy ebben a formában nem teljesen?
2: Igaz, a Balaton víz területén lényegesen több hajó elfér, körülbelül olyan 9000 hajóhely van, a fertőtavon 16 ezer hajó van, ugye a hajó méretek azok azért különböznek, tehát az elmúlt években a balatoni trend, vagy az elmúlt évtizedben a trend az elindult a nagyobb, kifejezetten tengeri méretű hajók irányába. De igen, lenne hely arra, hogy bővüljön a vitorlázás ilyen szempontból. A kikötőhelyek, hál' Istennek, az elmúlt 5 évben szintén fejlődtek, nagyjából egy 1000 plusz hely jött létre. 2023-ig, 22-ig kifejezetten keresleti piac volt, tehát kellett a hajója ahhoz, hogy egy kereskedő például hajót tudjon eladni a Balatonon, hiszen nem tudták hova tenni a vásárlók. Ez most megfordult. Azt gondolom, igen, kifejezetten kijelentettem, hogy megfordult. Több kikötőben is vannak üres helyek, illetve azt gondolom, hogy a következő években még lesznek is. A vitorlázást is érinti a gazdasági visszaesés, illetve megtorpanás, az egyből érezhetővé válik, mind a létszámban, mind pedig az aktivitásban. Tehát én azt látom, hogy akinek hajója van, a hajótól nem szabadul, nem adja el, viszont lényegesen kevesebb vendégészakát tölt a kikötőben.
3: Olyan turista is van, aki kimondottan a hajón tölti a nyarat?
2: Igen, tehát, hogy igen, aki... igen, vannak ilyen kollégák, akiknek olyan hajója van, amin kényelmesen lakni is lehet, van, aki kifejezetten egy apartman helyett vásárol vitorlást, de nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy napközben ilyen day sailingre kimennek, visszajönnek, és a kikötőt elhagyják. Azt gondolom, ez a 90%-a a hajókra jellemző.
3: De van ebbe fantázia, vagy esetleg a jövőre nézve?
2: Hajón lakni?
3: Hát a vagyleges hát apartmanként kiadni.
2: Van, én azt gondolom, hogy van, ez egy fantasztikus életérzés szerintem, aki ezt szereti, annak mindenképpen van, aki kifejezetten nem szereti. Én nagyon ritkán mostanában, amióta főtitkár vagyok, egyre kevesebbet vitorlázom, hogy őszinte legyek. Tavaly két napot voltam összesen vízen, ami nem jó, megfogadtam, hogy idén feltétlenül többet megyek. Én egyébként nagyon szerettek igen túrázni a Balatonon is, meg a tengereken is, tehát én kifejezetten jól érzem magam a hajón, illetve a kikötői környezetben, és azt gondolom, hogy a balatoni kikötő hálózat alkalmas arra, hogy akár egy-egy hetes túrát tegyen valaki a hajójával.
1: Pont ezt akartam kérdezni, csak vendég szempontból, nem a hajótulajdonos vagy a hajóüzemeltető szempontjából, hogy létezik-e az a túratípus, vagy az a szabadidő eltöltési forma, hogy mondjuk én a családommal szeretnék egy 3 vagy 5 napos, vagy 1 hetes balatoni vitorlás túrát tenni, amihez értelemszerűen az is hozzátartozik, hogy vagy csillagtúraszerűen ugyanarról a helyről van a kiindulás minden nap, vagy esetleg, ami nekem izgalmasabbnak tűnik, az, hogy körbe vitorlázni idézőjelbe a Balatont, és több helyen megállni, és több helyen megszállni.
2: Hogyne, tehát ez, erre abszolút van lehetőség, ugye a kikötőhelyek, a limitált kikötőhely számmal a 5-6 évvel ezelőttig nagyon nehéz volt a főszezonban vendéghelyeket találni, ez volt egy akadály. Ma én azt gondolom, ez nincs így, tehát hogyha valaki elindul a keleti medencéből végighajózik akár Keszthelyig, akkor talál magának a kikötőkben helyet.
1: Gondolom, ez csak szervezés, meg előrelátás kérdése.
2: Abszolút.
1: Mennyi idővel hamarabb foglalunk magunknak vendéghelyet, ha jól értem.
2: Abszolút, így van. A Vitorlás Szövetség készített egy kikötő minősítő rendszert, ahol az összes adat elérhető, a kontaktok a kikötőkben, és hát aki a vízen jár, azért még akkor is, hogyha bővült a vitorlázók létszáma, a kikötőket, illetve nagyon sok hajót, illetve sportázat személyesen is ismerünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt senkinek nem akadály, és nyugodtan
3: ezt
2: neki lehet
3: elérni,
2: neki
3: vagy lehet látni.
2: A Vitorláz itthon.hu felületünkön kaphatnak információt a sportolók, vagy az érdeklődők erről.
1: Nálad a labda?
3: Igen. Én, az én kérdésem egy picit most már terelődne arra, hogy azért van itt a Balatonon szép számmal és akár nemzetközi vitorlásverseny is. Mennyire jó versenyterep a Balaton, illetve a turizmus szempontjából mit jelentenek számokba ezek a versenyek?
2: Igen, sokan meglepődnek, amikor azt mondom, hogy egy évben 180-182 versenyt rendeznek a tagszervezeteink és a Vitorlás Szövetség Magyarországon. Mivel elég régóta üzem a sportágat, látok olyan külföldi kollégákat, akik a 70-es, 80-as években jártak itt, és most visszajönnek és rácsodálkoznak arra, hogy micsoda fejlődésen ment keresztül a tó, aki meg nem járt ide, az meg nem gondolja, hogy ekkora a vízfelület, illetve hogy ilyen infrastruktúrával és ilyen szakmai tudással rendelkeznek a versenyrendező, versenybíró kollégák. Az elmúlt 10-12 évben évente 4-6-8 nagy nemzetközi versenyt, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, Európa-kupát szerveznek a tagszervezetek és a Vitorlás Szövetség, ami azt jelzi, hogy abszolút visszakerült a Balaton a nemzetközi vérkeringésben, és szívesen jönnek ide versenyezni külföldről is. A versenyek pedig nálunk ugye nagyjából 5-6 naposak, tehát viszonylag hosszú itt tartózkodási idővel járnak, és a kosárérték ebben a körben lényegesen nagyobb, mint az átlagos turisztikában a költés nagyjából 2,5-szerese, tehát én azt gondolom, hogy helyi turisztikai jelentősége is van ezeknek a versenyeknek. Ha lehetőségünk van rá, akkor kifejezetten figyelünk arra, hogy ne a turisztikai főszezonba kerüljenek megrendezésbe ezek a versenyek. Egyrészt a széljárás is tavasszal, illetve ősszel jobb, másrészt pedig könnyebben tudjuk kiszolgálni az igényeket, mind kikötői szinten, mind pedig a szállásadói oldalról kedvezményekkel.
1: Akkor térjünk rá a legnagyobb, és szerintem a nézők és a hallgatók által is leginkább ismert eseményre, a Kékszalagra. Nem kell puskáznunk hozzá, hogy tudjuk, július 30-án 9 órakor Balatonfüredről rajtol a kékszalag, az 58. kékszalag. A műsor előtt beszélgettünk egy picit Andrással, hogy ez nem azt jelenti, hogy 58 éve volt az első, hanem mikor is volt az első?
2: 1934-ben rendezték az első versenyt 22 indulóval. Így a tókerülő versenyek, európai tókerülő versenyek közül a legrégebbi versenyről van szó, a leghosszabb a távja, hiszen 155 km légvonalban a táv, Balatonfüredről rajtól Kenesén van az első pályai, Erzsiófokon a második, és Keszthelynél fordulunk vissza ugye Balatonfüredre. És hát büszkén mondhatjuk, hogy a legtöbb résztvevőt is felvonultató eseményről van szó most már nagyon sok éve.
3: 600, egy számot is.
2: Igen, 682 hajó volt a csúcs az 50. kékszallagon, és az átlagos hajó létszám pedig 550-555, 10-12 évre visszamenőleg, ami azt jelenti, hogy 2500-3000 sportoló van ilyenkor a fedélzetem.
3: Mikor kezdődik egy ilyen verseny szervezése?
2: Mindig a verseny végével. Ugye összesítjük a tapasztalatokat. Mindig a júliusi első teli holthoz legközelebbi hétvégén rendezzük a kékszallagot, mire a kékszallaggal akár pénzügyileg, akár szakmailag is le tudjuk zárni, ez augusztus-szeptember, és szeptemberben már a következő év újabb ötleteivel, illetve a szponzorációval megindul a munka. Az elmúlt pár évben kialakult most már a verseny köré szervezett betét versenyek, kifejezetten a vitorlázás népszerűsítése okán, illetve a parti rendezvényeinket igen jelentősen bővítettük. Minden nap, szerda, csütörtök, péntek, szombaton is van a kékszallaghoz kötötten különböző társadalmi esemény, parti rendezvény, ami most már hál' Istennek olyan népszerű, hogy határt kell szabnunk, hiszen az érdeklődés hál' Istennek nagyon nagy a verseny iránt.
1: Most kérdezhetném álnaivan, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást, de úgyis mindenki tudja, hogy az idén mi jelenti a legnagyobb kihívást, ez a Balaton vízszintje, hogyan befolyásolja a verseny előkészítését, szervezését?
2: Igen, az idei évben most 55 centivel lejjebb van a vízállás a szabályozási maximumtól. Ez azt eredményezi, hogy a keszthelyi pályajelnél már most sincsen 2 méteres vízmélység. Hogyha ott hagynánk ezt a pályajelet, akkor körülbelül 25-30, akár 40 olyan hajó is van az általában indulók között, aki nem tudná venni, hiszen leérne az iszabba a tőkesúly. Ezért Verebély Tibor, a versenyrendezője, pont a múlt héten döntött úgy, hogy 1600 méterrel keletre fogjuk elhozni ezt a pályajelet, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy mindenki, aki szeretne részt venni ezen a fantasztikus eseményen, el tudjon indulni. Ezt azért is volt fontos kommunikálnunk, hogy a csapatok szervezzék meg magukat, tehát nehogy azt gondolják, hogy nem tudnak elindulni, és elmarad, így a kékszallag megrendezésre kerül. Volt erre már példa egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor 2012-ben, 2003-ban voltak ilyen alacsony vízállások, tehát ez nem ördögtől való. A Vitorlás Szövetség számára nagyon fontos az együttműködés és az inkluzivitás, tehát azt gondoljuk, hogy ha szeretnénk együtt ünnepelni, hiszen nem a Balaton ünnepéről van szó a kékszallaggal.
1: Ha nem ez, tehát ha ezt most félretesszük képzeletben, ezt a vízmélység kérdéskört, szerinted mi az egy-két legkomolyabb kihívás ennek az eseménynek a megszervezésével kapcsolatban? Vagy a számotokra mi jelent?
2: Hát mint főszervező azt kell mondjam, hogy a teliholthoz kötött szervezés az nagyon, nagyon bonyolult. Ugye, csak igen, hogyha hallgatók esetleg nem tudnák, akkor az 1934-es versenykiírásban az alapítók rögzítették. Ugye annak idején nem volt még ennyi fény a Balaton körül, és a navigációt, az éjszakai navigációt feltétlenül segíti az, hogyha a hold megvilágítja a vízfelületet, tehát sokkal jobban tudunk tájékozódni éjszaka. Ezt a hagyományt tartjuk. Ugyanakkor, amikor ilyen későn van, ennél később azt gondolom, hogy már nem lehet július 30-a. Ez már belelóg a turisztikai főszezonba, a hajózási főszezonba, ami szervezésben nehézséget ad, hiszen lényegesen nagyobb a hajóforgalom, lényegesen többen vannak a Balaton környékén. Egy-egy kékszallag több tízezer vendégészakát is jelentett a sportársaknak, illetve a baráti körnek, akik lekísérik, vagy elkísérik őket a szállásfoglalás is akár nehezebb nekünk a szervezésben. Ez a hajózási főszezonba történő belecsúszás, ami július 10-e utáni időszakot jelent, ez mindenképpen bonyolítja, illetve drágítja is a versenyszervezést, hiszen ezt nagyon sok hajót...
4: kell elképzelni, hogy a Bahart menetrend szerinti kompjait meg személyhajóit kerülgetik a versenyzőhajók.
2: Így van, illetve a parti rendezvényeket, amit Balatonfüreden rendezünk, azt megzavarják, hogyha szabad így mondani, a balatoni hajózás hajói. Természetesen nincs ezzel probléma, csak ehhez alakítanunk kell a programokat, és együtt kell működni, hál' Istennek a Baharttal és a Bahart vezetésével nagyon jó a kapcsolat, tehát eddig még nem volt olyan kérdés, amit ne tudtunk volna megoldani, de mindenképpen figyelni szükséges erre, illetve a versenynek a promóciója is nehezíti ez, hiszen már kommunikálnunk kell viszonylag hamar a következő év dátumát, mert mindenki várja, hogy na akkor jövőre mikor kell. Ez a külföldiek bevonását nehezíti. Összes többi tókerülő versenynek megvan a helye a versenynaptárban, hogy mikor, melyik után, melyik hétvégén van. Tehát én a szabadért mondanom, hogy a július második hétvégén jelenne mindig azzal ki tud

0: két teljes nap áll rendelkezésre a mezőnynek, hogy megkerülje a tavat. Óriási a technikai fejlődés. Ugye láthattuk a tavalyi rekorderedményt a 50-50-től 5 órán belüli idővel megkerült a tavat, ez valami elképesztő teljesítmény. És ugye azt is láttuk, hogy a Nemere 2 1955-ben 10 óra 40 perces rekordját csak 2012-ben sikerült megdöntenie a 50-50-nek szintén. Ez nem azért volt, mert technikailag ne lett volna fejlettebb már ez az eszköz, hanem a kékszallag napján az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A tavalyi év is azt gondolom, hogy egészen biztosan egy olyan év lesz a történelemben, amilyen 100 évente egyszer van. A Nemere 2 is megdöntötte a saját rekordját, illetve mind a 3.75-ös cirkáló jobbat ment, mint Németh Pista bácsiék 55-ben.
1: Mennyi időnk van még? Áttérünk a programajánlóra?
2: Lassan el kell kezdenünk a programokat ajánlani erre a hétre is, igen.
1: Jó, akkor szerintem ajánljuk fel Andrásnak, hogy a programajánlót kezdje ő, ha van erre a hétvégére.
2: Ugye július 23 és 25-i hétvégére ajánlunk.
0: Így van, van hál' Istennek bőven. 24-én a Balatonfüredi Móló előtt bemutatkoznak a 30-as cirkálók. Az első kékszallagot egy 30-as cirkáló a Rabonban egy nyerte. Ezek gyönyörű kecses fahajok, amiből egy relatív nagy flotta van a Balatonon, és őket szeretnénk, hogy őket fogjuk bemutatni pénteken este, körülbelül 6:30-tól este 10-ig a Balatonfüredi Móló előtt és a Mólón. Szombaton kerül sor a fehér szallag vitorlásverseny megrendezésre, ez a kék szallag előtti szombaton a keleti medencét megkerülő kör. Viszonylag nagy számú versenyzőre vagy létszámra tervezünk, körülbelül 300 hajó érkezik majd a rajthoz, gyönyörű látványt nyújt mind a partról, mind pedig a keleti medencéből, szerintem ez mindenhonnan. Vasárnap pedig a Horváth Boldizsár versenyt szervezi a Balatonfüredi Jachtklub, ahol szintén még egy utolsó próbát tehetnek azok, akik a kék szallagon július 30-án rajthoz állnak, illetve a Vitorlás Szövetség a gyermekeknek szervezi meg a kékpántlika vitorlás versenyt, most már 18. alkalommal.
1: Na hát annyit szerintem mindenképpen jegyezzünk meg, hogy a vitorlázás az nem egy hozzáférhetetlen, elérhetetlen valami, és az elhangzott ajánlatok közül bármelyiket jó szívvel javasoljuk bárkinek, aki ha csak akár nézőként is meg szeretné nézni, vagy részt akar benne venni természetesen. Köszönjük szépen!
2: És akkor megyünk tovább, ugyanebben az időszakban, tehát július 23-a és 25-e között, csütörtöktől szombatig rendezik meg a Réphülöbi Country Music Festet, ahol 3 napon át a country zene, az élő koncertek és a balatoni nyári hangulat kerül a középpontba. A családias fesztivál ingyenesen látogatható, a közönséget változatos zenei programok, táncbemutatók és igazi western életérzés várja. A rendezvény remek lehetőség arra, hogy a látogatók a Balatonparton egy különleges zenei műfajjal ismerkedjenek meg, miközben a nyár egyik legvidámabb közösségi eseményeinek részesei lehetnek. Tehát.
1: A következő program, amit ajánlunk, Balatonfüred még mindig. Itt július 26-áig, tehát vasárnapig várja az érdeklődőket az Anna Fesztivál, tehát nem az Anna Bál, hanem az Anna Fesztivál, amely koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kulturális eseményekkel és különleges élményekkel segít ráhangolódni az ország egyik legrégebbi és legismertebb társasági eseményére, az Anna Bálra. A többnapos fesztivál célja, hogy a több mint 200 éves hagyományt közelebb hozza a látogatókhoz, a vendégekhez, miközben a város pezsgő nyári hangulat és gazdag kulturális kínálata is főszerepet kap.
2: És július 24, illetve 26-a között ismét megrendezik a Mária napokat Balatonmária fürdőn, ahol 3 napon át koncertek, családi programok, gasztronómiai élmények és hagyományőrző rendezvények várják a látogatókat. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye a hagyományos fúvó zenekari találkozó, emellett színpadi műsorok és közösségi programok gondoskodnak a nyári hangulatról. És akinek még mindig nem volt elég, az látogasson el a visitbalaton365.hu oldalra.
1: Lejárt a műsoridőnk, ennyi fért a Partcafé mai adásába. Köszönjük szépen a beszélgetést Holzhauser Andrásnak, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárának, és a rendkívül élvezetes, tulajdonképpen a dolog iránt

0: kedvet felkeltő információkat, gondolatokat.
1: Nekem meghozta a kedvet András a vitorlázás.
0: Mindig így van. A vendég mindig rá akar mindent venni.
2: Mindenképpen is ezúttal is szeretnék meghívni egy vitorlázásra a közeljövőben.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsa Szévi.
1: És Pinzinger Péter.
0: Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Gyengült a forint az alapkamat csökkentés bejelentésére, rendőrségi nyomozás indult a Fradi város miatt, éles lövészetet tartottak az oroszok a La-Manche csatornán. Kevés felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor előfordulhat, élénk szél mellett 27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács, az irányadó ráta mértéke így 5,75%-ra mérséklődik. Az MNB kommunikációja megerősítette, hogy augusztusban újabb 25 bázispontos csökkentésre látnak teret. Varga Mihály kiemelte, hogy a jegybanknak továbbra sincs árfolyam célja, az árfolyam stabilitását tartják fontosnak. A döntés bejelentésével egy időben az euró árfolyama 3 óra alatt 360 forint 60 fillérről 363 forintra ugrott. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. A kormány benyújtotta az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében létrehoznak egy online felületet, amely könnyebb és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. A legérzékenyebb információk csak szigorú feltételek mellett lesznek megismerhetők. Elsőként az úgynevezett hatos kartonok és a hírhet mágnes szalagok tartalma lesz elérhető az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Ezt követően az év végéig folyamatosan teszik majd elérhetővé az úgynevezett B dossziékból fennmaradt aktákat. Ezek a hálózatokkal kapcsolatba került emberek nevét, beszervezési aktáit és a róluk készült értékeléseket tartalmazza, és az is kiderül belőlük, hogy kiktől gyűjtötték be az információkat a beszervezett személyek. Rendőrségi nyomozás indult a Fradi város miatt. Az Index úgy tudja, azt vizsgálják, hogy a beruházásra biztosított összegeket szabályosan használták-e fel, úgy, hogy a tervezett sportkomplexum nem is épült meg. Az Orbán kormány két részletben összesen 25 milliárd forintot biztosított a Ferencvárosi Tornaklub számára a Fradi Város projekt megvalósítására. A kabinet 2016-ban 14 milliárd, 17-ben pedig további 11 milliárd forint támogatásról döntött. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Blikkben reagált az ügyre. Álláspontja szerint a Fradi városra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá úgy, hogy az állam a támogatást az eredeti célnak megfelelően adta a klubnak. Éles lövészetet tartottak az oroszok a La-Manche csatornán. A rettenthetetlen névre hallgató orosz hadihajó mintegy 40 tengeri mérföldre délre tartózkodott Plymouth-tól, amikor hétfőn lövészeti gyakorlatot rendeztek. Az Economics azt írja, a brit védelmi források szerint a Kreml ezzel erőt demonstrálhatott, és jelezhette, hogy kész tovább fokozni a katonai nyomást az Egyesült Királyságon.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Léptenyomon szóba hozható és témaként feldolgozható az a vízhiány, szárazság, egy csomó minden ága boga van, ami a vízhez kötető ennek a problémakörnek. Most például a folyóknak az alacsony vízszintjével fogunk foglalkozni, és hát ugye hallhatóan logisztika rovatba tesszük ezt, úgyhogy valamiféle hajózás, szállítmányozás, ilyesmi kerül terítékre. Szalma Botond segít nekünk ebben a témában, folyami hajózási szakértő, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Beszéltünk róla, hogy a kiszáradóban a Dunán, szóval a lényeg az, hogy nagyon alacsonyra süllyedt a víz, ugye megemlítettük a Rajnát is, arról is olvastunk.
7: Tavaly is volt ilyen,
5: így is van, hogy ott is probléma
7: van. Szinte.
5: Most egy cikkben találkoztam azzal, hogy a Colorado folyórendszer, de arról is voltak képek, már tavaly is nézegettük, ugye, hogy mennyire visszahúzódik, és a medrének a közepén csordogál. Szóval óriási a vízhiány, mennyiben érint ezt a logisztikát és a fuvarozási helyzetet, gondolom egyre drágítja, egyre kisebb adagokban lehet fuvarozni a folyókon.
6: Így van. Hát összességében úgy kell nézni, hogy az európai víziútrendszereket nézzük, ahol olyan szerencség van, hogy ennek a kellős közepén van Budapest, mert a 1640 folyamkilométerre van a Fekete-tengertől, és 1680-ra az északi tengertől, tehát a Duna, Majna, Rajna víziútrendszer kellős közepén. Most ott tartunk, hogy a Szulinai csatornától Regensburg-Kelheimig áll a hajózás. Ez 2400 kilométernél több. Ez azt jelenti, hogy a teljes logisztika meghalt a Dunán.
7: Tehát most teljesen? Tehát összes úszály, igen, összes szállodahajó, hát minden
6: így,
7: megállt?
6: Így van. Ez azt jelenti, hogy mindenki viszmajort deklarált, ugye? Mert egyszerűen ellehetetlen a hajózás. Ez azt jelenti, hogy a berakodásra váró áru úton van, Silóban van, várakozik, a kikötők állnak, a raktárak tele, vagy éppen nincsenek tele, mert nincs itt beletenni. A hajózások állnak, a turizmus áll, a vendéglátás áll. Itt annyi szerencse van a turizmus vendéglátásban, hogy buszokkal tovább tudják őket vinni, de hát aki Ausztráliából ide repült, vagy az Egyesült Államokból ide repült, hogy hajózzon a Rajnán meg a Dunán, az nem biztos, hogy buszból szeretné nézni a Budapest-Bécs közötti
7: egyébként
6: a másik, hogy ellehetetlenül maga a logisztika, és amikor a logisztikai szolgáltatás ellehetetlenül valahol, akkor a piac leszokik a folyamhajózásról, és nagyon nehezen tér.
7: Ez lett volna a következő kérdésünk, de akkor előtte még vízen állnak, vagy van annyi kikötőhely, ahol éppen vannak, vagy
6: tehát, hogy... Hát éppen, meg kell, hogy álljanak a rakpart mellett, van, aki fölül, tehát hogy valaki nagyon megvan rakva, hát ilyenkor az van, hogy ahol ugye nem köves a talajot, azért föl lehet ülni biztonsággal. Egész egyszerűen a kikötőkben azért néha van hely, de magában a Dunában nagyon kevés helyen, tehát nyitott helyen nagyon-nagyon nehéz már megállni, de nem mozognak hajók, mert nincs miért mozogjanak, mert sérül a propulziójuk, és sérül a hajótestjük is. Tehát ezen nem is engedi a rendőrség, és nem is engedi a vízirendőrség, vagy a hatóság azt, hogy bárki megmozduljon.
7: Tehát a teljes magyar szakaszra érvényes ez meg plusz még
6: nem,
7: nyilván.
6: A teljes Duna szakaszra érvényes, hát, azt kell mondjam. Tehát ez két, több mint 2400 kilométer. Uh-huh. Ez rengeteg.
7: Mikor kezdődött ez? Mert ugye részeket hallottunk, csak bizonyos szakaszokról hát olvastuk már a múlt
6: héten. Az igazság az, hogy ez körülbelül 6 hónapja kezdődött, azon egy picit jobb volt másfél hónapja, aztán két hete kezdődött ez, hogy nem voltak esők, se a Rajna, se a Duna vízgyűjtő területén. Utána ez egyre rosszabb lett ez a helyzet. Most ugye vannak esők, már meg várnak esőket, de nem tudom mennyi víz jön, mert az inge jobb megvárni. Plusz, hiába ilyen sok víz, régebben mondjuk x mennyiségű vízből x-20% azért a folyókban maradt. Most annyira ki van száradva a talaj mindenhogy, hogy azért egy jelentős részét elnyeli ennek az utánpótlásnak. Tehát nem ez nincsen a patakokban víz.
7: Ki dönti el, hogy megyünk vagy nem? De ez a rendőrségi hatáskör, hogy a kapitány azt mondta, igen, hogy én megkockáztatom.
6: Először a rendőrség dönt el, a vízirendőrök, tehát a hatóságok, és utána még a parancsnok, mert a parancsnok felel a hajó rakomány és az emberek biztonságáért. Aha. Nem is fog elindulni, nincs ilyen bolond, aki összeteri a hajóját. Persze, mindenki türelmetlen. Az az igazság, hogy így is már, hát abba gondoljon bele közgazdasági szempontból, hogy van egy 1500 tonna hordképességű hajó, és mi a legutolsó 1500 tonna hordképességű hajónkban például 400 tonnárot tudtunk csak rakni. 1100 tonnával kevesebbet raktunk, és meg azzal is átsorogtunk. Tehát ez veszteséges, ugyanis a fuardiak nem fognak a háromszorosra nőni, mert a harmadát rakom be, de a parancsnok fizetése, meg a biztosítás, meg a banki törlesztés, az nem lesz
5: olcsó. Uh-huh.
7: De egyébként tényleg mi lesz ebből, amire így célzott, hogy ezek után ugye a megbízók azt mondják, hogy merjek én egyáltalán akkor vízen fuvaroztatni. Hát,
6: egyetlen egy szerencsé van a hajózásnak, hogy még a vasút még ennél is rosszabb néha. Sok felújítás miatt, de a vasút föl fog támadni, mert előbb-utóbb az Európai Unió sok pénzt fog beletenni. A hajózás is tenne ugyan, de itt a hajózásban mindenképpen a víz megtartás egy fontos dolog, és itt arra szeretném felhívni a figyelmet, ami nagyon nagy tévedés, hogy nagyon fontos a folyószabályozás, de nem a hajózás miatt kell szabályozni, a hajózás ott csak egy haszonélvező, ez az ivóvízkincsünk, a mezőgazdaságunk, az energiatermelésünk, a turizmus, a vendéglátás, a logisztika miatt kell.
5: Világos.
6: Rendetlenül. Ebben egy 35-ös elmaradásban vagyunk, és ebből nem mer senki beszélni, mert ez olyan, mint egy ilyen vörös posztó.
5: És arról is csak kevésbé, illetve most már egyre többet ezt a Bős-Nagymarosi vízlépcső duzzasztó, ilyen kicsit ilyen reneszánszát éli, és egyre elkezdtek az emberek emlékezni.
6: Hát nagyon rendes, hogy ezt mondja, hogy egy reneszánsz, abba gondolj, és ez nagyon jó, hogy mondja, hogy elkezdtek gondolkodni. Bős-Nagymarosnál 35 év késlekedésben vagyunk, és adony és fajszot is meg kell építeni, hogy Magyarországon biztonságos legyen víz, és mondjuk a Paks 2-t majd nem jégkockával fogjuk hűteni, hanem a Duna vízével nagy valószínűséggel. Tehát minden beavatkozás a természetben kárt tehet. De akkor is kárt teszünk, amikor a levegőt veszünk, majd rálépünk egy gilisztára.
5: Igen.
6: De a véget kéne vetni ennek a hisztériának, ami egy rendszerváltó hisztéria volt Bős-Nagymarossal kapcsolatban. Bős tökéletesen működik, és Magyarország fölött 64 zsilip, amire Rotterdamban élünk, és tökéletesen illeszkednek a tájban, nem döglöttek meg a békák, a kacsák nyugodtan úsznak, a természet visszafoglalta, mint vissza kell foglalnia, és igen, az ember beavatkozott akkor is, ami egy autópályát épített, vagy egy repülőtérre leszálló pályát betonozott le. Itt nem kell lebetonozni a Dunát, itt nem történnek súlyos dolgok, viszont mondjuk 5%-et a magyar áramtermelésnek a világ legolcsóbb, legresztisztább energiája a Duna fogja adni. Lesz ivóvízünk, lesz mezőgazdaságunk, lesz a kutakba újra víz, lesz exportunk, importunk.
5: Mindaz, amit a szlovákok már élveznek.
7: Aha,
6: a szlovákoknak az első 14 évben Bős-Nagymaros, ugye Nagymaros még beástuk vissza a Dunába, megtermelt áram árából a beruházás költségeit.
5: Hát az pedig
6: azok a turbinák, amiket mi megvettünk Nagymarosra, és amit kifizettünk jóvátételben vagy kétszer, azok pedig Freidenau-ban, ami Bécstől 7 km van a belvárostól, szép csendesen zümmögve termelik az osztrákoknak azt az energiát, amit egy népszavazás erősített meg, miközben bezártak egy atomerőművet.
7: Hát igen, ez... Na, de viszont hajózhatóság szempontjából. Tehát ott van, én Passauból volt szerencsém hajózni Budapestig, volt vagy 9 vagy 10, talán a Bősi volt a 10. erőmű zsili. De hajózni most ők se tudnak, tehát ugye ott... Nem. Most nem mi vagyunk, nem ránk vonatkozik csak, tehát ők ugyanúgy nem tudnak hajózni ettől sem. Tehát ez még önmagában akkor kevés, nem?
6: Nem kevés, mert ha megnézem a Majnát, ami végig duzzasztott víz, Ott most is 2,5 méter vízon végig. Uh-huh. Csak az égig van duzzasztva. Tehát amikor nem fogom meg a vizet sehol, mert azért meg a Schraubig félszófene is vannak viták a németeknél, uh-huh. meg Bécs alatt is vannak viták. Ezeket meg lehet oldani, persze, ha teljesen extrém dolgok alakulnak ki, ugye, amit nem tudunk, hogy igaz-e vagy nem igaz, de azt észleljük, hogy változás van a klímában, meg az általános felmelegedés egy kicsit erősebb, mint amit még 50 évvel ezelőtt gondoltak a tudósok. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy arra is fel kell készülni, de hogyha visszatartjuk a vizet, akkor kisebb ez a hatás. Tehát lehetséges, hogy lehet hajózni, csak limitáltan. Az, amikor teljesen elletlen a hajózás, az nem jó, mert a logisztikát megőrjük.
7: Te mit gondol egyébként, a társadalmi elfogadottsága most már úgy erősebb lenne? Tehát, ha most
6: szerintem igen, mert a társadalom elkezdett gondolkozni, mert most már a hiszterizáltság mellett...
2: Sőt, aggódni.
7: Igen, de a társadalom közben zöldebb is lett, és a környezetért jobban aggódik, és azzal...
6: Aggódott van igazán a környezetre, akkor Nagymaros már 35 éve működne.
7: Na, de pont zöld szempontok alapján
6: hergeltek. Igen, csak meg kell különböztetni a környezetvédelmet, ami nagyon-nagyon fontos, az anarhiától. És ugye belegondolom, mondok rögtön egy példát, amit nem szoktak megérteni elsőre, de utána rájönnek, hogy úisten, így van. Mondták, hogy állati ronda az a töltés, ami ugye a Nagymarost körbevette. Ott rohangáltak rajta, és rázták az öklüket. Egyet nem mondtak el a nézőközönségnek, meg a hallgatóságnak, hogy ez a kerítés, ami rohangálnak, és a vízben nem lehet építkezni, mondjuk hullámpala mellett. Ez azt jelentette, hogy amikor készen van a mű, és az egy híd egyben, meg egy erőmű, meg vicorlásokat tudnak, meg hal lépcső van, akkor elbontják ezt a kerítést. Tehát hiába rásztott mindenki az öklét, az 10 évre lett építve, még az építkezés tartott, és utána elbontják, és utána természet visszaveszi az egész területet, de egy gyönyörű felvíz alakul ki. Rögtön mondok egy másik példát, a Tiszató. A Tisza tavat mutogatjuk, mint természeti csodát, a madaraival, a flórával, a faunával. Hát kérem szépen, a Tiszató az a vízlépcső felvíze. Csak ugye helyreállt a természetrendje maga módjának viszán. Uh-huh. Ezért kell majd Csongrádnál is vízlépcsőt építeni, különben olyan Tisza is visszanyerje a vízhozamát. Uh-huh. Vannak, akik azt mondják, hogy vissza kell állítani a régi Tiszát, ebben nem vagyok biztos, hogy igazuk van, de biztos nagyon szép lenne, csak akkor a fele alföldi területet, meg élő világot, meg egyébként vissza kéne adni úgy a természetnek, hogy az embereknek el kell költözni.
7: Tehát nekünk, aha, a legsürgősebb feladat akkor a szabályozás lenne a vízlépcső, de hogy az egész Dunán, akik már ezt megcsinálták, ők még mit tehetnek, hogy a teljes folyón javuljon a helyzet az időjárási körülmények változása mellett is?
6: Aki már megcsinálta, az már nem tett többet. Ott már csak az ima segít. Uh-huh.
7: Tehát csak
6: a víz visszatartás az nagyon fontos, csak mi nem léptünk, még itt mennek a viták a bolgár-román szakaszon is, ott is a folyószabályozás elkezdődött, de még nem, ott se tudták eldönteni, hogy mit csináljanak. Most ott például, ott is nagyon nehezen halad a hajózás, egyes területeken szinte teljesen megállt, mert már csak a csatornába tudnak hajózni, van elegendő víz a tengernél. Uh-huh.
7: Tehát azt mondja, hogy csak visszakanyarod az üzleti részhez, hogy most azért, mert van egy ilyen év, vagy kettő, vagy ez a trend, attól még nem fognak a megbízók elpártolni, mert az alternatíva is gyenge, tudja, vagy azért...
6: Igen, nem, de igaza van teljesen, a megbízó egyet néz, jön az alsó gatyája Kínából, és miért nem ért már ide?
2: Igen.
6: Vagy jön a legújabb kicsi a számítógépéhez, vagy az autója elakadt valahol, és hát egyáltalán nem érdekel, hogy a sóder miért nem érkezik, mert az aranygyűrűje, szeretné a megbízó, ugye el vagyunk ustulva, szeretnék a tejet meg a kicsit a kilincsünkre akasztanák az emberek. Uh-huh. És ha elfordulnak egyszer, mint már mondtam, gondoljon a 90-es háborúra, meg a 99-es NATO bombázásra. Uh-huh. Annyira visszavetett ez a bombázás a Dunai forgalmat, hogy 20 éve nem tért maga az a forgalom. És ez, uh-huh, nagyon nem jó, hiszen nem lehet mindent a Dunán vinni, ez is egy nagy félreértés. De amit a Dunán lehet vinni, vagy amit a Tiszán lehet vinni, vagy amit a Dráván, vagy a Mekkáron, vagy bármi lehet vinni, azt ott kell vinni, mert ez a legkörnyezett kímélőbb és a legolcsóbb. De a kígyóméreg ellenszörű, most sose fogják hajóval vinni.
7: Jellemzően mit viszünk a Dunán egyébként? Most hogy alakult ki?
6: A Dunán acélterméket, gabonát, mezőgazdasági terméket, műtrágyát, konténereket.
7: Honnan, hova?
6: High-end heavy. A high-end heavy például, ugye rengeteg, az fejlődik Európa, mert ez építkezik. Most pedig majd itt lesz ugye Ukrajna is, aminek, igen, lesz azért szerintem Dunai vonzata is. Ott elképesztően alkalmas arra például, hogy a túlméretes árukat,
2: aha,
6: meg a nagyon nehéz árukat vigye, mert ezzel senki nem tud versenyezni. Nincs az a közlekedési alágazat, ami ezzel tudna versenyezni. Senki nem tud 8-10 ezer tonnát egyszerre vinni az Aldunán gabonából, vagy acélból, vagy műtrágyából. Tehát ezek azok a termékek, amiknél meg kell maradni. Nem a válfákat fogják vinni, mert nem a libatollat a hajózásra.
2: Igen, világos. Uh-huh.
5: Na jó, hát...
7: Lehet még egy etimológiai kérdésem lenne, bár ezek egyik kollégám. A cikkekben a sétahajónak fordítják a River Cruise Ship-et, és valahogy nem értem, mint a teljesen összekeveredtek volna a fogalmat. Ugye a sétahajó nem az, ami a városon belül viszi körbe a turistákat?
6: Hát az igaz, hogy ez azért, mert az szegény embereknek ezt nem kell tudnia, de belegondol. Én inkább azt mondanám, azt szeretném, hogy azt mondják rá, hogy szállodahajó. Tehát az egy úszószálloda. Az, amiről az emberek beszélnek, az pont az, amit én például erőltettem Budapesten, amikor a MAHOS elnöke voltam, amíg nem rúgtak ki, hogy a nagy hajók álljanak meg valahol Újpesten vagy Csepelen, és a magyar vállalkozók a kis hajóikkal hordják körbe a drága amerikai turistát. Aha. Ez nem egy ördögi gondolat. És akkor megszabadulunk ettől a sok hajótól a belvárosban, ami nem jó üzlet annak, aki most ebből sápot szed, de az országnak jobb, a városnak jobb, a turistáknak jobb, és a magyar vállalkozónak jobb. Hát a könyörgöm, segítsük ma a magyar vállalkozót. Hát nem tudok olyan helyre menni külföldön, a holland a hollandot segíti, a francia franciát, éppen Görögország, vagy a görög a görögöt.
7: Hát de egyébként könyörgöm. Ez elakadt, mert ugye úgy, mintha már döntés is született volna erről, hogy kijebb telepítik a belvárosból.
6: Persze, döntés született, akkor sétáljon már a Dunaparton.
7: Látom, újra hogy nem valósult meg, persze.
6: Magyarország hogy... a döntés születik, csak ugye a fejünket arra használjuk időnként, hogy sapkát hordjunk, nem azért, hogy gondolkozzunk. Uh-huh. Tehát a másik az, hogyha valamit elhatározunk, akkor a hajózásban meg a közlekedésben hosszú távon kell gondolkozni. Tehát amikor a budapesti rendezésben gondolkozunk, akkor 40-50 évbe kell gondolkozunk a rakpartokról. Ha Bős-Nagymarosra gondolkozunk, akkor 200-300 évbe kell gondolkozunk. Nem ilyen 4 éves periódusokban kell gondolkoznunk. Sokkal felelősebb döntés, bölcsebb döntésekre van szükségünk.
7: Hát bízunk benne, hogy akkor most a kényszer nagy úr alapján reméljük. Legalább az elmaradás sikerül a szabályozás.
6: Mindig, amikor látszik, fáj, tudja, akkor érzik. Nem érzik, a ládára, és csak nézi, hú, hát mert valaki rálépett a lábújjára. Amikor a stoplis cipővel rálép és megfordul, uh-huh. akkor ön is érzi, hogy fáj.
2: Ott járt valaki.
7: Igen, egy argentin jó. játékos valószínűleg.
6: Igen. Tényleg egy argentin arra jár, az fáj.
2: Az biztos.
6: Nem futball, de fájdalmas.
2: Oké, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről a problémakörről.
6: Köszönöm, hogy hívást, és remélem megyünk előre, mert ugye tudniuk kell, hogy a hajózás gyakran beteg, de sosem hal meg.
2: Na, ez jó, ez jó. Köszönjük szépen,
6: szép napot kívánok. Köszönöm.
2: Szalma Botond folyami hajózási szakértővel beszélgettünk a Duna, meg hát a környező vizek állásáról, fuvarozásról, lehetőségekről.
8: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a ma reggeli Millás reggelét. Rádió Café 98.0-án, július 22-e szerda reggel van, fél hét múlt egy perccel.
6: Aminek a neve mostanra Gede Maratonná változott.
5: Igen, lehet ezt így mondani tulajdonképpen. Meg is viselt ez a ma reggeli kelés, nem volt. Ez volt a legrosszabb valamiért, nem tudom miért pont ez. Nehéz volt. És még lehet, hogy be se indultam rendesen.
6: Akkor támogassuk egymást, kollega. Igen. Én is így jártam, de annyi különbséggel, hogy én tudom, hogy miért valamiért nagyon nem tudtam elaludni. Este összejött a délutáni szunya, ami hosszú sem volt, de valahogy mégis...
5: Belerendított.
6: Persze, amikor el kellett volna, és már bőven-bőven messze éjfél után sikerült nyugovóra térni, úgyhogy és egy álom kellős közepén, amikor éppen valami izgalmas történt volna. Honnan ébredni, az úgy általában rosszat jelent.
5: Igen. Hát egyébként lehet, hogy nálam is, csak nálam mások az arányok, mert én 11-kor azért már ágyban vagyok normális esetben adásnap előtt, és most én is valami 12 körül feküdtem le, és 3-4-5-kor kelni kellett, úgyhogy lehet, hogy ez tett be nekem is, nem tudom. Macskát hajkuráztam még este.
6: Na, hát mit csináltad, kint, drága?
5: Hát kint maradt, kérlek szépen.
6: És, hát kint maradt, mert hogy be lett zárva az ajtó neki, gondolom.
5: Nem, hanem elkújtorgott, és még egy picit vártam, hogy előjön, addig olvasgattam, nézelődtem, aztán.
6: És nem jött?
5: Nem jött.
6: De és ilyenkor ilyen kettőkor kezd kaparni, vagy akkor? Hogy...
5: Ilyenkor, igen, hát nem kapar, áll a teraszajtó előtt bánatosan, aztán lesöndörödik ott, vagy a kinti ülőgarnitúra, vagy valahova, azt várja a reggelt, hogy valaki arra járjon és beengedje. És,
6: békésen várakozik.
5: Hát mit tud csinálni?
6: Nyivákolni például.
5: Nem.
6: Nyávogni. Nem.
5: Az csak
6: hangos, alvás nehezítő hangjelenségeket produkálni.
5: Csirkemel bontásnál van. Gyakorlatilag korábban a zacskó nyitására, de most már annak a késnek a penge, ahogy kiveszem a tartóból, és tudod, így megrendül, van egy ilyen kis csilingelő hangja, már azt tudják, hogy ha az a kés van, akkor lehet, hogy csirkevágás, ha csirkevágás, akkor kezdjünk el hisztizni ott a pult alatt, hát ha kapunk belőle. Szóval van ilyen, aha, ilyen a macskás élet, igen.
6: Na minden, legalább fölébredtet. Kiváló beszélgetést hallgattam, képzeld el. Alig tudtam a kocsiból kiszállni, majdnem elkéstem. Hát figyelj.
5: Akkor csak mi csinálhatjuk, már egy ideje mi csináljuk ezeket.
6: Szóval, ha vannak fokozatai annak, hogy valami tetszik neked a rádióba, ez most ugye a saját véleményes tapasztalat, ha kívülről hallgatom, igen, nyilván a rádió műsorokat, és nem csak a sajátunkat, sőt elsősorban nem azt, mert tényleg jó, azt ugye elhallgattam, elgondolkodtatott, jó volt, de a legfullosabb kategória az, hogy nem vettem, már ki kellett volna, megálltam és nem vettem észre, hogy még hallgatom tovább, és ott ülök, és nem szállok
5: azt
6: ki.
5: Azt akkor hallgatóktól és kapjuk, az is egy erős fokmérő.
6: És igen, és pontosan tudjuk, igen, és néha a hallgatóktól kapunk ilyeneket, és akkor azzal pontosan tisztán vagyunk, hogy az akkor valószínűleg tényleg jól sikerült, hogy lekötötte a hallgatókat, mert az valószínűleg a legérdekesebb fokozat, illetve kategória. Érdekes volt, amit nyilván tegnap belülről éltünk meg, hogy így az ismétlésben visszahallgatni, hogy mennyire más gondolatok, meg még plusz kérdések jutnak az embernek az eszébe, hogyha kívülről hallja, mint hogyha benne van és csinálja,
5: igen,
6: és kérdezhet.
5: Igen, ez érdekes.
6: Igen. Azon lamentáltam egyébként itt a szállodahajók Budapest belvárosából történő kitiltása, vagy kivezenylése kapcsán, hogy ez vajon okozna-e visszaesést a forgalmukban, de szerintem egyébként nem. Azról már meséltem, hogy miután volt szerencsém kipróbálni ezt a műfajt, mennyire lenyűgöző, zseniális a Budapestre érkezés, tehát így kívülről nézve a saját városomat is, meg hát tényleg látva ott a csillogó szemeket, azt, hogy mindenki ott tolong és le van ájulva, szóval az egész útnak ez a fénypontja, és eszembe jutott, hogy Bécsben is viszonylag kívül áll meg, még éppen van a közelben, de azért egy negyed óra sétányira egy villamos megálló, ahonnan egy jó 25 perc zögykölődés, mire nagyjából a belvárosba be tudsz jutni, de hogy ezzel igazából senkinek problémája nincs. Persze, van több megállóhely, szóval a közlekedésen múlik, tehát szerintem tényleg senkit nem zavarna, hogyha jóval kiebb sikerülne ezeket a hajókat megállítani, mert most ugye úgy néz neki, hogy igen, gyakorlatilag a fél Dunát elfoglalják, mert hogy egymáshoz kapcsolva 3-4 hajó, ami egymáson keresztül menve lehet a belsőkre bemenni, nem is csak egymás mögött a parton állva parkolnak, úgyhogy igen, ebbe azért még lenne lehetőség, úgyhogy gondolkodtam, valószínűleg abszolút támogatható lenne ez az ötlet. Majd megpróbálok utána nézni, hogy tényleg hol halt el a dolog, mert amikor ez téma volt, akkor a főváros, akkor a közgyűlés, azt hiszem, támogatta a főpolgármester is. Tehát ez
5: elég határozottan
6: átment a szűrőkön, úgy tűnt, hogy eldőlt, aztán csönd, és minden maradt ugyanúgy. Majd még megnézzük, hogy mi történt és miért.
5: D. Kartás már írt nekünk, kellemes, viszonylag friss, jó reggelt, Kartások és Zsuzsi, ma először a Margitit Budai hídfőjénél visz az utam, M2-es, M0-ás haladós, a Szentendrei út azonban már sűrű befelé, 37 perc, 25 másodperc a menetidő, innen majd Zugló, később jelentkezem, köszönjük szépen. Aztán képzeld, de Redus írt nekünk, nem tudom miért aggódik, jó reggelt urak, esetleg aszmások nem vagytok? Nem közvetlen az összefüggés, csak az allergiás hangotok és helyzetetek miatt kérdem. Ne legyetek, de vizsgáltassátok ki szerintem. Üdv, jó adást.
6: A te hangod nekem is olyan furcsának tűnt már tegnap is. Mm-hmm. Nekem, hát az allergia az majd jön, az most hamarosan indul a parlaki szezon, de még pár hét, és utána beleesünk. Neked ez a kisebb problémás szezon, nekem ez az erősebb a tavaszihoz képest, de elköszönjük a megnézhetjük, azt már nem tudunk szerintem, de aztán simán lehet, hogy van valami
5: De az nem tud lappangani, tehát azt csak észrevennéd, hogyha vannak ilyen légzési problémák, vagy nem is tudom, mivel jár, az inkább ilyesmivel.
6: Állítólag túl, és van, ami így, nem akarunk doktornak fölcsapni, csak hogy nekem is így halványom. Igen,
5: már voltam művészettörténészek, ma doktorok.
6: Igen.
5: De nekem amúgy is van ez az érzékenységem, tehát ez minden reggel olyan, hogy ilyen be kell indulni a hangszálnak. Főleg, hogyha ilyesmi van, hogy hűvös a hajnal, nyitott ablak alatt alszom, az meg tud csapni, tehát én szerintem lehet, hogy csak ennyi, meg ilyen légkondi itt-ott, tehát ez a nyári időszak azért tudja terhelni a hangszálakat, de majd megnézhetjük.
6: Azon mosolyogtam, még visszafele jövet, hogy pénteken, amikor Londonban bejelentkeztem, mm-hmm. és mondtam, próbáltam fülön figyelmet egy apróságnak tűnő dologra, amivel tökre el tudja rontani egy nyaralásodat, az irgalmatlan hőingás a városon belül, a belső Aha. és a külső terek között. Nem várt helyeken is, és ez Londonban nekem így most nagyon szépen kijött, de az még semmi nem volt ahhoz képest, amit utána láttunk. Tehát tényleg a 17 és a 45 között gyakorlatilag járműről járműre lehetett pattogni, de hogy még az új vonatokon is, tehát mit tudom én, a reptéri Express Lutonba azon nem működött a légkondi, vagy nem volt, vagy nem tudom, azt gondoltam volna, az újabbakon már van, tehát egészen katasztrofális. Kellett volna lennie, mert meg nyitható ablak sem volt rajta, tehát a minimális, tehát a maximális, tehát minimális légcsere, maximális hőmérséklet, és ugye a buszokon meg a metrókban is extrém különbségek vannak. Nagyon-nagyon könnyen meg lehet fázni. Nem, mintha Budapesten ne lenne meg néhány BKV jármű között, de itt azért talán nem olyan extrém, hogy ezt észrevedd, de nagyon-nagyon könnyen meg lehet fázni, szóval tényleg legyen mindenki óvatos. Most szerencsére a hőség elmúlt, hát most nagyon úgy néz ki, hogy a jövő heti, tehát a jövő hét közepétől majd következhet egy újabb kifejezetten meleg periódus, de legalább még változhat, meg addig legalább biztosan nyugtunk van, úgyhogy ennyit akkor az időjárás előrejelzésre.
5: Aztán azt írja valaki, úgy tudom, hogy kikötőt is vehetett Budapesten az egyik társaság, mindenhol csak bérelni tudnak, nálunk pedig akár bérbe is adhatják.
6: Igen, de szerintem korábbi történet. De lehet, hogy ez akadályozta meg a komolyabb változást.
5: A passz név körül volt valami, nem? Hogy
6: hát már nem emlékszem. De egyébként ez régi és rendszeres, uh-huh. tehát a nagy hajós társaságok, nem csak a folyami szállodahajókat működtetők, azok próbálnak tulajdonrészt szerezni Igen. a kikötővállalatokban is, úgyhogy ez tök logikus, hogy így építik fel a bizniszt, ez összetartozik sokkal kisebb a kiszolgáltatottságuk az infrastruktúra iránt, meg a árazás tekintetében is, de igen, valami rémlik, hogy ennek is szerepe volt abban, hogy talán nem ment tovább ez az ügy.
5: Aztán nyáron a hideg sör is megterheli a hangszálat, igen, már abból most nem volt, úgyhogy arra nem tudom Valóban. Fogni, de kétségtelen nagyon vigyázni kell vele. Na, a névnaposaink Magdolnákat köszöntjük nagy szeretettel, az a főnévnap, de meg különböző változatai, a Magda, Magdaléna, Magdó, például Lenke, Marléne, Platon, Verbéna.
6: Platon?
5: Aha, ilyen neveket is találtam, úgyhogy őket is köszöntjük. Évfordulók közül kiemelünk párat, azt mondja, hogy az első keresztes hadjárat lovagjai 1999-ben Jeruzsálem bevétele után Bújlón Gottfriedot választották meg a Szent Sír őrzőjének, de facto jeruzsálemi királynak. Aztán Az amerikai Wiley Post egyszemélyes repülőjével elsőként repülte körül a Földet. Ez 1933-ban volt ezen a napon. Azt mondja, hogy 2009-ben Magyarországon meghalt az első beteg, aki az új típusú H1N1-es influenza vírussal fertőződött meg. A vírussal összesen 111 ember halála volt összefüggésbe hozható.
6: És pontosan 15 éve már, 2011-ben történt ezen a napon, hogy Anders Breivik lövöldözni kezdett Oszló külváros
5: külterületét,
6: és elrobbantgatni egyszemélyes és kétlépéses terrortámadást követett el. Ezek szerint az a két helyszínt jelent, és én már nem ezt a kifejezésen furcsa.
5: Szerintem gondolom.
6: Hogy először itt, és utána folytatta máshol, ez a kifejezés. Igen, először a kormányzati negyedben volt pokolgépes, ja, és akkor utána
5: az ifjúsági táborban volt. Nem is tudom, minek lehet fölfogni, és akkor úgy igen. De 69 áldozata volt, és teljes életfogytiglant kapott, ugye azt nem engedik ki azt a pacákot soha.
6: Nem, de igen, tesz róla, hogy bekerül a hírekbe, mert reklamál a körülmények között, meg minden prigobben nem hallani róla többet, igen.
5: Születésnaposok, azt mondja, hogy 1911-ben Muráti Lili magyar színésznő született, Markos György, Karinti Gyűrűs magyar humoristát üdvözölhetjük, köszönhetjük születése napján. Aztán Willem Dafoe.
6: 80 éves, kerek 80 éves Markos.
5: Igen.
6: György, boldog szüli napot és jó egészséget.
5: Willem Dafoe, amerikai színész is ma ünnepelhet, tőle fogunk majd idézni. Emilio Butragueño, spanyol labdarúgó, derék hallottam a nevét, de ő is ma születésnapozik, ahogy Selena Gomez, amerikai színész, énekesnő és György brit királyi herceg is. Úgyhogy nekik küldhetjük akkor az első dalt, meg mindenkinek, aki szereti.
6: A miért Lutonban szálltál le kérdésre, sajnos csak azt a választanom adni, hogy mert ott van a repülőtér. Tehát,
5: igen, ez egy nyomósok.
6: Hát ott van a hely, ahol a gép le tud szállni, úgyhogy ennek ilyen egyszerű oka van.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Fú, én még próbálom áthámozni a nyári uborka szezon és a különböző bulvár hírein, és egyelőre nekem nincs ajánlásom, te hogy állsz?
3: Mondok egy New York Times-t, mert arról olvasgattam, hogy csak így említés szintjén tegnap is előjött a műsorban, tehát hogy mennyire komoly a fenyegetőzés a hutik részéről, azt még nem tudni, de hogy már ezzel is komoly károkat tudtak okozni, az biztos. Tehát azt elemezgetik most sokan, és nyilván a világgazdasági következményekre próbál mindenki ráfordulni, hogy a Hormuzi szoros gyakorlatilag továbbra is zárva van. Hát néhány hajó időnként átmegy rajta, de a forgalom továbbra is a töredéke annak, ami olajszállítás tekintetében volt a háború kitörése előtt. Ezt tudjuk, mert megtanultuk, mert gyakorlatilag minden hírben benne volt, hogy a háború előttig a világ kőolajtár termelésének gyakorlatilag az ötöde ott haladt át. Viszont abban, hogy azok a várakozások, amelyek a tartós 120-130 elszálló olajárakat vizionáltak, nem jött be, komoly szerepe volt annak, hogy a szaudiak az olajokat el tudják szállítani az ellenkező irányba, mert ott is működik a vezeték, sőt, azon a kapacitást tudták növelni, és kivezetik a Vörös-tengerre, viszont onnan ugye ezt az olajat nagy rész ezt Ázsia felé kell vinniük, vagyis a Vörös-tengeren dél felé kell kihajózni. A hajókat sikerült arra átirányítani, és ott a szállítási kapacitás is megvan. Északi rész, észak felé, ugye az a földközi tengere vezet ki a Szuezi csatornán keresztül, de ott a fő irány az a déli rész, ahol van az a bizonyos öböl, vagy szoros, aminek sose jut eszembe a neve, de most megnéztem, hogy a Bab al-Mandab öböl, ez a déli kijárat a Vörös-tengernek, és ott most fenyegetőznek, hogy na, akkor ott megint a hajókat le fogják lőni, és az első következményei ennek már látszanak, tehát jó pár hajó megfordult, és mégis elindult észak irányba. Na,

0: sem az infláció elszállása kapcsán nem valósultak meg, amiket nagyjából március-áprilisban hallottunk. És még az sem egyértelmű, hogy ez most csak fenyegetőzés, vagy tényleg megvalósítják. Ugye azt mondják a szakértők, hogy elég lenne egy-két hajót tényleg megtámadni, és akkor viszont annyira elszállnának a szállítási díjak, meg akkor tényleg senkire hajó tulajdonosok nem mernének arra menni, és inkább bevállalnák a brutális nagy kerülőt észak felé a kisebb kapacitású szuezi útirányon át, hogy annak nagyon komoly következményei lehetnek. Szóval a New York Times is ezt elemzi ebben a cikkében. Nagyjából az a címe, hogy a huti blokád tovább ronthatja az amúgy is törékeny helyzetet az olajpiacon. Hát reméljük, hogy nem így lesz, és ez nem fog odáig fajulni, de most a veszély fönnáll. Ugyanakkor erre azért markáns reakciót a piac sem adott, az olaj valóban tovább emelkedett, valóban visszaemelkedett, de még mindig nagyon messze van attól a csúcstól, amit a háború kitörésekor, illetve azaz követő hetekben ért el.
1: Hát én nem keresgéltem tovább, hanem visszaemlékeztem a tegnap délutána vagy estére, de Bozi István mindig elküldi a linkjét, amit éppen ír. Ugye a Világbank volt vezető közgazdász, ami is igyekszünk vele relatíve sokszor interjúzni az Egyesült Államokban él, úgyhogy ez neki azért egy kihívás, hogy fennmaradjon azokban az éjszakai órákban, amikor mi innen hívjuk reggel.
0: Viszont pont szeretnék rákérdezni, mert úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy valamikor nyár vége felé jön Magyar Országra, úgyhogy tényleg így van-e, és ha igen, akkor majd személyesen is meg tudjuk invitálni.
1: Igen, az klassz lenne. Szóval most megint írt, arról, amit egyébként a legutóbbi beszélgetésünkkor érintettünk egy picit, az most egy kifejtősebb a növekedés.hu-n egy ilyen elemzés formájában állította össze István, a vagyonszerzés, amikor a pénz gyorsabban fut, mint a jog. És szó szerint erre van kiegyezve az írás, hogy azért kell igyekezni, mert az ilyen esetekben, ilyen korrupciós ügyekben a vagyonvisszaszerzésnél az idő nagyon gyorsan ketyeg, és fordított arányosságba gott mutat a sikerességgel, tehát minél tovább húzódnak ezek a vizsgálatok, ügyletek, annál kevésbé visszaszerezhető az így korrupció által eltüntetett vagyon. Felhoz példákat is, a legsikeresebb Malajzia, aki ebben a programban a legnagyobb arányt érte, 74%-ot sikerült visszaszerezni az elsibolt pénzeknek. A másik végletet Olaszország képviseli. Itt az eltérített közvagyonnak mindössze 10-15%-át sikerült visszalapátolni, és egyértelműen az idő a döntő tényező, és arról is ír, hogy pont ezen lehet elcsúszni meg azon, hogyha nem jó sorrendben halad a vizsgálódás, tehát hogyha először teljes jogi bizonyosságot akarnak szerezni a vizsgálók a tekintetben, hogy az a pénz az el lett tüntetve, hiszen ez egy nagyon hosszú procedúra, és az alatt nagyon gyorsan számlákon, offshore cégeken, kriptodevizákon teljesen jól el tud szaladni a vagyon. Inkább már egy vizsgálati szakaszban, természetesen ott is, ahol a jog engedi, már vagyonzárolásokat kell eszközölni, és úgy tovább vizsgálódni, úgy nagyobb esély van a jobb arány elérésére az ilyen pénzek visszaszerzését illetően, tehát a növekedés.hu-n lehet most olvasni. Dobozi István írását.
0: Akkor gyorsan meg idevigyeztem a Telexnek az esélylatolgatását. Mai napra ígérték a nagy bejelentést a nagy vasútfejlesztési programra járól az új kormányzatnak, illetve hát mindenféle közlekedésfejlesztési csomagról. Két új tramtrain, új hévvonalak, vonalgyorsítások. Megnéztük, mit rejt a kormány beharangozott meg a vasútfejlesztési csomagja. A korábbi nyilatkozatok, elszólt Facebook bejegyzések, illetve hát rákérdeztek, és amit ebből előre elárultak, abból próbálták összerakni. A két tramtrain érdekes, ugye ez Hódmezővásárhely Szeged közötti úgymond Lázár projekt volt. Sokan vitatták, hogy ennél nem lehetett volna fontosabb, illetve a prioritási listán előrébe helyezkedő projektekre költeni a pénzeket, de ezen már túl vagyunk, és egyébként kiválóan működik, és valóban most az összegeket figyelemen kívül hagyva, valóban a tömegközlekedés felé terelte az embereket, és nagy mértékben javult Hódmezővásárhely és Szeged között a tömegközlekedésnek a színvonala. Debrecenben és Miskolcon is tramtraint terveznek. A Kazincbarcika felé, itt a miskolci kapcsolódási pontokat nem értem, tehát a Gömöri pályaudvarról messze nincsen kapcsolódási pont a jelenlegi villamos hálóvatonnal, még jó messze van, hogy be lehessen kötni, és ez egy kihalt

0: Szellemvidék gyakorlatilag senki nem használta, ott egy kicsit furcsálom itt az útvonal. Amit viszont korábban is mondtak, és ez egyébként még az előző
1: kormány is. Csak röviden, mert
0: igen, látom,
1: és már Czoller Andi is rúgja az ajtót.
0: Igen,
1: nincs csak idő mindenre.
0: Hát ez alatt befejeztem volna a mondatot.
1: Dehogy fejezted volna
0: na.
1: Be.
0: Szóval a kínai akkugyár miatt bezárt 106-os vonal helyett lehetne tramtrain és fölfűzni jó minőségű közlekedéssel a környékbeli falvakat, ha nem is egészen Balmazújvárosig, de legalább valameddig, és akkor nem mondom tovább, remélhetőleg ma akkor kijönnek a részletek, és majd akkor a tények alapján beszélgethetünk róla, mondjuk holnap.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Új csúcs a BUX-ban, 1,6%-ot emelkedett 143.889 pontig. A vezető részvények közül az OTP volt a legmenőbb, 3%-ot gyarapodott 46.100-ig, de a MOL sem teljesített rosszul, 2,5%-kal került feljebb 4.328 forintra. A Magyar Telekom az több mint 1%-kal 2.664 forintig ment, míg a Richter Gedeon esett 1,1%-kal 11.780 forintra.
0: Hát de mondom már az Amerikát is, hennyire profi vagy.
1: De hogy és az ott ilyen.
0: Mi is volt Amerikában?
1: Kereskedés.
0: Kereskedés az volt. És
1: egyet tudok, a Rocket Lab elnyert egy kormányzati megrendelést. Jó. 12 szuborbitális indításra plusz 6 opcióra.
0: Ja, lezártam a játék sortomat, de nem kellett. Ne, de azért ráztak. 150% nyerőben nem rázzák az ember túlságosan. De ez a felpattanás megijesztett, nem láttam a hírt, azt mondtam, jó van, akkor elég lesz, nem kell innen már követni. Messze kibocsátás ár alá ment, ez még annál is álomszerűbb volt, mint a jelentősége nincsen, mert tényleg játékpénz. Viszont most már egy kicsit aggódtam, hogy most már meg tudják húzni fölfele, most már inkább talán a rossz hírek épültek be. Egyébként rossz döntés volt, utána lejtőre kerül, de mondom, ezek már annyira jelentéktelenek, hogy bármi lehet még itt. A piacokat teljes egészében nézve, hogy ne veszünk el a részletekben, a Nasdaqnek a felülteljesítése, a technológia ismételt jó teljesítménye miatt emelkedtek alapvetően a papírok. Európában is jó hangulat volt az egész világon, az olajár emelkedése ellenére, tehát amiről pár perc előtt beszéltünk, hogy előre a világot nem izgatja az esetleges újabb komoly olajár emelkedés, vagy hát az előző napon már esetleg lereagálta, úgyhogy most inkább a pozitív momentumra próbálta központosítani, és a félvezető szektornak a vezetésével a szép oldalát nézték mindennek, és egy enyhe emelkedést lehetett regisztrálni, ami persze a chip szektorban sokszor nagyobb volt, mit tudom én, a SanDisk 15%-ot, meg a Micron is több mint 10 fölött ugrott, illetve korrigált fölfele, most már inkább ezt érdemes mondani, úgyhogy az elmúlt hetekben egy sima egy fordított kicsit föl, kicsit le alapon mennek
1: az árak.
0: Fú, mit
1: kap a Michael Burry az X-en, mert sortolja ezeket a chip papírokat, meg Nasdaq-et, meg minden, és hát rendesen osztja az úri közönség, hogy ezt erősen benézte, és valamit csináljon már magával, legalább ne posztoljon róla.
0: Hát így kezdődött 2008-ban is, aztán neki lett igaza, mint tudjuk.
1: De többször máshol olyat is kapott, hogy egy elromlott óra többször mutat pontos időt, mint ahányszor ő pontos előrejelzést ad.
0: Igen, de ez a Big Shortból is kiderül, hogy sokáig így tűnt egyébként, és kb. Körberöltem mindenki a csávót, aztán utána ő lett a legnagyobb király. Hát meglátjuk, ez majd hova fut.
1: Igen.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Czoller Andi van itt, és fog híreket mondani. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Te is szúnyókász, látjuk, nem baj, majd a hírek alatt fölébredsz. Utánad jövünk vissza.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz jár a 19-es villamos helyett a Clark Ádám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között baleset miatt, míg a 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő közötti megállóit a Bécsi út Vörösvári út felé. Lassulást tapasztalhatnak a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomhoz közeledve és az M3-as bevezető szakaszán, ugyanígy a Szerencs utca előtt. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd haladni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd. Nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A jegybank elnök szerint nem okozna jelentős változást az élelmiszer árstopp kivezetése. A vállalatok 78%-ának vannak lejárt számlakövetelései. Összeomlott a közlekedés az Egyesült Államok északi partvidékén. Kevés felhő lesz az égen, de néhol egy-egy zápor előfordulhat. Élénk szél mellett 27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Varga Mihály szerint az élelmiszer árstopp kivezetése nem okozna jelentős változást. A jegybank elnök úgy fogalmazott, a kamatpálya alapján jól látható, hogy nem járna érdemi hatással az árstopp kivezetése. A monetáris tanács tegnapi alapkamat csökkentése után hozzátette, a nyár folyamán pozitív reálkamat fenntartása mellett az alapkamat további csökkentésére lát teret. Habemus bókám, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke tegnap a közösségi oldalán. Ezzel a szójátékkal jelentette be, hogy Bóka Jánost választották meg a Fidesz frakció vezetőjének. Az eredeti mondás a Habemus papam, amellyel a frissen megválasztott vatikáni pápákat szokták bejelenteni a Szent Péter téren. Sebastian Kurz, a börtönbüntetésre ítélt volt osztrák kancellár is rajta volt az MCC fizetési listáján, írja a 444. A Fidesz választási veresége után azonban az egykori politikus 110 ezer eurót visszautalt az MCC-nek. A volt kancellár elvileg tanácsadóként dolgozott a szervezetnek. Komoly bajban van a KKV-szektor. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását. Az Atradius felmérése szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7:30 után. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat mért Iránra, immár 11 napja folyamatosak a támadások. Az amerikai elnök egy föld alatti atomlétesítmény elleni támadást is kilátásba helyezett, Irán pedig válaszlépéseket ígért, írja a BBC. A jemeni Huszik három Ázsiába tartó olajszállító tartályhajót fordítottak vissza a Vörös-tengeren. A lázadó szervezet korábban tengeri blokkádot hirdetett Szaúd-Arábia ellen. E-mailekben arra figyelmeztették a hajókat üzemeltető társaságokat, hogy ne végezzenek ki és berakodást a szaúdi kikötőkben, mert ez a tevékenység bárhol célponttá teheti hajóikat. Összeomlott a közlekedés az Egyesült Államokban, sorra zárják le az északi és közép-keleti partvidék több meghatározó repülőterét az ítéletidő miatt. New York, Boston, Philadelphia és Washington is beleesik abban zónába, ahol tornádókra és özönvízre számítanak. Összesen 32 millió ember lakóhelyén van érvényben figyelmeztetés.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb futószápor előfordulhat. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, július 22-én szerdán reggel 7 óra 10 perckor vagyunk itt Ács Gáborra.
6: És Gede Balázsra.
5: És persze a kedves hallgatókkal, megjött Gézu is, ilyet írt nekünk egy ilyen nagyon rövid, egymondatos életképet, azért az utolsó falattal levajas kiflizni magad, szimplán művészet. Az nagyon bosszantó tud lenni. Múltkor egy ilyen vagy otthon? Nem. Pizzáztam, és nagyon ügyeltem rá, mert érezhetően eléggé olyan híg volt a paradicsom szósza a pizzán, hogy ott zsonglőrködni kellett, hogy az ember ne disznó módjára hagyja el az asztalt, és az utolsó falatnak a vége, hogy így lefittyett egy ilyen csöpp, egy pák, telenyomta a pólómat, ami hát aztán szépen nézett ki, mert megpróbáltam eltávolítani, amitől nagyobb lett a folt, persze, úgyhogy onnantól elindul az ember egy lejtőn.
6: Na, ennek hát a másik fele, mikor az elsővel történik, tehát jó, hát olyan, olyan útod, ahol nincs váltásruha, tudod, persze. Most tudod, a spórolós utas, drága a csomag, és akkor
5: hát mondjuk az nálam nincs.
6: Farmerból elég egy, és egyszer mosunk, vagy a mosás utáni első fölvétel első percében a jó nagy pecsét és rácsöppen, és vagy akár indul el. Mindig, persze. Igen. Ahogy kell.
5: Hát ez nem olyan vicces, azt írja valaki, hogy 21 évet kapott Breivik, ez a maximum ott arrafelé, ami akkor azt is jelentheti, hogy 15-16.
6: Hát azt mondtuk, hogy 15. 15 éve történt, hát maga akkor a terrortámadás.
5: Hát ez rémes. 6 év múlva kiengedik ezt a szörnyet. Azt mondja, hogy információt keresek, hogy mit láttok, de az úgy látszik, hogy nem zavar senkit.
6: Azt írja egy hallgató, hogy a folyami hajósok szerint Budapest a fekvése folytán a Duna fővárosnak tekinted, ez igen, ehhez képest csak nálunk lehet a belvárosban kikötni, máshol csak olyan távolságokra, mint Békásmegyer vagy Sziget-Szent Miklós. Ez nem igaz. Tehát egy saját tapasztalatból, miután a Dunának a fő szakaszán, meg a Rajnán is egy elég hosszú szakaszon volt szerencsém haladni, a legtöbb helyen igenis a belvárosban vannak a kikötők, és nagyon-nagyon kellemes az, hogy megállsz, és gyakorlatilag 5 perc múlva a város főterén vagy. Ezek azért általában kisebb városok, de például Pozsonyban is a belvároshoz legközelebbi részen állnak a hajók, és Bécs volt az, ahol a belvárosban is vannak kikötők. Valószínűleg a drágábbak és többet fizetők kapják azokat, ezt már csak én tippelgettem, de hogy sűrű elnézéskérések közepette ne közölték, hogy sajnos negyed óra sétányira található a villamos megálló, honnan be lehet menni a városba. Ez volt ami, vagy az én tapasztalatom, de hát azért szerintem tényszerűen nem igaz, hogy csak nálunk állnak meg a belvárosokban, szinte mindenhol. És ezt teszi a turisták számára kifejezetten vonzóvá, hogy akár többször is ki tudnak szállni, és be tudnak trappolni pillanatok alatt. De mondom, ezek azért tehát világváros azért kevés van, ezek kisebb helyek, de nincs ez a kintről beviszünk, és akkor majd ott erre külön még iparágat építünk. Egy nehéz kérdés egyébként. De az biztos, hogy ha kijebb is mennének, és kisikerülne Budapesten kijebb paterolni őket, attól még jönnének, mert a Budapest akkor is annyira vonzó cél, maga a bejövés, maga az átjövés, az áthajózás a városon az akkor is vonzó, meg az itt lét is. És a problémát még inkább az okoz, hogy sokáig vannak itt, hát problémát, bizonyos értelemben problémát, annyira népszerű a hely, hogy nem mennek el gyakran akár fél nap, vagy egy nap után, hanem akár több napig is itt vannak. Azok a turisták viszont elég jól költenek is, ugye ezért a dilemma is nem egyszerű, de elképzelhető, hogy rövidebbre vennék a figurát, hogyha mondjuk nagyon megdrágítanák nekik a kikötést, vagy ha tényleg kiepaterolnák őket a városból, ezért nem egyszerű ennek az eldöntés.
5: Azt írja a mérnök úr, hogy vannak már igen jó száraz folt eltávolító szprék, és zsebben elfér. Azt egy gatya helyett akkor elrakhatod magadnak, és akkor nem úgy nézel ki, mint egy malac három napig.
6: Én azt nem állítottam, hogy a kolléga meg egy kicsit eltúlozta az én lecsöppenős sztorimat. Én inkább az időzítésen mutattam, hogy szinte mindig akkor, amikor
5: éppen... De hát az egy malac, aki egy ilyen leevett pólóval mászkált, tehát ezt ne szépítsük. Na, igen. Szerintem haladjunk tovább budapesti hírekkel.
6: Arról volt, hogy ma nem morgunk, de most kénytelen voltam egy nagyot morogni. Na, nézzük inkább a fontos híreket, igen.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát Városháza Park megkapta az összes engedélyét, úgyhogy egy nagyon helyes kis parkocska jöhet létre. Szerintem már most is elég hangulatos ott arra felé lődörögni, de hogyha valaki megnézi a látványterveket, ezt mondjuk a hvg.hu meg lehet tenni, akkor azt látja, hogy egy még klasszabb, még izgalmasabb park épülhet. Ott a belvárosban minden zöld felület kincset ér, sőt, még többet az életet. Ezért is nagy dolog, hogy a fővárosi kormányhivatal végre kiadta az örökségvédelmi engedélyt, a Városháza Park meg építésére. Ehhez is kormányváltás kellett, úgy látszik, örült és szúrt kissé oda Karácsony. Nézem egyébként ezt a látványtervet, és nem tudom hányan emlékeznek rá, hogy mi volt itt a helyén annak idején. Egy ilyen egyszintes, ilyen rózsaszín, hát egy nem túl szép ilyen üzletsor gyakorlatilag a Gerlóci és a Bárci István között, és annak a Gerlóci végén a sarokhoz közel, csak már múltkor beszélgettünk a fotózásról, meg arról, hogy én ott tizenévesen ott hülyeskedtem, ott vettem a vegyszert az előhíváshoz, meg a 8 mm-es filmtekercset a filmezéshez, ott volt egy ilyen is. A másik szélén meg háztartási bolt volt, oda édesanyám hipóért küldött el. Na, szóval ilyen jutottak nekem erről eszembe.
6: Közben a hallgató igazságot tett a mi kis művitánkban. Úgy nézel ki, mint egy malac, és még az inged is pecsétes. Nagyon szépen köszönöm. Felgyűlt a papír hulladék Újbudán, ahol elismerte, hogy fennakadások vannak, több hétig nem szállították el több részről. Érdekes, ami 11. kerületi utcánkban ott egyáltalán nem volt fennakadás. Azt sokat használtuk. Pont a papír kukát, viszont nem messze onnan a Karolina út is már egy gócpont volt, a Gellért hegyen is voltak fönnakadások. Itt elvileg mindenhol heti szállítás van, ez nem egyértelmű, máshol van, ahol csak értente viszik el, viszont van, ahol 3-4, sőt 5-7-es késésről is érkezett jelentés, úgyhogy ez most egy valós probléma.
5: Jó, szerintem menjünk tovább, mert nem lesz ebből forintpiac, hogyha rátérünk a fontos vasúti csomópont felújításának elkezdésébe.
6: Térj rá te, és akkor biztos, hogy gyorsan elmond. És én megígérem, hogy nem szólok hozzá.
5: De nem készültem, úgyhogy most forintpiac.
6: Jó, akkor mégis nálam landol majd, de majd csak később, ha lesz rá itt, oké.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Én nagyon örülök, hogy már ilyenekről beszélünk, hogy az MNB elnök beszéde alatt kapott egy pofont a forint.
3: Három forint, ne
2: vissza. Se, kettő valamennyi,
3: kettő igen. 95.
2: De az tulajdonképpen jó, hogy most ilyenek a mértékek, tehát már nem az irgalmatlan lengedezés van a devizánkban. Persze, kérdés, hogy ezt a kereskedő is így látja-e, ugye, mert ő a volatilitást jobban szereti, de majd mindjárt elmondja nekünk. Kóba Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Sorban állnak a pánikoló ügyfelek, hogy Kolba úr, hát ismét szakad a forint. Hát gondolom, hogy kicsit szofisztikáltabbak az én állatok az ügyfelek.
4: Hát azért pánikban nincsenek az ügyfelek alapvetően, én azt gondolom. Sokan hasonlóan szeretik azért, hogyha mozog a forint, főleg akkor jelen pillanatban az a furcsa helyzet állt elő, hogy az ügyfelek szeretik, amikor gyengül egy kicsit. Ugye ez az elmúlt években azért nem volt jellemző, főleg amikor 4-essel kezdődött a forint, de mostanában azért főleg az az oldal, amelyik inkább euró eladó és forint vásárló, ők szeretik, hogyha valamilyen gyengülés tapasztalható. Hát az, hogy ugye a pofon mértéke, az nekem még mindig egy picit ilyen újságírói túlzás.
3: Persze,
4: hát,
3: amikor
2: ilyen
3: persze.
2: Egy kesztyűs legyintés, ilyen úriemberes kis...
4: Igen. Tehát azért mi akik ott az ING-be dolgozunk, azért láttunk olyat is, amikor 18 perc alatt 29 forintot gyengült a forint, tehát arra azért már megemelkedett a vérnyomásunk. Igen. egy forintosra azért szeretjük, tehát jó, de azért pofonnak nem nevezném, de minden tény is való, hogy van azért a forintban egy kis volatilitás, tehát úgy néz ki, hogy ugye azok a mézes hetek, amikor csak és kizárólag erősödni tudott, és azon belül is nem túl aktívan, tehát megtalálta ezt a 3.55 alatti szintet, és hogy gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha beágyazódnánk, azért innen sikerült egy kicsit elszakadni.
3: Ugye, és itt a világgal szemben és a régióval szemben, tehát egy önálló magyar sztori volt
2: egy pillanat, amikor teljesen immun is volt mindenre, ugye olyan szépen araszolt lefelé a jegyzés.
4: Abszolút, tehát bármi történt a világban, hát ugye emlékeztek rá, hogy a 3.50 alá is benézett. Igen. A forint, és gyakorlatilag a világban ugyanazok a negatív dolgok történtek, amik azt kellett volna okozzák, hogyha felütjük a közgazdaság tankönyv első oldalát, hogy arra gyengülnie kellett volna a devizának, de mi teljesen függetlenül mozogtunk ettől. Ugye egyébként alapvetően az erős forintnak nem is a szinttel van az igazi probléma, és az ügyfelek sem emiatt mondjuk azt, hogy panaszkodtak, hanem azt, hogy nagyon hirtelen lett ilyen erős a forint. Uh-huh. Tehát ugye, hogyha valami szépen lassan araszolva rendszerűen megy le, mondjuk eljön le erre a szintre, akkor azért arra jobban föl tudnak készülni, mindenki rá tud egy kicsit erre mozdulni, jobban, könnyebben hozzá tud szokni. Ugye gyakorlatilag a 3.80-3.90-es szintről beestünk 3.50-be gyakorlatilag hirtelen, ami azért váratlanul ért mindenkit, mert nyilván gondoltuk azt, hogy mi lesz, ha az eredmény lesz, ami lett, akkor mi fog történni, de azért még forint specifikus történetben is azért ez egy elég hirtelen mozgás volt.
3: Most a fő kérdésünk az lenne, hogy akkor a mézes heteknek vége? Tehát a forintnak a látványos felülteljesítése, önálló élete, hogy akár mindenkivel szemben, vagy mindentől függetlenül erősödni tud, mert akkor a lelkesedés az új gazdaságpolitikával, uniós pénzek hazahozatala, nagy változásokkal, egy előrehozott bizalom, euró bevezetési pálya meghirdetése, stb. Beszéltük róla. Akkor ez most vége? Tehát most ez fordult? Tehát ennyi volt, és akkor mostantól nemzetközi helyzet, ahogy fokozódik, ugyanúgy reagálgatunk, és beállunk úgymond a sorba, vagy azért még lehet önálló élete a forintnak?
4: Én azt gondolom, hogy a válaszom az, hogy is, tehát véget is ért, meg nem is ért véget, tehát azért még talán az az eufória már nincsen, hogy mindenre és minden, bármi történt a világban a forint golyó álló, az látszik, hogy azért szépen reagálgat a geopolitikai helyzetre, mindenféle változásra, de azért még a gyengülés mértéke és akár üteme azért még azt mutatja, hogy azért a forintban a bizadalom azért az még egyáltalán nem veszett el, de igen, az eufórikus részen túl vagyunk, de azért még mindig elég nagy az öröm a forinttal kapcsolatban. Tehát akár nagyobb mozgásokat is elbírhatna, de egyelőre még azért én ezeket mérsékelt reakcióknak ítélem meg, amik történnek.
2: Az első vágás után ugye Varga Mihály bejelentett egy ilyen rövidebb kis vágási ciklust, azt sokan mi is úgy értelmeztük, hogy akkor volt a leghangosabb a piac a tekintetben, hogy ez a fajta forint erő már az exportot akár hátrányosan is érinteti, és kicsit ilyen verbális intervenciónak is tűnhetett, mert azért egy bank nem szokott ennyire kottát adni a befektetők kezébe, és ennyire konkrétan leírni azt, hogy mi a kamatpálya rövid távon. Ezt lehetett-e így értelmezni? Ez a szint már megfelel az export vagy...
3: Ugye nem szokott számot mondani, és nincs árfolyam cél, ezt tegnap is hangsúlyozta, ugyanakkor a múlt héten mégis bemondott egy 55-60 közötti szintet, az ottani stabilitás az milyen szép lenne, akkor valahol mégis így próbálják a további erősödést akadályozni, tehát ez most a kellemes szint a jegybanknak is, ami mellett még beleférhetnek csökkentések?
4: Pislogtunk is egyébként, amikor ezt láttuk a piros headline-ban, mert ugye nem szoktak számot mondani. Igazából ugye ők, ha számot mondanak, akkor inkább az inflációs várakozásaikat, ugye mert ugye a Nemzeti Bank mindig azt kommunikálja, és egyébként tegnap is azt kommunikálta, hogy nem árfolyam célja van, hanem inflációs célja van. Az 55-60, hát az exportőrök ezzel szerintem azért vitatkoznának, hogy azért inkább azért a 60-65, de ha még inkább, akkor inkább a 65-70. Én azt gondolom, hogy az lenne talán, és az ügyfelek visszajelzéseiből is nagyjából az lenne az egészséges szint, ami az import, tehát ami az inflációt sem bántaná, de az exportőrök is jobban tudnák kezelni a helyzetet. Meglátjuk, hát ugye a Nemzeti Bank azt mondta, hogy ahogy a körülmények engedik, ő kamatot fog továbbra is vágni. Ha azt nézzük, hogy a forint ereje és az, hogy mennyire ignorálja vagy nem ignorálja a geopolitikai helyzetet, azért ad még teret. És az infláció jelenlegi helyzete, azok a számok, amiket látunk, azok még adhatnak teret egy kamatvágásnak, ami azért szépen óvatosan balanszírozhatja, finom hangolhatja az euroforint árfolyamát. És én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha a 3,60 fölött meg tud ragadni úgymond a forint, és nem, tehát 60-65-ös szint, mint bázis nagyjából be tud állni, akkor szerintem azért az kényelmesebb lesz mind a két oldal számára. És erre egyébként én azt gondolom, hogy jelen pillanatban van lehetőség, függetlenül attól, hogy az iráni, a hormozi szorosban lévő konfliktus, az gyakorlatilag kezd egy ilyen never ending story-vá válni.
2: Igen.
4: Ugye itt gyakorlatilag kiszámíthatatlan, és egyébként érdekes módon, hogy több olyan ügyfél is van, aki jelezte azt, hogy igazából már nem is a híreket nézi, ő csak az olajárat nézi, és ahhoz kalkulálja azt, hogy hogyan alakítaná ki mondjuk a fedezeti stratégiáikat, mert a hírek alapján az, hogy reggel mondanak valamit délutánra, az kiderül, hogy nem úgy volt, gyakorlatilag ezzel nem lehet kalkulálni, tehát ugye itt azért a bizonytalanság ebből a szempontból elég komoly, de a forint önmagában az, hogy még mindig a bizalom az nagyon nagy, és az optimizmus az gyakorlatilag változatlan. Én azt gondolom, hogy mindenképpen tompítja, tehát a hihetetlen gyengülése én nem számítok. De mondom még egyszer, ez a 60-65-ös szint, ha ide be tudunk ágyazódni további kamatvágások mellett, akkor akár ez maradhat. Amiben még látok, és akkor most ezt tegyük idézőjelbe, hogy veszélyt az exportőr oldalról arra, hogy esetleg egy nagyobb erősödési hullám még bejöhet idén, hogyha az EU-s pénzek nél becsippan az SMS a számlaértesítén, hogy megjöttek a pénzek, vagy jönnek a pénzek. Én azt gondolom, hogy az még lehet egy olyan impulzus, ami majd erősíti a forintot.
3: Ezt nem árasztod be a piac, hogy jönnek, elindulnak?
4: Én azt gondolom, hogy beárasztod, de azért ez egy elég fontos szempontja volt ugye a forinttal kapcsolatos megítélésnek az utóbbi években az EU-s pénzek, hogy jönnek, nem jönnek. És attól függetlenül, hogy a piac beárasztta, hogy jön, szerintem a tény, hogy jön, az fog okozhat még egy hullámot az erősödés oldalán.
3: Meg maga az átváltás, és technikailag az, hogy az forintra kell váltani?
4: Hát technikailag az átváltás, én azt gondolom, hogy azért ezt meg lehet oldani úgy, hogy a piac felszívja anélkül, hogy abból olyan átfolyam mozgás legyen. Így van, de maga a tény, azt gondolom, hogy ha nem is az összes SMS, de az első egy-kettő, azért azt gondolom, hogy ott a befektetők lehet, hogy egy picit, hogy mondjam, még inkább rá játszanak erre az optimizmusra.
2: Megörülnek, hogy ez tényleg így van. Igen.
4: Így van, hogy ez valóban. Tehát, ugye erre nagyon sokan várnak évek óta. Tehát ugye azért tényleg ez egy nagyon szignifikáns és nagyon fontos tényezője a forint sorsának, úgyhogy ez mindenképpen okozhat, de közben, hogyha van mód és lehetőség egy kamat csökkentésre, szépen óvatosan, akkor azért ez tudja balanszírozni ezeket a folyamatokat.
2: Röviden egy hallgatói igényt ki tudunk elégíteni? Azt írta nekünk, a japán jenőre rákérdeztek a kedvemért. Kíváncsi vagyok, mit gondol az ING?
4: Hát nézd, ott ugye... A japán az egy, ugye ott is kamatemelésért kiállt a nép haragja, hogy ebből a idézettel, vagy ebből a furcsa dologgal reagáljak erre. A japán az szintén egy ilyen never ending story, tehát ugye mióta én ezen a piacon dolgozom, azóta a japán állandóan killódik valamilyen formában. Hát ott is megy a harc, meglátjuk, hogy hogyan hat egyrészt a japán jegybanknak a döntései, illetve az, hogy hogyan fog rájuk hatni az, hogy ugye itt az LKB-től és FED-től is ugye kamatemelést vár a piac. Uh-huh. Úgyhogy azért itt ez egy komolyan befolyásolhatja majd a jent is. Meglátjuk, hát elég nehezített pálya.
3: Világos. De akkor egy pillanatra még egy kérdés, az időn kevés, de itt hagytuk abban a múltkor. A Kerry még kitart? Ugye erről beszéltünk egy teljes korábbi beszél.
4: Kerry dolgozik azért, Kerry még van.
3: Tehát a forintnál, igen.
4: Ugye nagyon népszerű, ugye a Kerry miatt a forint alapvetően nagyon népszerű deviza volt, és most, hogy ugyan kisebb jóval a Kerry, mint régebben, de a forintba vetett optimizmus miatt én azt gondolom, hogy az a felár, ami még mindig van, az még mindig mozgatja a befektetőknek a fantáziáját. Úgyhogy egyelőre én azt gondolom, hogy még igen. Ugye 5% körüli kamatot vár nagyjából a piac az év végére. Én azt úgy értékelem, hogy az még mindig egy vonzó. Azt nem mondom, hogy egy hihetetlen nagy mértékű támasz, mint régen, de még mindig vonzó a befektetőknek, főleg a forró pénznek, tehát ők azért ebben még beszállogatnak.
2: Uh-huh. Világos, oké. Márki, köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk!
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Kolba Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével beszélgettünk forintról, meg egy picit jenről.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
6: Jules Verne, Verne Gyula, Sándor Mátyás. Sándor Mátyás erdélyi nemes néhány társával a szabadságharc bukása után a császár ellen szervezkedik, de vamzerek beköpik őket. Egyedül neki sikerül elmenekülnie, hogy később Antekirt doktor álnéven visszatérjen és kegyetlen bosszút álljon árulóin. Gonoszok, Torontál és Sárkány. Jók, Száva, Postagalambok, Sándor Mátyás és barátai.
5: Javasolt vélemény.
6: Az Antekirt doktor név parádés.
1: A hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambó hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördög írói mondaná,
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
6: In a democracy, the ignorant and meddlesome outsiders, the general population have to be kept from interfering. They can be spectators, but not participants.
7: No matter how much legal action you put behind this, people are going to do what they want to do.
6: Spectators, but not participants.

0: Egy erős kávét kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
2: Na hát kérem szépen, egyre rosszabbul állnak a cégek, mert hogy nő a fizetési... Hát a lejárt számlakövetelés, maradjunk ennyibe. Ugye a halasztott fizetés amúgy is egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen finanszírozási formaként felfogható. Sőt, hát multicégek előszeretettel használnak 60-90 napot, tulajdonképpen teljesen indokolatlanul. Volt már, hogy vesztem össze ilyen céggel, és mondtam neki, elfogadom a 60 napot, ha megmondja, mi történik 60 napig a cégemmel. Tehát mit teszi, indokolta azt, hogy nem tud fizetni nekem 60 napon belül, aztán meg is egyeztünk 30-ba.
3: De az, amikor,
2: igen, amikor csúszás van, akkor viszont az nagy bajt jelez, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Vanek Balázsról, az Átradiós ország igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Mekkora nagy a baj, mert láttunk egy számot, hogy 78%-ának a hazai vállalatoknak lejárt számlaköveteléseik vannak. Ez mennyire számít magasnak? Abszolút értéken úgy érzékeljük, hogy ez egy nagy szám, de a szokásos működéshez képest ez mennyire nagy?
4: Ez egy magas szám objektíve, hogy kevesebb, mint 20%-át a számláknak fizetik ki időben. Idén tavasszal mértük ezt föl, talán március-április hónap magasságában. Illetve ezután még jött egy még fejbe kólintóbb adat. Az elemzői csapatunk az a 25-ös mérlegek éves beszámolók, amikor megjöttek, és elemezni kezdték, azt mondták, régen volt ilyen gyenge a év a vállalatoknak, amit látunk, és ez a kettő, ez nem volt egy jó kombináció, azt kell mondjam, a sok lejárt számla és a gyenge mérlegek.
2: Uh-huh. Ugye ezt általában nem önszántukból teszik, tehát nem ilyen szívózásból nem fizetnek, mert nem akarnak, vagy mert meghosszabbítják ezt a finanszírozási időt, vagyis hát meghosszabbítják, de nem saját akaratukból, hanem ez egy kényszer, általában azt jelzi, hogy kicsit száraz a likviditás a cégeknél.
4: Hát igen, szóval ez úgy kell elképzelni, hogy mint ami, hogy kiapad a Balaton, hogy így a likviditás az jelentően azért nem egy perc alatt tűnik el, hanem gyengében forog a pénz, nem fizet egy nagybevő, és visszahúzódik a pénz, és ez ott tud megjelenni, hogy elkezdi a szállítóval finanszíroztatni magát egy cég, ami azt jelenti, hogy beleesik akár 90 napos fizetési késedelembe. Mi, amikor egy ajánlatot adunk, azt szoktuk nézni, hogy mennyi a 90 napon túli lejárt tartozás, és most sok esetben 5% fölött látjuk, hogy a teljes tartozásból a legtöbb mint 5% a 90 nap után tud fizetni. Ez egy olyan jel, amikor, hogy mondjam, meg kell keresni a megoldást, hogy hogyan tud a kötelezettségeinek eleget tenni az a cég, akinek nem fizet a vevője.
2: És ez mennyire sikerül, és mennyiben indít el egy olyan lavinát, hogy gyakorlatilag hosszú időre beszorul egy vállalat ebbe a körbe, egészen addig, amíg tönkre nem megy, mondjuk, vagy fel nem számolják, mert mondjuk nem tud kijönni belőle. Szóval van-e visszaút?
4: Hát mindenképp ugye ez, föltetnénk azt a kérdést, hogy miért van ez, talán innen válaszolni kell először. Ha megnézzük, akkor a magyar kamat környezet az magas, hiába tegnap is volt jegybanki alap kamatcsökkentés, ami nagyon üdvözlendő, és nagyon jó, hogy most nyugodtan vizekre vesztünk ezen a területen a forint árfolyama és a kamatpolitika, ami középtávon gazdaság támogató, de amikor 6% körüli finanszírozásról beszélünk, az nagyon drága. Meg lehet nézni, hogy kell a Széchenyi kártyának is a finanszírozása duplájára ugrott. Tehát ez azt jelenti, éveken át, amikor nagyon alacsony finanszírozás volt, nagy olyan állami programok voltak, amik lefelezték a fizetendő kamatot a magyar vállalatoknak, akkor könnyebb volt ezt a cash flow-t, a folyamatos fizetéseket életbe tartani. Most, hogy ezek nincsenek és drága a finanszírozás, ez nehezebbé vált.
3: Uh-huh. És ez már most azonnal érezteti a hatását, mert ugye eddig a 2025-ös számokat elemeztük, ezek viszont új változások, hogy alapvetően a bizalmi indexek azok erősödtek, tehát a cégvezetők körében is a felmérések az régen látott optimizmusra utalnak. Ugyanakkor az állami támogatású hitelkonstrukcióknál a szigorítás az meg a cégek likviditási helyzetén inkább ronthat, melyik hatás lehet erősebb?
4: Hát én az üzleti bizalomnak örülök, és nem gondolom, hogy itt lenne a világ vége egyáltalán. Inkább arra gondolok, hogy ez elmúlt 2-3 évben fokozatosan láttuk, hogy a vállalati szektor úgymond elfáradt. A lendületét ezt talán a befektetéseknek a alakulása is mutatta, ez egy kicsit lendületvesztés jelent, és hát nem szabad elfelejteni, hogy a mi nagy testvérünk, akire mindig a szemünket vetjük, Németország, és az ő gazdasági holdudvar, amiben mi is és a környező közép-kelet-európai országú beletartanak, ugyanezeket a jeleket mutatják. Tehát hogy ez a furcsaság van, hogy valahogy, mintha Németország nem találná a Kína nevű kihívásra a megfelelő választ. Azt mondják, hogy a piacainak az egyharmadát, belföldi piacának majdnem a felét veszélyezteti a német gazdaságnak Kína, és ez már itt van velünk az elmúlt években, ugye mindig az autóipart szokták mondani, igen, hogy látszik, de ez az más ágazatukba is kijön, és itt még nem született meg a megoldás. Tehát van egy gazdasági régióban fölelhető probléma is a magyar helyzet mellett.
2: Amellett, hogy csúsznak ezek a fizetések, és hogy ezt kezelni kell, rendezni kell, milyen arányban kell ezeket leírni? Tehát mondjuk, hogyha én egy jól működött, nem nálam van a probléma, hogy én várom a számlám ellenértékének a bejövetelét, és az mit mutat, hogy milyen arányban nem jut ez el hozzám, mert a partner hasra esik, mert már olyan szinten van vannak a problémái, hogy abszolút nem tud fizetni fizetésképtelenségában.
4: A jellemző szám, ami ilyen régi ökölszabály, azért 1% alatt szokott lenni a hitelezési veszteség, tehát az éves árbevételnek kevesebb, mint 1%-át szokták elbukni a vállalatok. Aha. Onnan lehet látni, amikor ez elkezd fölcsúszni a 2-5%-ba, vagy ne hagyj Isten az 5% fölé.
2: Az már nagyon sok.
4: Igen, hát most annak ilyen élmények, lásd a magyar 2025-ös beszámoló témakörre, amit említettem. Az elmúlt 3 hónapban azért nagyjából duplázódott az igény egyrészt a hitelbiztosításra, ez is egy sajátosság, illetve talán pont az elmúlt hónapban volt a minden idők rekord kárkifizetése összességében, amit fizetünk, itt jó pár milliárd forintról beszélünk, és jönnek föl új ügyek is Magyarországon és a régióból is, tehát ez most ez a halasztott fizetésben levődő kockázat, ez most egy másodfokú viharjelzésben van, így lehetne mondani jelenleg Magyarországon. Aha. Bármennyire is nem örülünk ennek, mert ez nem cél.
2: Igen. Ha tovább romlik a helyzet a hitelbiztosítónál, ez hogy jelentkezik? Nyilván a magasabb kárfizetés, magasabb díjakban jelenik meg, a magasabb díj a vállalatot terheli, az az árakra hat, és akkor ez így megy körbe-körbe.
4: A legszenzitívebb és érdekes módon nem az ár, hanem a fedezetek folyamatossága. A vállalatok egymást ugyanolyan mértékben finanszírozzák, mint a bankok a vállalatokat. Uh-huh. Ez nálunk különben 3000 milliárd forint összeget ér el, és az nagyon fontos a gazdaság működése szempontjából, hogyha jellemzően hosszú távú vevőszállító kapcsolat van. És amikor egy hitelbiztosítónak csökkenteni kell a hitelkereteket, mondjuk a gyenge 2025-ös beszámoló miatt, mondjuk amiatt, mert valaki jelentős fizetési késedelembe esett, és erről tájékoztatni kell minket, mert különben nem fizetünk a vevő helyett. Tehát ez nem egy opcionális dolog, hogy tájékoztassanak a partnereink a fizetési késedelemről, hanem a kártérítés feltétele. A csökkenő hitelkeretek az egy fékező erő a gazdaságon, mert akkor nem lehet hitelbe, igen, odaadni az árut. Mondjuk gondoljatok bele, ha mondjuk egy sertéstelepről beszélünk, uh-huh, és nem kap tápot.
2: Igen.
4: Akkor abban mit lehet csinálni, mint egy gyerek? Hát a gyereknek ma is kell reggelit adni, meg holnap is. Tehát ez egy komoly kérdés, hogy mennyire fogjuk tudni a limit stabilitást fönntartani, ezen vagyunk. Ez most nagyobb erőfeszítést igényel, mint akkor

0: itt a kínai gyorsanat túlzottan is megérkezett, nem akarok példát mondani, hogy milyen székformájába, de kicsit letarolta ezt az ágazatot. Tehát megnézik a magyar boltba és megrendelik az online-ba. Ez jó, a magyar cégek fejreállnak. Tehát itt végig kell gondolni, hogy itt az állam beavatkozik-e. Ilyen terület a logisztika, fuvarozás, ahol ez a magyar magas adóterheket nem általják a külföldiek nem befizetni, kikerülni, és ugye a magyar cégek azok tettek a versenyképességükből, ezt látjuk is abban, hogy mennyien szeretnének hitelbiztosítást kötni, vagy abban, hogy mennyi kártérítést fizetünk. És az utolsó, amit kiemelnék, az a szokásos építőipar helyett, hiszen ez egy ilyen sláger termék, ilyenkor, amikor egy lassulás van, az a sertés ágazat lenne. Ott az árak alakultak, egy nagyon komoly átcsökkenés volt, és itt egy állami beavatkozás igénye, az úgy tűnik, hogy szükséges ahhoz, hogy ezen a nagyon komoly veszteséges időszakon, amit most a sertés termelés.
1: Ez a sertés persze is okozta export kiesés, ami ugye egy ilyen túltermelést okozott, és áresést, ugye?
0: Így, de hát ez ilyen árak feleződése, igen, harmazódolás jelenti, tehát azt jelenti, hogy sokkal több a bekerülési költség, mint az eladási ár egy éve.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezt úgy magából kimozogni kevés cég tudja. Tehát van feladat, van benne állami feladatvállalás, és várjuk is, hogy majd ezekkel az ágazati tervekkel előálljanak.
1: Oké, követjük majd a folyamatokat. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk a helyzetről. Szép napot kívánunk, szervusz!
0: Köszönöm, nektek is!
1: Vannak Balázsral, az Atradius országigazgatójával váltottunk egy pár szót, hogy hol tartanak a vevői követelések, hiteltartozások.
2: A kupasz úrnak kész a kávéja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli kávé rovata hangzott el.

0: aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Igen, kolléga úr, kapja fel a fülesét, és mondja el azt, hogy mindjárt itt jönnek a hírek, és itt vannak
3: a hírek. Szóval hát a telomat nyomkodom, tőleket rá. Megőrülök.
2: Hát így szoktuk, nem?
0: Na jó,
2: nem?
0: Mindegy, kapcsoljátok ki magatokat, én majd csinálom tovább.
3: Így van, Szoller Andi jön a hírekkel, mi meg majd utána.
2: Ennél jobb saját, önfenkomfort. Jobb lett volna, meg sem szólalunk, csak Szoller Andi mikrofonját kellett volna beadni.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Jó reggelt kívánok! Pótlóbusz jár a fővárosban a 19-es villamos helyett a Rudas gyógyfürdő és a Batthyány tér között baleset miatt, a 41-es villamos pedig terelve a Krisztina városon átjár és a Margit híd, Budai híd fő, illetve a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat nem érinti. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között lezárják. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak a Közvágóhídnál, a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Gyengült a forint az alapkamat csökkentés bejelentésére. Országos vizsgálat indult a kórházban hagyott kisgyerekek ügyében. Kinyitják a balatoni siózsilipet. Kevés felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor előfordulhat, élénk szél mellett 27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács, az irányadórát a mértéke egy 5,75%-ra mérséklődött. A döntés bejelentésével egy időben az euró árfolyama 3 óra alatt 360 forint 60 filléről 363 forintra ugrott, jelenleg 362 forint 40 fillér. Október 1-től eltűnnek a vármegyék és a főispánok. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az elnevezéseket módosítja. A területi közigazgatási szervezetek, az érintett szervek feladat és hatáskörei, valamint az eljárások szabályai nem változnának. A módosítás megszünteti azt a rendszert, amely a miniszterelnöki illetvényt a házelnöki tiszteletdíjhoz kötötte. Az új szabályok szerint a havi bruttó miniszterelnöki illetmény, az országgyűlési képviselő tiszteletdíj 1,9-szerese lenne, ha a kormányfő egyben parlamenti képviselő is. Országos vizsgálat indult a kórházban hagyott kisgyerekek ügyében. A szaktárca szerint nemrég mintegy 320 csecsemő és kisgyerek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül. Csak azért, mert nem sikerült időben biztonságos gondozási helyet találni nekik. Az érintett gyerekek átlagosan 105 napot töltenek kórházban, mielőtt a családjukhoz nevelő szülőhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülnének. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelezte, szakmai tanácsadó és koordináló testület alakult a kórházakban hagyott kisgyerekek helyzetének rendezése érdekében. Közben az RTL beszámolója szerint egy egészséges kislányt hagytak a Heimpál gyerekkórházban, babamentő inkubátorban. Ha a pár hetes egészséges babáért a következő 6 hétben nem jelentkeznek a vér szerinti szülők, akkor a kislányt örökbe lehet fogadni. Kinyitják a balatoni siózsilipet. Nem vízleeresztésről van szó, hanem csak vízcsere lesz a Sióvárosi szakaszán. A vízügy szerint szükséges az elszíneződött és kellemetlen szagú víz frissítése. Úgy fogalmaztak, a vízleeresztő zsilipet rövid időre és kismértékben nyitják meg. A felhasznált víz mennyisége 0,25 tómilliméternek felel meg. Ez a Balaton vízállását egyáltalán nem befolyásolja, hiszen a tó egy melegebb napon akár 1 centiméter is párologhat. Korlátlan utazásra szóló jegyet lehet használni az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjon. A 24 órás kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és Pest vármegyei közösségi közlekedést. A napi jegy már megvásárolható a MÁV csoport és a BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban és a MÁV Plus alkalmazásban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy kisebb futózápor előfordulhat. Sok felé lesz élénk az északnyugati szél, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Lehet egy kérdésem?
6: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.

0: kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, július 22-e szerda reggel van, 8 óra 10 perc, itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs is.
4: És a kedves hallgatók is, hát ez nagyon jó, érdekes volt látni a Szabó Balázs bandáját, hogy azt írja valaki, hogy hihetetlen, hogy hajlandóak vagytok magyar dalt játszani, Szabó Balázs bandáját listázni, nagy bátorság, írja a Csikán, majd valaki meg azt, hogy az előző szám után már majdnem megdicsértem az Ácsot, erre most berakja ezt az esőkívül.
5: De az még a törökre volt, az még az előzőre volt. Az még korábban
4: jött. Ja, tényleg, most hiszem az időt, igen. Hát pedig az, hát ez az Altingőn, hát ez ne vicceljük.
5: Viszont egy másik, igen, egy másik hallgató szerint egyik legjobb valaha írt magyar szám írja.
4: Hát azért ilyen, na mindegy, ezt mindig fenntartásokkal kell kezdeni.
5: Korábban egyébként,
4: szóval azért nem... Zenében, művészetben, akármiben, ahol ízlés van, legjobbazni.
5: Érdekes, de hogy korábban azért játszottuk gyakran, de az elmúlt években nem. Régi igen. Kedvencként, hú, de rég hallottuk alapon, kaptam most elő, mindig nekem is nagyon jól esik. Régen többet volt. Meg is lepődtem, hogy már több mint 10 éves az adal.
4: Azt mondja, hogy érdemes rákérdezni, már nem tudjuk, hogy a PTK szerinti cégek közötti késedelmi kamat, MNB kamat plusz 8% nem túl magas-e? Nem tudom, miért lenne magas, de már nem tudjuk megtenni, igen, az előbb beszélgettünk Vanek Balázsral a körbetartozások, illetve késedelmes fizetésekről, az volt a témánk, amire érkezett ez a kérdés, úgyhogy erről már sajnos lemaradtunk.
5: Köszönöm, az Altingőre is beesett az ellenvélemény, de jó arab zene.
4: Arab.
5: Jó a mai felhozat. Na oké, okay. Hát igen, a ízlések és pofonok.
4: Na, viszont menjünk tovább, autós témánk van.
1: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
4: És az Audiról lesz szó, itt van velünk Szabó András, a Porsche Hungária Audi márka igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hát szerintem gratulálhatunk az Audi Forma 1-es teljesítményéhez, ugye most 2026-ban debütált a csapat, és meglehetősen jó helyen van, pontokat szerez, tettem egy ilyen hátsó soros kezdést, hogy nagyon sokan a kezdést a Forma 1-ben úgy hajtják végre, vagy valahol ilyen futott még kategória.
6: Köszönöm szépen, átadom mindenféleképpen. Igen, teljesen igazad van, ugye az Audi egy 5 éves tervvel érkezett meg, ha szabad ilyet mondani, a Forma 1 világába, aminek a csúcsa az lenne, hogy 2030-ban szeretne a világbajnokságért küzdeni, és az első éveket tényleg a stabilitást helyezte az előtérbe. Az, hogy pontokat szerzünk, ráadásul most már az elmúlt két versenyen folyamatosan Bortoletto 8. helyeken sikerült végezzen, azt szerintem mindenféleképpen elvárásokon felül van. Nagyon-nagyon jó a flow a csapatban, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a hétvégén is villantunk valamit.
4: Aha. Egyébként, hogyha, tehát miért fontos egy autógyártónak a Forma 1-es szereplés?
6: Fú, rengeteg.
4: Mi az, ami arra sarkalja a gyártót?
5: És akkor miért pont most azért, lett fontos
4: az Audinak? Mert azért ez nem egy olcsó mulatság.
6: Hú, várjátok, rengeteg kérdés elhangzódott, akkor meg struktúráltan megválaszolni. Azért fontos, mert ez leglátványosabb módja annak, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk technológiailag. És hogy miért most, és akkor ezen bontanám ki a választ.
4: Na de bocsáss meg, ugye, amit én is mondok, hogy azért ez nem mindig sikerül ilyen jól a debüt, tehát azért ez egy kockázat is, hogy ha jól megy, jól halad a csapat, akkor igen, akkor ez az, hogy a technológiában, de jók vagyunk, de nem tudom, egy Minardi, amikor a végén kullog, akkor azért ott...
6: Igen, azt hiszem, itt annyiból talán szerencsébb a helyzet, hogy egyrészt nagyobb beszállási pont volt 2026, hiszen jelentősen változott a szabályrendszer, tehát egy picit lehetett csökkenteni azt a távolságot, ami az új belépők és a meglévő rutinos csapatok között van, hiszen ugye új szabályrendszerrel, újfajta motorépítési struktúrával, sokkal nagyobb elektromos hajtás hangsúlyjal debütáltak az autók 26-ba, láttuk is, hogy azért átrendeződött a mezőny, tehát ez egy jó beszállási pont volt technológiailag. Egy picit hadd legyek hát büszke az Audira, azért volt magabiztosság is, tehát az Audinak van egy olyan motorsport múltja, ami azért azt predesztinálta, hogy általában, amikor egy versenysorozatba belép, akkor egész gyorsan eredményeket szokott elérni. Nem kezdve sorolni a 30-as évektől az Audi sikereit, de emlékeztetünk a Rallyban, a Quattro meghajtásra.
4: Igen, a Rally meg a Quattro jutott be.
6: Igazából csak kettőt kell kiemelni, lehetne többet is, akkor a Rally a Quattro meghajtásra. Ugye a Quattro meghajtásra dominált az Audi 80-as években, illetve az Audi 13-szoros Le Mans győztes.
4: Aha.
6: Ez egyébként a legtöbb Le Mans-t megnyerő széria, és mindenhol, ahol az Audi belépett, valamilyen kicsit különlegesebb technológiával indult el. Gondoljunk bele, hogy Le Mans-ban például volt kuzás, hogy dízelmotorral versenyeztünk és nyertünk, később hibrid motorral versenyeztünk és nyertünk. Szóval azt akarom az egészből kihozni, hogy a Forma 1-nél egy picit azért ad egyfajta magabiztosságot ez a fajta múlt.
4: Igen, illetve az Audi,
5: ez már az időzítésre adott válasz volt?
6: Az időzítésre adott válasz az igazából három dologból áll, amit említettem, hogy más a szabályrendszer 26-ban, tehát ez egy jó beszállási pont technológiailag. Azért is jó beszállási pont, mert van egy költségsapka. Tehát igen, ez egy nagyon költséges sport, viszont tervezhető a költség az egésznek. Aha. És a harmadik pedig, hogy meg tudtunk venni egy olyan istállót, mint a Sauber istálló, egy legendás istálló, ami ott volt már nagyon régóta a Forma 1-ben, egy nagyon jó szakember gárdával és két nagyon jó pilótával. Tehát az Audinak három dolog is összeállt ahhoz, hogy ebben a pillanatban lépjen be erre.
4: Igen, a ezt akartam mondani, hogy ugye így az elhangzottakból is kiderül, hogy egy jó track rekordja van, és gyakorlatilag egy ilyen hozzáértés kialakult, hogy hogyan, mikor, mivel, milyen módon szálljon be adott technikai sport eseménybe. Ez láthatóan ugye ez is egy ilyen nagyon gondos tervezésnek látszik, és az eredmény is ezt mutatja.
6: Én azt gondolom, hogy igen, illetve most van az a pillanat, amikor az autóipar olyan szinten változik, hogy egy prémium márkának ki kell tűnnie a többi márka közül, és erre a Forma 1 egy remek jó platformot jelent, és akkor viszont a track-rekordra, illetve a szakemberekre rátérve, azért amellett, hogy nagyon komoly szakemberek irányítják a csapatot, mondjuk Mattia Binottónak a személyében, aki a csapatfőnökünk, most ugye az új versenyigazgató, nevezzük így, az az elemeknél is, aki szinte háromszoros Le Mans győztes. Tehát az Audinak a házatáján olyan pilóták vannak, per fordultak meg, per vannak most a projektben, akik nagyon régóta versenysporton nevelkedtek, és bizonyítottak a versenysportban.
5: Hány éve született meg a döntés? A beszállásról, és meddig tartott a felkészítés, meg a csapat összerakása?
6: Én úgy tudom, hogy 2024-ben született meg a döntés a beszállásról,
5: akkor tehát ez két év volt.
4: Az nagyon.
5: Azt hittem, hogy korábbi.
4: Uh-huh. Igen, hát ez is azt mutatja, ugye, hogy tehát nem egy ilyen hosszas vajúdás szüli meg ezeket az eredményeket, hanem vannak ezek a pontok, amikor az Audi azonosítja, hogy hoppá, nekünk ez itt összeállt, technológia, csapat elérhető, jó, és ugye, akkor el meg lehet indulni.
6: Ugye ez a döntés időpontja volt, tehát előtt az előkészítés meddig tartott, azt nem tudjuk, azt jótékonyan majd fedi, uh-huh. De igen, maga a döntés és a bejelentés az 24, és 26-ban indultunk is.
4: Hát a gondolkodás lehet akár több tíz éves, és várni azt a pontot, ugye, hogy mikor tudunk beszállni, vagy mikor van az a pillanat.
6: Olyan fajta tudatosodat azért látok a dologban, hogy sok éven keresztül a Formula E-ben szerepelt az Audi, 17-ben egyébként meg is nyerte a Formula E bajnokságot.
4: Ezt akartam is kérdezni, hogy jól emlik-e, hogy ott viszont már vannak komoly eredmények, igen.
6: Így van, alapító csapata volt a Formula E-nek, és úgy emlékszem, hogy 21-ben szállt ki a Formula E-ből. Nagyjából én dedotálom egyébként azt a gondolkodást, hogy akkor a Formula 1 lesz a következő, és a Forma 1 lesz a következő etap.
4: Aha.
5: Igen, csak közben ugye az európai autóipar egy komoly válságba került, nem kis részben mondjuk külső okok, illetve ugye az EU-nak a uniós szintű elhibázott iparpolitikája, az most nagyon is napirenden van. És ugye ez minden céget nagyon szigorú költséggazdálkodásra, strukturális átalakításra késztetett, és ilyenkor az ember azt gondolná, hogy akkor semmi felesleges kockázatvállalást vagy plusz beruházást, befektetést nem csinál. Ez nem volt szempont, hogy éppen ezért? Hogyan jött ez a képbe?
6: Hú, én tudom, hogy a stúdióban nagyon sarkosan fogalmaztok mindig az EU-s döntésekről, nem mernék azért ennyire rettenetesen pálcát törni a dolog fel, szerintem maga a szándék az alapvetően nem rossz, ahogy oda akarunk érkezni, ez lehet, hogy kicsikét el van hamarkodva. Ugye az Audi is egy picit az visszatért abból a gondolatmenetből, hogy azonnal elektromos autókkal fogunk csak közlekedni, tehát azért mi fejlesztünk most vastagon belső égési motorokat is, de hogy ne kerüljön meg a kérdésedet, azt gondolom, hogy de, tehát egy Audinak is nagyon meg kell gondolni, hogy mire fog költeni, viszont azt szerintem semmiképpen nem jó stratégia, hogyha elkezdünk egyre jobban összehúzódni, egyre picibe, kisebbek leszünk,
4: akkor fogunk tűnni. Ilyen erős invázió alatt, ugye az biztos, hogy nem
6: egy jó. Audi márka mindig előre kell, hogy gondolkozzon, és előre kell, hogy lépjen a Forma 1-et. Úgy gondoljuk, hogy még egyszer mondom, egy behatárolt költség, egy nagy költség mellett, de egy olyan megtérülést tud hozni kommunikációban, amit semmi más nem tud. Nem tudom, hogy jól fogom mondani a számokat, de ha jól emlékszem, akkor nagyjából 2,5-3-szoros értékeket lehet marketing értékben minden másban kivenni ebből az egész rendszerből világszerte. Olyan sokan nézik, annyira népszerű a Forma 1, hogy ez a fajta investíció, ez biztos, hogy megtérül kommunikációban.
5: Ez egyébként még továbbra is növekedőben van, mert csak az én mikrokörnyezetemben van az, hogy ha nem is kevesebben nézik, de hogy talán nincs akkor a hype Magyarországon már körülötte.
4: Vagy ez már csak egy megszokás, valami eset, hogy, de a fene tudja, hogy ez
5: már nincsenek akkora sztárok, vagy átalakultak a média fogyasztási szokások, vagy talán most így nem tűnik úgy nekünk, hogy de a számok mit mutatnak, mert nyilván
6: ez az érdekes, amit mondasz, én erről nem látok konkrét számokat, én azt látom a saját oldalunkról, hogy borzalmasan nagy figyelme veszte az Audi Forma 1-be való belépését, tehát ez mindenféleképpen egy olyan hírértékű dolog volt, ami nagyon megmozgatta az embereket, az erről készített anyag egyébként 2-3-4 millió megtekintéseket kaptak, tehát hogy tényleg van érdeklődés a dolog iránt. Én azt látom egyébként, hogy egyre több országba igyekeznek elvinni a Forma 1-et, egyre több felületen igyekeznek a Forma 1-et hozzáférhetővé tenni a rajongók részére. Tehát én pont az ellenkezőjét látom egyébként. Az, hogy nincsenek nagy sztárok, szerintem vannak, csak szerintem másképpen kommunikálnak, illetve másmilyen jellegű pilóták vannak, de azt látjuk egyébként, hogy mennyire fontos például az eddig megszokottól eltérő kommunikáció, pedobba is jutottam ott. És akkor itt hagyszúrjak be egy gondolatot, hogy a Hungaroringgel kapcsolatban például nagyon erősen készülünk arra, hogy találkozunk a közönséggel, hiszen péntek reggeltől vasárnap estig a Millenárison ott leszünk a Forma 1-es versenyautónkat kiállítva, illetve mellé egy RS5-ös Audit állítunk ki, és egy Q3-os Audit. Miért ez a sor? Azért, mert a versenyautóval versenyeznek a pilótáink a hétvégén. Az RS5-ös Audiban 600...
5: Tehát ez maga az autó, ami versenyezni fog?
6: Ez egy replika természetesen, tehát nem az autó, hogy kihúzunk Hülkenberg alól, hanem ez egy replika, de egy az egyben úgy néz ki, mint a Forma 1-es versenyautó. Tehát ilyen nyugodtan lehet vele fényképezkedni, mert hogyha az lenne. Az RS5-ös Audinak az a legfontosabb tulajdonsága, amellett, hogy most vezetjük, és egy 639 lóerős szörnyetek, hogy a hajtásláncot Győrben gyártják. Tehát az a motor, ami egyébként ki lesz állítva mellé, az a győri kollégáinknak a munkáját dicséri, és akkor megyünk még tovább a győri gyártásban, egy Q3-os Audit is ki fogunk állítani, ami meg egész évben motorikusan is, és meg az autó is Győrben készül.
4: Aha, na akkor rá is térhetünk az RS5-re, ugye az egy hibrid.
6: Az egy hibrid, így van.
4: Aha, és akkor a benzinmotor részét gyártják Győrben.
6: Van egy 2,9 literes V6-os benzinmotor az autó, az 510 lóerőt tud önmagában, és akkor ehhez kapcsolódik hozzá egy hibrid hajtáslánc, egy 22,5 kWh-s akkumulátorral, nagyjából 130 lóerő rendszer teljesítménnyel, az egésznek a teljesítmény 639 lóerő összegészében mindenestől.
4: Aha, ez tölthető hibrid?
6: Ez plug-in hibrid, egyébként plug-in. Saját tapasztalat 70 km-t nyugodtan lehet vele menni egy töltéssel. Aha. Ha valaki nem sportautóként használja, hanem városban közlekedik vele.
4: Aha, világos. Ugye ennek van Avant verziója is, ami az Audinál a kombit jelenti. Ez mennyire népszerű még ez a fajta modell?
6: Nagyon.
4: Igen?
6: Nagyon-nagyon népszerű.
4: De az Audinál, vagy úgy unblock jön vissza a kombi?
6: Főleg a nyugati piacokon, Németországban, illetve tőlünk egy kicsit nyugatabbra nagyon népszerűek a kombi karosszériák. Nálunk is egyébként azért eléggé választják ezt a modellt, és szerintem az Audinál egyébként népszerűbb az Avant kategória, mint a többi márkánál a kombi.
4: Aha.
5: Ez mitől lehet?
6: Ebben a stúdióban hangzott el Várkonyi Gábor barátomtól, a szép kombit Avantnak hívják. Nem na, tudom.
4: Ezt akartam mondani, igen, hogy valahogy dizájnban tulajdonképpen tényleg nagyon jól néz ki. Tehát egy ilyen hosszú alvázas, de jól kinéző kombiról van szó.
5: Én nem vagyok kombifan, csak szeretném megérteni.
6: Ha ennyi szubjektumot megenged, én sem vagyok egyébként kombifan, viszont inkább ez, mint az SUV. Az én tekintetemben. Tehát egy sportautónál legyen alacsony a súlypont, és ennél alacsonyabban van. Ha praktikumot akarunk vinni egy sportautóhoz, ugye önmagában az ellentmondás, akkor az Avant egy jobb megoldás szerintem. Egyébként nagyon jól néz ki az autó.
4: Aha. Egyébként én voltam kombis, de amikor a gyerekek kicsik voltak, és én azt szerettem, az egy nagyon kényelmes megoldás, és nekem is így tudatban ez van, hogyha már kéne valami nagyot venni, akkor nem feltétlenül súvot vennék, hanem valami kombit.
6: Annyiban tekintsek vissza a múltra, hogy az RS6-os Audink, ami ilyen pillanatban most éppen megújulás előtt áll. Aha. Az előző modellben az csak kombi, tehát Avantként volt elérhető, és mégis egy nyugodtan mondhatom ikonikus sportautóvá vált.
4: Uh-huh. Világos. Az RS5 egyébként mikortól, ez már forgalmazásban van.
6: Az RS5 már rendelhető, és az első autók már most érkeznek meg az országba, és nagyjából elsőként egy pár márkerestésünk bemutatta már egy szűk körnek, de az elsőként a közönség most tud vele találkozni Millenárison.
4: Aha, tehát akkor ott lesz kiállítva mind a három modell. Jó, az mit vártok egyébként ettől? Tehát mekkora tömeget, ugye említetted, hogy a videók meg a híradás azért az nagy érdeklődésre ad számot, vagy tart számot. Mi várható a Millenárison?
6: Én nagyon bízom abban, hogy ez a hype, ami az Audi tövezi, az ki fog tartani. Mi elég rendesen meghirdettük ezt, elég sok helyen tudtok ezzel az információval találkozni a városban, és nagyon bízom abban, hogy furán hangzik ez egy tömegrendezvény, hogy telt ház lesz, tehát jó sokan lesznek ott. Minden esélyünk megvan erre, mert tényleg rengetegen érdeklődnek az Audinak a Forma 1-es debütálása iránt.
4: Ez egy új modell, tehát kicsit lehet, hogy korai arról beszélni, hogy mi van még a csőben, vagy milyen irányok felé mozdul az Audi a fejlesztést, illetően fejlesztéseket illetően.
6: Az RS5 az első példája annak, második példája annak, amikor a formális technológia megjelenik az utakon. Aha. Az első példa, miután bemutatva nagyjából hasonló időben lettek, de nagyobb hype övezte, az a Nuvolari volt. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy a monokói nagy díj, az Audi bemutatott egy 499 példányban előállított szupersportautót, ez az Audi Nuvolari, 1001 lóerős, V8-as milliliteres
5: bohatot hajtja. 499?
6: Egy ilyen 500.
4: Valakinél egy ott lapul, csak az nem publikus.
6: Annak idején azt mondta egy autógyártó, egyébként Enzo Ferrari volt, az, hogy mindig egyel kevesebb autót kell gyártani, mint amire igény van, és ezért az autógyártók a vitelszériákat szeretik egy picit ilyen jópofa számokhoz
5: kötni. Aranyköpésbe kívánkozik.
4: Abszolút, igen.
6: Teljes mértékben. Szerintem tőle nem ciki idézni, még Audi is kell sem. Egyébként óriási büszkeség, hogy 499 példány számban gyártott autóból, hát nagyjából el is fogyott az 499 nagyon gyorsan, és kettő dől a Magyarországra fog kerülni.
4: Egyébként ugye említetted, hogy a Forma 1-ből szivárognak, meg hát ugye ezt tudjuk, hogy az autófejlesztésnek az egyik ilyen laboratórium a Forma 1, nagyon sok minden kerül át az R5-be, vagy R5-be tudunk valami konkrétumot, ami Forma 1-ből átkerülő új technológia?
6: Abszolút, mind a Nuvolari, mind az R5 esetében ez megvan, és egyébként ez a negyedik fontos szempont volt, amire beszállt az Audi a Forma 1-be, hogy tényleg egy olyan fejlesztési laboratórium, amiből tényleg át lehet hozni megoldásokat az utcai autóba. A hibrid hajtás. Tehát az a tény, hogy az Audi RS5-nél, amikor gyorsan vezetett, tehát amikor versenypályán tényleg kihasználod az autó képességeit, akkor az elektromos meghajtás nyilván segít abban, hogy minél gyorsabban, minél erősebb autód legyen, viszont amikor rekuperáztad, amikor fékezel nagyokat, akkor olyan sebességgel rekuperál, hogy majd, hogy nem félig egészen föltölti az akkumulátor 2-3 kanyar alatt. Aha. Ez a technológia, ez a borzasztó erős elektromos áram rekuperáció, ez egyértelműen a Forma 1-ből származik. És akkor még átkötnék a Nuvolarira, annak a fékrendszer egy olyan Audi Ceramic Pro, tehát egy Audi Krámia Pro elnevezésű fékrendszer, ami eltér a sima utcai sportautóban megszokott kerámia fékrendszertől, egy olyan szénszálas megoldás, ami szintén direkt a Forma 1-ből származik, egy olyan típusú ütésfelmi egymással. Tehát nem csak az autó gyorsítása, hanem lassítása, is tudjuk használni a Forma 1-ben szerzett tapasztalatokat.
4: Aha, zseniális, nagyon jó. Szerintem megbeszéltünk sok mindent, akkor azt még elismételhetjük, ugye, hogy 20, az péntek? 20 a hányadikától lehet a millenárison megnézni?
6: Péntek 24-től reggeltől egészen vasárnap estig ott leszünk a millenárison, 3 kiállított autóval, köztük egy formás versenyautóval, szombat este pedig szeretettel várunk mindenkit, szombat este is, hiszen Weber Gábor és Makai Gergely az F1-nek a hivatalos fotósával lesznek pódiumbeszélgetések.
4: Ó, de jó, más jellegű egyébként a modellről, nyilván kint lesztek, és az érdeklődőknek technikai paramétereket, egyebeket el lehet ott mondani, vagy meg lehet tudniuk
6: az. Természetesen folyamatosan ott leszünk, tehát akit érdekel, bármilyen információt meg tudnak neki adni.
5: És mivel lennél elégedett a Hungaroringen?
6: Én egy teljesen elvakult Nico Hülkenberg fan vagyok, tehát én azt szeretném, hogyha most nem csak Bortolék, hanem Hülkenberg is szerezne pontot, és nem sújtán semmi olyan technikai malőr, meg bal szerencsé, ami eddig sújtotta őt.
4: De is, ugye?
6: Is, természetesen is.
4: Hogy ne? Tehát ne ilyen váltóba hozzanak
6: nem.
4: pontokat, hanem akkor mind a két pilóta nyerjen. Na jó, hát akkor megnézzük majd, hogy mi lesz az eredmény. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, ez mindig izgalmas, amikor egy kicsit a Forma 1 technológia bejön a széria autók világába, és arról lehet pár szót váltani, úgyhogy köszönjük szépen neked. Szabó András volt a vendégünk, a Porsche Hungaria Audi Marketing, a márkaigazgatója, bocsánat.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
4: Hű. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Willem Dafoe, amerikai színész, az egyik születésnaposunk, 1955-ben született ezen a napon, július 22-én. Senkit nem tud úgy szitává lőve összeesni a dzsungel közepén, mint Willem Dafoe a szakaszban. Az egy óriási jelenet. Ő mondta, hogy mindig is szerettem a kísérletezést a kudarccal. Próbálj meg rosszul festeni, próbálj meg pocsék lenni egy jelenetben. Ez megtöri a tökéletességre való görcsös törekvést. Meg kell találnod a módot, hogy ne aggódj és szabad légy. Ha képes, hogy elfogadna a kudarcot, megszabadulsz a kényszertől, ami megbénít. Ez szerintem tök így van.
6: De hát az, most elgondolkodtam azon, hogy most megfogadnánk, hogy mostantól mi valami egészen pocsék műsort csinálunk a hátralevő másfél órában. Egy épp kézláb értelmes mondatot nem fogunk kinyögni. Előszedjük a létező legpocsékabb zenéket, amik eszünkbe jutnak.
5: Igen.
6: Tudom, hogy mi lenne a reakció.
5: Én is ezzel gondolkodtam, hogy a próbálj meg pocsék lenni felszólítás, az stimmel, mert az, hogyha véletlenül pocsék vagy valamikor, és inkább azt úgy elemezgesd, és lépj túl, mert ember vagy, és lehetsz pocsék, és ezt próbáld így magadévá tenni ezt a gondolatot, és nem rá stresszelni, hanem elfogadni, hogy ez előfordulhat, hogy pocsék vagy, akkor talán jobban tudom értelmezni. De az, hogy megpróbáljunk direkt pocsék lenni, hát az kicsit merész.
6: Ott, igen, persze, nyilván más színésznél eljátsza, újra fölveszik, azt nem látják, az én példám.
5: Ő sem úgy ment ki a dzsungel közepébe, hogy
6: ő pocsék. Nem, az én példám az nyilván demoralizálólag hatna sok hallgatóra, és riasztóan, és a műsor renoméját is nagy mértékben rombolná, főleg, hogyha szándékosan csinálnánk ilyet.
5: Igen.
6: Minden jó, elgondolkodható volt egyébként a mondás.
5: Persze, abszolút egyébként, mert azért van alapja, tehát érezzük, hogy mire igen, akarta kifuttatni, csak kicsit itt-ott döccent.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: Különböző MTMI pályára ösztönző programról fogunk beszélgetni. Persze először majd kódoljuk, hogy mi az az MTMI. Ebben fog nekünk segíteni Molnár Dániel, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egyre többször bukkan fel ez a rövidítés vagy mozaik szó, ez az MTMI. Ez mit jelent, mit akar?
2: Az MTMI rövidítés a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeknek a rövidítését jelenti. A Nemzeti Innovációs Ügynökség kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a jövő tudományos és innovációs utánpótlását már a lehető legfiatalabb korban megszólítsa, és volt már lehetőségem önöknél is többször beszámolni arról, hogy a Selye János Diáklabor program folytatása és egyéb MTMI pályára ösztönző programok támogatása című több éves projekt elindult. Ennek az egyik kiemelt eleme az MTMI innovációs műhely, egy új kezdeményezés, ami a fiataloknak az MTMI pályára lépését ösztönzi, meglévő és újonnan létrejövő kezdeményezéseknek a szakmai és pénzügyi támogatását tudja biztosítani. Két új pályázati felhívásunk jelent meg, összesen 100 millió forintos keretösszeggel.
1: Összességében ezek a programok mekkora keretösszeggel működnek, ezek az ösztönző programok, a Selye Jánost is beleértve?
2: A Selye János Diáklabor program az több mint 1,6 milliárd forintos keretösszegben működik 3 éven keresztül, és 4 fontos stratégiai pillér mentén valósul meg: a már meglévő diáklaborok támogatásán, külhoni diáklaborok létrehozásán, a már említett MTMI innovációs műhely, illetve a diáklaborokat működtető szervezeteknek a szakmai programjainak az ösztönzése valósul meg. Még visszatérve az MTMI innovációs műhelyhez, ezzel az új pályázati konstrukcióval az a célunk, hogy a tudomány, a technológia és az innováció az ne egy ilyen távoli vagy elvont fogalomként jelenjen meg a fiatalok előtt, hanem olyan programokon vehessenek részt, ahol élményt, lehetőséget és jövőképet kapnak. Ezért olyan programokat szeretnénk támogatni, amelyek a fiatalok nyelvén, élmény alapon mutatják meg azt, hogy a tudomány az egy nagyon izgalmas, kreatív és jövőformáló terület.
1: Aha. Hogy lehet ezekbe becsatlakozni, vagy hozzájutni ehhez a támogatáshoz?
2: A már említett 100 millió forintos keretösszegű pályázati felhívások elérhetőek a niu.hu oldalon, és civil szervezetek, illetve non-profit vállalkozások jelentkezését várjuk, akik olyan programokat szeretnének megvalósítani december 31-ig, amelyekkel a fiatalokat tudják megszólítani, és egyfajta tudományos innováció, szemléletformálás, tehetséggondozást tudnak megvalósítani. Minden elérhető a honlapon, a pályázati felhívás, pályázati adatlap, útmutató, de egy ügyfélszolgálatot is üzemeltetünk, és augusztus 17-ig van lehetőségük az érdeklődőknek arra, hogy benyújtsák a pályázatukat.
1: Aha, a Selye János Diáklaborról, ami ugye már működik és fut, milyen tapasztalatok vannak, hogy mekkora az érdeklődés, ugye, mert hogy ez nyilván egy ilyen erre a pályára ösztönző program, vagy pályára lépésre ösztönző program, nyilván a legjobb fokmérője, hogyha az látszik, hogy a fiatalok érdeklődnek ezek iránt, és tényleg felé orientálódnak, ezen pályák felé orientálódnak.
2: A diáklaborokról azt lehet elmondani, hogy jól működnek, a különböző foglalkozások azok zavartalanul zajlanak, és ugye itt a konzorciumi partnerünk, a Magyarországi Diáklaborok Egyesülete az, amely ezt a részét a projektnek bonyolítja, és érdemes nézni az ő felületeiket is azzal kapcsolatban, hogy a diáklaborok kapcsán milyen fejlemények jelennek meg.
1: Mekkora érdeklődésre számítanak az MTMI innovációs műhely kapcsán?
2: Korábban végeztünk piackutatást, és azt gondoljuk, hogy ez a konstrukció, ez nagy érdeklődésre tart majd számot, és az a célunk, hogy ezt a jövőben folyamatosan meghirdetjük majd. ez az első ilyen lehetőség. Bízunk benne, hogy több tucat szervezetet fogunk tudni majd támogatni, és a jövőben ez egy olyan konstrukció lesz, ami a kis, közepes és nagyobb mértékű programokhoz egy stabil szakmai és pénzügyi keretet biztosító konstrukcióként jelenik majd meg.
1: Aha, a területeket illetően van elképzelés, hogy milyen technológiai projektek, vagy egyáltalán mi jöhet szóba ilyenkor?
2: A pályázati felhívásban egyfajta vonalvezetőként meghatároztuk azokat a területeket, amelyeket azt gondoljuk, hogy érdemes a célkeresztbe tenni. Nyilvánvalóan a legújabb technológiai újdonságok azok, amelyek azt gondoljuk, hogy fontos, hogyha meg tudnak jelenni a fiatalokkal kapcsolatos eseményeken, természetesen a mesterséges intelligencia, virtuális valóság, dróntechnika, dróntechnológia, precíziós mezőgazdaság, és még sorolhatnám tovább, de nem mi akartuk kitalálni azt, hogy konkrétan milyen programot valósítson meg az adott szervezet, egyfajta vonalvezetőként ezt jeleztük a pályázati felhívásban.
1: Aha, világos. Oké, hát majd beszámolunk az eredményekről, meg arról, hogy hogyan sikerült a program. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt az előzetes felhívást is megtettük. Meddig lehet egyébként pályázni, azt mondtuk a határidőt?
2: Augusztus 17-ig, úgyhogy 17. van még idő, érdemes még egyszer kihangsúlyozom felkeresni a nu.hu oldalát, minden információ elérhető, és mindenkit bíztatunk, hogy jelentkezzen erre a kívánó lehetőségre.
1: Így van, ezt tesszük mi is. Nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot
2: kívánok. Köszönöm a lehetőséget, önöknek is viszont hallásra.
1: Molnár Dániellel, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatójával váltottunk pár szót.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.

0: 15 ponttal nőtt, miközben az aranyára csökkent. Az arany tehát nem feltétlenül véd az inflációtól, értékállóságáról pedig érdemes annyit tudni, hogy hozamának változékonysága magasabb volt az elmúlt 100 évben, mint az amerikai részvénypiacé. Ha leszámolunk az értékállóság tévhitével, akkor mégis hasznos lehet kisebb mértékben aranyat tartani egy portfólióban, ugyanis a portfólió kockázatának csökkentésére vagy diversifikációra alkalmas lehet, lévén, hogy árfolyama kevésbé mozog együtt más eszközosztályokkal, mint például a részvényekkel vagy kötvényekkel.
1: Az okos morzsát a Bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
2: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
3: Aranyköpésünkben Willem Dafoe-t, amerikai színészt idéztük, ugye, aki arra szólított fel, hogy próbálj meg pocsék lenni egy jelenetben, vagy rosszul festeni, hogy megtapasztalt, hogy nem dől össze a világ, hogyha egy kicsit pocsék vagy, és lehet azzal együtt élni, akkor lejön a rólad a stressz, nagyjából így lehet összefoglalni. Erre írt a Gabó, hogy léci, nem a legyetek pocsékok, mert ma épp végig tudlak hallgatni benneteket. Zárójelesen egyébként mindegyik zene tök rendben volt eddig, írta ő, köszönjük szépen, hát igyekszünk nem pocsékok lenni. Kérdés majd, hogy mennyire sikerül ez.
4: Az aranyos arany, nem okos morzsához annyit, hogy nyilván nem elsősorban a magyar inflációval szoros összefüggésben érdemes vizsgálni, hanem a nemzetközi, elsősorban az amerikai, de globális számokat, de ott is azért
3: ott sem működött.
4: Ott sem működött, tehát abszolút jogos a, igen, az észre. Viszont pont tegnap kaptam több olyan jelzést. Ajánlom Matthew figyelmébe, grafikonilla, hát magát az aranyat. Mert hogy a második fordulós...
3: Ezt folyamatosan mondogatják, hát amíg Matthew nem látja, addig nagyon hát, nem kell itt izgulni.
4: És Matthew nem látja?
3: Nem fordulós tudom, jelzése... nem is néztem meg. Hány fordulós jelzés volt már benne, ami...
4: Őszintén szólva, én még nem sok dolgot láttam, hogy nem néztem meg. Ezért ajánlom a figyelmébe Matthew-nak, hát ha megnézi, akkor esetleg látni is fogja. Szóval megint visszapattant arról a bizonyos 4000 alatti szintekről, és annyit még az amatőr csártológus is tud, hogy minél többet pattan vissza egy azonos szintről, annál fordulékonyabbnak tűnik, és annál nagyobb esély van arra,
3: vagy fordítva, minél többet jár a szintre, annál inkább puhul.
4: Persze, hát a korsó addig jár a csártra is, igen, meg a kútra, tehát ha letöri, akkor viszont probléma van, de hogy most szokatlanul sok forrás küldött nekem figyelemfelhívó üzenetet a kedvenc elérhetőségeimről, illetve mérték, általam mértékadónak tartott ilyen elemzés
3: oldalak. vegyélaranyat.hu.
4: Természetesen nem a poziból beszélünk.hu oldal, és életemet egy aranyrudért old, nem. De tényleg érdekes, hogy most teljesen máshogy reagált a háború kitörésére, mint sokan gondolták. Ezt én is bekajoltam teljes mértékben. Ott szerencsére csak a stop segített. Viszont miután elég komoly esésen van túl az év elejéhez képest, most sokan és sokszor vizsgálják a fordulós jeleket, csak ezért gondoltam, hogy érdemes lehet majd ránézni. A 4000 fölött jár most. Igen. Ismét.
3: Jó, hát majd ránézünk. Most ránézünk Czoller Andira, hogy felkészült-e a hírek elmondása. Igen, nagyon rázza a fejét.
4: Már milyen irányba rázza? Várjál, pont
3: hát
4: nem láttam.
3: Hát ilyen hetbeges irányba. Jaj, okay. Mint hogyha szólna alatta
5: lobogtatom
3: valami.
5: Lobogtatom a hajam,
3: mint
5: hogy
3: szólna alatta valami rockzene, de valójában nem.
5: Szép szóval hangra
4: nem rázzuk. Nem hallgat zenét hírszerkesztés közben?
5: Dehogy.
4: Nem is menne úgy?
5: Nem. Nem szeretem. Amúgy se, én nagyon szeretek csöndben lenni.
3: Egyébként én is. Aha. Én sem szeretek ilyen molyolás, dolgozás, írás közben zenét hallgatni. Ha csak nem, teljesen instrumentális, tehát ott ne
5: na, az más, szöveg. Igen. Az
3: tehát vagy klasszikus zene, vagy valami jazz, vagy valami olyasmi, amiben nincs, az elvonjuk.
4: Ha érdekes, nekem a munkatevékenység mikéntjétől függ. Ha nagyon elmélyülés és sok összefüggéssel tarkított cikkeket kell összehovnom, akkor minden lesz zavar, aha, és akkor bármi elvonja a figyelmemet. De amikor csak ilyen tök egyértelmű dolgokat kell gyorsan megcsinálni, akkor meg még szerintem
5: nem, én, hogyha otthon változott vagyok is egyedül, aha, akkor is tök néma csöndben. Ja, imádom.
3: Igen, én is.
5: Túltengésben vagyok hangilag szerintem itt az elmúlt 25 évben.
3: Azt halljuk néha az úgy felejtett füles hangerőn is. Hogy már mind a két kollégina túltengésben van hangokat illetően, úgyhogy igen. Oké,

0: Hírek jönnek, tehát aztán jövünk vissza a Millás reggelivel.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban csütörtökön, azaz holnap hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot. Az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak, ezért az érintett BKK autóbuszok március 15-et ér megállóját mindkét irányban áthelyezték. Várhatóan délután 3 óráig nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Balkán utcánál karbantartás miatt, ezért a forgalmat rendőrök irányítják. Mától pénteken üzemzárásig a villamospálya karbantartása miatt a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrs vezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik, a Fehérúti ipari park megállót nem érinti. A 62-es villamos nem jár Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, míg a 62 A villamos az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik. Az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között így pótlóbusszal utazhatnak, a 37 A villamos pedig rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Sörgyár megállót. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
5: 160 milliárd forintnyi kárt szenvedhet a magyar gabonatermelés. Új azbeszt térképet indított a Greenpeace. Eddig 12 ezer milliárd forintnyi összegbe kerülhetett az iráni háború. Kevés felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor előfordulhat. Élénk szél mellett 27 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 160 milliárd forintnyi kárt szenvedhet a magyar gabonatermesztés az extrém hőség miatt. Az Európai Gabona Kereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország termelési előrejelzését, olvasható a Telexen. A Financial Times azt írja, összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt. Már több mint 130 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi részeredmények alapján valamennyi feltett kérdésnél többségben vannak az adott javaslattal egyetértők. Az arány kérdéstől függően valamivel 50% feletti és 88% közötti. A minisztérium oldalán található felmérés többek között a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása, valamint az automatikus ellenőrzési rendszerek alkalmazásáról kéri ki az emberek véleményét. A tárca szerint akár már januártól életbe léphetnek az új szabályok. Ruf Bálint miniszterelnök helyettes javaslatára egyébként elhalasztották a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényjavaslat záró szavazását. A késlekedés azért is érdekes, mert a módosítások az uniós helyreállítási források felhasználásához is szükségesek, olvasható az Economics oldalán. Nem támogatja tovább a Puskás Akadémiát a Duna Aszfalt, írja a 444. Az ország egyik legnagyobb építőipari cége közölte, minden támogatást egyedileg mérlegelnek, és az éves felülvizsgálatról döntöttek a támogatás megszüntetése mellett. Így már csak 29 támogatója van a klubnak, ebből 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. Új azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, osztrák és esetlegesen más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A térkép, amelyre a szervezet lakossági bejelentéseket vár, megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 9 óra 40 perctől. Eddig 12 ezer milliárd forintnyi összegbe került az Egyesült Államoknak az iráni háború. Az összeget az amerikai hadügyminiszter árulta el egy szenátusi meghallgatáson, amit azért tartottak, mert a republikánusok arra kérik a kongresszust, hogy adjon további 95 milliárd dollárt, azaz 30 ezer milliárd forintot a hadseregre, illetve más célokra, írja az AP. A hadügyminisztérium bejelentette azt is, hogy további 3 amerikai katona halt meg a háborúban. A halottak száma így már 17-re nőtt, további több mint 100 amerikai katona pedig megsebesült a harcokban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy futó zápor előfordulhat, sok felé lesz élénk az északnyugati szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Adja a hangot. Jó reggelt kívánunk. Tessék, most megzavarodtam, és 9 órakor jó reggelt kívánok.
4: Ez végre a sikerült reggeli. Elérni. Ezen dolgoztunk hónapokon keresztül, hogy ezt kizökkentsük a kollégát és a reggeli pontos időjelzés.
3: Ilyenek kell, hogy üvöltöző fülest hagysz rám, meg nem adsz hangot, de persze, hogy az ember szétesik a fókusza. Szóval ez a Millás reggelét Rádió Café 98.0-án, július 22-én szerdán reggel 9 óra 9 perckor vagyunk itt Ács Gáborral.
4: És Gede Balázsa, aki közönség találkozót tartott, tehát a fókusz szétesés az nem csak és kizárólag
3: az apró... kollégákkal szakértettem.
4: Igen. Azt hallgattuk, hogy el tudják képzelni, a kör közepén áll Balázs, és a kollégák körül rajongva isszák szavait, és ezért csak ennyi. A piros lámpa villanása az, amire fölkapja a fejét, és vissza szökken a mikrofon. Jó volt látni.
3: Igen. Nos, elmondjuk az elérhetőségeket, nem tudom, hogy ma egyáltalán mondtuk, vagy csak a törzshallgatókra bíztuk az üzenet küldést. 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Ahova egyébként jött egy... Ja, korábban, igen, mert igen, a Breivik 21 évére után írta a kedves hallgató, hogy jó a zene, köszönjük, de valaki azt kiegészítette, hogy Norvégiában bármeddig lehet hosszabbítgatni, hogyha úgy ítélik meg így a büntetés van. Lejárt akkor, hogy ő még veszélyes a társadalomra, már pedig szerintem a Breiviket nyugodtan lehet annak ítélni, akkor kaphatja az újabb köröket, tehát én így lehet megnéztem. Belőle egy valós életfogytiglani büntetés. Nem hiszem, hogy ezt valamikor is úgy ítélnék meg, hogy most már nem veszélyes az, aki ott van.
4: Ezt nem tudhatjuk, de a társadalmi nyomás az valószínűleg igen. Van akkora, hogy illetve nem tudjuk, hogy az mennyit számít, meg mit mondanak a szakértők, de hogy már eddig kétszer is kérte a kegyelmet, volt erre jogi lehetőség, és mind a kétszer elutasították, tehát nem fogható semmi változni, ha lejár a 21 éves maximális büntetés. Nagy valószínűség szerint mindig utána el kell dönteni, hogy veszélyt jelent-e a társadalomba, és ha igen, akkor korlátlanul meghosszabbítható. Ez igazából a lényeg. A hallgatók Varga Etele visszatérését is üdvözlik, hogy mire oda nem figyelnek a hallgatók, tehát jó barátként köszöntik a közlekedési híreknek a bemondóit is. Hát, tök jó.
3: Még az egy BKK ilyen... infos zárás a legjobb. Éreket ilyen kis nő, az kis finomságokat is értékelnek.
4: Nagyon jó. Igen. Mi is szoktuk egyébként.
3: Igen.
4: Mi is jól szórakozunk időnként a közlekedési híreken, meg nekünk is már szinte családtagnak számítanak az ottani a BKK infos kollégák is.
3: Igen, kérdezte egy hallgató korábban, hát ezt megmondom, hogy ezt nem adtuk oda Mike-nak ezt a kérdést, mert irreális szerintem ez az elvárás, vagy de megkérdés szintjén is megfogalmazni, hogy visszatérhet-e a 255-260 forint.
4: Ugye azért merült föl, mert ez volt a Varga Mihály által elbütyintett sáv.
3: Igen.
4: Úgyhogy mit okozna gazdaságilag, hogyha ez visszaerősödne? Valószínűleg semmit, az exportőröknek okozna nagyobb problémát, nehézséget, tehát náluk valószínűleg azért.
3: Erre is jött kérdés, igen, hogy miért rínak, mert hogy akkor nem, amikor magasabb volt az árfolyam. Azért az egy gazdasági logika, hogyha úgy viselkedik a deviza, hogy egy folyamatos, és ha megnézzük a hosszú távot, ez egy folyamatos gyengülő pályán volt a forint, és gyakorlatilag erre be lehetett rendezkedni, hogy az folyamatosan egy magasabb forint árbevételt hoz az exportőröknek. Miért tettek volna erőfeszítést arra, hogy ezt kimozogják? Vagy miért fedeztek volna, amikor arra lehetett számítani, igen, hogy a fedezett árfolyamot is meghaladhatja a kurzus? Tehát mégis ez egy logikus...
4: Igen, hogyha visszaugrunk 25 elejére, és megnézzük az akkori várakozásokat. De hogy a legjobb elemzőkét is. Azért az a 410-430-as régió volt. Tehát az, hogy bejön a Kerry, és hogy végigerősödi az egész tavalyi évet még pocsék gazdasági helyzetbe, és utána jön a Tiszabet, majd utána jön a váratlannak tűnő kétharmad, és az eurós bevezetés, és gyakorlatilag minden a forintot kezdi erősíteni, és másfél éven keresztül egy folyamatos giga, hát a giga az talán túlzás, de egy nagyon erőteljes és kitartó emelkedésbe csap, ez nagyon nem volt benne a pakliban, erre gyakorlatilag senki nem számított. Főleg így, hogy egymás után minden tényező így összeáll, és az előző évek, vagy inkább talán évtizedek tendenciája megtörik, és egy teljesen ellentétes trend fog kialakulni. Úgyhogy, ha valaki erre nem készült, az nem annyira meglepő, és nyilván van fájdalom küszöb, és az alkalmazkodás az időt vesz igénybe, persze. Úgyhogy valószínűleg pár év múlva ezek már nem lesznek jogosak, ezek a félelmek, illetve ezek a rinyák, úgymond, de most szerintem érdemes foglalkozni vele, igen.
3: Aztán írt a hallgató, hello, sziasztok, Millers, mit mondtatok, és milyen cikk alapján Dr. Michael J. Burry kapcsán hol lehet olvasni? Az X-en keresétek.
4: Dr. Michael J. Burry.
3: Igen, Burry urat a Cassandra Unchained néven alatt osztja meg a gondolatait az X-en.
4: Tehát ő az, aki az egyik főszereplője volt a Big Short című filmnek, és mert hogy a valós életben is ő volt az egyik, aki megjósolta, és meg is játszotta a nagyvilággazdaság összeomlás 2008-ban. Zseniális a film egyébként, tehát ha valaki csak onnan ismeri, akkor is. És avóta is mondja a magáét, általában a piaccal szemben
3: és mozogva. És aprítja az ott elért hatalmas
4: és egy
3: nyereség.
4: részét már visszaadta az akkori hatalmas profitjának.
3: Igen. De azért akkor is érdemes rá figyelni, meg a gondolatait olvasgatni, hogyha az X-en elérhetők ezek.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Egy érdekes szemüvegen át fogjuk megnézni az ingatlanpiacot. Az Otthoncentrum belőtt egy 40 millió forintos ingatlan árat, és azt nézte meg, hogy ezért hol mit lehet kapni. Figyelem, spoiler, Budapesten elég kevés.
4: Semmit. Szinte.
3: Nem semmit egyébként. Én azt hittem, hogy tényleg semmit, de mi inkább csak nagyon keveset és nagyon lepattantat. De majd a részleteket elmondja Sokitot Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Na, miért pont a 40 millióra lőttetek egyébként? Ez volt az a küszöbb érték, ahol a fővárosban már nagyon kevés ingatlan van?
4: Máshol meg nagyon
5: hát szép. Igazából a kíváncsiság vezérelt minket. Aha. Egyrészt összehasonlítottuk, hogy a tavalyi első fél éves eladásainkat, hogyha megnézzük ilyen ártartományokba, abszolút értékbe, akkor mit látunk ilyen összképként, és ehhez képest mennyit mozdult el a piac, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy ez a 20-tól 40 millió forintig tartó ártartomány, ez Budapesten tavaly még, az első fél évben, tehát pont egy évvel ezelőtt, majdnem 9%-át adta az összes általunk aha. értékesített ingatlannak, és idénre pedig 4,4%-ra zsugorodott. Tehát ez volt a legnagyobb mozgás, és amikor kinéztünk az agglomerációra, akkor hasonlóan azt láttuk, hogy egy ilyen 28%-ról 20,6%-ra csökkent, és ugyanebben a ársávban, tehát ez a 20-tól 40 millióig tartó ársávban, az összes ársáv között, tehát hogy itt tényleg így megyünk szépen, ugrálunk ilyen 40, 60, 60, 80, 80 száz és így tovább, ezekből az ársávokból ennek volt a legnagyobb csökkenése, tehát látszik, hogy arrébb lépett a piac
3: és gondolom,
5: egy értéktartománya.
3: Aha, és akkor gondolom, jött a sejtés, hogy nem azért van a csökkenés, mert már csak nagyon kevesen szeretnének 40 millió ingatlant venni.
5: Hát nyilván itt alapvetően nem a kereslet hiányzik, igen. hanem pontosan a kereslet óriási nyomást tesz ezekre az olcsóbb kategóriájú, jellemzően kisebb alapterületű, valamilyen szinten az átlagnál rosszabb kondíciókkal bíró ingatlanok felé, és akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy ezek relatív drágulnak, illetve akár átugranak egy ilyen másik árszegmensbe.
3: Én amikor először látom a közleményeteket, én majdnem áttekertem, hogy hát mondom, klassz egy vidéki körkép, mert hát nyilván a fővárosban semmi nincsen 40 millióért. Aztán amikor beleolvastam, akkor azért meglepődtem, hogy még úgy akad, igaz, hogy nem a legszebb és legpatinásabb ingatlanok jönnek ebbe a kategóriába, de azért még van.
5: Így van, és az is érdekes, hogy egyébként itt nézegetve, hogy területileg hol akadt horogra ilyen ingatlan, azt lehet mondani, hogy szinte mindenfele. Tehát a budai oldalon is, a harmadik kerületben is volt ilyen eladás, a 11-ben is, ami ugye egy népszerű kerület.
3: Igen.
5: Azért a legtöbb az inkább a külső pesti kerületekre jellemző, és jellemzően ezek eléggé pici, inkább úgy mondanám, hogy ilyen házrész, hogy mondjam, tehát azért ebben van minden, tehát a 80-as évekből is akad egy-egy, mondjuk ilyen tégla építésű, hát még akár egész jónak is mondható, vannak frissebbek is, itt jellemzően a könnyű szerkezet, ugye ez még mindig valahogy be van ragadva a piacon, hogy azért mi kőből, téglából, betonból szeretnénk építeni, miközben én azt gondolom, hogy a könnyű szerkezetes építésmódnak is megvannak az előnye, nyilván tudni kell élni vele, de alapvetően érdekes módon a piac ezt valahogy még mindig egy picit hátrébb sorolja, igen. És talán ezért is tudott bekerülni egy ilyen, ez mondjuk egy ilyen bérlakás udvari történet, tehát itt azt gondolom, hogy a környezetbe ágyazódás is hát befolyásolta az árképzést. Családi házat is látunk, 40-es évekből, nyilván cserépkályha, nem tudom én, nem annyira jó a komfort, és valószínűleg ugye itt jönnek meg ezek a kis ilyen mikro történetkék, hogy mondjuk akár a 60-as években is, hogyha valaki nem teljesen, tehát ugye kalákában épülnek ezek, igen, a házak, hozott anyagból, stb. Tehát, hogy itt bejöhetnek olyan dolgok, ami mondjuk esetleg utólag már nehezen korrigálható, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, talajnedvesség elleni szigetelésnek az utólagos megoldása, stb. Tehát valóban azt kell mondjam, egyébként mi amit csináltunk, hogy megnéztük így az átlagárakat, és azt próbáltuk kikalkulálni, hogy egy adott terület egységen belül, ahol sok eladás volt, az átlagár, hogyha visszaosztjuk a 40 milliót ezzel az átlagára, akkor milyen négyzetméterek jönnek ki. És ugye jellemzően az látszik, hogy sajnos Budán például a budai oldalon 40 millió forintból ilyen 24 négyzetméteres lakás vásárolható. Na most 24 négyzetméteres lakás nem nagyon van a piacon, nem elképzelhetetlen. Ugye láttunk már ilyen csodákat, hogy adott esetben korábban mondjuk tároló, besorolású ingatlant valaki így ügyesen átépített, vagy nekem a kedvencem voltak ezek a szuterén, üzlethelységből átvarázsolt, hát ugye lakásnak mondható, de olyan viccesen van az ablak benne, meg
3: igen, ott a plafon környékén van egy ilyen csík, ugye?
5: Igen, műterem lakás, mondjuk így, tehát lehet így csomagolni. Hogyha bemegyünk a belvárosba, akkor is a 27 négyzetméter, hát szóval biztos van ilyen szobakonyha, ami vagy ilyen leválasztott lakásnak valami maradéka, de azért nem annyira jellemző. Viszont, hogyha kimegyünk a külső pesti kerületekbe, akkor már 30 négyzetméter fölé kerülünk az átlagárak alapján, és valóban itt jönnek be ezek a tulajdonképpen a kevésbé felkapott kertvárosokban még ezek a régebbi építésű, ilyen zárt sorú, több lakást tartalmazó, tehát ezek.
3: Igen, írják hallgatók is, Budafok téten környékén is ilyen zárt kertek, osztatlan közös tulajdonok, házrészek, jogilag és épület szerkezetileg problémás ingatlanok, szóval főleg ilyenek vannak ebben a kategóriában.
5: Így van, és hát nyilván az átkert az egy önálló képződmény. Nagyon sok esetben egyébként azt láttuk, hogy voltak olyanok, akiknek ugye nagyon pici a megtakarításuk, viszont jól keresnek, és akkor akár szabad felhasználású hitellel be tudnak egy ilyenbe ruházni, és akkor az ember sok mindent magának ugye megcsinálgat, tehát téliesít, de vannak ezek a modellek. Az agglomeráció azért ilyen szempontból talán egy picit pont emiatt, hogy nagyon sokféle ilyen megoldás van, talán tágabb teret nyújt, és különösen is, megint csak ugye van ez az érdekes átlós vonal az észak-nyugat, meg a dél-keleti fertályok között, és nyilván, hogyha az ember megfizethetőség alapján választ, akkor inkább ebbe a dél-keleti régióba kell jobban körbenézni, mert ott akadhat.
4: És meddig kell kimennünk, hogy mondjuk egy kis garzont sikerrel járhassunk mondjuk a 40 millás
3: határnál. Tehát egész távoli vidéki városokban.
5: Igen, hát a vidéki városok azok teljesen oké. Tehát a vidéki városokban ezek itt már ilyen 40 négyzetméter fölötti történetről beszélünk, panelben meg már akár 55 négyzetméter. Tehát a vidék egyébként az nagyon érdekes, hogy a vidéken is volt egy átrendeződés, tehát megint, hogyha visszamegyek erre az ársávos kimutatásunkra, akkor azt látom, hogy a vidéki megyejogú városok és környékük, ugye ez a fő terület, ahol mi működünk, ott volt egy pár százalékos visszaesés ebben a 20-40 milliós szegmensbe, de ez még mindig az értékesítéseknek a közel 35%-át adja, tehát egy bő harmada az, ami most is ezen az árszegmensben forog, és ahogy megyünk egyre fölfele, ott radikálisan fogynak, de erősödnek nyilvánvaló ezek a szegmensek, tehát például 40-60 millió, az 20-ról 25%-ra jött föl, tehát ez azt is mutatja, hogy az ár emelkedés az a vidéki városokban is jól érzékelhető, de nem annyira drámai, mint mondjuk Budapesten.
3: Aha, és akkor a Dunántúl ebben inkább a fővároshoz hasonló, hogy ott azért ritkábbak ezek a...
5: Hát alapvetően ugye a Dunántúl is egy érdekes mozaik, mert van a nyugati határszél, ahol érződik, hogy a szomszédos országok, nagyvárosoknak az agglomerációs hatása, Pozsony is bizonyos szempontból, ott kevésbé a hazai vásárlók jelennek meg, de hát a bécsi agglomeráció az egyértelmű. Tehát nagyon sokan mozdulnak mondjuk Kelet-Magyarország irányából Sopron környékére, mert onnan ugye napi ingázással már egészen jó fizetést tudnak elérni. Tehát ez kiemeli ezt a körzetet, és akkor van még ez a Budapest 24. kerülete, mondjuk úgy a Balatonnak a keleti medencéje, közvetlen a vízpartok környéke, ahol ugye nagyon sokan ilyen második otthon jelleggel vásárolnak. Ugye aki tudja, ugye jogilag olyan ingatlant vesz, nem üdülőt, az ugye akár a lakásfinanszírozásnak a lehetőségeit is ki tudja használni, tehát ez mozgatja ezt a vidéket.
3: Oké, ez nagyon izgi, hogy ilyen szemüveggel néztük át az ingatlanpiacot. Köszönjük szépen! Jó munkát,
5: és
3: szép napot kívánunk!
5: Köszönöm a lehetőséget! Köszi, szép napot mindenkinek, szervusztok!
3: Sokitott Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével néztük meg, hogy hol milyen ingatlan kapható 40 millió forint környékén.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: 1000 apró csoda földje. A Vasi hegyhát rába mente. Vas megye déli részén, a szlovén és az osztrák határ közelében terül el a Vasi hegyhát rába mente. Klasszikus vidéki térség, amelyet ma is a természetközeliség és a nyugat életritmus jellemez. Apró falvak, hangulatos folyóvölgyek, kiterjedt erdőségek és lankás dombok jellemzik a térséget. A domboldalakon szőlőhegyek sorakoznak, a völgyekben patakok kanyarognak, parányi településeken pedig sok helyen ma is megőrzött a hagyományos falukép. Árpádkori templomok, római kori emlékek, több száz éves kastélyok teszik igazán különlegessé ezt a térséget. Itt találjuk meg továbbá az országban egyedülálló, faszerkezetű körtemplomot, más néven rotundát is. Csehi Mindszenten Mindszenti József herceg prímás szülőházát látogathatjuk meg, Győrváron pedig a csata emlékhelyét érdemes felkeresnünk. Körmenden pedig a Batthyány család öröksége meghatározó része a település arculatának. A nyár és a kora ősz különösen mozgalmas időszak. Az Alteraba Fesztivál, a körmendi napok, valamint az Orbán napi hegyi vigalom egyaránt népszerű rendezvények. Az utóbbi kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a hegyháti szőlőhegyek hangulatát, megkóstoljuk a helyi termékeket és a térségre jellemző fogásokat.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
3: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
4: Tarzan.
3: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
4: Majdnem Tarzan.
5: Millás reggeli.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Varga Zoltán elemző van itt velünk a telefonunk túlsó végén, a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6: Rekordok rekord hátán, vagy egy kicsit szusszanunk?
7: A tegnapi rekorddöntés után már egy kicsit szusszan a piac, és egyébként Európában is inkább kivárás látszik. Most 0,2%-os mínuszban van a BUX Index. A Richter 0,25%-os pluszban 11.810 forinton áll. Tehát mindenképpen itt pozitív az a mozdulás, mondjuk tegnap esett a jegyzés. A MOL 0,2%-os mínuszban 4.320 forinton áll ebben a pillanatban, a Magyar Telekom viszont egy nagyon picit tud emelkedni, 2668 ezer folyam, ez 0,15%-os emelkedés. Rekord, a tegnapi rekord beállításában pedig aktív a résztvevő OTP árfolyam a 0,65%-os mínuszban, most már 0,85%-os mínuszban 45710 forinton. Hát egy picit megtorpant az emelkedés, de ez teljesen egészséges.
6: Persze, ilyenkor illik azért egy kicsit pihenni, szusszanni, aztán majd lehet folytatni, hogyha olyanok a körülmények. Európában egyébként milyen a helyzet? Mit csinálnak a tőzsdék?
7: Hasonló, tehát szintén ilyen kivárás, enyhe mínusz, ugye ott is azért tegnap volt egy emelkedés a legtöbb piacon. DAX Index most 0,03%-os plusz mutat, de a legtöbb index inkább kis mínuszban. Ugye most az amerikai határidős indexek is mínuszban vannak a tegnapi nagyobb emelkedést követően, amit elsősorban a chipgyártók húztak ismét.
6: Igen. A forint piacon mi a helyzet?
7: Ott viszont gyengülés látszik, ugye tegnap az MNB nem okozott meglepetést, viszont sokan, többek között én is arra számítottam, hogy nagyon picit óvatosabb lesz a jegybanki kommunikáció a közel-keleti konfliktus kiújulása miatt, és ez nem történt meg, tehát nagyjából a júniusi közleményt is, illetve a kommunikációt ismételte meg az MNB, és ennek hatására láttunk is tegnap egy napon belüli fordulatot. Most ez folytatódik, ez a forint gyengülés, most viszont már az olajár folyamának emelkedése miatt, ami pedig annak köszönhető, hogy attól félnek a befektetők, illetve mindenki, hogy esetleg szaudi kikötőket fognak megtámadni a jemeni huszik, ami további feszültséget okozhat a kínálati oldalon az olajpiacon. Úgyhogy most az euró árfolyama 363,06, nájára a dollár pedig 318,09 forintnál, tehát egy mérsékelt forint gyengülés látszik ma reggel.
6: Oké, megnézzük, mi lesz ebből. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó napot kívánunk, kedves Zoltán. Szép napot és jó munkát kívánunk.
7: Köszönöm szépen a figyelmet nektek is. Sziasztok.
6: Szia. Varga Zoltán elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Na, egy izgalmas kezdeményezés, a Greenpeace Asbest térképet indított. Azt arra nagyon kíváncsi leszek, mert egy lakossági bejelentéseket is jelöl a térkép, hogy a lakosság, aki alapvetően laikus, ezt gondolom az aszbeszt tartalmat, azt ki kell mérni valami eszközzel. Tehát az, hogy feltételezem, hogy valahol aszbeszt van, ezt nem tudom, mennyire teszi használhatóvá a térképet, de mindjárt feltárjuk a részleteket. Így is van, Simon Gergely van, ugyanis a vonalunk túlsó végén, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértője. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hogy működik ez a térkép?
2: Úgyhogy összegyűjtöttük gyakorlatilag az összes rendelkezésre álló publikus információt arról, hogy merre vannak ilyen aszbesztel szennyezett területek Nyugat-Magyarországon az országban. Hatósági adatokat próbáltunk összeszedni, illetve miket az önkormányzatok bemutattak, kormányhivatalok, hivatalos mérésekből láttunk, illetve voltak olyan mérések, amit például a természetjáró szövetség felvetette túróvonalakról, illetve ehhez jöttek most hozzá azok a bejelentések, amik a lakosság részéről megkaptunk. Ezeket mint feltételezett bejelentést nézzük meg. Hogyha van saját labormérésük, akkor meg már megerősített bejelentésként tesszük be. Nyilván próbáljuk kritikával kezelni, mert kaptunk rengeteg olyan bejelentést olyan területekről, szinte egész biztos, hogy nincsen amúgy így azbeszt. Viszont hát nyilván a térkép nem fedi le az egész országot, nyilván tudjuk, hogy a hatóságoknál, a mérős cégeknél sokkal több adat van, de mivel nem láttunk ilyen egységes összegzést, ezért próbáljuk minden jobban összeszedni, mert látjuk, hogy nagyon sok helyen elég súlyos a helyzet, és elég, hogy mondjam, kritikus szennyevetség állapotok vannak, hol úgy gondoljuk, hogy azonnal be kéne avatkozni.
1: És ezt látom, a használhatóságot segíti, ugye, hogy vannak ilyen szűrők, meg színkódok, amivel a nagyon biztos ismert kőbánya, ismert aszbeszt tartalommal van jelölve, vagy olyan terület, ahol már valamilyen hatóság, vagy ti dokumentáltatok szennyezést, és másik színnel, ugye ez a, hát ez a kétes jelentés tartalmú lakossági bejelentés, ami lehet ez is, tehát lehet valós, meg lehet nem is, ahogy te is említetted, hogy volt egy-két fals információ, ezek alapján ugye lehet tájékozódni, hogy a különböző területeken mennyire van vészhelyzet ilyen szempontból.
2: Így van. És hát ugye nagyon azt várjuk, hogy minél több olyan terület lesz nem sokára, ahol elkezdődik a kármentesítés. Egyelőre azért elég bizonytalan ebbe a kormányzat kommunikációja. Az Olazi Platón ugye megígérték, hogy elindul egy kármentesítés, de erről még nem láttunk úgymond kormánydöntés vagy kormányhatározat kijött, illetve elhangzott, hogy más helyen nincs határérték felett. Szerintem itt valami régebbi adatból dolgozhattak, mert hát magának a hatóságnak a honlapján látszik fel, hogy az egy Kőszeged is nagyon jelentős határérték túlépés mértek, Sén is, ugye a Szombathely mellett, és hát nagyon sok helyen nem is volt mérés, tehát még nagyon sok hely lehet sajnos, ahol jelentős a határérték túlépés. És azért is várjuk azt, hogy tényleg legyen valami jó kormányzati szintű intézkedés, döntés, lépés, mert egyelőre azt látjuk, hogy az önkormányzatok sokszor olyan lépéseket hoznak, amivel lehet, hogy inkább súlyosbítják a helyzetet, mint javítják.
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy a kármentesítés mikéntje, az mennyire elfogadott és mennyire hatékony?
2: Hát mi azt gondoljuk, hogy itt igazából egy lehetőség van, el kell a lakott területekről távolítani az aszbesztet. Nyilván vannak olyan egy-egy helyszín, ami mondjuk egy parkoló, ami biztonsággal lefedhető, ahol nem futnak alatt a közművek, és biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz bolygatva, de egy olyan útvonalon, ami mondjuk az Oladi Platonban, de akár Kőszegen is több helyen, ahol alatta futnak a közművek, tehát feltételezhetően folyton újra és újra meg lesz bontva, ott azt gondolom, hogy nincs más út, mint az eltávolítás, hiszen hogyha minden egyes alkalom, amikor hozzányúlnak ehhez a útfelülethez, mondjuk egy csatornajavítás, bármilyen közműjavítás miatt, ami ugye tudjuk, hogy Magyarországon elég gyakran történik, akkor ezt egy ilyen elképesztően szigorú aszbesztes munkavégzésként kell végezni, aminek a költsége pár év alatt nyilván lényegesen több lesz, mint hogyha most azzal akarnak spórolni, hogy nem elviszik, hanem lefedik csak.
1: A hírek alapvetően a helyzetről szólnak meg arról, ugye, hogy a, például ez a térkép is, hogy hol van szennyezés, milyen mértékű. Az eredetéről tudunk valamit, hogy egyáltalán hogy fordulhatott ez elő, tehát valami ordas nagy szélhámosságnak vagyunk az áldozatai, vagy valami hülye szabályozásnak, mert az osztrákoknál ez belefér, de nálunk nem. Tehát hogy indult ez, vagy hogy került ide ez a sok mocsok?
2: Úgy került ide, hogy rengeteg aszbeszelszennyevet közúzalék kőtermék, hogy Ausztriából gyakorlatilag éveken át szállították, miközben lepapírozták, úgymond, mintha nem lenne benne aszbesz, hiszen nyilván aszbesz tartalom még az osztrák szabályok szerint se lehet 0,1%-nál több ilyen termékben. Magyarországon elvileg lehet úgy értelmezni a szabályokat, hogy abszolút nulla lehet benne. Nyilván az abszolút nulla az ország nem tartható, de a 0,1%-ot azért minimum tartani kellett volna. Tehát azt gondolom, hogy itt az osztrák hatóságok, osztrák cégek, hát sajnos mondjam, megvezették itt a véleményem szerint a magyar a saját hatóságaikat is. Lehet, hogy ők szándékosan vagy véletlenül értették félre, nem tudjuk pontosan, de mindesetre nem lehetett volna ilyen terméket exportálni, meg eleve kitermelni.
3: És ennek látszik már, hogy a vizsgálatok mire vezettek? Van büntetőjogi következménye? Hát az osztrák oldalon? Arról tudunk valamit, hogy ez szóltat?
2: Egyelőre az a baj, hogy azért mind a magyar fél, mind az osztrák fél igen csak hallgat arról, hogy mi történik. Fogalmunk nincs, hogy milyen tárgyalások folytak. Mi annyira nem tudunk semmit, hogy közérdekű adatigénylést adtunk a miniszterelnökség felé, hogy végre megtudjuk, hogy körülbelül mi történik. Találkoztunk még múlt héten Gajdos miniszter úrral, elvileg újra ezen a héten találkozunk az Országos Környezetvédelmi Tanács keretében a környezetvédelmi élőkörnyezet társa államtitkárával, meg lehet miniszter úrral is. Onnan kaptunk valamennyi tájékoztatást, de igazából úgy halljuk, hogy az osztrák fél nem túl nyitott, vagy nem túl együttműködő. Ugye szó volt egy vegyesbizottságról, ami létrejön, de nem hallottunk semmit, hogy ebben bármi történt volna. Illetve hát sajnos itt van se igazából hallgatták meg se az aszbesztes cégeket, se minket a döntés előkészítésbe. Úgyhogy igazából nem is láttuk, hogy pontosan milyen döntés született. Reméljük, hogy a héten, hogyha beszélünk a minisztérium vezetőjével, akkor többet fogunk tudni. De az a igazság, hogy egyelőre homályban, és pont ennek a homálynak a következménye az, hogy egy csomó településen elkezdték csak úgy lefedni az aszbesztet, ami nyilván a véleményünk szerint sokkal több problémát fog okozni, hogyha folyton föl kell nyitogatni, sokkal nagyobb mennyiségű hulladék lett, nem lehet monodepóniába tenni, hanem veszélyes hulladéktározóba. Kálciumkloriddal locsolgatják, ami a kiporzás ellen valóban jó egy rövid ideig, de aztán úgy elszennyezi sóval, hogy nem lehet szintén lerakni sima lerakóba ezt az aszbesztes szennyevést, illetve ragadósát teszem, miatt hazavihetik az emberek. Tehát azért itt, hogy mondjam, nagyon azt gondoljuk, hogy itt lenne az ideje, hogy valamilyen átfogó központi iránymutatást legyen, hogy mit kell tenni, illetve hát hallottunk el, hogy egyes lakosokat felszólította a hatóság, hogy távolítsák el az aszbesztes szennyevést a területükről, miközben ők ugye nem is tudtak róla soha, hogy az, amit vásároltak követ szabályosan, az aszbesztel lett volna szennyezett.
3: Hú, hát ez szép. A térkép alapján, amit készítettetek, az látszik, hogy szorványosan, hát a legkeletibb városok, ahol van szennyeződés, a Zalaegerszeg, illetve Sárvár, de azért jó részt az Alpok aljára koncentrálódik, ugye Szombathely központtal, attól északra és délre is azért előfordul. Az már nagyjából biztos, hogy távolabb nem lesz, tehát hogy nagyjából milyen lehet, úgymond a földerítési arány, tehát nagyjából azon már túl vagyunk, hogy tudjuk, hogy hova került.
2: Nem.
3: Még ez sincs.
2: Nagyon-nagyon sok sötét folt van, szerintem még egy csomó településről fog kiderülni. Nyilván a nyugat-magyarországi területekre koncentrált mindenki, ott a legvalószínűbb, de hát simán elképzelhető, hogy egyet szállítmány mondjuk Budapestet is elérte, de mondjuk olyan tömegével, mint mondjuk Szombathelyen meg Kőszegen, nem hiszem, hogy jelen lehetne az ország többi részén.
3: Jó, azt mondtad, hogy mit nem érdemes ilyenkor csinálni, viszont mit igen, tehát mit javasolsz egy teljesen laikusként, hogyha azzal szembesülsz, hogy ott van a környezetedben. Hogy lehet ezzel együtt élni, mit lehet tenni?
2: Hát alapvető dolgok, hogy a saját területünkön van, akkor esetleg próbáljuk permetező locsolással medvesíteni, hogy ne szávigye a szél, esetleg szedjük le egy ponyvával. Ha körülöttünk az utcán van, akkor szeles időben semmiképp ne szellőztessünk, próbáljunk minél lassabban haladni rajta gépjárművel, esetleg ha kint tartózkodunk a szabadba, akkor vegyünk fel FFP3-as maszkot, tehát én ilyen dolgokra figyelnék. sajnos elég rossz jár, hogy láttuk, hogy sokszor önkormányzati emberek is nem tartják be azokat a szabályokat, amik alapvetően kötelezően előbbnek annak írva az betes munkavégzésre, tehát nincs rajtuk megfelelő védőöltözet, nincs felelők maszk, és mégis úgy dolgoznak ezen az azbesztes területen, ami nyilván a lakosság felé is egy olyan üzenet, hogy ezt nem kell komolyan venni, miközben az azbeszt az együtt nyitott egyes kategóriás bizonyított emberi rákkeltő anyag.
1: Hát szomorú ez, hogy így állunk.
3: Nagy levegőt vettünk.
1: Igen, úgyhogy várjuk a fejleményeket, meg a vizsgálatokat, meg a megoldásokat.
3: Hát meg a transzparensebb kommunikációt minimum az állami szervek részéről. Igen,
2: meg a vizsgálatokat,
3: meg a felelősségre
2: vonás. Igen,
1: oké.
2: Mi is így vagyunk, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, vagy mi is köszönjük, Gergely. Szép napot, szervusz. Simon Gergellyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével néztük át a hazai azbeszt helyzetet.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen.

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Veszélyes gondolatokat szabadítottunk el, amikor Willem Dafoe születésnapján őt idéztük az aranyköpés falatunkban, mert hogy írt nekünk egy villanyszerelő, hogy megpróbálok ma pocsékul dolgozni. Hát azért azt nem kéne.
4: Mi is utaltunk rá, hogy erősen szakmafüggő, hogy ezt el érdemes-e kísérletezni. És hát erre jó a legjobb példa.
3: Igen, igyekeztünk mi sem pocsékok lenni, ha mégis azok voltunk, akkor elnézést érte. Öröm az örömben,
4: hogyha mégis azok
3: hogy
4: voltunk,
3: legalább felszabadít minket.
4: Legalább nem volt szándékos. Ha mégis
3: nem
4: annak,
3: volt szándékos.
4: Ha annak bizonyultunk, könnyűnek találtattunk, legalább nem szándékosan tettük. Na, ennyit mindenképpen
3: viszont
4: állíthatunk.
3: Viszont mi megszabadultunk a kényszertől, ami megbénít. Ugye Willem Dafoe szerint ennyi előnye van a pocsékságnak.
4: Igen.
3: Még akkor is, hogyha azért nem illik erre törekedni. Azt mondja, igen.
4: Hát,
3: csak
4: hogy elkezdtem azt a mondatot, amit te szoktál befejezni, hogy hát ennyi fért a mai műsorba, mert hogy az időnk lassan elfogy.
3: Ezért elbúcsúzunk, és várunk mindenkit szeretettel vissza holnap 6:30, mert hogy akkor lesz ismét Millás reggeli, és már közelít is a hírszerkesztő asszonyság, hogy elmondja nektek a legfrissebb híreket, Szoller Andi.
1: Ez minimum egy fejkendő, meg sok szoknya dukálna.
3: Igen.
4: Mikor mondták rád ezt a...
1: Az asszonyságot?
4: Igen.
1: Nem nagyon szokták.
4: Én is úgy gondoltam, ezért...
3: Én magam sem szoktam használni, úgyhogy...
1: Ez a fáradtság, tehát másfél hete itt vagytok minden hajnalban, ne csodálkozz.
3: Igen, hát azért az agy elszivacsosodása, hogy azért az szerintem teljesen elfogadható állapot.
4: De még kettő hátra van, és a folyamatos fejlődés hívei vagyunk.
1: Egyre jobb műsor
4: ezen
1: lesz.
4: Próbálunk dolgozni.
3: Azért nem fogadnék, hogy a pénteken olyan nagyon fogok itt ugrálni.
1: Lazára szerkesztjük a pénteket.
3: Igen, megpróbáljuk.
4: Pont egy hardcore téma ötletem van péntekre, de majd akkor ezt
3: óvatosan, szerkesztő úr, óvatosan. Köszönjük szépen tehát a figyelmet, holnap 6:30 ugyanitt találkozunk. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
2: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
2: Millás reggeli.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
6: Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
7: A heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó napot kívánok! Erős a forgalom a fővárosban az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, a Pesti alsórakparton szakaszonként, illetve a Budai alsórakparton is a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól észak felé. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton szintén befelé a Nagykörút előtt, és a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell ma is számítani csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, ezért lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 14. kerületben a Szugló utcában a Miskolci utcánál csak a félútpálya járható, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben lezárták a Leonardo da Vinci utcát a Nap utca és a Baross utca között csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 3 óráig az Üllői úton a Balkán utcánál karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 10 év alatt 3550 milliárd forintot költ a kormány vasút fejlesztésre. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a szünetel. Több budapesti területen is fennakadások vannak a hulladékszállításban. Kevés felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor előfordulhat. Élénk szél mellett 27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Bemutatták a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet. A 10 éves keret megközelíti a 3550 milliárd forintot. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a járművek átlag életkora, gyorsuljon a közlekedés, megbízhatóbb legyen a közlekedés és korszerűbb szolgáltatás jöjjön létre, közölte a kormányfő. Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter a fejlesztésekhez szükséges forrásokról is beszélt. A legnagyobb tétel a kohéziós forrásokból érkező 1100 milliárd forint, az RRF-ből 700 milliárd forint jön erre a célra, hitelből pedig 400 milliárd forintot költenek. Közölte azt is, hogy koncessziós logikán fejlesztenék a repülőtéri vasutat. Mintegy 8,5%-kal emelkedtek a fizikai dolgozók bérei az elmúlt egy évben. Az átlagos bruttó órabér már meghaladja a 2400 forintot, egyes régiókban pedig ennél is jóval többet fizetnek. A fővárosban és környékén már a 3200 forintos órabér sem ritka, közölte a Trenkwalder és az RSM Hungary. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a szünetel, de a valós helyzet még ennél is rosszabb lehet. Erről beszélt a HVG-nek Buga László, az Egészségügyi Minisztérium fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkára. A tárca mindezek miatt országleltárt készít, amelyben régiónként mérik fel az ellátás hiányosságait. Buga 7 különösen kritikus területet nevezett meg, a sürgősségi betegellátást, a gyermekgyógyászatot, a pszichiátriát, a belgyógyászatot, az urológiát, az érsebészetet és az intenzív osztályos ellátást. Hankó Balázs szerint az NKA botrány koncepciós eljárás, jogtalanul tartóztatták le 6 volt munkatársát. Az egykori kulturális és innovációs miniszter a Gödöllői Hírek online hírportálnak azt mondta, a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormánydöntés volt. Ezt nekem illetékes miniszterként végre kellett hajtanom. A támogatási rend jogi és eljárási szabályoknak megfelelt, tette hozzá. Az elmúlt hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban. Budafokon és Gellért-hegyen is van olyan hely, ahol már 5 hete nem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A MOHU Budapest elismerte, hogy voltak problémáik a papír hulladék elszállításával. Mint jelezték, a kiesések oka, hogy a szabadságolások mellett a megszokottnál többen mentek betegállományba, és több kukás autójuk is lerobbant. A cég azt ígéri, hogy hétvégi túlórákkal igyekeznek majd utolérni magukat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, néhol egy-egy futó zápor előfordulhat, sok felé lesz élénk az északnyugati szél, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2015-ös debütáló albuma A borító óta Sára Gergely, azaz Gege, az intellektuális repet képviseli. Erre ékes bizonyíték, hogy Végletek című dalszövege egy iskolában bekerült az irodalom és határterületei érettségítételbe. A 2021-es Matematika nagylemezen összeállt Lusta Geri producerrel, és az új formáció nevét 6363-nak kell írni, de továbbra is Gegének kell ejteni, mivel a hatos szám G betűre, a hármas pedig E. Erre hasonlít. A Szám Misztika két budapesti kerületet takar. A hatodikban vették fel a lemezt, a rapper pedig a harmadikban nőtt fel. Azóta hiába változott a felállás, a számjegyes név maradt, hiszen azt is szimbolizálja, ne a szemednek higgy, hanem az agyadnak.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Ponikló Imre vagyok az Amber Smithből. Hallgassátok a Rádió Cafét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Surfrockot és garage rockot játszik az Ausztrál Hockey Dead Duo. Mindkét műfaji meghatározást kéretik a lehető legkomolyabban, szó szerint venni, mivel 2013-as megalakulásuk története, hogy két gyerekkori jóbarát a hullámok hiánya miatt épp nem tudott szörfözni, ezért unaloműzésként bevonultak a szülő garázsába zenélni. Zach Stevenson énekes gitáros és Billy Fleming dobos az együttes nevét a Simpson család egyik epizódjából kölcsönözte, amelyben a szereplő egy Hockey Dead nevű videójátékkal játszottak. 2024-es Rebuild Repeat albumuk első kislemezdala, a Still Have Room olyan volt szerelmekről és barátokról szól, akik jól elbántak a dalszöveg költőjénnyével, szívében mégis van hely számukra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Lime Garden brit indie csapat második nagylemeze, a 2026-os Maybe Not Tonight, az alkotói koncepció szerint egy kimenős este sztoriát meséli el. Hibátlanul indul a parti, ám az album főhőse egyszer csak meglátja Exét a szórakozó helyen. Innentől kezdve az események egyre kaotikusabb és melankolikusabb fordulatokat vesznek. A képzeletbeli forgatókönyv követelményeinek megfelelően a nyitó track 23-nek a bulira készülődés euforikus himnuszának kell lennie, amit a zakatoló zenei kíséret becsülettel alá is támaszt. Ám az ember saját fiatalabb énjével való szembenézést taglaló dalszöveg már itt is szomorkásabb tónusokat sejtett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ki az ötödik Beatle? A közvélekedés szerint George Martin producer érdemli meg leginkább a titulust, de vannak, akik Brian Epstein menedzsert, Mal Evans turné menedzsert, Pete Best és Stuart Sutcliffe korai tagokat, esetleg a posthumusz dalokon és a tagok sok szóló felvételén tevékenykedő producert, Jeff Lynne-t tüntetnék ki vele. Robbie Williams enyhén szólva is kevésbé egyértelmű jelölt. A popstar mégis John and Paul and Ringo and George and Robbie feliratú pólóban pózolt 2026. januárjában. A büszkélkedős fotó apropója, hogy ekkor Robbie a Britpop albummal kipipálhatta 16. brit lista vezető nagylemezét, egyen lekörözve a Beatles-t. Ha a liverpooliak nem is, egy birminghami rockóriás, a Black Sabbath gitáros Tony Iommi játszik a rekorddöntögető korong egyik trackjén, a Racketen.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem éppen hasonló karriert futottak be a The House Martins klasszikus felállásának tagjai a 80-as évek nagy sikerkorszaka óta. Norman Cook basszusgitáros, Fatboy Slim néven a világ egyik legmeghatározóbb DJ-je lett. Paul Heaton énekes egy másik jelentős brit zenekar, a Beautiful South élén folytatta. Stan Collymore gitáros gyerekkönyvek írásába fogott. Hugh Whittaker dobos, dobverő helyett baltát ragadott, amikor üzleti nézeteltérést kívánt rendezni haragosával, és a kerti szerszám az illető fejében kötött ki, súlyos sérülést okozva. Emellett Whittaker a férfi házát is felgyújtotta. 6 év börtönre ítélték 93-ban, amelyből 4-et le is kellett ülnie. 24-ben Cook fellépett Heaton Glastonbury Fesztiválon tartott koncertjén, a közönség és saját maguk nagy örömére eljátszották az 1986-os Happy Hour-t.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen

0: Bulikra a legjobb barátaiddal. Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: 10 év alatt 3550 milliárd forintot költ a kormány vasút fejlesztésre. Nyilvánosságra kerültek az aranykonvoj ügy tanúvallomásai. Éles lövészetet tartottak az oroszok a Lamans csatornán. Kevés felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor előfordulhat, élénk szél mellett 27 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Bemutatták a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet, a 10 éves keret megközelíti a 3550 milliárd forintot. Az elképzelés szerint lecserélik az Intercity flottát, 35 új, 4-500 fős motorvonat beszerzését indítják el. Lesznek új klimatizált hévszerelvények, először 42 darab. Meghosszabbítanák a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, és fejlesztenék a vidéki nagyvárosok elővárosi vonalait. Szeretnék átterelni a kamionforgalmat a vasútra, az állomás fejlesztéshez pedig magántőkét is terveznek bevonni, de nem kijátszani az állami vagyont. Nyilvánosságra kerültek az úgynevezett aranykonvoj ügyben elfogott ukrán pénzszállítók tanúvallomásai. A 444 birtokába került információk szerint a terror elhárítók indokolatlan brutalitással léptek fel velük szemben a tavaszi rajtaütés során. A több mint 27 milliárd forintnyi érték lefoglalását szakmailag semmi sem indokolta. A hivatalos dokumentumok és az érintettek vallomásai alapján a hatóságok, a politikai felső vezetés, köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök, közvetlen utasítására cselekedtek az előző kormány hivatali idejének utolsó hónapjában, teszi hozzá a portál. Napvilágra került a debreceni akkugyár szerződése, a debreciner adatigénylésére adták ki a CETL-lel kötött 2022. szeptember 5-én aláírt előszerződést. Ebből kiderült, hogy az önkormányzati cég az első 105 hektáros telekért 6,3 milliárd forintot, a második 114 hektáros területért 6,83 milliárd forintot kért. Az, hogy az önkormányzat milyen kötelezettségeket vállalt a tranzakcióval a céggel szemben, nem derül ki. Éles lövészetet tartottak az oroszok a Lamans csatornán. A rettenthetetlen névre hallgató orosz hadihajó mintegy 40 tengeri mérföldre délre tartózkodott Plymouth-tól, amikor hétfőn lövészeti gyakorlatot rendeztek. Az Economics azt írja, a brit források szerint a Kreml ezzel erőt demonstrálhatott és jelezhette, hogy kész tovább fokozni a katonai nyomást az Egyesült Királyságon. Az olaszoknál minden ötödik járműnek nincs biztosítása. Az országban mintegy 47 millió kocsi van forgalomban, ezek közül majdnem 9 millió nem rendelkezik érvényes biztosítással. A helyzet különösen az ország déli részén súlyos, ahol egyes tartományokban a biztosítás nélküli járművek aránya a 40%-ot is elérheti. A kormány ezért új, automatizált ellenőrzési rendszereket vezetne be. Az ukrán elnök menesztette a hadsereg főparancsnokát, Volodymyr Zelenszkij néhány nappal azután vált meg tőle, hogy a vele feszült viszonyban lévő védelmi miniszter leváltása miatt tüntetések kezdődtek.
1: Időjárás a Rádiókafén.
2: Marad a napos, gomoly felhős idő, néhol egy-egy kisebb futózápor előfordulhat. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Varga Lóránt, az Egy Kutya című darab írója, és Vörös András, az Egy Kutya című film forgatókönyvírója a mai vendégeim. Lóránt egyébként társforgatókönyvíró is, ami azt jelenti, hogy maga is részt vett abban, hogy alkotása a színpadról a filmvászonra kerüljön. A Deák Kristóf által rendezett, október óta a mozikban futó film forgatásának körülményeibe, valamint a közös alkotás folyamatába nyerünk betekintést a mai adásban. A zene után már is kezdődik. Maradjatok ti is velünk!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Varga Lóránt, az Egy Kutya című darab írója, és egyébként a filmtárs forgatókönyvírója, és Vörös András, aki pedig az Egy Kutya című film forgatókönyvírója, és akiket köszöntök, sziasztok!
2: Szia!
3: Szia! Örülök, hogy itt vagyunk!
1: Nagyon kíváncsi vagyok a közös munkára, de előtte mindenképp azt gondolnám, hogy beszéljünk mindkettőtökről egy kicsit külön-külön. Hogyha lehet, Lóránt, akkor veled kezdem. Nálad, ami azonnal szembe szökik, hogyha az ember egy kicsit utánad keres, hogy az írás a mindened, az írás az, amiről azt gondolod, hogy mindig is tenni fogod. És azt mondod, hogy hálás vagy annak, aki olvas.
3: Ez így van.
1: Mi ez a nagy szenvedély, vagy miért jött ez a nagy szenvedély?
3: Én ezt nem tudom. Én már 4 éves korom óta írok, ezt onnan lehet egészen pontosan tudni, hogy 4 éves korban a dörmögő dömötörbe, senkinek nem mond ez még semmit, vagy már, nem tudom.
1: Azért de.
3: Ugye?
1: Nagyon persze.
3: Szóval a dörmögő dömötörbe megjelent egy versem.
1: Hoppá.
3: És bizonyám. És én onnantól fogva folyamatosan írok. Mert hát ez egyszerűen egy kifejezési forma.
1: Oké, és elég inspiráció, hogy 4 évesen már verset jelenik.
3: Fogalmam sincs, mert tehát én ezt nem tudtam, hogy ez megtörténik. Nyilván 4 éves korra az ember még a dörmögő dömötört sem olvassa. De hát, tehát, hogy onnan látszik, hogy valószínűleg ez a típusú megnyilvánulási forma, ez elég zsigeri volt.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy kifejezésmódod, bármi, ami érint, történt, a világba akarsz valamire reflektálni, ezzel, akkor egyszerűen te kiadod magadból valamilyen formában, mármint, hogy az írást, a gondolatot megformálod valamilyen történetbe, és szeretnéd, hogy kijöjjön és eljusson.
3: Így van, így van. Hát a gondolkodás mellett szerintem ez az egyik legemberibb megnyilvánulási forma. A gondolkodás és a beszéd mellett az írás, ettől vagyunk emberek, és valahogy ez, hogyha az ember gyakorolja, akkor egy idő után természetessé válik.
1: Azt mondd már meg, hogy jobb ettől bizonyos helyzetekben?
3: Nekem? Nem tudom, mert nem tudom, milyen az, amikor nem írok. Tehát, hogy lehet.
1: Tehát neked ez nagyon természetes. Abszolút. Hogy megélsz valamit, és kiírod.
3: Igen. Okay. Ez muszáj.
1: Oké. Okay.
3: Nem érzem jól magam, ha nem írok.
1: Tehát akkor jobb, akkor mondjuk ki, hogy jobb.
3: Igen. Tehát egy-két napig nem írok, mert akármit csinálok, akkor egy rendkívül kellemetlen rossz érzés sem támad, hogy semmire kellő vagyok, nem csinálok semmit, szörnyű az egész élet, és akkor kiderül, mert én saját magam nem szoktam erre rájönni, mert ennyire jól ismerem magam. A feleségem Zsófi azt mondja, hogy hát akkor talán írnod kéne valamit, és akkor kiderül, hogy ez a bajom.
1: Aha, igen.
3: Ez történik.
1: Írsz még kézzel?
3: Nem.
1: Egyáltalán nem?
3: Egyáltalán nem. Sokkal lassabb. És nem tudom elolvasni. Mindig is csúnya volt a kézírásom. Tehát ebből a szempontból a klaviatúra az egy áldás.
1: Jó. András, nálad akárhogy kerestem, tulajdonképpen bármit is keresek, azt találom, hogy a filmjeiddel kapcsolatban mi a véleményed, vagy a filmjeid hogy készültek. És ami egyértelmű, hogy te Deák Kristóffal már azért többször dolgoztál együtt.
3: Így van.
1: De ezzel egyébként azt akartam mondani, hogy nem találtam olyasmit, ami az indítatásod volt, vagy amiben te nagyon... Nem találtam interjút, amiben te egy nagyon kitárulkoztál volna. Lehet, hogy felületesen kerestem, de bármit néztem, minden tulajdonképpen a filmjeidre futott ki.
2: Hát, hogyha van olyan, hogy írótípus, akkor én egy nagyon másfajta írótípus vagyok, mint Lóránt. Egyáltalán vagyok annyira megszállott, hogyha ezt a szót a Lórántról mondhatom, igen. És abban én teljesen máshonnan indultam, tehát, hogy amikor nekem, ha nem is 4 évesen, de hogy a középiskolában megjelentek a középiskolában valamilyen írásom, az inkább ilyen publicisztika jellegű volt, tehát én az újságírás irányából jöttem, és aztán később pedig reklámokkal foglalkoztam. És ez egy tök más megközelítés. Én azokban azt élveztem általában, hogy röviden valamit úgy megformálni, hogy az, az legyen valamilyen frappáns, meg érdekes, akár egy flekkes kis filmkritikában, vagy ilyesmiben, vagy akár egy reklámszövegben. És a forradókönyvírás az egy tök más dolog, tehát egy nagyon másfajta hozzáállást kíván, és hogy úgy érkeztem el oda, hogy nagyon sok külső biztatás kellett hozzá, és nagyon sok belső, nem tudom, erő, vagy ilyen akarat.
1: Önmegerősítés.
2: Igen. Uh-huh. És mert ott sokkal később jön a visszajelzés, sokkal többet kell formálni a szöveget, mint mondjuk egy reklámnál, ami kész van egy-két nap alatt, vagy egy filmkritika, amit megír az ember egy délután alatt. Szóval, hogy nekem az írás az inkább egy ilyen a hatást várom tőle, és nem a belső nyugalmat adja, mint a Lorentnek.
1: Igen, pontosan ez jutott eszembe, hogy te valahogy így reagálsz a világra.
2: Igen.
1: A Lorentnál meg én azt érzem, hogy ami a világban történik, és őt megérinti, azt arról akar belülről kifelé közvetíteni. Tehát, hogy én is valahogy más az indítatás, és egyébként ezért is mondtam, hogy két különböző típusú, vagy lehet, hogy nem mondtam, csak le akartam írni a Facebook posztba, de hogy két különböző típusú világlátású embernek a közös munkája az Egy kutya című film létrejötte, hiszen ugye a filmet megelőzte egy darab, Lorent darabja. És akkor ennek a színpadról át kellett mászni a filmvászorra. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy hogyan is nézett ki. Először akkor megint induljunk a Kályhától, a darab megszületéséről beszéljünk egy kicsit, hogy ott mi volt az indítatás, mire reagáltál, hogy nézett ki akkor. Darabot sajnos nem láttam, a filmet, igen. Igen.
3: Talán majd még lesz színpadon, remélem, nem tudom. Hát, legyünk őszinték, miről szól ez a darab?
1: Az sok mindenről.
3: Nagyon sok mindenről.
1: Ez igen, nagyon rétegelt, igen. Szerintem.
3: Így van, én szeretek olyanokat írni, amiben legalább 2-3 réteg van, hogy legyen egy nagyon, nagyon egyszerű, mindenki által befogadható mondani valója, legyen egy olyan, ami egy kis elgondolkodást igényel, és legyen egy olyan, amit nem is feltétlenül kell észrevennie mindenkinek, de ott van benne, csak ahhoz már mélyebben kell saját magában az embernek, a fogyasztónak, de csúnyán hangzott ez, a befogadónak saját magába kelljen belemásznia ahhoz, hogy rájöjjön, hogy mi volt az, amit én beletettem. Én ezt nagyon szeretem, ez nekem egy alap igényem minden írással kapcsolatban. Ez a darab alapvetően arról szól, hogy mi az életértelme, kinek mi az életértelme. Ez egy tök egyszerű dolog, de hát mindenkinek más. Most a kérdés az, hogy ezeket a másságokat hogy lehet egy platformra hozni. És akkor, ha belegondolunk, semmi más nem történik, mint négy, hát kvázi ilyen archetípus találkozik egymással. Ilyenek vannak, tehát ezek kvázi élő emberek is tudnak lenni. Zárójelbe teszem, azok csak össze vannak vegyítve egy személyiséggé. És ezek találkoznak és beszélgetnek. Nagyon érdekes, hogy amikor én ezt megírtam, akkor nem gondoltam ennyire hevesnek, mint amennyire a színpadon és a filmben megjelenik. És volt, aki ezt hibának is hozta föl, hogy de hát így nem, így emberek nem esnek egymásnak és beszélgetnek. Valaki meg azt mondta, hogy ez egy normál péntek esti beszélgetés egy társaságban.
1: Kinek mi, így van. De egyébként van még ígyebb.
3: Zárójel egy kutya. Tehát az a lényeg, hogy beszélgessenek. És tulajdonképpen ez volt a motiváció. Egyszerűen elgondolkoztam azon, ezt már többször elmondtam több helyen, de ez egy fontos rész, mert nagyon vicces. Volt egy pályázat, amire kellett volna egy darabot írni. Nekem általában 3-4 darab mindig van a fiókba, de valahogy nem volt kedvem azokat elővenni. És egy vidéki termálfürdőnek a termálmedencéjében áztattuk éppen magunkat, én és a Zsófi, a feleségem, és azon gondolkoztunk, hogy vajon miről szóljon egy ilyen darab. Kamera legyen egyértelmű, 4 fő, és akkor nagyjából rájöttünk arra, hogy hát akkor mi lenne, ha az élet értelméről szólna, ennél kisebb témát nem is érdemes elővenni, ugye ezt mindannyian tudjuk. És ott egy óra alatt, miközben gyakorlatilag már az infarktus közelében áztunk, plusz 70 fok, összehoztuk ezt a 4 karaktert. a barátainkból, ismerőseinkből, magát a történetet. Ez nem egy nagyon bonyolult dolog. Meg lehet jól írni, és hál' Istennek ez sikerült, azt hiszem. De valójában összesen erről szól az egész, hogy négy ember beszélget arról, hogy nekik mi az életük értelme.
1: Igen, na hát én más rétegeket is látok benne.
3: Jó, hálás. Nagyon örülök.
1: Mert például szerintem ott van benne, és itt már kérlek, András, hogy már nyugodtan te is csatlakozz be, bár össze akarnám fésülni a kettőtök munkáját, de hogy én például nagyon látom benne ugye megtörettetést. Tehát, hogy ez egy bizonyos ponton az életben eljön a megtörettetés, és utána a kérdés, a hogyan tovább.
3: A felismerés jön meg, mondjuk így, ami lehet, hogy megtörettetésnek nevezhető. Tehát minden ember életében eljön szerintem valamilyen módon egy olyan típusú pillanat, amikor szembenéz azokkal az alapértékekkel, amit addig tartott. Vagy azért néz szembe, mert saját magába kérdőjeleződnek meg, vagy azért néz szembe, mert megerősítést kívánnak esetleg egy más ember, vagy egy más esemény tükrében. És ez mindig próba. És sokszor törés van belőle, sokszor pedig áthangolódás, sokszor pedig megerősödés.
1: Én arra gondolok, hogy ugye a főszereplőnk, vagy tehát aki az egésznek a házigazdája, aha, Patika életében, ugye egyáltalán az, hogy ő neki hogyan tovább, az egésznek a kérdése, hiszen őt ezt foglalkoztatja, hogy miért, egyáltalán miért tovább, és ezt akarja megtudni olyan emberektől, akikkel egyébként nagyon hosszú ideje nincs kapcsolata, de hogy ő, amikor elmeséli, hogy mi az, ami vele történt, ugye az édesanyját ápolta nagyon hosszú ideig, és ez egy, én azt gondolom erről, amikor valakivel ez történik, hogy ez nem feltétlenül az életnek az általános és egyértelmű része, mármint időbeli hosszúságban az, hogy a szüleinket ápoljuk, ezt abszolút azt gondolom, hogy a része, de az, amikor ez ilyen extrém mód elhúzódik, az pont elég arra, hogy az ember elfelejtse az életét.
3: Könnyen el lehet felejteni. Az ember
1: elfelejtse azt, hogy mi volt a jó, hogy mi az, amit tud csinálni, mi az, amit
3: szeret. Az élete, amit megél. Ha nem élünk meg semmit, akkor az az életünk.
1: Hát, vagy ha azt éljük meg, hogy monotonitás és minden.
3: Akkor az az életünk.
1: Akkor az az életünk.
3: Amit beleteszünk.
1: Így van. És ezután, én erre mondom a megtörettetést, hogy ezután, hogy mikor ezt az ember végigcsinálja, és aztán tulajdonképp elveszíti azt a valakit, onnantól kezdve a valóságban is, nyilván tapasztalatból mondom, ez jó néhány év még visszakapaszkodik az ember oda, hogy egyáltalán így körbenézzen a horizonton, hogy mi van. És akkor kérdés, hogy ezen az úton kik a társak, mik a társak, milyen, miket dob az élet.
3: Bizony. És legyünk őszintén, nagyon sok embernek nagyon kevés társa.
1: Így van. Nagyon én kevés. Ezért mondom, hogy itt ez nagyon-nagyon rétegelt. Tehát én a megtörettetéstől kezdve a kapcsolatokon át, és ahogyan fogalmazzuk meg magunkat ebben, ezt mind látom. És a filmnek tényleg az a szépsége, hogy ezt most vagy észreveszed, vagy nem. Mert tök simán el lehet ezt az egészet, a hangsúlyt el lehet vinni valamilyen poénnal, mint ahogy ez meg is történik. Szóval, hogy nagyon érdekesnek találom. Hogyan nézett ki, hogy ez a darab felkerüljön a vászonra? Tehát amikor azt mondtad, hogy ezzel foglalkoztok, hogy nem tudom, hogy volt a kitalálás a dolgnak, akkor mi volt a kiindulás? Igen, látom, hogy Andrásom utogat.
2: Igen, azt tudom, hogy honnan kezdjem ezt az egészet. Talán...
1: Igen, tudom, hogy ez egy nagy falat.
2: Igen, mert hogy ez gyakori kérdés, hogy hogyan készül egy forgatókönyv, mennyi idő, milyen motivációk vannak, és hogy ez mindig más, és hogy nehéz is, mert ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat azért. Uh-huh. Nehéz ezt nagyon egyszerűen összefoglalni, de megpróbálhatom.
1: Akkor kérdezem úgy, hogy neked megvolt a fejedben, hogy mit akarsz majd látni ebből?
2: Igen, és ez tök más volt, mint ami egyébként lett.
1: Szuper. Az mindig a legjobb.
2: És hogy ennek pedig az az oka, hogy ugye a filmet sokan készítik, tehát amikor a Lorenz leül egyedül, vagy akár tehát ötletel, utána az ott egyedül van a papírral, leírja, és akkor ott lesz valami.
3: Nekem könnyű dolgom van, ez teljesen igaz.
2: De egy filmben ott nagyon sok ember dolgozik együtt, és nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. És ezt a Kristóffal együtt néztük meg ezt a darabot, még a Covid alatt, és emlékszem, hogy közelültünk a nyitott ablakhoz, hogy így, nem tudom, volt bennünk egy ilyen félelem, hogy mi van, hogy sok ember ott sok vírus terjeszt, de hogy túléltük az előadást is, és utána már rögtön elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen filmet lehetne ebből csinálni. Ugye itt azért van egy olyan, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy ezt akarjuk-e, hogy ez pont olyan legyen, mint egy darab, vagy vigyük ki például. Mi először például ki akartuk vinni ezt a valamilyen módon abból a térből. Azt gondoltuk, hogy ettől lesz filmszerűbb. De visszatérve a kérdésedre, én miért szerettem volna, én például máshol helyeztem volna egy csomó fókuszt a darabon belül, tehát hogy inkább, én sokkal inkább a Patikát helyeztem volna a középpontba. A Kristóf azt nem szerette volna. És akkor itt volt az, hogy akkor nyilván, mint forgatókönyvíró, nekem alkalmazkodnom kell ahhoz a sok, nem tudom, szándékhoz és mondanivalóhoz, amit a többi alkotó akar ebbe belevinni, főleg a rendező, de nyilván itt ez egy olyan darab, ahol a színészek nagyon-nagyon párhuzamosan társalkotók voltak, és sokat tettek hozzá, tehát hogy nem lehet tehát azt mondani, hogy akkor te most teljesen más karakter leszel, vagy te, neked az ott nem lesz az a nagyon fontos monológod, vagy hogyha ezt mondtuk, akkor ott volt egy ellenállás, akár az alkotók részéről, hogy az már pedig azért kell, mert az nagyon fontos amiatt, hogy. És hogy nem tudom pontosan, hogy szólt a kérdésed, de hogy én...
1: neked össze kellett fogni mindenkinek az igényét? Tehát körülbelül az van, hogy, mert hogy tényleg ugye sok szereplős ez az alkotási folyamat, neked van valami a fejedbe, ahhoz képest el lehet térni ide, oda, jobbra, balra, attól függően, hogy ki mit szeretne, akkor azt megokolja, akkor te azt beemeled, vagy nem emeled, gondolom, akkor ebben vannak mindenféle beszélgetések is, de hogy összességében végül mindenkinek az igényét össze kell fogni úgy, hogy ez neked is megfeleljen, és kijöjjön belőle valami, amiről te szakmailag azt hiszed, hogy rendben lesz, igen, és ez egy jó film.
2: Igen, és akkor is van olyan, amivel valószínűleg nem fogok egyetérteni. Tehát, hogy most is, amikor nézem a filmet, akkor azt gondolom, hogy én itt ezt akkor is azt mondom, hogy az jobb lett volna, ha úgy csináljuk, de hát nézzük meg, ez így most működik, egyébként egy csomóan szeretik, hát akkor lehet, hogy úgy is tud működni. Nekem más volt az elképzelésem.
1: De érdekes ez.
2: És egyébként szerintem ez alapvetően azért azt kell mondani, hogy a végső szót szerintem a rendező mondja ki. Nyilván ez függ attól is, hogy ez a film hol készül, vagy milyen akár a produceri igény, de hogy itt inkább azt mondom, hogy ez, amit most ezt az egész folyamatot, amit most elmondtál, ezt inkább a Kristófban létezett. Tehát, hogy ő neki kellett ezt úgy összefognia, hogy egy ilyen kielégítő dolgot hozzon létre, és egyébként a saját koncepciónak is megfeleljen. Mert hogy egyébként a rendező az, aki felel, és ő
1: viszi a hátam.
2: Igen. Tehát, hogy én ott...
1: Jó, de a forgatókönyvíró és társforgatókönyvíró teszi le elé azt, amit végül ő majd megvalósít, nyilván úgy, hogy ebbe ő is beleszól.
2: Igen. Igen, és...
1: Szóval én ezt egy kicsit... Nem így van
3: hát a lépés? Nem teljesen.
1: Oké, én nem tudom, mint kérdezem.
3: A szöveg az mindig nyersanyag. Legtöbbje. Tehát, hogy van nyilván maga a történet megvan, de még abban is eléggé szépen be lehet nyúlni, hiszen számtalan olyan nagy filmet ismerünk, persze, ami nem úgy indult, ahogy aztán végül befejeződött. Történetileg is, és szövegileg is ugyanezt történik. Tehát, hogy alapvetően folyamatosan azt érzem, hogy amíg egy színpadi darabnál a szöveg, mint olyan, ez egy váz, amire a rendező ráteszi a saját koncepcióját, de nem feltétlenül másítja meg nagyon, szerencsés esetben, addig a filmnél ez még annyira alapvetően csak egy nyersanyagnak tekintendő. És az Andrásnak egyébként kegyetlen nehéz dolga volt, mert az eredeti szövegben általában az én munkáim olyanok, hogy nagyon egymásra épülő dolgok vannak. Tehát ha valamit kihagyunk, egy téglát kihagyunk, akkor nagyon sok minden borul. A következő pillanatban. Tehát nem nagyon lehet kihagyni dolgokat, úgy is mondhatnám. És ezt okosan átívelni, hát az
1: igen,
3: kegyetlen.
1: Igen, erre gondolok, hogy ezt valószínűleg nagyon
2: okosan. Jó, hogy mondod, mert ez volt az egyik legnehezebb feladat, hogy megtartsuk azt a lendületet, ami a darabban volt, ahogy egymáshoz kapcsolódnak a különböző jelenetek, vagy vannak a riposztok, de hogy ez, ezek közül nem mindegyik tud filmen is ugyanúgy működni, de nem mindegyiknek van helye a vásznom, vagy abban a jelenetben, vagy akár meg is kellett cserélni néha egy sorrendet, mert egyszerűen jobban tudtuk a néző figyelmét terelni, de hogy közben, hogyha úgy nyúlsz hozzá, hogy kiveszel valamit, és borul az egész, akkor kezdted az egészet előről, szóval, hogy ki kellett mérni, ez ilyen patika mérlegem.
1: Igen, én is ezt akartam, ez a patika mérleg. Igen.
2: Hogy ez hogyan tud úgy működni, hogy ne veszítsük el azt, azokat az erényeket, amik a darabban benne vannak, de hogy a néző figyelmét úgy tudjuk terelni, ahogy ez egy filmnek terelni kell, mert ugye ez a különbség, az egyik fő különbség a színpad és a film között. Ugye a színházban a néző azt néz, és odafigyel, ahova ő akar. Tehát, hogyha valaki mond egy hosszú monologot, közben tudja nézni a többieket. A filmben csak azt látja néző, amit te megmutatsz neki, uh-huh. és hogy nagyon fontos, hogy fönntartsd azt a figyelmet, vagy adjál neki valamit ott, és hogy ne azon gondolkozzon egyébként, hogy mikor lesz már vége, vagy ilyesmi.
1: Hát, tehát, hogy ne veszítsd el,
2: igen,
1: konkrétan.
2: Pontosan.
1: Ez is meg tudna már történni, szerintem.
2: Úgyhogy igazából ez egy nagyon nehéz feladat volt, és az, hogy a különböző, egyébként, hogy mik ezek a különböző szándékok, akár rendezői, vagy produceri, vagy színészi szempontból, az pedig tényleg hosszú beszélgetések során formálódik meg, és egyébként még ez is nagy különbség a munkafolyamatban, hogy én nagyon szeretek beszélgetni arról, amit majd le fogunk írni, vagy le fogok én írni a végén, és hogy szerintem ebben én ezt szerettem a forgatókönyvíró munkában sokkal jobban néha, mint egyedül írni azt, amikor ötletelünk közösen. És hogy ez a Lorennak nincs megadatva, amikor leül egy darabot. Nem tudom, hogy amikor egyébként ezt a darabot elkezdték próbálni az Alexáik, akkor te mennyire folytál bele, de hogy szerintem az egy sokkal érdekesebb munkafolyam, amikor sok embernek a gondolatai összejönnek egybe, és még akkor is, hogyha ott vannak más szándékok, akkor pont ez az érdekes, hogy hogyan tud az mégis működni és jól lenni.
1: Na, így nem fogjuk folytatni a beszélgetést, csak feles információk és zene jön, de aztán jövünk vissza Varga Lóránttal, az Egy kutya című darab írójával, aki egyébként a film társforgatókönyvírója, és Vörös Andrással, aki pedig a film forgatókönyvírója. Maradjatok ti is velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is Varga Lóránt, az Egy Kutya című darab írója, a film társforgatókönyvírója, és Vörös András, az Egy Kutya című film forgatókönyvírója. És hát ugye a közös alkotásról beszélgettünk, illetve a darabról és a filmről, illetve arról, hogy a film hogy készül. Ugye megtudtuk azt, hogy András, neked kell ilyen kompromisszumokat kötni, mint forgatókönyvíró, tehát nagyon sok mindent figyelembe kell venned. De az, hogy Lóránt társ forgatókönyvíró volt, tehát hogy itt ezt tényleg együtt gyúrtátok végül is filmre, az egy fontos kérdés, hogy neked kellett-e Lóránt bármilyen kompromisszumot kötnöd az eredeti elképzelés vagy a darabhoz képest, vagy úgy van, hogy te megírtad, aztán a darab is lesz valamilyen, a film is lesz valamilyen, az már igazából a te gyerekednek a önmaga továbbfejlődése, és már abban nem szólsz bele. Hogy van ez?
5: Ó, hát elmondtad a lényeget. Legyünk őszinték. Legyünk őszinték, az író az általában nagy mázlista, mert azt ír le, amit szeretne. De aztán utána ennek megvan a fekete leves része, mert az író elszenvedi az összes változtatást, amit az írásán kieszközöltek. Nagyon sokféle folyamaton keresztül. Legyünk őszinték, azért az, hogy ez a darab, ez a filmvászonra került, és egy olyan forgatókönyv lett belőle, ami aztán leforgatható, ehhez nekem semmi közöm, ez az András. Tehát az András gondolkodik filmes fejjel, én nem tudok filmes fejjel gondolkodni, én maximum színpadi fejjel tudok gondolkodni, illetve a történetet és a dialógokat tudom úgy oda tenni, ahogy arra szükség van. De én nem tudok úgy gondolkodni, hogy most merre viszi a néző a tekintetét, mit lát, mit nem lát, mert hát ez egy külön szakma, amihez én nem értek. Ennek megfelelően az, hogy én társ forgatókönyvíró voltam, azt hiszem annak köszönhető, hogy a szöveg alapjaiban véve nem változott a drámához képest. Tehát, hogy én, amikor megnéztem a filmet, akkor én esküszöm nem tudtam volna megmondani, hogy mi az, ami hiányzik, hogy mi az, ami nem olyan, mint amilyet én rátettem a színpadra. Mert ez egy elképesztően nehéz és nagyon precíz és nagyon fontos folyamat, amit az András csinált végig, ami szerintem azért döbbenetesen nagy, mert én nem éreztem deficitjét annak a produktumnak, ami még eredetileg a fejemben megjelent, mondjuk ott abban a bizonyos termálfürdőbe. Tehát, hogy folyamatos, tehát egy kontinuitás van na, ki legyen a Patika nevezetű gondolatfoszlánytól, addig, hogy az ember beült, és akkor elindult a főcím a mozi vetítőjében. És ez nyilván az összes alkotónak, ha szövegi részét nézem, akkor az Andrásnak köszönhető. Tehát olyan szépen nyúlt hozzá, hogy én ezt gyakorlatilag észre sem vettem. Tehát, hogy annyiban voltam én társforgatókönyvszerző, hogy egyszerűen maguknak, a dialógoknak a nagy részét, ezt majd az András fogja tudni megmondani pontosan, nagyon nem kellett megváltoztatni, mert hát az ott volt. De a lényegi részét, a filmes részét, hogy ki és hogy és miért, az mind András.
4: És akkor ezek a dialógok, ezekkel hogy érzed, hogy mennyi dolgotok volt, vagy mennyire volt passzintható az eredeti a filmbe? Mert hozzáteszem, hogy azért azt is tudom Kristóféktől, hogy itt ugye a színészeknek is megvan az úgynevezett maga szabadsága.
5: Hogyne, nekik aztán most nagyon megvolt ebben a produkcióban.
4: Igen, igen, és azt tudom, hogy itt kifejezetten megvolt.
6: Hát a dialogok, ugye ezelőtt beszéltünk erről, hogy a jelenetek egymásba fonódását nagyon segítették a Lorán dialógiai, és hogy viszont a filmben tudunk másfajta kapcsolódást is létrehozni. Tehát, hogy lehet, hogy ezeket amúgy ki lehet egy picit váltani. A másik, ami szintén ilyen filmes eszköz, hogy nagyon sok dolgot nem kell elmondani, hanem meg lehet mutatni egy közelével, egy arcjátékkal, egy gesztussal, amit kiemelünk azzal, hogy azonban a fókusz a filmben, és akkor ott lehet egy picit húzni a dialógot, ami egyrészt feszesebbé tudja tenni a játékidőt, illetve filmesebbé az egészet, mert hogy ez egy ilyen aranyszabály, hogy mutasd és ne mondd. Tehát, hogy amit tudsz, az mutasd meg, és hogy ne mondják el, hogy mit éreznek, hanem játsszák el. Egyébként meg a kompromisszumokhoz, én ezt a szót használnám, csak egy kicsit pontosítani. Ez egy közös alkotás inkább forgatókönyvíróként, tehát hogy nem az van, hogy nekem feltétlenül valamit én azt úgy szeretném elmondani, és akkor nem tudom, akkor ez egy kompromisszum, hanem ez egy alkotó folyamat a többiekkel együtt, főleg a rendezővel, de itt a többi alkotó színésszel is, és hogy ez még visszacsatolnék arra, hogy én mit csináltam korábban, a reklám erre egy nagyon jó iskola. Amikor én elkezdtem reklámokkal foglalkozni, akkor még a legelején nagyon sokszor meg voltam sértődve, hogy az ilyen szuper ötletemet, azt miért dobja el a megrendelő, és hogy miért azt a bénábbat választja, amit én csak harmadiknak raktam oda, mert általában többet kell prezentálni. És hát nyilván neki megvannak a saját szempontjai, és hogy ott az egót azt nagyon le kell szorítani, ez egy alkalmazott dolog, nem teljesen. A forgatókönyvírás is alkalmazott dolog. Nyilván van benne valami, ami egy önkifejezés, de hogy ezt nagyon szűk kereteken belül kell megvalósítani, és mindig arra kell gondolni, hogy alapból egyébként egy forgatókönyvet senki nem olvasná el, tehát amit én írok, az akkor lesz bárki számára hozzáférhető, hogyha az összes többi ember, mint ahogy ezt sokszor mondtam már az előbb, hogy hozzárakja a saját munkáját, és az lesz majd a végtermék. Szóval, hogy a kompromisszum szót azt finomítanám a közös alkotásra.
4: Világos. Te mit szóltál a különböző karakterválasztásokhoz?
5: Nagyon jó volt. Nagyon jó. Megdöbbentően passzoltak.
4: Olyan szép, amikor így összeáll, nem?
5: Igen, igen, igen. Azt kell mondjam, hogy azt hiszem, arról van szó. Nem. Úgy fogalmaznék, hogy arról is lehet szó. Mert ez nem feltétlenül van így. Hogyha egy karakter elég, mondjuk egy színházi karakter elég markáns, akkor két lehetőség van. Vagy az megtalálja a színészt, mert az a színész tudja jól eljátszani. Ez az egyik eset, ami jó. A másik eset pedig az, hogy maga a színész nagyon jó, és fel tudja venni azt a karaktert. Sajnos van egy harmadik eset is, amikor ez a kettő nem találkozik, és akkor egyszerűen nem működik a dolog. De mind a két megközelítési mód jól működik. Tehát, hogyha egy igazán jó színész van, és tudja, hogy mi az a karakter, amiben bele kell bújnia, akkor az olyanná válik a színész is, meg a karakter is. És akkor megtalálják egymást. Itt megtalálta, itt mindenki megtalálta a saját magáit nagyon gyorsan és nagyon jól. De hát ne felejtsük el, hogy 110 vagy valami, talán még annál is több előadás született meg ebből, mielőtt fölugrott volna a mozivászonra. Tehát, hogy ők már gyakorlatilag zsigerből felkeltve álmukból bárhogy bármikor tudtak patikává válni, vagy viccává, vagy hondává.
4: Igen, és nagyon, én ugye az Alexával beszéltem, ő volt itt, és az látszott, hogy rettentesen fontos neki ez az egész, a történet, a maga karaktere, az, hogy megmutatni ezen keresztül valamit a nézőnek, hogy nagyon kifejezetten azt érzékeltem nála, hogy nagyon örül, amikor sokféle visszajelzés van erre.
5: Igen, tud ez üzenet lenni.
4: Hogy kinek mi.
5: Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, ez minden alkotással így van, nem csak irodalmi, hanem minden alkotással úgy van, hogy az ember kiteszi a világba, és onnantól fogva ő mágnesként, szóval maga az alkotás mágnesként működik, és mindenki azt fejt meg belőle, azt vonz magához belőle, amilyen ő maga. Uh-huh. Ezért aztán nagyon sok üzenete van egy ilyennek. A múltkor egy közönség találkozón voltunk egy kutyával kapcsolatban, és számtalan kérdés jött különböző karakterrel kapcsolatban, és valaki a mozi legvégén az utolsó sorba föltette a kezét, és 3-4 percen keresztül azt mesélte, hogy mennyire nehéz beteget ápolni. Ami, legyünk őszinték azért, maga az egész darab, az egész film mondani valója nem az.
4: Abszolút nem, és látod, én is kiemeltem ezt a részt.
5: Mert neki az volt fontos.
4: Tehát, és hogy, mert én és azért, mert emlékszem.
5: Rezonálsz rá. Pontosan így van. Tehát, hogy, és ez kitalálhatatlan, ez a félelmetes az egészben. Kitalálhatatlan, hogy a végén mi lesz belőle fontos. Ez nem az alkotóké, ez a befogadóké, hogy mivé teszik azt az alkotást. És nagyon sokszor az eredeti szándék, az alkotó eredeti szándéka legyen, az bármiféle alkotás háttérbe szorul ahhoz képest, amit az később jelenteni fog.
4: Ezért jó a rétegeltség,
5: így van. Pontosan így van. Gondolom, tegyünk bele mindent, amit lehet.
4: Hiszen egyébként akkor én is mondom annak, aki nem látta. Tehát, hogy azért ebben van, nem tudom én, valamikor elfeledett vagy szőnyeg alá söpört szerelmi komoly csalódás történet. Ebben van barátság történet, hogy vagyunk mi barátok. Őszinték vagyunk-e? Eláruljuk-e egymást az érzelmeink mentén, vagy nem? Akkor hogy vagyunk mi szülők? Szóval nagyon sok rétege van, nem csak az, amit én kiemeltem, úgyhogy mindenki válogathat. És amúgy van egy olyan rétege is, hogy csak meg lehet nézni, és azt gondolja az ember, hogy jókat röhög. Mert szóval azért erről a színészek tettek, hogy a karakterek azzal együtt, hogy egy picike, tehát hogy egy szobában zajlik, tehát nincs nagy mozgástér, és lássuk be, amikor egy helyszínen van valami, az egyébként kér a nézőtől türelmet, mert hogy valahogy azt érzem ilyenkor, hogy már elfáradunk abba, hogy nincsen váltás a tekintetben.
5: Az a mániákus vizuális inger, amire folyamatosan szükségünk van.
4: Igen.
5: Ehhez kell a ritmus.
4: Itt mondjuk van egy kintről befotózott kép, ami nekem nagyon sokat segített, ami ugye megmutatja a kinti állapotokat, ami szintén rezonál. Szóval, hogy nagyon szépen van ez összerakva.
5: Szükség van a ritmusra minden alkotásnak, különböző ritmusa van. A színpadi magának a darabnak volt egy nagyon erőteljes, lüktető, felfelé menő ritmusa, ami időnként ilyen platóra érkezik direkt, vagy aztán utána valamilyen irányba elinduljon megint. Ez ki van számítva. Ez kifejezetten számomra nem megfogható módon értelmezhető filmen. Én imádom a filmeket, de a film ritmusát, mert ott nagyon sok minden mellette van, a vágástól kezdve a jelenetbe, a jelenet sűrűségig, és a többi. Ez én nem értek. Tehát például nekem kifejezetten nagy öröm volt viszont látni kvázi ugyanazt a ritmust a filmen is, mint a színpadon. Ez is már megint az András asztalál is.
4: Mit gondoltok a végeredményről? András mondta, hogy volt olyan, amire máig azt mondja, hogy úgy kellett volna, hogy ezt ő gondolja. Ezt én nagyon meg is értem. De összességében mit gondolsz?
6: Az volt, hogy talán azt hiszem kétszer láttam a bemutató óta a filmet. Tehát, hogy
5: én is kétszer.
6: Igen. És előtte nyilván nagyon sokszor megnéztem még a vágószobában, mert ott is még konzultáltam.
4: Én is kétszer. Igen.
6: És hogy amikor nem végleges néztem a vágószobába, akkor volt egy benyomásom, mint alkotónak, hogy egyébként, hát ott még az alkotó folyamatban voltam benne, a Kristóf még kikérte a véleményünket a végső összeállításáról, a vágásáról a filmnek, és utána volt két olyan vetítés, amit közönséggel néztem, és az volt olyan nagyon érdekes, magamat is meglepő, tehát a saját magam számára is meglepő, hogy mind a kétszer mást vettem észre, és másképpen hatott rám a film. Más karakterrel tudtam valamilyen módon azonosulni a végén, a katarzistnál. Igazán átéltem valami katarzist, tehát az a fura, hogy ugye én alkotóként részt vettem ebbe, de mégis, és itt jön be megint az, amit azt hiszem, ez ilyen fő témám volt ma, hogy egy film az nagyon sok embernek a munkája, és amikor, és azért tudott megrendíteni ezt a filmnek a nézése, mert hogy ami nem volt rajta papíron, hanem a vásznon lett, jött létre, az elért hozzám. És tényleg, ezt nem gondoltam volna, hogy egy olyan dolog, amiben pontosan tudom, mi fog történni, az is mégis tud úgy hatni rám, mert hogy a filmes eszközök úgy bombáznak engem. Nagyon, tehát a kérdés az, hogy mit gondolok róla, a sok réteg az nekem is átjött, úgy, hogy egyébként előtte már ezerszer átrágtam az egész forgatókönyvet.
5: Nekem nagyon, nagyon szintén katartikus volt. Én rendkívül mondani való hangsúlyos vagyok az írásaimban, és soha nem írok le semmit, aminek nincs értelme. Tehát, és ami által nem szeretnék valamit mondani, csak hangulatot nem írok. A mögötte is legyen valami, attól még lehet hangulatos valami. Hogy van mögötte egy kis mondani való. És a mondani való tökéletesen átjött. Ami azt jelenti, hogy úgy, ahogy volt, elégedett voltam vele, és pontosan, amit az András mondott, a hozzáadott munka, a hozzáadott lelkesedés, tehetség, energia, az, hogyha jól kumulálódik, akkor az többé válik, az a dolog. Mindig. Még a könyvnél is, hogyha az olyan szedésű, hogyha a szerkesztő az érzékenyen is jól dolgozott, ott a legkevésbé, de még ott is, hogyha jó a fedlap. Szóval sok minden számít. Egy filmnél aztán, vagy egy drámánál fönt a színpadon, az, hogy azok az emberek, akik ezzel dolgoztak, az tulajdonképpen a saját álmodat, a saját fantáziádat valósítják meg, és teszik bele a sajátjukét. És ezáltal létrejön valamiféle közös új gyerek, mert hát mégiscsak az, az egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon jó dolog. És amikor a vége főcím ott volt a vásznon, amikor először láttam, beleborzongtam, mert azt éreztem, hogy hű, hát ez többé vált. És mégis ugyanaz. Nem másult meg, nem korcsosult el, nem történt vele semmi baj, csak szebbé vált, egy kicsit kifényesedett. És ezért rendkívül hálás tudok lenni mindig a színészeknek, és hát gondoljuk bele, hát két fázison keresztül ment ez az egész dolog, úgyhogy semmit nem vesztett a fényéből, csak fényesedett. Ez gyönyörű. Ezért hálás lehetek mindenkinek, aki benne volt.
4: Egy kutya című film, tehát még megy a mozikban, és bízunk benne, hogy egyébként még az ünnepek alatt
5: nagyon
4: is.
5: Nagyon reméljük.
4: Úgyhogy akinek felkeltettük az érdeklődését, és még nem látta, az menjen és nézze meg. Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Mi köszönjük.
4: És sok sikert kívánok a továbbiakban.
5: Köszönjük.
4: Varga Lóránt, az Egy kutya című darab írója, a film társforgatókönyvírója, és Vörös András, a film forgatókönyvírója. Voltak a vendégeim itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot, jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zár.

0: nyitásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a Főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer Kert DJ Gandarva.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádió Café. Van barátod.
0: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház, Váci út 78B, molinarikávé.hu. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 10 év alatt 3550 milliárd forintból fejlesztik a vasutat. Rendőrségi nyomozás indult a Fradi város miatt. Eddig 12000 milliárd forintnyi összegbe került az iráni háború. Holnap több felhő lesz az égen, elszórtan záporok is lehetnek. Napközben 25 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 10 év alatt 3550 milliárd forintból fejlesztik a vasutat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy jelentősen csökkenjen a járművek átlag életkora, gyorsuljon és megbízhatóbb legyen a közlekedés, közölte a kormányfő. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a fejlesztésekhez szükséges forrásokról is beszélt. A legnagyobb tétel a kohéziós forrásból érkező 1100 milliárd forint, az RRF-ből 700 milliárd forint jön erre a célra, EIB hitelből 400 milliárd forintot költenek. Közölte azt is, meghosszabbítják az M3-as metrót. Az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekednek majd, és koncessziós logikán fejlesztik majd tovább a repülőtéri vasutat. Tovább drágulnak az üzemanyagok, a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolai pedig 9 forinttal emelkedik holnap, írja holtankoljak.hu. Rendőrségi nyomozás indult a Fradi város miatt. Az Index úgy tudja, azt vizsgálják, hogy a beruházásra biztosított összegeket szabályosan használták-e fel, úgy, hogy a tervezett sportkomplexum nem is épült meg. Az Orbán kormány két részletben összesen 25 milliárd forintot biztosított a Ferencvárosi Tornaklub számára a Fradi város projekt megvalósítására. Tovább gyűrűzik a zebra botrány. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, az elmúlt két évben összesen 17 zebra fordult meg 60 puszta és Bicske térségében. 5 állatról egyáltalán nincs semmilyen információ. Nemrég többen beszámoltak róla, hogy idén januárban 3 zebra elpusztult a hidegben, egy negyedik állat elhullását pedig még vizsgálja a kormányhivatal. Korlátlan utazásra szóló jegyeket lehet használni a Forma 1 Magyar Nagydíj kapcsán. A 24 órás kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és Pest megyei közösségi közlekedést. A napi jegy már megvásárolható a MÁV csoport és BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban és a MÁV Plus alkalmazásban. Eddig 12000 milliárd forintnyi összegbe került az Egyesült Államoknak az iráni háború. A pénzt az amerikai hadügyminiszter árulta el egy szenátusi meghallgatáson, amit azért tartottak, mert a republikánusok arra kérik a kongresszust, hogy adjon további 95 milliárd dollárt, azaz 30000 milliárd forintot a hadseregre és más célokra, írta meg az AP. A hadügyminisztérium bejelentette, hogy további 3 amerikai katona halt meg a háborúban tegnap, így az amerikai halottak száma 17-re nőtt.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap többfelé megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23-29 fokot mérünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Köszönöm. vendéglő, ajtaja kitár.
3: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Bemutatták a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet, több mint 160 milliárd forintnyi

0: árt szenvedhetett a magyar gabonatermelés. Kezdődik az albérletpiaci főszezon. Holnap több felhő lesz az égen, elszórtan záporok is lehetnek, napközben pedig 25 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Bemutatták a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, a 10 éves keret megközelíti a 3550 milliárd forintot. Az elképzelés szerint lecserélik az Intercity flottát, 35 új 4-500 fős motorvonat beszerzését indítják el, lesznek új klimatizált hévszerelvények, először 42 darab. Meghosszabbítanák a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, és fejlesztenék a vidéki nagyvárosok elővárosi vonalait. Szeretnék átterelni a kamionforgalmat a vasútra, az állomás fejlesztésekhez pedig magántőkét is terveznek bevonni, de úgy, hogy nem játsszák ki az állami vagyont. Több mint 160 milliárd forintnyi kárt szenvedhetett a magyar gabonatermelés az extrém hőség miatt. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését, olvasható a Telexen. A Financial Times azt írja, összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt. Nem támogatja tovább a Puskás Akadémiát a Duna Aszfalt, írja a 444. Az ország egyik legnagyobb építőipari cége közölte, minden támogatást egyedileg mérlegelnek, és az éves felülvizsgálatkor döntöttek a támogatás megszüntetése mellett. Így már csak 29 támogatója van a klubnak, ebből 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. Október 1-től eltűnnek a vármegyék és a főispánok. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az elnevezéseket módosítja. A területi közigazgatási szervezetek, a feladat és hatáskörök, valamint az eljárások szabályai nem változnak. Kezdődik az albérlet piaci főszezon. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így sokan igyekeznek majd jó áron lakhatáshoz jutni. Budapesten a kiadó szobák bérleti díjának középértéke július közepén 110 000 forint volt havonta, ugyanannyi, mint egy évvel korábban, derül ki az ingatlan.com összeállításából. A legfeljebb 40 négyzetméteres lakások mediánja szintén változatlanul 200 000 forintot tett ki. A szobák közül a második kerület volt a legdrágább, 150 ezer forintos középértékkel, míg a negyedik kerületben 80 ezer forintért lehetett szobát bérelni. Franciaország betiltotta a 15 év alatti gyerekek közösségi média használatát, a törvény már szeptemberben az új tanév kezdetekor hatályba léphet. Az még kérdéses, hogy hogyan ellenőrzik majd a szolgáltatók a felhasználók életkorát. A francia kormány ugyanakkor életkor ellenőrzési rendszer bevezetését ígérte, írja a CNN.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap többfelé megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23-29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 22-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Opera.
1: Giuseppe Verdi szenvedélyes és drámai operája, a Trubadur érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra július 23-án és 25-én. A világhírű énekesek közreműködésével életre kelt opera bemutatóról Bán Teodóra, az opera rendezője, a Margit-szigeti Színház művészeti vezetője mesél.
3: A Margit-szigeti Színház egy olyan kedvelt nyári színháza a fővárosnak, az országnak, amelyet előszeretettel látogatnak és elfogadnak azok a nemzetközi sztárok is játszóhelynek, akik ugye a legnagyobb fesztiválokban, nyári fesztiválokban és az évad szezonokban pedig a Milánói Scalától kezdve a Metropolitanig énekelnek. Úgy így érkezik hozzánk egyébként a Trubadur szerepébe, Manrico szerepébe Jusif Ejvazov is, aki jelenleg a madridi operában szintén ugyanezt a szerepet énekli, és szintén Leonora szoprán főszerepében Marina Rebeka, de érkezik még egyébként hozzánk az Ucsina szerepében pedig Kutasi Judit, valamint Luna Gróf szerepében Bogdán Bacsút láthatja majd a közönség itt a Margit-szigeti Színházban július 23 és 25-én. Az én szempontomból az előadásoknak a rendezése az abszolút a hagyományra épül, és azt szeretném igenis tiszteletbe tartani, amit maga az alkotó, a művész, a zeneszerző a kottában és természetesen a forgatókönyvben is megálmodtak, és amelyet én most itt szeretnék megvalósítani a Margit-szigeti Színházban. Tehát követve az utasításaikat készül el ez a mű, és csodálatos szereposztás mellett még természetesen említenünk kell a külföldiek mellett Ferrando Luna hűbérese szerepében Kovács Istvánt is, vagy Ines szerepében Heiter Melindát, Luis szerepében pedig Újvári Gergőt, és szeretném természetesen kiemelni a karmestert, aki Halász Péter lesz, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart is. Egy 500 négyzetméteres színpadon bizony időnként szükséges nagyobb díszleteket is színpadra állítani, mint ahogy Nabukkónál is megtörtént, hogy egy monumentális nagy díszletet lát a közönség, és ez egy forgószínpadra van helyezve, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy nem feltétlenül változások vannak, tehát nem függesze vannak a díszletek, hanem állítva vannak, és különböző állásainak a díszletnek, amelyet a forgószínpad lehetőségével tudunk megteremteni, azokban az állásokban, azokban az attitűdökben játszódnak a különböző jelenetek, a kórus jelenetek, vagy azok, amikor a duettek vannak, vagy a szólistáknak vannak a jelenetei. Várjuk a közönséget, akit nem feltétlenül avatunk be minden esetben, természetesen a kulisszatitkokba, mert szeretjük a meglepetéseket, és szeretik ők is a meglepetéseket, és én azt gondolom, hogy ez maximálisan sikerült így az elmúlt időszakban, és reméljük, hogy a Trubadurral is sikerrel fogunk megbirkózni.
2: Koncert.
4: Nyári estéhez, történelmi környezethez és örökzöld dallamokhoz keresve is nehéz lenne jobb programot találni a Budavári Palota koncertnél. Július 31-én és augusztus 1-én immár 12. alkalommal telik meg zenével a Budai Vár Oroszlános udvara, ahol a Mindörökké Operett című gála várja a közönséget. A Budapesti Operett Színház legnépszerűbb művészei és a magyar operett játszás meghatározó előadói idézik fel a műfaj legszebb pillanatait, látványos koreográfiákkal és élő zenekari kísérettel. Az este rendezője Peller Károly, a fellépők között pedig olyan ismert művészek szerepelnek, mint Oswald Marika, Fischl Mónika, Kerényi Miklós Máté vagy Szendi Szilvi. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Silló István vezényli. A műsorban felcsendülnek a magyar operett irodalom legismertebb slágerei, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Bajadér, a Cirkuszhercegnő, a Cigány szerelem és a Víg özvegy dallamai. Az idei koncert különleges apropója, hogy a szervezők ünnepi blokkban emlékeznek meg a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójáról. A Budavári Palota koncert évről évre bebizonyítja, hogy bizony az operett ma is élő, szerethető műfaj, amely egy varázslatos nyári estén újra és újra képes elragadni a közönséget.
2: Színház.
4: Nyáron ismét színházzá alakul a Szigliget várudvar, ahol augusztusban a Centrál Színház két népszerű amerikai vígjátékkal várja a közönséget. A szezon augusztus 8-án Neil Simon legendás Furcsa pár című darabjával indul, amelyet még a budapesti premier előtt láthat a közönség. A klasszikus komédia két jó barát különleges együttéléséről szól, a főszerepekben pedig Alföldi Róbert és Tóth András garantálja a humort és a remek színészi játékot. A második produkció Woody Allen legújabb, 2024-ben írt vígjátéka, a Tiszta őrület, amely augusztus 17-e és 22-e között kerül színpadra. A darab öniróniával, szellemes párbeszédekkel és a szerzőre jellemző abszurd humorral vizsgálja az emberi kapcsolatokat és a mindennapi bizonytalanságokat. A szereplők között Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter is színpadra lép. A festői várudvar különleges hangulata minden évben sajátos élményé teszi az előadásokat, ahol a balatoni nyár és a minőségi színház találkozik.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: 1000 apró csoda földje. A Vasi hegy hát rába mente. Vas megye déli részén, a szlovén és az osztrák határ közelében terül el a Vasi hegy hát rába mente. Klasszikus vidéki térség, amelyet ma is a természetközeliség és a nyugat életritmus jellemez. Apró falvak, hangulatos folyóvölgyek, kiterjedt erdőségek és lankás dombok jellemzik a térséget. A domboldalakon szőlőhegyek sorakoznak, a völgyekben patakok kanyarognak, parányi településeken pedig sok helyen ma is megőrzött a hagyományos falukép. Árpádkori templomok, római kori emlékek, több száz éves kastélyok teszik igazán különlegessé ezt a térséget. Itt találjuk meg továbbá az országban egyedülálló, faszerkezetű körtemplomot, más néven rotundát is. Csehi Mindszenten Mindszenti József herceg prímás szülőházát látogathatjuk meg, Győrváron pedig a csata emlékhelyét érdemes felkeresnünk. Körmenden pedig a Battyányi család öröksége meghatározó része a település arculatának. A nyár és a kora ősz különösen mozgalmas időszak. Az Alteraba Fesztivál, a körmendi napok, valamint az Orbán napi hegyi vigalom egyaránt népszerű rendezvények. Az utóbbi kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a hegyháti szőlőhegyek hangulatát, megkóstoljuk a helyi termékeket és a térségre jellemző fogásokat.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
3: A magyar instrumentális fúziós jazz hip-hop trió a Jazz Boys 2019-ben Jazz Boys Goes Blunt címmel adott ki albumot, majd 2 évvel később azt megfejelték a Jazz Boys Goes Blunt 2-val. Ám a lemez címekkel nem arra utaltak, hogy elszegődnek James Blunt kísérő zenekarának, és nem is arra, hogy filmzenét szereznek Emily Blunt legújabb moziához. Nem ám, a zongorás, akusztikus, gitáros pop és a szimfonikus hollywoodi muzsika is meglehetősen nagy eltérés, azaz departure lenne számukra, hogy egy dalukat idézzük. Meglepő kollabokból így sincs hiány, hiszen Betonhofival épp úgy felléptek, mint a Kalákával. A címekkel azt jelezték, hogy a budapesti, de nemzetközileg is jegyzett Blunt Shelter lemezkiadóhoz szerződtek. Ennek kapcsán még Jamie Cullum jazz műsorába is bekerültek a BBC Tune.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Hey, jó, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az öt Jackson testvér, aki tagja volt a Jackson 5-nak, Tito, Jermaine, Michael, Jackie és Marlon, majd 1976-tól Jermaine helyett Randy. A három lány tesó, Latoya, Janet és Rebby soha nem lehettek részesei a sikereknek. Az 1966-ban alakult csapat első négy kislemeze, az I Want You Back, az ABC, a The Love You Save és az I Be There párját ritkító módon egyaránt első helyen szerepelt az amerikai slágerlistákon. A Jackson 5 eredeti felállásában 1983. május 13-án szerepelt utoljára együtt egy televíziós showban.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

terasz ajtó. Őről a kávé nyílik, a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy, mintha megfeledkeznél magad.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Hosszú kihagyás után jelentetett meg új dalt a Quimby 2026. februárjában. A láthatatlanul mindenképpen sok éves hallgatást tört meg, hiszen Kis Tibiék a szóban forgó szerzemény előtt utoljára 2016-ban adtak ki csupa új számot tartalmazó stúdióalbumot, a Jónás jeleneseit. Igaz, a szünetet számíthatjuk 2018-tól kezdve is, hiszen a zenekar ekkor jött ki sokáig utolsó Árnyék a szobafalán című kislemezével. A rajongó két koncertalbummal, a 21-es plusz-mínusszal és a Quimby életmű legjavát szimfonikus köntösbe öltöztető 2024-es Class and Roll-lal, valamint élő fellépésekkel vészelhették át ezeket az ínséges időket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Johan Renk, svéd zenész, klip és legújabban játékfilm rendező. Legnagyobb sikerét zenészként Stakka Bó néven, az 1993-as Here We Go-val, kliprendezőként többek között Kylie Minogue, Madonna, a New Order, Beyoncé és Robbie Williams videóival aratta. Játékfilmes karrierje a 2008-as Sundance Fesztiválon indult Downloading Nancy című játékfilmjének premierjével. De a nagy sikerű Chernobyl sorozatot és a Walking Dead és Breaking Bad néhány epizódját is ő rendezte. Hallgassuk most második legnagyobb slágerét, a Great Blondinót.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Don Cavalli a 80-as évek óta zenél különböző formációkban, de igazán a 2000-es, 2010-es években kiadott szólólemezei tették fel a francia rockabilly, blues, country, R&B és gospel énekes dalszerzőt a térképre. Már amikor ő maga is úgy gondolja, hogy szeretne a zene elképzelt térképén szerepelni. Előfordul, hogy Cavalli megunja a zenebiznisz nyűgjeit, például a turnézást, ilyenkor visszavonul és temetkezési vállalkozásával foglalkozik. 2013-as Temperamental nagylemeze egyik trackjét, a Me and My Baby-t Luc Besson ugyanabban az évben felhasználta Vérmeség című filmjében. Robert De Niro maffia vezért játszik az alkotásban, és tevékenységéből kifolyólag meglehetősen sok munkát ad temetkezési vállalkozóknak.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A következő 10 évben 3550 milliárd forintból fejlesztik a vasutat, 8,5%-kal emelkedett a fizikai dolgozók órabére. Putyin már nem adna vissza Ukrajnának bizonyos megszállt területeket a háború esetleges rendezése esetén. Holnap több felhő lesz az égen, elszórtan záporok is lehetnek, napközben pedig 25 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 10 év alatt 3550 milliárd forintból fejlesztik a vasutat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy jelentősen csökkenjen a járművek átlag életkora, gyorsuljon és megbízhatóbb legyen a közlekedés, mondta a kormányfő. Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter pedig bejelentette, meghosszabbítják az M3-as metrót, az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd, és koncessziós logikán fejlesztik majd a repülőtéri vasutat. Mintegy 8

0: 8,5%-kal emelkedtek a fizikai dolgozók bérei az elmúlt egy évben. Az átlagos bruttó órabér már meghaladja a 2400 forintot, egyes régiókban pedig ennél is jóval többet fizetnek. A fővárosban és környékén már a 3200 forintos órabér sem ritka, közölte a Trenkalder és az RSM Hungary. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a szünetel, de a valós helyzet még ennél is rosszabb lehet. Erről beszélt a HVG-nek Buga László, az Egészségügyi Minisztérium fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkára. A tárca mindezek miatt ország leltárt készít, amelyben régiónként mérik fel az ellátás hiányosságait. Hankó Balázs szerint az NK a botrány koncepciós eljárás jogtalanul tartóztatták le 6 volt munkatársát. Az egykori kulturális és innovációs miniszter a Gödöllői Hírek online hírportálnak azt mondta, a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormány döntés volt, ezt neki illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Nyilvánosságra kerültek az úgynevezett aranykonvoj ügyben elfogott ukrán pénzszállítók tanúvallomásai. A 444 birtokába került információk szerint a terrorelhárítók indokolatlan brutalitással léptek fel velük szemben a tavaszi rajtaütés során. A több mint 27 milliárd forintnyi érték lefoglalását szakmailag semmi sem indokolta. A hivatalos dokumentumok és az érintettek vallomásai alapján a hatóságok, a politikai felső vezetés, köztük a volt miniszterelnök közvetlen utasítására cselekedtek az előző kormány hivatali idejének utolsó napjaiban, olvasható a portálon. Vladimir Putyin továbbra is elszánt abban, hogy fegyveres erővel szerezze meg az ellenőrzést a kelet-ukrajnai Donyeck megye egésze felett. A Bloomberg hírügynökség szerint a korábbi tervek Ukrajnát Donyeck feladására késztették volna, aminek fejében Oroszország visszaadta volna a Szumi és Harkiv megyében megszállt területeket. Oroszország azonban változtatott az álláspontján, és immár ütköző zónaként megtartaná az utóbbi két megyében elfoglalt területeit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap többfelé megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23-29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Anima Sound System Revolution című dalának eredetiét 1968. július 10 és 12 között vette fel a Beatles. Méghozzá egy Epiphone E230 TD kaszinó ritmusgitár, egy Hofner basszusgitár, egy Hammond B2-es orgona, egy Gibson Les Paul standard szólógitár és egy Ludwig Dobset segítő közreműködésével.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A krákenek mitikus fejlábú lények, gigászi méretű polipcsápjaik vastagabbak az összes valaha épített hajó árbocánál. Ezért simán el tudják bármelyiket süllyeszteni úgy, hogy a víz alá húzzák. Viking tengeri mondák szerint Izland és Skócia között élnek. Nincs olyan feljegyzés, amely alátámasztaná, hogy budapesti szórakozóhelyek galériáin is megbújnának, rosszban sántikálva. Ám a Csak neked kislány zenekar tagjai Facebookos bemutatkozásuk szerint rossz embereknek, de jó krákeneknek tartják magukat. Egy 25-ös számuk szövegében hölgyekkel ismerkednek a galérián, a folyamat egyik fázisa a szemezés. A krákeneknek köztudottan tilos, hatalmas zöld szemébe nézni, ha valaki mégis megteszi, az irányításuk alá kerül, aztán a hajója bánja asszitut. Lányok, mi szóltunk?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az afroblues összetevői, rockgitárok, szírhegedű, egyiptomi nej, kolumbiai rezesek, indiai tabla és dogondobok. Legsikeresebb művelői a Mali származású vakzenészpáros Mariam Dumbia és Amadou Bagayogo. A Manu Chao kezemunkáját magánviselő Amadou et Mariam nagylemez 2004-ben Dimanche à Bamako, vagyis Vasárnap Bamakóban címmel került a boltokba.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Barna szemű álompasiról dalol 2024-es bosszanovás beütésű trekkjében a Wavy kollektíva első női tagjaként ismert Indigo. A szöveg szerint a vágy tárgya számtalan pozitív attribútumának egyike, hogy a kezébe a fejem pont befér. A véletlenül éppen barna szemű Chuck Berry 1956-ban arról értekezett a Brown Eyed Handsome Man-ben, hogy amióta világ a világ, a hölgyek oda vannak a barna szemű álompasikért. A rock'n'roll sztár is belefogalmazott soraiba egy kezekkel kapcsolatos gondolatot, mondandója alátámasztására. Szerinte az ókorban a Milói Vénusz akkor veszítette el mindkét karját, amikor egy barna szemű álompasiért birkózott egy vetélytársával. Amíg a történészek megerősítik vagy cáfolják Berry állítását, feltehetőleg még sok barna szemű álompasiról szóló szám fog megszületni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brit alternatív banda a Happy Mondays Step On című számának eredetiét John Congos szerezte és adta elő 1971-ben He's Gonna Step On You Again címmel. A dal fellelhető a Guinness rekordok könyvének lapjain. A könyv szerint ugyanis ez volt az első, amiben máshonnan vett mintákat használtak. A tape looping technikát akkortájt azonban már többen is alkalmazták. A Happy Mondays később egyetlen rövidke, három gitárhangból álló mintát kapott csak ki az eredetiből. A Step On, a csapat legjobban fogyó kislemeze volt 1990-ben.

Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lackfi János lánya, Lackfi Dorottya 2020-ban indította útjára szóló projektjét, az Orka néven. Versszerű szövegek, melankólikus, egyedi tapadós dallamok jellemzik szerzeményeit, amelyek az alter pop kimondottan összetett műfajába repítenek magukkal. Eleinte akusztikus koncertek keretében hallhattuk országszerte. Később zenekari felállással is bővült a produkció. Első kis lemeze Elharapott szavak címmel jelent meg 2021. novemberében.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Budabeat Show minden szerdán

0: minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Bemutatták a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet. Több mint 160 milliárd forintnyi kárt szenvedhetett a magyar gabonatermelés. Kezdődik az albérletpiaci főszezon. Holnap több felhő lesz az égen, elszórtan záporok is lehetnek, napközben pedig 25 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Bemutatták a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, a 10 éves keret megközelíti a 3550 milliárd forintot. Az elképzelés szerint lecserélik az Intercity flottát, 35 új 4-500 fős motorvonat beszerzését indítják el, lesznek új klimatizált hévszerelvények, először 42 darab. Meghosszabbítanak a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, és fejlesztenék a vidéki nagyvárosok elővárosi vonalait. Szeretnék átterelni a kamionforgalmat a vasútra, az állomás fejlesztésekhez pedig magántőkét is terveznek bevonni, de úgy, hogy nem játsszák ki az állami vagyont. Több mint 160 milliárd forintnyi kárt szenvedhetett a magyar gabonatermelés az extrém hőség miatt. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését, olvasható a Telexen. A Financial Times azt írja, összesen 725 milliárd forintnyi

0: Kár érheti Európa gabona termelését az extrém hőség miatt. Nem támogatja tovább a Puskás Akadémiát a Duna Aszfalt, írja a 444. Az ország egyik legnagyobb építőipari cége közölte, minden támogatást egyedileg mérlegelnek, és az éves felülvizsgálatkor döntöttek a támogatás megszüntetése mellett. Így már csak 29 támogatója van a klubnak, ebből 18 cég Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. Október 1-től eltűnnek a vármegyék és a főispánok. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az elnevezéseket módosítja, a területi közigazgatási szervezetek, a feladat és hatáskörök, valamint az eljárások szabályai nem változnak. Kezdődik az albérlet piaci főszezon. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így sokan igyekeznek majd jó áron lakhatáshoz jutni. Budapesten a kiadó szobák bérleti díjának középértéke július közepén 110 000 forint volt havonta, ugyanannyi, mint egy évvel korábban, derül ki az ingatlan.com összeállításából. A legfeljebb 40 négyzetméteres lakások mediánja szintén változatlanul 200 000 forintot tett ki. A szobák közül a második kerület volt a legdrágább, 150 ezer forintos középértékkel, míg a negyedik kerületben 80 ezer forintért lehetett szobát bérelni. Franciaország betiltotta a 15 év alatti gyerekek közösségi média használatát, a törvény már szeptemberben az új tanév kezdetekor hatályba léphet. Az még kérdéses, hogy hogyan ellenőrzik majd a szolgáltatók a felhasználók életkorát. A francia kormány ugyanakkor életkor ellenőrzési rendszer bevezetését ígérte, írja a CNN.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap többfelé megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23-29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pesgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Más dimenzió. Ha szól, a zsebrádió. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 439-ben a vandálok elfoglalták Kartágót. Na, ez egy igazi izgalmas népvándorlási sztori. Ezek szerint nem csak nekünk magyaroknak volt népvándorlásunk, hanem másoknak is, csak ez nem olyan zavaros, mint a miénk. Sajnos a mi magyar népvándorlásunkat még mindig nem sikerült megfejteni, hogy honnan jöttünk, és mi pont itt álltunk meg. Ezt csak amiatt kérdezem, mert ha annak idején Árpád apánk nem itt fárad el Magyarországon, hanem csak úgy lendületből fék nélkül továbbgurul, akkor ma már minden nap pizzát tehetnénk, és ha akarnánk valami különlegeset kajálni, akkor elmehetnénk egy bőrköltözőbe, vagy egy gulyás levesőzőbe, és tuti, hogy mindenki szeretné a zöldségeket, meg a sajtot, mert a zöldségeknek zöldségíze lenne, a sajtról pedig mindenki tudná, hogy az igazi sajt nem piros nylonban lesz tejből sajt. Erre a nylon dologra ma még visszatérünk.
1: Most már ne húzza, mondja.
2: Oké. Tehát a vandálok. A vandál nép két törzsből állt. A szilingi és a hasdingi vandálokból. Nagyon régen norvégok és svédek voltak ugyanis, de lejöttek északról, mert ott elég vacak az időjárás, és bármikor előfordulhat, hogy az embert megeszi jeges medve. Vagy sima? Velem ez még nem fordult elő, de biztos vagyok benne, hogy tök mindegy, hogy jeges vagy sima medve eszi meg az embert, mert ha valakit éppen megesznek, az nem jó neki. Szóval, ez volt nagyon régen a vandálokkal, letámadtak délre, aztán még délebre, így alakult, hogy már nem olyan régen, csak sima régen, egy Magna Germania nevű területen éltek, amit ma Sziléziának hívnak, és a mai Csehországhoz tartozik. Aztán szerencsétlenségükre megjöttek a hunok, akik szintén népvándoroltak, és akkor a szegény vandáloknak megint költözni kellett először Olaszországba, aztán Spanyolországba. Akkoriban még nem voltak olyan korszerű közlekedési irányító rendszerek, mint ma, ezért nem voltak népvándorlási zebrák, meg népvándorlási kereszteződések, meg népvándorlási piros lámpák, hogy tessék megállni, mert most itten éppen keresztben népvándorol valaki. Össze-vissza népvándorolt mindenki, mint az ökörhugyozás. Szegény vandálok meg teljesen megnyugodtak, mert Spanyolországban voltak, amit akkor még Ibériai félszigetnek hívtak, mert akkor még nem alakultak ki a spanyolok. Azt a területet, ahol a vandálok laktak, róluk nevezték el Andalúziának, ami eredetileg Vandalúzia. Ez egy viszonylag kényelmes hely a tengerparton ma is, de innen is szegényeknek el kellett költöznie, mert a régi rómaiak azt mondták, hogy legyenek szövetségesek, és a vandálok menjenek le Afrikába, és segítsenek elfoglalni Kartágót, mert ott egy Hannibal nevű őrge állandóan zaklatja a rómaiakat. Na, erre megint fölkelekedtek a vandálok, és elfoglalták Kartágót, és ott mi történt? Szépen elfogytak, mert már nem is értették egymást. Képzeljétek el, hogy van egy nép, aki először norvégul beszél, és azt mondja a farönkre, hogy rönk. Aztán germán lesz, és úgy mondja rönk. Aztán csehszlovák, aki meg úgy hívja, hogy rönk, mert ott nem használnak magánhangzókat. Aztán olaszul rönko, aztán andalúzul lünk, vagy valami ilyesmi, mert ott a narancsot is úgy hívják, hogy nerenje. Afrikaiul meg már nem is tudom. Ezek szerint, hogyha az ember sokat népvándorol, előfordulhat, nem érti, hogy mit mond az apja vagy a nagyapja. Ha esetleg ti gondolkodtok a családoddal népvándorolni, mindenképpen vigyetek egy füzetet, amiben van egy családi szótár.
1: A banja, maharadja, halandja?
0: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Bábeli zűrzavar. Biztos ti is találkoztatok már olyan emberrel, aki nem beszélt magyarul, mert egy tök másik országból érkezett, és egy mukkot sem értettél abból, amit hadovál, meg ő sem abból, amit te. Hogy van az, hogy vannak nyelvek, amelyeket milliók beszélnek, aztán vannak nyelvek, amelyeket csak pár tucat ember beszél, és vannak olyanok, amelyeket már senki sem. Hogy van ez? Na most egy ősi történet szerint régen még az egész föld egy nyelvet beszélt. Volt egy pasas, akit Noénak hívtak. Tudjátok, ő volt az a pacák, aki amikor baromi sok eső esett, épített egy nagy hajót az összes állatnak, és így egy csomót meg is mentett. Na miután ők kikötöttek, eltelt egy kis idő, és a családja meg a leszármazottai elmentek egy helyre, amit Sineárnak hívtak. Csak hogy ezek a srácok olyan becsvágyóak voltak, hogy egy hatalmas tornyot akartak építeni, ami egészen az égig ér, fel a mennyországig. Ez volt a bábeli torony. Igen ám, de állítólag a jóisten lenézett, és azt mondta, hogy na ezt nem. Ugyanis nem tetszett neki az emberek magabiztossága, és úgy gondolta, hogy senki ne kopogtasson a mennyország ajtaján csak úgy, és ez még csak a kezdet, és ennek bizony nem lesz jó vége. Ezért fogta magát, és összezavarta a nyelvüket, hogy senki ne értse, amit a másik mond. Így lett a bábeli zűrzavar. A város utólag a Bábel nevet a régi héber szóból kapta, amelynek jelentése összekeverni. Szóval a lényeg, hogy a saját nyelvünk is állandó változásban van, és egymás megértéséért bizony meg kell tanulni egymás nyelvét és kultúráját is, mert ahogy mondani szokták, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

0: Horgászpercek Totyával.
1: Van már valami? Semmi.

0: Hálózsák szaga. Huszonnegyedik rész. Biztos úr, lenyilasztam magam.
1: A kemping detektív azt hitte, hogy az őrs kongó üressége egy kicsit visszarepíti a professzionális nyomozó bőrébe, de tévedett. A felügyelő egyáltalán nem érezte otthon magát, pedig semmi sem változott. Az ügyeletes tiszt ugyanúgy csak motyogott köszönés helyett, és az asztala is úgy volt, ahogy hagyta. Egy új kolléga adta át az iratokat. Diósi arra számított, hogy az ifjú szemében lesz valami rejtett izgalom, hogy találkozhat vele a legendával. De az szinte meg sem állt az iratok átadásakor. Legfelső a laborra adta meg, amiket kért, itt írja alá, meg ezt is. Van egy magnókazetta is, ahhoz adtak egy walkment, azt majd hozza vissza. A kiegészítő átvételi arról szólt, hogy Téglás ezredes mindenről másolatot kér.
2: Ez a fajankó utánam nyomoz. Barom.
1: Egy hete próba szerencse alapon 6 nevet is leadott, hát ha van róluk valami. Hát igen. 6 igen vaskos aktát kapott, plusz a Jacek laborja. SMS pittyegett. Panni néni. Nem megyünk ma haza, Dunekeszi Ramadaban wellnessezünk. Egyet. Ne menjen sehova. Veszélyes egyedül a kempingbe. Utána legalább 10 vicces emoji.
3: Hogy a bánatba lehetett ezzel a helyesírási tudással eddig elérni?
1: Mondta félhangosan, de elöntötte az izgalom, hogy végre egyedül lehet az adatokkal, és nyugodtan porokuszemázhat. Egy pillanatra megakadt, hiszen már tudta, hogy a porokuszema rénszarvas brunyálást jelent, de ha eddig így hívta, maradjon így.
4: Anya, kérhetünk enni a szomszédban, amíg apa főz?
1: Bekészült. Hidegbab, kanál, akták. A távolban hirtelen felcsendült a kemping diszkó hívójele. A Girl You Know It's True. A Milli Vanillitől. Ez egy jel. Imádta a Millit. I love you. De most munka van. A laborral kezdte. Azonnal meglepte, hogy egy enyhén megsárgult, írógéppel írt papírt tart a kezében. A gyanúsított a kihallgatás során bevallotta, hogy táppénz csalás céljából szúrt nyilat a bal combjába. A testén látható sérüléseket akkor szerezte, amikor leesett a lépcső. Mi van? Újra, de most alaposan átnézte a jelentést. Sarló kalapácsos pecsét volt rajta. Ez meg mi a túró? Kérdezte magában. Megszólalt a telefonja. Az unott ifjú hívta. Elnézést, most szóltak, hogy összecserélték a nyilas labort egy korábbi esettel, de küldik mailen. Miközben eltűnődött, a gyanúsított bevallott. A szövegen tekintete megállt a kazettán és a kis walkmanen. Diósi felügyelőre ma már másodszor mosolygott rá a szerencse. Miközben belenyilalt az agyába, hogy ezek az ősrégi walkmanek zabálják az elevet, gyorsan bedugta a kazettát, előre pörgette.
5: Na nem mondja már az elvtárs, hogy magát csak úgy lenyilasztál? Hát tudja az elvtárs, hogy hány ilyen furfangos táppénzcsaló van nekünk itt hetente? Hát nincs annyira benne az a nyíl. Lódobog-e? Maga szórakozik vele? Hát hogy nyilaszta le magát az az ember? A elkövető? Hát a fele nyilazott.
1: A felügyelő majdnem felröhögött a 60-as évek nyomorúságos, ideológiai vezérelt rendőrhülyéin, de közben elképzelte a lenyilazott szerencsétlent, akit addig pofoztak, hogy az aláírta, hogy lenyilazta magát. A lap túloldalán egy megjegyzést talált 2016-ból. A megtámadott személyt az eset után disszidált. Utoljára Hollandiában adott magáról hírt, ahol régiség kereskedőként él. A neve egy vámügyben merült fel. Egyetlen élő rokona, a lánya Magyarországon él, útlevele nincs.
2: Van egy élő tanunk, és egy élő lánya. Na, Ervinke, minden hozzávaló összegyűlt az asztalon a tortához. Hümma. Porokuszema.
1: Téglás már egy perce hangtalanul állt az országgyűlés szigorúan őrzött irattárában, és a falat bámulta. Ide nem engednek be akárkit, de hát tudjuk, hogy Téglás valakinek a valakije volt. Minden állam irányító gépezetében vannak olyan pozíciók, amit függetlenül a választások eredményétől már évtizedek óta ugyanaz a személy tölt be.
6: Ezt az a hülye, izgága Diós megtudja, elszabadul a pokol. Ezt Diósi nem tudhatja meg.
1: Csak néhány irat van, amit az elmúlt 70 évben minden hivatalát megkezdő miniszterelnök már az első munkahetében látni akar. Az egyik ilyen volt az ezredes kezében. Letette, köszönést motyogott az őt kísérő őrnek, és sietve távozott. Az őr visszatette az iratot. Legfelülre. Ott szokott lenni. Szigorúan titkos, különösen fontos. 1435/1961. 9. hó 17-e. Kormányhatározat. Attila hun fejedelem sírjának felkutatásáról és az azzal kapcsolatos kutatási feladatokról. Boom. Téglás rohant kifelé az épületből.
6: Diósi nem tudhatja meg.
1: Elkésett. Diósi felügyelő éppen leült Árpád és Illés asztalához.
0: A Hálózsák szaga 24. adását hallották. Wow!

0: Aki keres, az talál. Keres minket a Spotify-on.
1: Mondok nektek egy izgi dolgot a Wi-Fi-ről, amit még az okos telefon se tud. A Wi-Fi technológia alapját egy Hedy Lamarr nevű amerikai színésznő szabadalmaztatta 1942-ben. Lamarr kisasszonyt mindenki imádta olyannyira, hogy hat férje is volt, és minden nő őt utánozta akkoriban Amerikában, mert kalapot hordott és középen volt elválasztva a haja. De őt sokkal jobban izgatták a technikai problémák. Egy ilyen technikai probléma volt, hogy a haditengerészeti torpedókat nem lehetett irányítani, csak kilőni. Aztán, ha nem célzott jól a torpedómester, akkor a torpedó, akárcsak Buzz Lightyear, elment a végtelenbe és tovább. Hedy Lamarr vélhetőleg osztrák származása miatt nem viselte jól az ilyen slendriánságot, így a hóna alá csapta a szomszédját, egy avantgárd zongoristát, és kifejlesztették a titkos kommunikációs rendszer, hogy kilövés után rádió távirányítása lehessen irányítani egészen a célig a torpedót. Annyira újszerű ötlet volt, hogy amikor 1942-ben a találmányt bemutatták az amerikai haditengerészetnek, akkor a bajszos tábornokok nagyon komoly pofával hümmögve hosszan bólogattak. Ezt szokták csinálni a felnőttek, amikor egy szót sem értenek abból, amit mondanak nekik, de nem akarnak butának tűnni. Majd azt mondták, hogy nagyon érdekes volt a prezentációja, kedves kisasszony, ő szakértőinkkel kiértékeljük, és hamarosan értesítjük a döntésünkről. A hamarosan 15 évvel később következett be, amikor az amerikai haditengerészet végre utolérte gondolkodásban Miss Lamarr, és elkezdte alkalmazni a találmányt. Szóval, ha nincs Hedy Lamarr és a gépzongorák programozásában jártas avantgárd zongorista szomszéd, akkor ma se wifi, se bluetooth, csak mindenhol vezeték, vezeték, vezeték, és még több vezeték.

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: A jelek szerint volt a magyar történelem egy időszaka, amikor nagyon olcsó volt a Scrabble, és utolnévszótár helyett is lehetett használni. Vagy a hupikék, törpikék és a hét törpe egyszer államcsínt akart végrehajtani, és akkor találtak ki ezeket a hülye partizán álneveket maguknak. Kivéve az Árpádot, mert ő ugye ontkont. Az olyan, mint a palotai Titus.
2: Wow!
1: Elképzelhetőnek tartom, hogy azért lett Árpád a hét vezér vezére, mert neki volt az egyetlen normális neve, ugyanis a honfoglaláskor például a vezérünk úgy mutatkozott volna be, hogy üdvözlöm, Szvatopluk úr, gond vagyok, mi a gond? Nem zavarok, de jönnek a zavarok. Biztos valaki felröhögött volna a jurtában. Álmos vagyok, elnézést, hogy kicsit kestem. Mindjárt kész az ünnepi leves, el kell menni Kondérrér. Nem kent kont, mert nincs meg a potya tas. Itt az ebéd hova töhötöm? Hova tűnt a vendég úr? Az előd még itt volt.
3: Elnézést kérek mindenkitől. Hazaküldtem a fiúkat.

0: mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az Uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Na, egy izgalmas kezdeményezés, a Greenpeace Asbest térképet indított. Azt arra nagyon kíváncsi leszek, mert egy lakossági bejelentéseket is jelöl a térkép, hogy a lakosság, aki alapvetően laikus, ezt gondolom az asbest tartalmat, azt ki kell mérni valami eszközzel. Tehát az, hogy feltételezem, hogy valahol asbest van, ezt nem tudom, mennyire teszi használhatóvá a térképet, de mindjárt feltárjuk a részleteket. Így is van, Simon Gergely van, ugyanis a vonalunk túlsó végén, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértője. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Hogy működik ez a térkép?
3: Úgyhogy összegyűjtöttük gyakorlatilag az összes rendelkezésre álló publikus információt arról, hogy merre vannak ilyen azbesztel szennyezett területek Nyugat-Magyarországon az országban. Hatósági adatokat próbáltunk összeszedni, illetve miket az önkormányzatok bemutattak, kormányhivatalok, hivatalos mérésekből láttunk, illetve voltak olyan mérések, amit például a természetjáró szövetség szövet össze túróotvonalakról, illetve ehhez jöttek most hozzá azok a bejelentések, amik a lakosság részéről megkaptunk. Ezeket mint feltételezett bejelentést nézzük meg. Hogyha van saját labormérésük, akkor meg már megerősített bejelentésként tesszük be. Nyilván próbáljuk kritikával kezelni, mert kaptunk rengeteg olyan bejelentést olyan területekről, ahol szinte egész biztos, hogy nincsen amúgy így azbest. Viszont hát nyilván a térkép nem fedi le az egész országot, nyilván tudjuk, hogy a hatóságoknál, a mérős cégeknél sokkal több adat van, de mivel nem láttunk ilyen egységes összegzést, ezért próbáljuk minél jobban összeszedni, mert látjuk, hogy nagyon sok helyen elég súlyos a helyzet, és elég, hogy mondjam, kritikus szennyevetségi állapotok vannak, ahol ugyanúgy, hogy azonnal be kéne avatkozni.
2: És ezt látom, a használhatóságot segíti, ugye, hogy vannak ilyen szűrők, meg színkódok, amivel a nagyon biztos ismert kőbánya, ismert azbest tartalommal van jelölve, vagy olyan terület, ahol már valamilyen hatóság, vagy ti dokumentáltatok szennyezést, és másik színnel ugye ez a, hát ez a kétes jelentés tartalmú lakossági bejelentés, ami lehet ez is, tehát lehet valós, meg lehet nem is, ahogy te is említetted, hogy volt egy-két fals információ, ezek alapján ugye lehet tájékozódni, hogy a különböző területeken mennyire van vészhelyzet ilyen szempontból.
3: Így van. És hát ugye nagyon azt várjuk, hogy minél több olyan terület lesz nem sokára, ahol elkezdődik a kármentesítés. Egyelőre azért elég bizonytalan ebbe a kormányzat kommunikációja. Az Olazi Platón ugye megígérték, hogy elindul egy kármentesítés, de erről még nem láttunk úgymond kormánydöntés vagy kormányhatározat kijött, illetve elhangzott, hogy más helyen nincs határérték felett. Szerintem itt valami régebbi adatból dolgozhattak, mert hát magának a hatóságnak a honlapján látszik fel, hogy azért Kőszeged is nagyon jelentős határérték túlépés mértek, Sén is, ugye a Szombathely mellett, és hát nagyon sok helyen nem is volt mérés, tehát még nagyon sok hely lehet sajnos, ahol jelentős a határérték túlépés. És azért is várjuk azt, hogy tényleg legyen valami jó kormányzati szintű intézkedés, döntés, lépés, mert egyelőre azt látjuk, hogy az önkormányzatok sokszor olyan lépéseket hoznak, amivel lehet, hogy inkább súlyosbítják a helyzetet, mint javítják.
2: Ezt akartam is kérdezni, hogy a kármentesítés mikéntje, az mennyire elfogadott és mennyire hatékony?
3: Hát mi azt gondoljuk, hogy itt igazából egy lehetőség van, el kell a lakott területekről távolítani az azbestet. Nyilván vannak olyan egy-egy helyszín, mondjuk egy parkoló, ami biztonsággal lefedhető, ahol nem futnak alatt a közművek, és biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz bolygatva, de egy olyan útvonalon, ami mondjuk az Oladi Platonban, de akár Kőszegen is több helyen, ahol alatta futnak a közművek, tehát feltételezhetően folyton újra és újra meg lesz bontva, ott azt gondolom, hogy nincs más út, mint az eltávolítás, hiszen hogyha minden egyes alkalom, amikor hozzányúlnak ehhez a útfelülethez, mondjuk egy csatornajavítás, bármilyen közműjavítás miatt, ami ugye tudjuk, hogy Magyarországon elég gyakran történik, akkor ez egy ilyen elképesztően szigorú azbesztes munkavégzésként kell végezni, aminek a költsége pár év alatt nyilván lényegesen több lesz, mint hogyha most azzal akarnak spórolni, hogy nem elviszik, hanem lefedik csak.
2: A hírek alapvetően a helyzetről szólnak meg arról, ugye, hogy például ez a térkép is, hogy hol van szennyezés, milyen mértékű. Az eredetéről tudunk valamit, hogy egyáltalán hogy fordulhatott ez elő, tehát valami ordas nagy szélhámosságnak vagyunk az áldozatai, vagy valami hülye szabályozásnak, mert az osztrákoknál ez belefér, de nálunk nem. Tehát hogy indult ez, vagy hogy került ide ez a sok mocsok?
3: Hát úgy került ide, van rengeteg aszbeszelszennyevet közüzelék kőtermék, hogy Ausztriából gyakorlatilag éveken át szállították, miközben lepapírozták, úgymond, mintha nem lenne benne aszbesz, hiszen nyilván aszbesz tartalom még az osztrák szabályok szerint se lehet 0,1%-nál több ilyen termékben. Magyarországon elvileg lehet úgy értelmezni a szabályokat, hogy abszolút nulla lehet benne. Nyilván az abszolút nulla az ország nem tartható, de a 0,1%-ot azért minimum tartani kellett volna. Tehát azt gondolom, hogy itt az osztrák hatóságok, osztrák cégek, hát sem mondjam, megvezették itt a véleményem szerint a magyar a saját hatóságaikat is. Lehet, hogy ők szándékosan vagy véletlenül értették félre, nem tudjuk pontosan, de mindesetre nem lehetett volna ilyen terméket exportálni, meg eleve kitermelni.
4: És ennek látszik már, hogy a vizsgálatok mire vezettek? Van büntetőjogi következménye? Hát az osztrák oldalon? Arról tudunk valamit, hogy ez szóltat?
3: Egyelőre az a baj, hogy azért mind a magyar fél, mind az osztrák fél igen csak hallgat arról, hogy mi történik. Fogalmunk nincs, hogy milyen tárgyalások folytak. Mi annyira nem tudunk semmit, hogy közérdekű adatigénylést adtunk be a miniszterelnökség felé, hogy végre megtudjuk, hogy körülbelül mi történik. Találkoztunk még múlt héten Gajdos miniszter úrral, elvileg újra ezen a héten találkozunk az Országos Környezetvédelmi Tanács keretében a környezetvédelmi élőkörnyezet tárca államtitkárával, meg lehet miniszter úrral is. Onnan kaptunk valamennyi tájékoztatást, de igazából úgy halljuk, hogy az osztrák fél nem túl nyitott, vagy nem túl együttműködő. Ugye szó volt egy vegyes bizottságról, ami létrejön, de nem hallottunk semmit, hogy ebben bármi történt volna. Illetve hát sajnos itt van se igazából hallgatták meg se az aszbesztes cégeket, se minket a döntés előkészítésbe. Úgyhogy igazából nem is láttuk, hogy pontosan milyen döntés született. Reméljük, hogy a héten, hogyha beszélünk a minisztérium vezetőjével, akkor többet fogunk tudni. De az a igazság, hogy egyelőre a homály van, és pont ennek a homálynak a következménye az, hogy egy csomó településen elkezdték csak úgy lefedni az aszbesztet, ami nyilván a véleményünk szerint sokkal több problémát fog okozni, hogyha folyton föl kell nyitogatni, sokkal nagyobb mennyiségű hulladék lett, nem lehet monodepóniába tenni, hanem veszélyes hulladéktározóba. Kálciumkloriddal locsolgatják, ami a kiporzás ellen valóban jó egy rövid ideig, de aztán úgy elszennyezi sóval, hogy nem lehet szintén lerakni sima lerakóba ezt az aszbesztes szennyevést, illetve ragadósát teszem, miatt hazavihetik az emberek. Tehát azért itt, hogy mondjam, nagyon azt mondjuk, hogy itt lenne az ideje, hogy valamilyen átfogó központi iránymutatást legyen, hogy mit kell tenni, illetve hát hallottunk el, hogy egyes lakosokat felszólította a hatóság, hogy távolítsák el az aszbesztes szennyevést a területükről, miközben ők ugye nem is tudtak róla soha, hogy az, amit vásároltak követ szabályosan, az aszbesztel lett volna szennyezett.
4: Hú, hát ez szép. A térkép alapján, amit készítettetek, az látszik, hogy szorványosan, hát a legkeletibb városok, ahol van szennyeződés, a Zalaegerszeg, illetve Sárvár, de azért jó részt az Alpok aljára koncentrálódik, ugye Szombathely központtól északra és délre is azért előfordul, az már nagyjából biztos, hogy távolabb nem lesz, tehát hogy nagyjából milyen lehet úgymond a földerítési arány, tehát nagyjából azon már túl vagyunk, hogy tudjuk, hogy hova került.
3: Nem.
4: Még ez sincs.
3: Még nagyon-nagyon sok sötét folt van, szerintem még egy csomó településről fog kiderülni. Nyilván a nyugat-magyarországi területekre koncentrált mindenki, ott a legvalószínűbb, de hát simán elképzelhető, hogy egyet szállítmány mondjuk Budapestet is elérte, de mondjuk olyan tömegével, mint mondjuk Szombathelyen meg Kőszegen, nem hiszem, hogy jelen lehetne az ország többi részén.
4: Jó, azt mondtad, hogy mit nem érdemes ilyenkor csinálni, viszont mit igen, tehát mit javasolsz, egy teljesen laikusként, hogyha azzal szembesülsz, hogy ott van a környezetedben. Hogy lehet ezzel együtt élni, mit lehet tenni?
3: Hát alapvető dolgok, hogy a saját területünkön van, akkor esetleg próbáljuk permetező locsolással nedvesíteni, hogy ne szállvigye a szél, esetleg fedjük le egy ponyvával, ha körülöttünk az utcán van, akkor szeles időben semmiképp ne szellőztessünk, próbáljunk minden lassabban haladni rajta, gépjárművel, esetleg ha kint tartózkodunk a szabadba, akkor vegyünk fel FFP3-as maszkot, mert én ilyen dolgokra figyelnék. Sajnos elég rossz jár, hogy láttuk, hogy sokszor önkormányzati emberek is nem tartják be azokat a szabályokat, amik alapvetően kötelezően előbbnek annak írva az betes munkavégzésre, tehát nincs rajtuk megfelelő védőöltözet, nincs felelők maszk, és mégis úgy nem dolgoznak ezen az azbesztes területen, ami nyilván a lakosság felé is egy olyan üzenet, hogy ezt nem kell komolyan venni, miközben az azbeszt az együtt nyitott egyes kategóriás bizonyított emberi rákkeltő anyag.
2: Hát szomorú lesz, hogy így állunk.
4: Nagy levegőt vettünk.
2: Igen, úgyhogy várjuk a fejleményeket, meg a vizsgálatokat, meg a megoldásokat.
4: Hát meg a transzparensebb kommunikációt minimum az állami szervek részéről. Igen, meg a felelősségre vonás.
3: A minisztériumok, de igen.
2: Igen, oké.
3: Mi is így vagyunk, arra köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, vagy mi is köszönjük, Gergely. Szép napot, szervusz.
3: Szép napot, szervusz.
2: Simon Gergellyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével néztük át a hazai azbeszt helyzetet.
1: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el

0: Budapesti Füred Art Week a Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Lehel térnél a középső sávban. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópontnál, csak a külső sáv járható. A Hegyalja úton kifelé a belső sávban tudnak haladni. Lassú az előrejutás befelé a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, Rákóczi hídon Budára, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. Az Üllői úton a Futó utcánál lezárták mindkét irányban a belső sávot csatornakarbantartás miatt. Torlódásra készüljenek. Csütörtökön hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főénél, mert javítják az útburkolatot. Emiatt torlódik a forgalom a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Szintén vízvezetékjavítás miatt sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypank utcánál. Kovács Botond, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: A következő 10 évben 3550 milliárd forintból fejlesztik a vasutat, 8,5%-kal emelkedett a fizikai dolgozók órabére. Putyin már nem adna vissza Ukrajnának bizonyos megszállt területeket a háború esetleges rendezése esetén. Holnap több felhő lesz az égen, elszórtan záporok is lehetnek. Napközben pedig 25 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 10 év alatt 3550 milliárd forintból fejlesztik a vasutat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy jelentősen csökkenjen a járművek átlag életkora, gyorsuljon és megbízhatóbb legyen a közlekedés, mondta a kormányfő. Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter pedig bejelentette, meghosszabbítják az M3-as metrót, az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd, és koncessziós logikán fejlesztik majd a repülőtéri vasutat. Mintegy 8,5%-kal emelkedtek a fizikai dolgozók bérei az elmúlt egy évben. Az átlagos bruttó órabér már meghaladja a 2400 forintot, egyes régiókban pedig ennél is jóval többet fizetnek. A fővárosban és környékén már a 3200 forintos órabér sem ritka, közölte a Trenkalder és az RSM Hungary. Az összes kórházi szervezeti egység közel 20%-a szünetel, de a valós helyzet még ennél is rosszabb lehet. Erről beszélt a HVG-nek Buga László, az Egészségügyi Minisztérium fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkára. A tárca mindezek miatt ország leltárt készít, amelyben régiónként mérik fel az ellátás hiányosságait.

0: Hankó Balázs szerint az NK a botrány koncepciós eljárás jogtalanul tartóztatták le 6 volt munkatársát. Az egykori kulturális és innovációs miniszter a Gödöllői Hírek online hírportálnak azt mondta, a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormány döntés volt, ezt neki illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Nyilvánosságra kerültek az úgynevezett aranykonvoj ügyben elfogott ukrán pénzszállítók tanúvallomásai. A 444 birtokába került információk szerint a terrorelhárítók indokolatlan brutalitással léptek fel velük szemben a tavaszi rajtaütés során. A több mint 27 milliárd forintnyi érték lefoglalását szakmailag semmi sem indokolta. A hivatalos dokumentumok és az érintettek vallomásai alapján a hatóságok, a politikai felső vezetés, köztük a volt miniszterelnök közvetlen utasítására cselekedtek az előző kormány hivatali idejének utolsó napjaiban, olvasható a portálon. Vladimir Putyin továbbra is elszánt abban, hogy fegyveres erővel szerezze meg az ellenőrzést a kelet-ukrajnai Donyeck megye egésze felett. A Bloomberg hírügynökség szerint a korábbi tervek Ukrajnát Donyeck feladására késztették volna, aminek fejében Oroszország visszaadta volna a Szumi és Harkiv megyében megszállt területeket. Oroszország azonban változtatott az álláspontján, és immár ütköző zónaként megtartaná az utóbbi két megyében elfoglalt területeit.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap többfelé megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23-29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
2: Nagyon szép kora délután kívánok a Rádió Café teljes rajongó és hallgató táborának. Winkler Nórával közösen elindítjuk, aki velem szemben ül, a mai műsorunkat.
3: Én pedig azt tudom mondani erről a stúdióhelyzetről, hogy velem szemben Mahán Csetvei Frigyes ül, ő divat brandileg nagyon összehangoltan, mert amikor megérkezett, akkor rajta volt egy keki színű isteni sport jacky, melynek
2: az
3: márkája.
2: Az egy tenisz jacky.
3: Okay,
2: 60-as évekbeli design, vagyis 50-es évek végi design, és annak egy vintage, reprodukciós kiadványa a koszorús költöktől, a koszorút ábrázoló.
3: De miért hadd mondjam már, hogy Fred Perry?
2: Jó, de csak a tenisz miatt Fred Perry.
3: Jó, Fred Perry, és akkor mikor belépett, és itt melegebb van, mint kint, levette a sportzsakijét, és alatta pedig van egy piképóló, egy ugyanott elhelyezkedő Fred Perry hímzéssel, és ugyan nem veszed le a pólódat, de az is lehet, hogy van egy tetoválás a mellkasodon, ugyanott egy Fred Perry tetoválás, és ezért...
2: Mondjuk el, hogy miért beszélünk, vagy miért hordok én ilyen típusú ruhákat, mert hogy nagyon sokan mindenfelől, tehát a szélső jobboldali emberektől kezdve a skinheadeken át a 80-as években azért nagyon sok hulláma volt ennek a ruhamárkának.
3: De mi köze a szélső jobbhoz?
2: Mert olyanok is hordták, meg az Egyesült Államokban volt ez a Trumpnak az első regnálásakor volt neki egy ilyen verőbandája, és ott is volt egy-két arc, aki, de ők csak feketét hordtak, és hozzá a fehér koszorús inget. Szóval nekem, csak hogy tudjátok, egyrészt érzelmi kötődésem van, hiszen Fred Perry maga is az 50-es évek végének egyik óriási nagy teniszjátékosa volt, valamennyi kötődésem van ehhez a sportákhoz. Keresztapám képzelde még találkozott is vele kétszer. Egyszer Los Angelesbe, egyszer pedig azt hiszem Angliában van közös képe Fred Perryvel.
3: Ne.
2: De nem akarja, nem hajlandó. Robi, ad nekem azt a képet. Nem hajlandó megválni tőle. Nem értem miért. Másrészt pedig édesapámnak volt egy teniszinge, amit a 63-ban, 64-ben, még az én születésem előtt jutott hozzá, szerintem a keresztfaterom csempészte Magyarországra valahogyan, és azt őrizgette, mosogatta, és hordta, ez egy fehér 60-as évekbeli piképóló volt, vagyis hát a piképólók eredője az ugye a teniszdivat volt, a 60-as években így néznek ki a teniszingek, és nagyon sokáig nem is engedték azt, hogy galér nélküli ingekben játszanak nagyon helyesen, és azt is tiltották, hogy feltűrjék. De most már megvan különben az eredője a feltűrt piképólónak, meg is fogok róla emlékezni a mai napon egy zenész sportoló kapcsán, majd az első dal ez lesz.
3: De mi az, hogy feltűrni? Melyik részét feltűrni? Az ujját?
2: Megmutatom, nem.
3: Felállítani?
2: Hát felállítani, én feltűrni, tudod, kőbányán feltűrni, ezt úgy mondjuk.
3: Jó, de most akkor hadd mondjam el, 2012-ben ezt úgy hívjuk, hogy felállítani, de egyébként praktikus is, hogy mondod, mert én emlékszem a piképóló világának megismerésekor volt egy pillanat, és ez nem is volt annyira régen az időben, amikor rájöttem, hogy az, hogy ilyen erős anyagból van varva a galéria, annak az a primér funkciója, hogy amikor nagyon erősen süt a nap, felpattintod, és megvédi a nyakszirtedet, ami nagyon hamar le tud égni. Szóval ez csodálatos.
2: Igen, de ez a lovaspóló miatt van így. Szóval, ha már ennyit beszéltünk erről a volt teniszezőről, mert tényleg én erre szeretek. Szóval nekem gyerekkorom óta ez egy érzelmi kötődés, és amikor tehetem, akkor egy-egy darabot vásárolok.
3: De nagyon jól állnak neked. Tök passzol hozzá ez szeretem, a Fred Perry világ.
2: Benne van az a letűnt világ, amit én, ami után vágyódom, benne van sok minden, a szüleim, a családom, ugye beszéltem a keresztapámról, meg édesapámról, benne van az a sportág, amit nagyon szeretek a mai napig, úgyhogy sok minden köt hozzá, minden más, az csak sallang, és azzal én nem tudok mit kezdeni.
3: Jó, akkor elmondom, hogy mi lesz ma az adásban. Pénteken a Bátortábor árverés most, hát érthető okokból, sokkal több volt, mint egy sima Bátortábor árverés, úgyhogy erről mindenképpen mesélek. Május 16-án, azaz ennek a hétnek a szombatján lesz a Nemzetközi Ezer Jó Nap, amihez Frici ezer szállal kötődik. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy persze vannak nagy örömök a közéletben, nagy társadalmi változások, végre egyébként esik az eső is, ami jó, és hogyha ezekből a nagy és globális ügyekből kicsit kitekintünk, akkor megérkezhetünk oda, hogy kettő növénynek, gyümölcsnek is szezonja van, és az ebből kivehető örömöket senki ne felejtse el kivenni. Aztán nyilván lesz sport. Én hétfőn a Moholy Nagy Művészeti Egyetem díjátadóján és doktori cím átadóján vezettem az eseményeket, és ez is kicsit több volt önmagánál. A Matchmakerbe pedig szerintem szuper, szuper meccs ez a mai. A Fritz, mondjad.
2: Nem, hogy ez már popart, vagy mi az?
3: Ez abszolút popart.
2: Jó.
3: Ez hardcore popart. Egy amerikai festő Tom Wessel-on egy képe, amit én egyébként is nagyon szeretek, és kapcsolódok hozzá személyesen is. Az tudott most csodás párja lenni a Frici által küldött lemezborítók egyikének. Amikor oda gördülünk az adásban, akkor kifejtjük ezt részletesebben.
2: És én még két percet szállnék egy múzeumlátogatás. Múzeum, hát remélem egyszer az lesz belőle okán, hiszen tegnap reggel én is megnézhettem, hogy hogyan néz ki a várnak a két emblematikus épülete, amelyben most bementek az újjáalakuló kormány tagjai, és ők is megnézhették a Karmelitát, és amit újjáépítettek, és benne a főminiszterek lakja volt. Hát csodálatos, fantasztikus, több ezer milliárdért a saját pénzükből.
3: Elmentetek bejárni?
2: Nem. Hagy mondjam végig, tehát, hogy az van, ha figyeltél.
3: Figyeltem.
2: Hogy az újjáalakuló kormány egy-egy tagja a miniszterelnökkel egyetemben elment, és megmutatta a népnek, hogy hogyan néznek belülről ki ezek az épületek. Hogy milyen urizálás, milyen ízlés, és még mi dominálta az építkezéseket. Akkor, amikor abszolút nem volt gazdasági növekedés, akkor ami semmi nem indokolta, hogy ezeket a beruházásokat folytassák. És egy párhuzam jutott eszembe, mert én a Borgesnek a, nem, na, hogy hívják, a Kolostor regényének az íróját, szintén portugál és Nobel-díjas, Saramago, José Saramagónak a könyvét, amikor olvastam a Mafrai Kolostorról a Kolostor regényét, akkor én elmentem Portugáliába, és megnéztem a Mafrai Kolostort.
3: Fantasztikus ami, vagy, imádom ami, ezeket benned.
2: Ami a jelképe annak, hogy a portugál gyarmatbirodalom hogyan nullázta le magát csak azért, hogy márványból elkészülhessen egy gigantikus nagy palota, ami tényleg csupa márvány, és mai napig a herdálásnak és a pénzeknek és az egónak egy olyan kicsúcsosodása. Én mindenkinek ajánlom különben, ha már Portugáliában megy, akkor Lisszabontól nincs messze Mafra, úgy emlékszem egy óra út, és azt a létesítményt nézze meg, mert pont ugyanez jutott eszembe. Miközben néztem ezt a videót a magyar Mafrai Kolostorról, hogy hova jutott mind a két ország. Én nagyon remélem, hogy mi azért észbe kaptunk időben, és egy jobb vágányra tudunk állni, mint annak idején a 15.-16. században Portugália ezzel az elképesztő márvány kolosszus, ami ugye nyilván Brazíliából hozott aranyból, meg minden másból finanszírozódott rossz magyarsággal. Na mindegy, ez már csak így a történelem lecke volt, de különben a Saramagónak ez a csodálatos világot bemutató és elképesztő fantáziával megért könyve, az nagyon-nagyon nagy olvasmány. Legalábbis nekem tetszett. Like Lee következik, aki hát svéd létére világsztár tudott lenni, és most egy új lemezt ad ki, az utolsót. Úgy határozott, hogy ő visszalép a pop zenei karriertől, hát most már 40 pluszos ő is, család van. Valamiért azt gondolja, hogy vannak fontosabb dolgok is, de ezzel a lemezzel még azért így utoljára megmutatja, hogy az a típusú popzen, amit ő gondol, az hogyan néz ki, és a Lucky Again című dalát választottam erről az első lemezről, vagy az utolsó lemezről, az Aftermath címűről, úgyhogy szórakozzunk együtt egy svéd popstár már megint.

0: ha már az ott kötűr, remélem ezt így kell mondani, nem tudom, így. Mit akarok ezek itt, tehát valami divatosat akartam mondani, hogyha már a fellépő ruháinkról beszélünk itt a rádióban, amely egy nagyon értelmes dolog, és el is hiszem, hogy a kedves hallgató szorítja a fülhallgatóját, vagy a rádiókészüléket, vagy a telefonját, amin hallgat minket, hogy a következő azt is meghallgassa, hogy a Nóra miben lépett föl a mai délutánon. Hát egy, ha én büszke voltam a vintage tenis Jackimre, akkor a Nóra is büszke lehet arra a Jackire, mert remélem, hogy ez a stílusa, vagy ez a formája, vagy kategóriája, amely absztrakt mintákat tartalmaz, és végre nem feketében, pusztán feketében, hanem ez egy pasztel színű, nagyon szép mintás, tényleg mint egy kortárs művészeti alkotás.
1: Azért tűnik annak, mert egy nagyon jó illusztrátor, Hajdú Anett tervei alapján készült el ez a Jackie, a Plié nevű általam nagyon szeretett magyar ruhamárka, és az Anett kollaborációja volt egy kicsi kis kollekció, amiben ez a kabát, amit én megláttam, és úgy éreztem, yes, ezt nekem csinálták. Vannak benne ilyen absztrakt minták, és vannak ilyen kicsit ilyen popártos, színes szájak. Imádom. Én is imádom, és egyébként azért nem baj, hogy beszélünk róla, mert amikor elkészítjük majd a fotót az adás végén, amit mindig kiteszel a hellojárat.hu-n az aktuális epizódhoz, akkor mindenki fogja látni a te Fred Perry Jackidet, és az én csodálatos Hajdú Anett Plié Collab Jackimet. Na, pénteken, és itt is egyébként szívesen indulok a ruhától. Pénteken tartottuk a talán 22. éve. Csináljuk már ezeket a jótékonysági elveréseket a Bátor Tábor javára, amiket én vezetek, és az elmúlt években már a katalógus összeállítása is az én feladatom. Ezt a múlt héten meséltem neked, hogy ez milyen fajta munka, meg mennyire jó. És azt látom is, hogy mennyire sokat számít, hogyha ez jól van összerakva. És gondolkoztam azon, hogy hát mibe kéne lennem, és a Tóth Bori nevű, szintén nagyon jó divattervező szalonjába elrongyoltam, azt hiszem csütörtökön, mert néztem a honlapját, és egy fotó alapján azt képzeltem, hogy ez egy olyan ruha lesz, ami nekem nagyon jó. Egy plisszírozott, tehát hogy hajtogatva, tehát van az anyag, amit utána meghajtanak, és utána egy hőkezelési eljárással fixálják ezeket a kis hajtásokat az anyagon. Egy világos ciklámen színű, hosszú ujjú, és szabásában tulajdonképpen ilyen diszkrét, de mivel ez a színe van, ezért ilyen nagyon-nagyon látványos ruha. Elmentem a Borihoz, felpróbáltam, nagy volt. Ott ült a varrónő kolléganője, aki...
0: Még az XS-es méret is nagy volt.
1: Még az XS-es is nagy volt. És tudod, hol volt nagy, elmondom, a derekamon, és a Bori azt mondta, hogy ezt bevesszük a deréknál, Nóra, mert látszódjon ez a derék.
0: Figyelj, néha egyél, az segít.
1: Szoktam menni, és figyelj, léptennyomon találkozom emberekkel, akik hallották azt az adást, amikor arról beszélek, hogy a kocsimba a műszerfalon töröm föl a kemény tojást, és ők is elmondják, hogy velük is előfordult már, szóval szoktam menni.
0: Tehát ezzel feloldozást nyertél magad számára?
1: Fit, feltétlenül. Eleve se éreztem, hogy büntibe vagyok, és most meg aztán egyszerűen megdicsőültem, hiszen ebben az országban egy csomó szövetségesen van. Az autóban nevésben feltétlenül.
0: Azt tudod, hogy jogszabály ellenes az autóban
1: enni?
0: Most itt országvilág előtt kitárad, hát ha hallgat minket a belügyminisztériumnak a vonatkozó akciócsoportja, lehet, hogy kirángatnak minket így az adás vége előtt.
1: Jó,
0: már.
1: Nem fogok többet enni.
0: Bár teszem hozzá, én akkor is és most is szeretném megjegyezni, hogy én ilyet nem teszek, és tudom, hogy törvény van rá, hogy nem eszünk az autóba, parancsolj.
1: Na, szóval, hogy a Borinál a varrónő két perc alatt a derekamra igazította a ruhát, és azt éreztem az árverés végén, hogy ez egy jó választás volt. Na és akkor az árverés. 77 tétel volt ebben az évben, ami a korábbi évekhez képest nem olyan sok. Tehát ez egy másfél órás intenzív, jó tempóban végigvitt aukció, 100 körüli tételünk volt a korábbi években.
0: Minek tudod be a változást?
1: Hogy szétkettészettük ezt az anyagot, és a fiatalokat, az ilyen ismeretlenebb kezdő, de nagyon jó művészeket egy külön eseményre tettük át, és ebben a jobb ismertségű, nagyobb nevekből raktuk össze ezt az ívet. Az emberek megérkeznek egy ilyen eseményre olyan fél héttől folyamatosan jönnek, 6-tól folyamatosan jönnek. Én fél hét és hét között tartottam egy tárlatvezetést a kiállításban, mert ilyenkor oda visszük a műveket, és nagyon szépen installáljuk, hogy még egyszer meg lehessen nézni őket élőben is, nem csak a katalógusban vagy a telefonod izéjén, mert egy csomó műnél tényleg egészen más élőbe látni, mint egy nagyon jó fotón is akár. Tehát fél héttől hétig egy tárlatvezetést tartok benne, és utána leülnek az emberek a gyönyörűen megterített körasztalokhoz, és elkezdődik a program, amit minden évben Erős Antónia vezet, Gundel Takács Gáborral párban. Ezek is olyan szuper, ez szuper volt egyébként velük találkozni, különösen annak a fényében, amit az RTL híradó ilyen pici és elegáns fricskát tett arra, hogy a Tények című mocskos szennyet az országban terítő pseudo műsor megszűnt, és ezt nagyon elegánsan és nagyon viccesen reagálták az Antóniáik. Na, szóval nagyon jó volt találkozni vele meg a Gundellal, és akkor megjött a terem, és ez nagyjából ugyanaz a közönség. Nyilván egy 22 év alatt azért van benne mozgás, meg cserélődés, de vannak benne alap emberek, akik mindig jönnek, és mindig ott vannak velünk, és nem lehetett nem észlelni, hogy mennyire más aurája van az egésznek, hogy mennyire más állapotba és arckifejezéssel érkeznek meg ezek az emberek, és hogy mennyire egyszerűen más volt a levegő a teremben. És amikor felmentem a színpadra, effektíve az volt az érzésem, és ezt nem készültem erre, nem kerestem, hogy megfogalmazzak egy érzést, hanem egyszer csak így megjött nekem az az érzés, hogy nagyon régóta ismerem ezeket az embereket, és ők is egymást. Ezek nagyrészt baráti társaságok, együtt nyaralások, együtt dolgozások. Tehát, hogy ez egy ilyen sok ponton egymást ismerő hálózat. És úgy újra ott lenni velük most, április 12-e után, olyan érzésem volt, mint amiket csak így olvastam, hogy milyen volt az óvóhelyekről feljönni, amikor tényleg vége volt a háborúnak. Tehát így kibotorkálni, és azt érezni, hogy itt vagyunk újra együtt, egy másban, egy más dologban, és ennyire radikálisan elválik az, amit magad mögött hagytál, meg az, amiben éppen mész bele. Ez elképesztő volt. És az a kép, amitől te is annyira oda vagy, úgy hívják őket nagyon ironikusan nyilván, hogy cigánybűnözők művészcsoport. Ez a munka a 2025-ös Off Biennálén, ami egy olyan biennálé, tehát két évente megrendezett művészeti nagy esemény, ami az hívott életre, hogy hogyan lehet az állami támogatásoktól teljesen függetlenül piacról, illetve külföldi művészettámogató alapítványoktól összeszedett pénzből megszervezni valamit, ami teljességgel független attól, ami ebben az országban, kultúrpolitikában történik. Tehát ott debütált ez a festmény, ami egy tökéletes sűrítése annak a propaganda hülyeségnek, amiben itt hosszú időn keresztül ezt az országot tartották, és elmeséltem azt ott az árverésen, hogy amikor márciusban ültem, és raktam össze a katalógust, ami meséltem neked, úgy néz ki, hogy egy hosszú asztal fölött ülök otthon, minden műnek ott van a kicsi fotója kirakva elém, és én rakosgatom őket, hogy működnek jól oldalpárban, egymás után nem tudom, tök hosszú folyamat, sokat így korrigálsz közbe, és ezt a konkrét képet, e fölött nagyon sokat ültem, hogy hova tegyem. De nem is azért, hogy hova tegyem, hanem azért, hogy mi ez a kép, és hogy ennél szókimondóbban egyik mű sem foglalkozik azzal, hogy mi az a közélet, amiből éppen most szerencsére kifele jövünk, szerencsére egyenlő rengeteg munkánkkal, meg azon gondolkoztam, hogy fog kinézni majd május 8-a, gondolkoztam ezen március közepén, késő este a csendben és nyugalomban otthon, hogy fog kinézni, hol fogunk tartani május 8-án, mi van akkor, hogyha úgy marad minden, és lemegy ez a választás, és ugyanabba tocsogunk, és ott állok majd május 8-án, akkor mit fog mondani erről a képről? Akkor megint azt fogjuk érezni, hogy mi itt tök régóta értjük ennek az iróniáját, értjük ennek az abszurditását, és maradt ez, hogy értjük. Nem tudjuk élni, csak érteni. Vagy elképzelhető, hogy minden megváltozik, és egy teljesen másik állapotban állok majd ott a színpadon, és konferálom fel ezt a képet, és úgy tudjuk nézni, mint amit magunk mögött hagytunk diadalmasan, és akkor ezt el is meséltem nekik ott, és volt egy olyan szuperszónikus közös megélésünk, ahogy így feltolult az emberekből ez az öröm. És akkor egy kicsit így tapsoltunk, és kiabáltak, így bekiabáltak, nem tudom, ez fantasztikus volt, és aztán pedig elindult ennek a képnek az árverezése, nagyon-nagyon-nagyon sokat ment föl. Ezt is mindig mondom, hogy egy jótékonysági árverésen azért másképp vagyok motivált abban, hogy magas leütési árak legyenek, mert most nem az van, hogy itt a piac beár az egy művet, hanem az van, hogy értjük, hogy mire adjuk a pénzt, értjük, hogy milyen fontos cél az, hogy gyerekek jól érezzék magukat, mert erről szól a bátortábor. Szóval, hogy máshova mennek fel az árak, mint mennének egy sima kereskedelmi árverésen, de hogy ez is nagyon szépen fölment, szóval egy fantasztikus este volt, és nagyon-nagyon érzékelhetően másban voltunk.
0: Mázs Lista, aki hozzájutott, mert egy kordokumentum lett az övé, bármikor ránéz majd erre a képre, azt tudni fogja, hogy milyen életszakaszban vagy történelmi időszakban lett az övé, szóval ezért egy picit másodpercekig irigylem az új tulajdonost. Mi annyit tudunk tenni, hogy a hellojarat.hu-ra ki fogom tenni majd, amikor felkerül ennek az adásnak a podcast verziója, és akkor nézzétek meg, és velem együtt gondoljatok róla szépeket. Most pedig, ha nem is új rovatunk indul el, de mégis valami hasonló, hogy zene élethez, csak így simán, a Nugene a zenekar két olasz arc, akik egy 5-6 éve kezdték el azt a fajta mediterrán életérzés zenébe folytani, amiért én nagyon tudok lelkesedni, és most a második albumuk jelent meg, Carré a dal címe, Nugene, különben Európának ott a déli részén turnézni fog ebben az évben, főleg Itáliában, az olasz csizma, olyan szépen imádom ezeket a megfogalmazásokat, na mindegy. Szerintem egy-két szökött magyar politikust is arra felé majd megtaláltok. Nugena, Carré, zene élethez.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Hát itt az ideje, hogy tömjük magunkat eperrel. Mert azt veszük észre.
4: Ez nagyon jó.
3: Ez éles felütés. Igen,
4: pont ezt akartam mondani.
3: Hát így tanítják irodalom órán, nem? Igen. Csapjunk bele. Oda, ahol az eredője van ennek a dolognak, és ennek semmi más, ennek a következő pár percnek, mint az ünneplése az epernek, mert hogy vannak fontos és még fontosabb dolgok az életben. Így májusban most úgy tűnik, hogy az időjárás kedvezett ennek a gyümölcsnek, és van. Tehát erre akarok rákenyelni, de van, és most már ízletes, és mellette pedig én úgy érzékelem, kicsit már kifutunk a spárga szezonból, de még azért kapaszkodjunk bele, mert egyrészt nagyon egészséges, másrészt stimmol az eperhez is, lehet úgy enni. Ráadásul számtalan, végtelen egyszerű elkészítési módja miatt ebédre, vacsorához, vagy egyszerűen csak, hogyha valami snacket akarunk, én úgy szoktam, hogy megfőzöm vízbe is kész, amíg meg nem puhul, de ennyi letördelem a fás részeket, de például hétvégén magunkhoz vettünk olyan formában, hogy még békönbe is bel volt csavargolva, és egy tepsin megsütöttük az egészet, nagyon rövid ideig sóval, hibátlan, és nagyon rövid ideig van. Tehát méltatlan az, igen, hogy a spárga így gyorsan, és ez szerintem emlékeztet minket arra, két egy zöldség és egy gyümölcs, remélem nem mondtam óriási baromságot azzal, hogy lezöldségeztem a spárgát, de hogy egyik sincs egy hónap talán a szezonja, úgyhogy rohanjunk, ha még nem kaptunk kézbe, mert elvitt minket egy csomó minden, teljesen botorság, így fontos az, hogy élvezzük ezt.
4: Pár napot most külföldön volt a Peti egy munka ügyben, és elvitte magával a Simit, és tegnap készülöttem arra, hogy most már jönnek haza este, és én akkor minket vegyek vacsorára, és néztem, a boltba volt eper, de az volt az érzésem, hogy ez tulajdonképpen nevetségesen túl van árazva ez az eper, ami itt van előttem, és akkor eszembe jutott, hogy két órával ezelőtt olvasgattam hogy mit küldtél, hogy mikről szeretnél beszélni, és ott álltam a nevetségesen túlárazott eper felett, és arra gondoltam, hogy teljesen igazad van, tehát ezen nincs értelme itt ennyit szötyörögnöm, tehát olyan kicsi ideig van meg ez az élvezet, hogy igazi, ízes, friss epret lehet enni, hogy én ezen már nem gondolkozom többet, és besuttyantottam, és megvásároltam. Egy 5 dekát, 4,5. 4,5 volt, kérdezték, lehet-e 5, mondtam, hogy nem. Azért tényleg legyen már eleje, vége a dolgoknak. Na, és akkor hazamentem, megmostam, kitettem egy egyik gyönyörű tárra, és nagyon örült neki a kisfiam, mikor landolt a lakásban, és aztán azon is gondolkoztam, hogy tulajdonképpen megállhattam volna kocsival, hiszen számos pontján a városnak vannak ilyen Lajos Mizsei termelői, amin én minden évben rengeteget nevetek, hiszen nem tudom mekkora Lajos Mizse, de biztos, hogy nem akkora, mint mondjuk Patagónia, mert ekkora településen akkor sem tud ennyi epert teremni, hogyha ott nincsenek emberek, sem házak, sem iskolák, sem utak, sem óvodák, sem semmik, hanem egész Lajos Mizse egy nagy eperföld, akkor sem tud ennyi Lajos Mizsei epert teremni.
3: Én nekem meggyőződésem, bár most még nem tekintettem rá a Google Maps-re, hogy Lajos Mizse pont Cece mellett van, és Lajos Mizse ugye májusi település, majd elkövetkezik a görög dinnye szezon, és minden dinnye cecei lesz.
4: Tényleg.
3: Úgyhogy amikor azon sajnálkozunk, hogy a magyar mezőgazdaság nem termeli ki az ikonikus dolgait, hát tegyük a szívünkre a kezünket. Mely két település lehetne igazi hungarikum? Egyrészt a világ összes eprét előállító Lajos Mizse, másrészt a földkerekség végtelenségében is egy pont a világ közepén, Cece, akik majd a görög dinnyét fogják nekünk szolgáltatni. Bárhol járjunk az országban, Nyírségtől egészen Sopronig le, ott cecei dinnyét fogunk venni. Ha valaki ebben büfé és összeadná a mennyiségeket egyszer, vagy végigjárna az országot, ezért, hogy kiderüljön, hogy ezen a két településen mi az ami történik ilyenkor. Az jó lenne, én egyszer cecén keresztül hajtottam, nem dinnye szezonban, az télen volt, és egy pici településre emlékszem, de nyilvánvalóan a körülötte levő földek, termőföldek, azok viszont nagyobbak lehetnek, mint 93 000 valahány száz négyzetkilométer, ami így teljes Magyarország. Nem tudom, mennyi kell egy dinnyén, egy darab dinnyének mennyi termőterület kell. Ezt meg fogjuk ünnepelni azért egy zenével, a Nuevos Rios-szal, már csak azért is, mert egy francia, hát ilyen trance-ben utaz, ez egy tánczenei kategória, stílus, egy layer a trance. Szóval a franciák Marseille mellől keresték meg az én kedvenc kolumbiai énekesnőmet, hogy hozzanak már össze egy olyan albumot, amelyen így stimmel ez a Kolumbiának a tengerparti részére jellemző, főleg az afrikai bevándorlók által magukkal cipelt zenei stílusok hagyománya, és ez nem a kumbia, amely egy nagyon városi, egy nagyon tánczene, hanem igazából ez a folk Kolumbiának egy részére értelmezhető folk. Amit hallotok a háttérben, az nem más, mint egy 82 éves Harley Davidson tulajdonos, aki nem bír leszállni a motorról, mert reggel feltették, és egyszerűen most azt kell kockáztass, hogy eldől, leállítsa, már nem találja meg, hogy hol kell leállítani ennek a motornak a motorját. Miért van ez? Ez is egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy 70 éves, minimum 70 éves az összes Harley Davidson tulajdonos, hogy ez miért van, hogy így rákapnak, úgy tűnik eldőlt, vagy elfogyott az üzemanyag a motorból, tehát megyek tovább akadás nélkül. Nuevos Rios ennek a zenekarnak a neve, láthatóak lesznek majd Európában is, és a Mi Bombó, ebben annyi élet van, annyi, de nagyon sok. Ennyi kell nekünk is.

0: Agráriumból agráriumba tartja a mondás, ne szakadjunk el a vidék város tengelytől, amit ígértünk nektek. Egy nagyszerű magyar szőlőfajtát ünnepel az egész világ, eufémizmus, tudjátok, nem kell komolyan venni. Az ezer jó a 70-es években nem esedett Kecskeméten, abban a nagyszerű laboratóriumban, ahol számos szőlőfajtát állítottak elő, a Generózának és a Tramininek a gyermeke, az ezer jó, és nekünk ott Móron, ahol élünk, az egyik kiemelt szőlőfajtánk, de különben az az érdekesség, hogy csak Magyarországon létezik, nem jutott ki. Ausztriában kísérleteznek egy-két gazdáról, tudok, akik Burgenland környékén telepítettek ezerjót, de hogy 10 évvel próbálkozunk azon, és most már eljutottunk odáig, hogy nemzetközi ezerjó nap május 16-a, amikor is aki az Alföldön jár, vagy akár Somlón, de még arról is tudunk, hogy a Mátrában is vannak telepítések, ezerjó telepítések, az kóstoljon ilyen típusú szőlőfajtából készült erjesztéssel alkoholtartalmú üdítőitalt. Nem tudok róla különben, hogy 0%-os ezerjó létezne, de ebben tudásom azért csekély. Szóval mi arra szövetkeztünk ott Móron is, hogy megpróbáljuk egy kicsit ennek a szőlőfajtának a reputációját visszaemelni, ugyanis a kombinátos időkben, amikor a KGST piacán a magyar boriparnak az volt a tisztessége, hogy a lengyel és szovjet félédes édes borokkal kellett ellátnunk azokat a piacokat, akkor az ezerjó, mint szőlőfajta, az egy bőtermő, magyarul nagyon sokat lehet születelni róla, abszolút alkalmas arra, hogy nagy tömegben bort lehessen készíteni belőle, de arra is tökéletesen jó, ez most már empirikusan, ugye a tapasztalatom azt mutatja, hogy minőségi dolgok is kijöjjenek ebből a szőlőből, úgyhogy én nekem sok-sok borkóstoló után, amelyet külföldiekkel költöttem el, legutoljára például 3 nappal ezelőtt egy osztrák bigád volt nálunk, és provokatív módon megkínáltam őket a mi zöld veltelininkkel, hát láttam a feszültséget, ugye az arcpofájuk, amikor megfeszül az embereknek, az azt jelenti, hogy ott van valami feszülés. Tehát nem bírták kiejteni a szájukon sem, szűrték ki azt, hogy ez tényleg iható és jó, mert hát az osztrák nacionalizmust is tart már ott, hogy azt magukének gondolják, de az ezerjónál boldogan dicsérték föl, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom. De hogy Lengyelországban is legutoljára, tehát azt tapasztaljuk, hogy egyrészt mivel nem hasonlítható semmilyen nemzetközi szőlőfajtához az ízvilág, amit ez a szőlőfajta képvisel, így aztán jól kóstoltatható, és úgy tapasztaljuk, hogy még eladható, mert az Egyesült Államokba is tudtunk exportálni ilyet, vagy Angliába, és nem jött vissza a hajó, ami elvitte. Visszáruként, szóval valószínűleg megitták, mert újra és újra rendelnek belőle.
1: De Amerikában nem az van, hogy már nem olyan könnyű?
0: Sőt, a nem olyan könnyű,
1: az egy nagyon
0: leegyszerűsítése. Valljuk be, nagyon nehéz. Kár nehéz, hogy egy kicsit még sűrítsem is.
1: De lehetetlen? Tehát, hogy tulajdonképpen olyan?
0: Nem lehetetlen, azért ahhoz kell egy nagyon jó a piacot, rettenetesen jól ismerő nagykereskedő, aki azt tudja vállalni, hogy azokat a védővámokat, amelyeket rá zúdítanak az európai importárukra az Egyesült Államokba, nekünk export, nekik import, azt még tudja menedzselni, és nagyon számítanak arra, hogyha majd ez a narancsember végre az örök vadászmezőkön fogja tovább tolni a bizniszt, akkor meg tud változni ez a jogi környezet is, hogy a tengeren túlon ismét könnyebben tudjunk dolgozni, de hát ez ugye bilaterális megállapodások, meg egy csomó minden hozománya lesz. Nem ezt akartam kidomborítani, hanem azt, hogyha ezt a műsort most szerda este, vagy vasárnap halljátok, már egy nappal később, de mindegy, minden időben, jövőre is lesz. Május 16-án nemzetközi ezerjó nap, és az tényleg a miénk, ez nincs máshol ez a szőlőfajta. Ha tehetitek, akkor kóstoljatok egyet. Ennyit lett volna csak a szöveg. Nórát várhatom, hogy értő módon segítkezzen levezetni ezt a kört, de nem lesz ez.
1: Azért, akkor... mert ez nem tudok hozzászólni, nagyon tetszik, és hiszem...
0: Hát hiszen semmi közöd a borhoz.
1: Nem
0: lényegében
1: azért,
0: tényleg.
1: Tényleg hadd fejezem be úgy, hogy én magam szeretném befejezni, hogy évről évre hallgatom, amikor beszélsz az ezerjóról, meg egyáltalán amikor beszélsz a borokról, hogy nagyon bírom amikor kiemeled egyrészt azt, hogy lehet, hogy az egy limitált idő, amíg úgy egyáltalán Magyarországon készült borokat ihatunk, de imádom azt, amikor beleállsz abba, hogy vannak olyan fajták, amik tényleg sehol máshol nincsenek, és csak a miénk. És igazából ezt én olyan szeretettel hallgatom, hogy nincs ilyen közléskényszerem, és nem akartalak, hogy nem cserben hagyni ennél a megszólalásnál, hanem nem éreztem úgy, hogy annyira gazdagítom. De lehet, hogy a hallgatók most úgy érzik, hogy ú, de mekkorát gazdagítottam ezen, hogy ezt elmondtam.
0: Lehet, hogy inkább tényleg egyből Brother Wallace-nak kellett volna köszönni.
1: Hogy nem Brother Louis-Louis-Louis?
0: Brother Wallace. De nem akasztasz már ezekkel meg.
1: Csak ezért egy kicsit megakasztottalak. Láttam, hogy nagyon meghökkentél, hogy én ezzel jövök most itt.
0: Majd szeretnélek látni Thomas Anders budapesti fellépésén ott tombolni az első sorba. Nem lesz itt Dieter Bohlen, tehát ne is várjál arra a hajzuhatagra.
1: De én ugye elmondtam neked már azt, hogy nekem azért volt Thomas Anders a kedvencem, mert neki egy Nóra feliratú lánc lógott a nyakába.
0: Ez olyan végtelen leegyszerűsítése a popiparnak, hogy, és magának a popipar termékének, a dalnak, mint művészeti formának, hogy nem is vagyok hajlandó ezzel megindítani egy új fájt.
1: Az irítség beszél belőled, mert nem tudsz olyan nemzetközi sztárt, akinek frigyes feliratú aranylánc fityeget volna a nyakába, én pedig pattintottam neked 0-15 alatt egy nórásat.
0: Brother Wallace, Egyesült Államok, egy nagyon tehetséges énekes, és a Let's Get Together című dal, amely így a hétvégére is vonatkoztathatandó.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod kukat

0: karakter, szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, valamint a Hungária körúton szakaszonként. Csütörtökön hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, mert javítják az útburkolatot. Torlódik ezért a forgalom a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton a 11-es főút felé a Deák Ferenc hídon és az M3-as autópálya csomópontja előtt is torlódásra kell készülni. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti hidát építése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. Kovács Botond, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
4: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, holnap este hirdetik ki a ponthatárokat, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Kormányciklusokon átévelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. Biztosítanák a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznának létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
5: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudományi képzési terület tagjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
4: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat, a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a

0: foglalkozásokat személyre szólóan, a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Az esti éjszakai órákban nagy részt derült idő várható, holnap azonban többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a kora reggeli 7-16 fokos minimumok után napközben 23-29 fok valószínű. Pénteken is sokszor megnövekszik majd a gomoly felhőzet, ezekből elszórtan további záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
2: A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, melytől, mint szinte minden intézménytől, ami létezik most az országban, azért úgy hangos a sajtó az ott lévő turbulens belpolitikai alakulásoktól, de ettől tulajdonképpen teljesen függetlenül az egyetemnek van egy diátadó ceremóniája, amit most már másodszorra kértek meg, hogy moderáljak. És azt is elmondták, amikor még ez teljesen titkos volt, hogy ki lesz az a két alkotó, aki idén a Moholy Nagy Művészeti Díjat megkapja az egyetemtől, és mind a kettő eleve nagyon közel állt hozzám, és egy ilyen alkalommal nem csak ezeket a nagy és ilyen globálisan is látható teljesítményeket elismerő díjakat adják át, hanem ez a tavaszi címátadó ünnepsége is az egyetemnek, tehát a doktori képzésen végzők, illetve a habilitálók, amit sose értettem pontosan, hogy mit jelent ez a kifejezés, de most már egyre jobban értem. Tehát ezeket a belső címeket is átadják, és az egész tényleg egy ilyen szép ünnepség. Na, és akkor mondták, hogy ketten fogják kapni a Moholy Nagy díjat. Az egyik a Su Fujimoto nevű japán építész, aki a Magyar Zeneháza tervezőjeként ismerhető itthon.
3: Itt volt az ember?
2: Itt. Találkoztam
3: vele. Hány éves?
2: Szerintem egy kettőnk között van.
3: Komolyan? Ilyen fiatal?
2: Igen. Szemtelenül fiatal. Nem is érted, hogy tud egyetlen összeadni két számot egy ennyire kis fiatal ember? De ezt hívják csodagyereknek. Ezt hívják csodagyereknek. Na, és...
3: De gratuláltál neki a nevemben is? A szép épületért?
2: Nem, csak azt mondtam, hogy én mennyire szeretem, és hogy micsoda élményeim voltak már ott benne.
3: Kösz.
2: Na, szóval, hogy a Fujimoto eljött személyesen átvenni a díját, a másik pedig az Ágnes Dénes, aki 95 éves, és New Yorkban élő képzőművész, akiről tavaly hosszan meséltem, mert a Szépművészeti Múzeumban volt egy kiállítása, amiben Topor Tündével vezettünk is párban, és akkor sokat meséltem arról, hogy milyen fontos, amit ez a nő csinál. Ő nem vállalta már azt 95 évesen, hogy átrepül a félvilágon, viszont küldött egy videóüzenetet. Az első diátadó az a Fujimotónak ment, aki jött egy ilyen szuper fekete...
3: Milyen szemüvege volt, azt mondta?
2: Fekete. Mindene fekete. Tehát de ilyen hibátlanra kisuvickolt fekete tornacipője volt, fekete nadrág, fekete garbó, fekete laptop, fekete táska, fekete minden. Oké.
3: Nem oké.
2: Neked nem oké, de mondjuk így, hogy én nem lepődtem meg.
3: Ja, az alkalomhoz mondjuk illett.
2: Én úgy képzelem, hogy ő, ha elmegy a gyerekének a kosáredzésére, akkor is feketébe van. Na most, volt egy laudáció, ami gyönyörű volt.
3: Japánul?
2: Nem, angolul. Angolul tartotta a Somogyi Kriszta, akit még amikor az oktogont csináltam, azóta nagyon jól ismerem, egy építészetkritikus.
3: Nem rossz neked az, hogy te mindenkit ismersz?
2: Nem ismerek mindenkit, de inkább jó azokat, akiket igen? ismerek. Azt szeretem, igen. És a Kriszta tartott egy gyönyörű angolul megszólaló, hiszen a Fujimotohoz beszélt végig, és közben a kivetítőn illusztrálta az életmű különböző kisebb és nagyobb darabjaival, és nagyon-nagyon-nagyon jól mondta el, hogy mi az érdekesebb ebben a férfiban, aki utána megkapta ezt nagyon szép maga a díjtárgy is, és utána kijött a színpadra, és ő is tartott egy 20 perces prezentációt arról, hogy ő miért úgy gondolkozik épületekről, számára mi az építészet, mire lehetőség, mit szeret benne, mit élvez. Nagyon jó előadás volt, és közben úgy eszembe jutott, hogy amikor a Magyar Zeneháza még csak épült, de már úgy nagyjából látszott a konstrukció, akkor megkerestek engem, akkor még nagyon-nagyon-nagyon picike baba volt a Simi, és én otthon voltam vele, megkerestek, hogy nagyon szeretnék megmutatni nekem, és nagyon örülnének, hogyha tudnánk ilyen együttműködni abba, hogy kommunikáljuk, és nekem már akkor nagyon tetszett, és utána vezettem ott árverést, voltak ilyen szakmai fórumok, ahol kedvenc műfajodban a kerekasztal vezetésben ismerhettem meg ezt a termet. Voltam ott gyerekkoncerten a Simivel, voltam felnőtt koncerten önmagammal, nyílt meg ott kiállítás, amit megnyitottam, tehát nagyon sok, és elmentem megnézni benne kiállításokat a családommal. Vagy ha kedvem volt, és a Ligetbe voltam, bementem inni egy kávét, és csak néztem a fényeket. Én nagyon szeretem ezt az épületet, és tök jó volt hallgatni, amit mondott a Fujimoto, hogy ő Japánnak egy olyan részén született, és töltötte a gyerekkorát, ami nagyon-nagyon természet, rengeteg fa. És neki ez egy tök meghatározó alapélménye, hogy az igazi cél, mármint az ő életművébe, ezt a kettőt összehozni, tehát úgy csinálni épített nagyvárosi épületeket, hogy azokat minél inkább egybefolyatni a természettel, hogy szinte amikor bent vagy az épületben, ne is érzékeld, hogy hol van az egyiknek a határa, és hol kezdődik a másik, és a Magyar Zeneháza ebbe pöpec. Tehát olyan üvegfelületeken átnézed állandóan a kinti fényeket, meg a levelek játékát. Tehát ez nagyon-nagyon jó érzés volt, egyrészt megismerkedni vele, meg beszélgetni vele, meg egyáltalán. És aztán a második rész, az Ágnes Dénes, akiről egy szintén nagyon szép laudáció hangzott el, Germán Kingának hívják azt a művészettörténészt, kurátort, aki tartotta, és az is tele volt ilyen személyes odaadó lelkesedéssel, és a végén úgy mondtam is, hogy mármint amikor befejezte ő, és akkor újra kijöttem én a kis pódiumomba, és mondtam tovább az eseményeket, hogy pont azért, mert a Tündével készültünk arra az Ágnes Dénes tárlatvezetésre, én végigmentem azon a folyamaton a fejembe, hogy lehet úgy elmondani ezt az életművet, azt, amit ez a nő csinált, hogy ezeket a matematikai és absztrakt dolgokat valahogy közel tud vinni az emberekhez, és vissza tud terelni ezt a témát oda, ami az Ágnes Dénest is nagyon érdekli, ami nevezetesen a természet, a fák, az organikusan létrejövő fejlődés. És figyeltem, ahogy a Kinga beszéddel íródott, hogy neki ki kell térnie mindenre, ami szakmailag releváns ebbe az életműbe, de emberekhez beszél, tehát olyan nyelvezettek, tehát ez egy nagyon nehéz meló, és nagyon szépen oldotta meg ő is. A Fujimotót egy olyan zenei blokk ünnepelte, amiben egy hárfás lány játszott, kortárs japán átiratokat, amik japán népzenei alapokról indultak el, egy gyönyörű volt, tényleg ilyen éteri, elképesztően gyönyörű volt. Az Ágnes Dénes után pedig egy gitár játék volt, ami ilyen meseszerűen, úgy ilyen tájba vívősen, és az is csodálatos volt. És utána volt egy kocintás, kis fogadás, és elkezdődött a doktori címeknek az átadása, ahol az volt a feladatom, hogy minden egyes doktori disszertációnak a rövid kivonatát elmondjam az ott ülőknek, hogy mivel foglalkozott ez az ember 5 évig, mire megkapta ezt a doktori címet. És az is egyébként tök felemelő volt. És emlékszem arra, amikor 2 éve vagy 3 éve ezt csináltam, hogy akkor egy nagyon más közhangulat és nagyon más társadalmi állapotból oda bejövök, és hogy milyen üdítő volt arra rájönni, hogy miközben kint megy ez az elfogadhatatlan hülyeség fesztivál non-stop, vannak ezek a kutatói pozíciók, vannak ezek az emberek, akik úgy dedikáltan haladnak, hogy egyre pontosabban, egyre jobban értsenek valamit, és valamire jussanak belőle, ami aztán így a társadalom számára hasznos lesz. És ugyanez volt most is, és oké, hogy egy teljesen másik külvilágból jövünk be, sokkal kikönnyítettebb érzésekben állunk ott ezen a diátodon, de akkor is nagyon felemelő volt az, hogy itt mindenki gondolkozik, hogy hogy lehet a klímaválságot a városi építészettel paritásba hozni, egy csomó olyan dolgon gondolkoznak, ami nagyon elmélyült, és rengeteg kutatás van benne, de a végén majd, ami ebből megvalósul, attól majd egy kicsit úgy jobban fognak működni a dolgok úgy a mindennapi életünkben. Szóval nagyon felemelő, jó munka volt, szerettem.
3: Amikor erről beszéltek, két dolog jutott eszembe. Egyrészt tudom, hogy káder hiánnyal küzd a kulturális tárca, és itt lenne egy Szabad Gyök Winkler Nóra személyében, akit én javasolnék, hát legalábbis államtitkárnak. Még nem tudom azt a pozícióját, de ne hagyjátok parlagon. Bárki is hallgat minket, adja át az illetékesnek, már nem elvtársnak kell szólítani, de hát hallottátok ezt a 7 percet, ez önmagában egy ilyen székfoglaló, majd amikor a bizottsági meghallgatásod lesz neked is, akkor majd emlékezzél ezekre, hogy mit mondtam. Másrészt pedig, hogy visszahozzam a földre ezt a dolgot, hogy az építészet és a természet, én először talán hosszú-hosszú évekkel, lehet, hogy egy évtizeddel ezelőtt szembesültem Bécsben a Hundertwasser háznál, hogy ez ott már megvalósítás közelébe került, hiszen növények voltak az épületben elrejtve, sőt, hát élő növényzettel kombinálták magát a háznak az ilyen-olyan formáit. Nekem elképesztően tetszett az, hogy nem négyszögletű meg kerek, hanem mindenféle forma, teljesen, ahogy az életünk is. És aztán pedig most jutott eszembe, hogy amikor kint voltunk Párizsban pár héttel ezelőtt, akkor sétáltunk az Eiffel torony felé a családdal, és egy olyan lakó ingatlan mellett mentünk el, ahol arra lettem figyelmes, hogy növényzet a fal, és igazából egy csepegtöltő rendszer, tehát föld humusz réteg volt a fal, nyilván volt tégla vagy bármi más azért, és mindenhol különböző típusú növényzet élt, mint egy őserdőben, csak felülről lefelé lógtak, és meg lehetett, moha is volt bennük, és ilyen puha, és ott a pannával fogdostuk, és mutattam, nem látod, így is lehet, tehát hogy ez is egy módja az építkezésnek, hogy ott növények vannak, fogd meg, és nedves volt, persze biztos csepegtetővel oldották meg, de nem csak a szemnek volt csoda, hanem egy teljesen más érzést kaptunk tőle, és egész biztos vagyok abban, hogy a klímaváltozásnál is, ugye egy hűtésként használjuk az árnyékolást, a fák, a növényzet, ezért kell sok-sok fát ültetni, mindenfelé legyen többek között árnyékunk, hogy itt is biztos, hogy Celsius fokokkal lehet hűvösebb nyáron, csak azért, mert a növények hűtik ezt a...
2: Nem szuper egyébként az a kezdeményezés, amiről én nem is tudtam, hogy már tavaly is volt, hogy megkérik az embereket, hogy kvázi ne ilyen ceremoniálisan, de hogy így fogadjanak örökbe, gondoskodjanak fákról, amik a köztéren vannak közel ahhoz, ahol ők laknak, és esténként menjenek ki, és egy kancsóvízzel locsolják meg, hogy próbáljuk életbe tartani ezeket a fákat, amiknek a jelenlétén a életünk múlik konkrétan, különösen majd a nagyon meleg
3: és napokon. Még egy nagyon fontos gondolatom van ehhez, hogy az első kudarc, vagy a második kudarc, ha kiszárad valami, vagy nem ered meg, ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy tovább folytatjuk, vagy folytassuk ezt a tevékenységet, ugyanis a tapasztalatunk elveszett az elmúlt évtizedekben, tehát újra kell építenünk azt a tudásunkat, hogy hogyan működhet, és ez csak kudarcokon keresztül megy, tehát egyből nem fog sikerülni semmi. Ez egészen biztos, hiszen magunkat kell tanítani egy teljesen új gondolkodásban, hogy hogyan lehet az épített környezettel bánni.
2: Képzeld, tegnap hazajött a Simi, észlelte, hogy ilyen szuper eper van, köszönhetően neked. Első útja a teraszra vezetett, kiment és megnézte a kis ültetvényeit, és így fogta, elképesztő ilyen szakértő kézzel nézi át így a termését, és akkor azt mondta, mama, meg kell dicsérjelek. Nagyon szépen locsoltad a paradicsom magjaimat, amíg nem voltunk itt.
3: Na hát erre csak egy 1978-as kubai zenekar jöhet. Mi más? Orchestra Riverside. A tapasztalatom szerint elég sok fa van ott a Szigetországban, tehát ott valahogy még ezt sikerült megoldani. Encasa del Trompo.

0: Szombaton a terv volt a fejembe, hogy menjünk el és nézzük meg a beiktatási ceremóniát a Kossuth térről, de előtte levő este volt a bátortábor, és ott azért nagyon, nagyon későben nyúl mindig az éjszaka, plusz annyira fel vagyok pörög, hogy nagyon későn szoktam elaludni, tehát hogy nem szoktam nagyon
1: acél. Ment a small talk órákon keresztül?
0: De most nem small talk volt, érted? Hanem az emberek oda mentek egymáshoz, és arról beszéltek, hogy változott meg minden, és hogyan érzik magukat, és hogyan...
1: Volt mélysége?
0: Volt mélysége.
1: Örömmel hallom.
0: Kicsit meg is szédültem, mert amúgy tényleg én ilyen small talk csaj vagyok, és szerintem is értem, amikor így nekem esnek ilyen valódi tartalmakkal, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy kell viselkedni egy ilyen beszélgetésbe.
1: Meg te, hát tanítsd meg!
0: Na, szóval eleve a fejembe vettem, hogy szombaton legyen egy családi találkozónk, ebédeljünk együtt, unokatesómékkal, 100 éve nem tudtunk így időt együtt tölteni, mindenki szanaszét van, de aztán arra jutottam, hogy én sokkal jobban szeretnék valahol, valamelyikünknél ülni, hosszan fetrengeni kanapén, beszélgetni, tehát abba a fajta együttlétben, amit egy étteremben nem lehet megcsinálni, és akkor gyorsan összeraktuk a tervet, én elképesztően kialvatlanul felkeltem, elrohantam bevásárolni, és mondtam, hogy rendelünk valahonnan rántott húsokat, mert azt a gyerekek is imádják, meg a felnőttek is, és én csinálok egy nagyon nagy adag koszlót, tudod, ezt a répa, káposzta, majonézes salátát, fogok csinálni egy nagy adagot, és csinálok egy nagy adag grizibizit. A nagy adag grizibizire szeretnék egy kicsit kitérni, mert így mennyiségek tekintetében, hogy úgy mondjam, néha túllövök a realitáson, de én azt gondoltam, hogy 9-en leszünk, ehhez kell 1 kiló rizs és 1 kiló zöldborsó. És amikor végeztem, akkor én is úgy láttam, hogy hát ez egy olyan emberesebb adag, mint elképzeltem, de fittyet hánytam erre, és gyorsan szépen megterítettem az asztalt, hogyha megérkeznek a vendégek, akkor minden meglegyen. De unokatesom felesége, amikor belépett, akkor csak annyit mondott: Noruskám, ti az egész jövő héten terveztetek rizibizit enni? Mondtam, hogy én nem, hanem ti, mert én nektek fogom az összeset kiadagolni elvívős edényekben.
1: Tupperekkel fel vagy
0: szerelkedve? Fel vagyok szerelkedve tupperekkel, de annyira nem, mint a hugom. A hugomnál
1: mindig van egy szett.
0: Nemhogy egy szett, hanem neki az nagyon jól felszerelt konyhájában, ott kihúzol egy ilyen hatalmas kaliberű fiókot, amiben rendezetten ott van 957 darab olyan tupper, aminek teteje is van, tudod, ez a kulcs. Tehát az, hogy meglegyen neked az alja, az kit érdekel, olyan minden háztatásban van alja. De a teteje, az a teteje, ami nem az a fajta teteje, ami pont egy fél centivel kisebb, mint amivel lefednéd, és egy darabig úgy ilyen vissza egy ilyen belső meggyőződés, hogyha egy kicsit ügyesebben összeszorítod az alját, akkor rá fogod tudni patintani, de miért tudnád, hiszen ez nem arra való. Na, a hugomnál minden van.
1: Miért ment csődbe a cég? Úgy tudom, pár évvel ezelőtt feladták, pedig itt Magyarországon szerintem minden családban, nálunk vidéken is tuppertal van teli. Tuppervál, vagy mi volt ez a rendes neve neki?
0: Tupperváren, nem?
1: Én örülök bármelyik megoldásnak, hogy a zacskóknál, meg minden egyéb típusú tárolónál sokkal, de sokkal pontosabb, ha egy ilyen szettünk van, mert lényegében, ha kevés marad, vagy sok marad, vagy ide kell vinnünk, vagy oda kell vinnünk, ez a tökéletes megoldás, és fájó szívvel vettem tudomásul, bárha tudom, hogy az ára nem csekély egy eredetinek, főleg most már gondolom másodlagos piacon lehet csak kapni.
0: Most már vintage-nek számít.
1: Igen, alig használt.
0: Másodlagos piacon. Mondjuk még ilyen műanyag ételhordó árverés ötletével nem kerestek meg, de ha előjön, akkor te leszel az első, akinek szólok, hogy úgy látom, van tupper forrás. Na szóval, mindannyian csodájára jártak annak a...
1: Mennyiségnek,
0: amit én rizibiziből teszem hozzá, nagyon jó ízű lett szerencsére, mert a másik erősségem az, amikor ezekkel az elnagyolt méretekkel dolgozom, hogy fűszerezés tekintetében emberléptékben vagyok, ám de a lefőzött étel összessége az bőven túlmutat az emberléptéken, tehát nagyon sok és gyakran ízetlen, és emiatt elfogyaszthatatlan élelmiszer jön ki a kezeim alól, de hát ez ritka, nagyon finom volt minden, és az volt, hogy ott ültünk az asztalnál, és igazából senkinek nem volt kedve elindulni tőlünk, ezért kihoztam a laptopomat, rátettem a nagy étkezőasztalra, és mindannyian körülültünk, közben ettünk, tulajdonképpen szüntelenül csak ettünk, hiszen volt mit, ugye, mert készültem a rizibizivel, és végignéztük sírva, és aztán nevetve, és boldogan, aztán megint kicsit így megkönnyezve az egészet. Végignéztük, ugye, fantasztikus volt. Én azóta minden nap vagy ötször megnézem a gyerekeket, hogy a zöld, a mező zöld, a hegy is, vagy ha nem tudom nézni, akkor éneklem a kocsiba, jártamba, keltembe.
1: Nekem az volt a meglepetés, hogy a tambura ilyen népszerű. Én azt gondoltam, hogy ez a délszáv hangszer, és emiatt egy bizonyos, nekem ugye a Vujicsics meg a Söndörgő van meg, mint nagy tamburások, és igazán tényleg felemelő volt, hogy ennyi gyerek tamburát ragad, és ezt hogyan játsza el. Szóval az egészről csak azt gondolom, hogy ez egy ilyen ország alapvetően. Tehát, hogy nincs alapvető probléma, csak helyre kell rázni minket egy kicsit, mert hogy számosságában is megvagyunk a lehetőséghez, hogy ez akár jól is sikerüljön. Egy rövid adalék, mert most elég sok ilyen tapasztalásom van, hogy külföldi vendégeinkkel, vagy ha mi megyünk, beszélgetünk ugye aktuál politikáról, mert most már ugye nem puskás van, hanem amerikaiakkal sikerült szót váltani, két én középkorú hölgy jött el Somlóra, és akkor mondták,
0: mármint hogy... hozzátok?
1: Igen, kóstolni, hogy hát világhírűek vagyunk, mi csak itt Magyarországon nem vagyunk
0: Somlón
1: azok.
0: Somlón mi a bázis? Mi,
1: Somlón is van egy kis épület, van egy hektár szőlőnk.
0: Azt tudtam.
1: És ott a Szent Ilona kápolna mögött, ha bárki arra jár, az a kápolna, aminek aranyszínű a kupolája, vagy a csúcsa, gyönyörű szép fönt a legjobb dülőkben, és ott van nekünk egy pici, nem ott dolgozzuk föl, de egy pici pince, ami 70 évvel ezelőtt is az volt, csak felújítottuk. És az olasz rizlingünk, meg a jufarkunk az egészen, tehát ez egy más kategória, hogy felbeszéljem egy kicsit a Kriszti borait, de a sztorit akartam elmesélni, hogy a két hölgy nyilván, amikor az ötödik percet már elértük, és túl voltunk az első tételen, akkor jött elő, hát, hogy eddig a férjeiktől azt tudták, hogy Magyarországon a nők a legszebbek, de hogy nem tudták, hogy nálunk Brad Pitt a miniszterelnök, és hogy sajnos nekik csak dzsabba jutott. Úgyhogy minden szinten ez jön szembe, hogy mi vagyunk a legcoolabbak jelen pillanatban. Azt is mondhatnám, hogy az egész világon, ezt ne toljuk el. Szerintem ez most megint van egy olyan konjunktúránk, hogyha lehetne országmárkázást, akkor rögtön erre lehetne is egy kis pityenkát fordítani, hogy hozzuk ide a külföldieket, nézzék meg, hogy nálunk valóban Brad Pitt-e a miniszterelnök, és hogy az utolsó kormánytag is legalább olyan jól táncol, mint a párizsi olimpia Electric Boogie győztese, vagy legalábbis a harmadik helyezett. Most egy olyan muzsika következik, amire lehet ropni rendesen, egy manchesteri zenekar, négy fiatal srác, nem is értem, hogy tudnak ennyire elős lemezt összerakni, de Kavasetz ez a nevük, ha már egy ez indiből szintén egy független lemez kiadó termékei ők, de Kavasetz, Such a Dream, ez a fajta gitárpop, amire nagyon lehet ugrálni, jó kedvünk lesz tőle, és nem kell semmit enni, nem kell túl gondolkodni, egyszerűen ezt a 3,5 percet, ahogy a The Beatles annak idején kitalálta, csak élvezni kell.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Három borítóból Szeu Zsorzsot választottam.
3: Nagyon helyesen.
2: Igen, mert tudtam, hogy akkor te is boldog leszel. De nyilván egyébként, amit nem választok a matchmakerbe, az egyébként bekerül az adásba, szóval nem az van, hogy őket kiszorítom, hanem csak nem kapják meg a borító vonatkozó figyelmet, de a Hello járat live actünkön annyira szépen beszéltél róla, meg tudom, hogy szereted, imádod, és ami megfogott a képen, az egyébként a hátterében parkoló régi módi
3: Rolls, az szerintem Rolls Royce.
2: Az egy Rolls?
3: Szerintem. Nem néztem olyan sokat ilyen a borítót.
2: Ilyen cápás.
3: Cápás az eleje?
2: Vagy a háta, szóval hogy egy ilyen masszív, régi módi,
3: nagyon ru, hosszú
2: autó. És akkor rögtön eszembe jutott, hogy a Ludwig Múzeum gyűjteményében van egy kép, amit nagyon szeretek. Egy amerikai pop art festőnek a képe, Tom Vesselmané, az a címe, hogy tájkép, 4-es számú tájképe, egy sorozatból. Egy ilyen nagy autóban ül egy férfi és egy nő, a férfi vezet, a nő ül felénk, tehát mi innen látjuk, és mögöttük van egy esti táj és egy hegy a háttérben, és azért is emlékszem erre a képre, mert még sok-sok évvel ezelőtt a MÜPÁ-nak volt egy kezdeményezése, egy irodalmi est sorozat, amit vezettem, és amikor megkerestek vele, akkor mondtam, hogy nagyon szívesen, de az lenne a kérésem, hogy szeretnék úgy beszélni ezekkel az írókkal és költőkkel róluk, hogy ezeket a beszélgetéseket olyan művekkel illusztrálom, amik a szomszédos Ludwig Múzeumból jönnek át, és az volt ebben az ambícióm, hogy amit nagyon sokszor tapasztalok, hogy valakinek van egy műfaj a kultúrában, amit szeret, ami érdekli, amiben képben van, aminek a rendezvényeire, eseményeire eljár, és a többiről, ami ezzel egy időben létrejön más kulturális ágakba, nem sokat tud, vagy úgy érzi, hogy az nem az övé. És én úgy éreztem, hogyha itt lesz egy minden este 300 ember, aki eljön, és jegyet vesz egy irodalmi estre, azoknak szeretném elkezdeni bevinni a fejébe, hogy egy darab lépcsősorral arrébb van egy őrületesen jó gyűjteménnyel rendelkező múzeum, és lám-lám megfeleltethetőek bizonyos gondolatok egy versben egy műtárgy gondolataival. És a Tóth Krisztina egyik versét hallgathattuk meg azon a Tóth Krisztináról szóló esten, ami arról szólt, hogy ül egy házas pár egy autóba, este mennek, és hogy beszélgetnek, és hogy ebben van egy csomó feszültség, ami ugye az életük feszültsége, és akkor eszembe jutott, hogy úristen, hát itt ez a Tom Vesselman kép, oké, hogy egy sokkal derűsebb, popártosabb, nem tudom, de benne van az estének ez a fura fenyegetése. Én nagyon szerettem egyébként ezt csinálni, és nagyon hasznosnak is éreztem ezeket a párosításokat. Szóval, amikor mutattad, akkor eszembe jutott ez a Tom Vesselman kép, amihez még az is nagyon fontos, hogy ezt a Ludwig Múzeumot azért hívják Ludwig Múzeumnak, mert ezt a gyűjteményt egy német gyűjtő páros, a Ludwig házaspár rakta össze, és ők egy olyan formátumú, léptékű gyűjtőpár voltak, hogy nekik Németországban is vannak Ludwig Múzeumaik, hiszen amit ők a saját életük során összeraktak, az több múzeumnak a hibátlan kollekciós alapját tudja képezni, és egyébként abban, hogy az európaiak észleljék a popártot, és elkezdjék szeretni az amerikai popártot, abban nekik is úttörő jelentőségük volt, mert nagyon sokat jártak üzleti utakra Amerikába, és ott láttak egy szuper fontosnak számító Leo Castelli által vezetett kortárs művészeti galériában, láttak egy Vesselman kiállítást, de lehet, hogy egy popárt kiállítás volt egy-egy Vesselman művel, whatever, beleszerettek ebbe, vásároltak sokat, és utána ezeket áthozva Európába, és megmutatva ott először a német közönségnek, aztán pedig ahogy terjeszkedett ez a birodalom, ami a Ludwig gyűjtemények birodalma, úgy nyilván vitték más pontjaira is Európának, és itt akkor csak egy pillanatra kötök vissza a bátortáborhoz meg, amit mindig mondok, hogy ezt az egész művészeti életet sokféle szereplő tartja életbe, és mozgatja, és építi, és alakítja benne a dolgokat, és a magángyűjtők, akik egy adott pillanatban jó ízléssel, jó szemmel, és saját bátorsággal, meg azzal a pénzügyi lehetőséggel, amit ők összeraktak, gyors reagálással tudnak a piacról elhozni, és elkezdeni egy ilyen művészeti kánonba belerakni, az egy nagyon fontos aktus ebben az egész dologban, amit aztán te később múzeumokba látsz, és jó művészetnek ismersz meg, és megkerülhetetlen művészetnek ismersz meg. Szóval a Ludwig házaspár az ebbe nyilvánvalóan egy top kategóriát képvisel, és csak ajánlani tudom mindenkinek, aki régen volt a Ludwigba, vagy még sose volt a Ludwigba, hogy menjen, és nézze meg élőben ezt a Tom Vesselman képen.
3: Most már bezárt már a múzeum, úgyhogy kénytelenek vagytok a hellojarat.hu-n megnézni először, aztán kedvet kaptok, és aztán elmentek múzeumot látogatni. Nem akartam ezzel előhozakodni, de mégis ide jön, hogy a versek és a képzőművészet, hogy képzeld el, most hétvégén lesz a 25. Kortárs Művészeti Fesztivál Székesfehérváron. És pénteken lesz egy kiállítás, melynek megnyitója pont erről szól, hogy képzőművészek, kortársak versekre asszociáló darabjait fogják összegerebjézni, versek és képek, és előtte, megnyitó előtt fogok én magam lemezeket pakolni. Úgy van hirdetve, hogy DJ-set, de ez senkit ne tévesszen meg, itt semmilyen DJ-set nem lesz. Az éppen adott lemeztáskámat fogom egymás után kiüríteni és egymás után rakosgatni.
2: Hadd csillagozzam itt meg. Én végignézhettem ezen a saját Hello Járat live actünkön, hogy hogyan veszed ki ezeket a lemezeket, és hogyan teszed be a lemez bemutató kis fa állványodra, abba, ha semmit nem tudnék rólad, abba, amilyen szeretettel és műgonddal veszed ezeket ki és teszed le, abból már nagyon sokat el tudnék képzelni, hogy milyen fajta ember vagy. Nagyon-nagyon jó volt ezt nézni.
3: Hogy, na ez lesz, ki fogom tenni mindig az aktuálisan szóló darabot, és aztán meg lehet nézni majd a kiállítást. Ha valakinek van kedve, vagy elakadt Balaton felé, hiszen az M7-es elesett most megint sokáig, hiszen mind a két sávot elkezdték túrni.
2: Andiék helikopterét
3: ez
2: lehet
3: olyan csodálatos, nem?
2: Hogy szerintem.
3: Elindul a jó idő, az emberek megindulnának. Viszonylag nehéz eljutni vonaton jelen pillanatban a Balatonra.
2: Miért?
3: Hát mert vagy váltóállítási hiba, vagy a szerelvény robban le, vagy egyszerűen
2: én
3: csak
2: úgy érzem,
3: túl kevés.
2: Hogy ez nagyon hamar rendben lesz, amióta Vitézi Dávid vette kezébe.
3: Az a baj, hogy ez ne gondoljuk így, mert hogy nagyon pénzkérdés is, meg
2: jó, tudom, de
3: sok
2: akkor
3: minden más is.
2: Bizakodó
3: most
2: vagyok.
3: Mindenki az, de hogy sikerül ellehetetleníteni a tóhoz való lejutást, ez talán Székesfehérvárnak egyfajta előny lesz, ott egy csomó ember összegyűlik majd, mert nem tud tovább menni. Vagy nincs alternatívája a haladásnak. Aki kortárs képzőművészet is tudja azt, amit a Balaton bizonyos fokig. Na, hogy a Szeu Zsors képről pedig, hogy új lemeze lesz az embernek, 16 évig készült ez az album, és már csak a hangját meghallom, bennem egy nagyon jó érzés van, ráadásul portugálul énekel, az meg még szebb. Ezen a lemezen vegyesen vannak feldolgozások, és The Other Side ez a lemez címe különben, és eredetiek. Szeu Zsors, én mindig elmondom, hogy először őt az Isten Országa című brazil filmbe lehetett Cidade Deus, vagy mi volt a címe, az egy nagyon erős film. Azután ő sok-sok alakítással amerikai sorozatokban elköltözött Los Angelesbe, mert hogy amikor a Bolsonaro volt hatalmon, akkor őt megrángatták rettenetesen, nem csak őt, hanem nagyon sok brazil művésznek kellett szintén elhagynia, csak úgy, mint a 70-es évek elején az országot, és máshol keresni a boldogulást, ott aztán családot is alapított, és mostanában kezd visszaszivárogni, és koncertezni is Brazíliában. Hát most a Szeu Zsors olyan 60 körül lehet. Ez az új lemeze is nagyon-nagyon, és szeretem, és ami külön érdekesség, és amit most fogtok hallani, az egy feldolgozás lesz, de értő, nagyon nehéz ügy feldolgozni Nick Drake bármely dalát. Nick Drake volt az az angol gitáros dalszerző, aki igazából teljesen ismeretlen volt egészen haláláig. Korán pajfutását derékbe is tört az ő halála, és kezded el a...
2: Ez ne haragudj, ez egy, hogy mondjam, önmagába visszatekeredő állítás. Általában egy pályafutásnak sem kedvez egy... Egy halál.
3: Azt így értékeltem volna, hogy átsikli. Én is, mikor kimondtam a mondatot, rájöttem, hogy hülyeséget beszélek.
2: De nem hülyeség.
3: De te
2: csak,
3: még
2: de
3: rá
2: nem
3: is világítasz, hogy a presztízsemet erodál.
2: Nem, semennyire. Mindent meg fog tenni azért, hogy a presztízsed, ha bármit is erodálódott, de nem tud erodálódni.
3: De most össze is esett az enyém.
2: Nem, mert azon annyira közelről figyeltem, hogy mit mondasz a Nick Drake-ről, hogy csak ezért voltam ilyen scrutiny alapon. Bocsánat.
3: Jó, beszéltem a Nick Drake felfedező producerrel párszor, a Joe Boyd-dal, és kérdezgettem, hogy ez hogy volt, mint volt, hogy miért nem futott ő be sokkal nagyobb karriert azokkal azzal a pár lemezzel, amit kiadott, és senki nem érti igazából. Valószínűleg a kor hangulata más volt, mert ezek nagyon intim dalok, ilyen nagyon visszafogottak meg, hogy nem volt ő egy ilyen koncertképes, tudod, nem tépte le magáról a szőnyeget, mint mit tudom én, a Harry Styles, tehát nem ilyen típusú zenész, hanem ő zenész. Fogta a gitárját, írta a dalait, és azt gondolta, hogy az elég. Hát nem, sajnos. És az ő Riverman című dalát dolgozta föl Seo George Beck-kel közösen. Nagyon szép lett. Ezt most meghallgatjuk, és különben meg a hellojárat.hu-n össze lehet vetni a két alkotást.

0: if he tells me all he knows about the way his river flows.
1: Most, hogy vége az adásnak, ne csinálja magának programot estére, hanem Gyöngyökért fizessen elő a Zeroligának, Euroleague.com a streamingjére, és nézze meg 21 órás kezdéssel azt a mérkőzést, amely hát legendás lesz egész biztosan, hiszen most arról van szó, ahogy az Euroliga rájátszásában az utolsó mérkőzésen eldől majd, hogy a legjobb négybe, a Final Four-ba ki fog játszani. A két mérkőző fél a Valencia és a Panathinaikos. Hogyha lehet ellentéteket hozni sportban, akkor ők azok, akiket nagyon jól lehet összevetni és demonstrálni. A Panathinaikos az egy összevásárolt, a legnagyobb büdzsével rendelkező teri amerikai kosárlabda gigászokkal, meg európaiakkal az a keret, amivel ők játszanak. Az aténi közönség a teljesen elszállt elmebeteg, úgy kell szurkolni, ahogy ők teszik, tehát a Panathinaikos drukkerei azok tényleg. Nyilván nem hasonlítható a Grobarikhoz, de már majdnem ott vannak. A másik oldalon pedig a Valencia, szívem csücske csapat, megmondom őszintén, fiatalok, egy ilyen tanáros edző vezeti őket, gardírozza, tavaly megnyerték az Eurókupát, most másodikok lettek az alapszakaszban, és ugye a Panathinaikos, mivel a legerősebb és a legutálatosabb csapat, ezért mindenki a görögökön kívül a Valenciának, a fiataloknak drukkol, és ez úgy van, hogy 3 nyert meccsig tart a párharc, 2 játszanak a magasabb pozícióban, az alapszakaszban magasabb helyen végzett játékos otthonában, aztán átmennek az ellenfél otthonába 2 meccsre, és aztán következik a mindent eldöntő, hogyha 2-2 az állás. Na most az ritkán történik meg, hogy mind a két csapat idegenben nyert 2 meccset. Tehát Valenciában nagyon véleményesen utolsó másodpercben eldobott kosarakkal 2 meccset nyert a Panathinaikos, majd átmentek Görögországba, amikor már mindenki azt hitt, hogy sima 3-0, lehet hazamenni, és a Valencia egy olyan karakterről tett tanult bizonyságot, hogy félretéve minden occot, 2-szer megverte otthon a Panathinaikost, ami figyelj, 20 000 teljesen vérző szemű Panathinaikos drukker előtt megverné egy ilyen csapatot, amely tényleg óriás játékosokkal áll ki, a kezdő ötöstől kezdve a második ötösig mindenki az, hogy így nem hitt el senki, és most visszamennek Valenciába, ma este 9-kor játsszák a döntő, a mindent eldöntő meccset. A Valencia csarnokában is egészen elszánt szurkolók vannak, és ott például van egy fúvószenekar. Képzeld, egy fúvószenekar végig játsza a meccset, úgyhogy már csak ezért is érdemes megnézni, ami mond, de, klarinétos, trombit, tehát egy teljes fúvószenekar adja a hangulatot a meccs közben Valenciában. Azt hiszem 14 vagy 15 ezeres a csarnok, mert nyilván mindenki narancssárgában van, és olyan szimpatikus csapat, hogy náluk keresve sem lehet találni. Ja, és finom kosárlabdát játszanak, fineszest, míg a másik ez a, tudod, amikor kijövünk, mi amerikai kosárlabdázók is mindenkit levelünk típusú, úgyhogy a karaktere a két csapatnak is teljesen más.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy milyen, mennyire más csapat dinamika lehet egy olyan csoportban, ahol a tagok alapvetően azért az őrületes paycheckért játszanak és érzik magukat odavalónak, miközben véletlenül egyáltalán nem érzik magukat odavalónak, versus egy olyan csapatba, ami tényleg az ország tagjaiból áll, vagy nagy részt az ő tagjaiból áll, hogy milyen más ambíciók, meg energiák mehetnek egy-egy ilyen meccsen, hogyha azt érzed, hogy önmagadért küzdesz, meg azért, hogy egy csomó másik hasonlóan jól megfizetett, de számodra hát azért tök érdektelen és idegen, tehetséges sportársal tolod.
1: Szóval akinek semmi köze a kosárlabdához, annak is szerintem egy életre szóló izgalmas felfedezés lehet az, hogy milyen az európai kosárlabda, az amerikai gyökeresen más, majd arra egyszer máskor beszélek. Szóval Malencia Panathinaikos 5. meccs az Euroligában a Final Four-ba jutásért, az utolsó csapat helyéért, mert hogy a Panathinaikos, a Real Madrid és a Fenerbahce már bejutott.
2: Fenerbahce, imádom a nevüket. Fenerbahce.
1: Akkor utolsó zenénk pedig még imádnivaló lesz, egy bizonyos Eric Cantona lép föl nálunk, aki a felhajtott Piqué pólóról híres, hiszen amikor a Manchester Unitedben focizott, meg a francia válogatottban, akkor ő felhajtott gallérral tolta, és karatézott is, hiszen lekaratézott egy nézőt az egyik meccsen, amelyet hosszú időre el is tiltották. Szóval ő maga a filozófus és a gyilkos között valahol filmekben is szerepel, és a pandémia alatt elkezdett gitározni autodidakta módon, mert nagyon ráért, és az egészből kikerekedett egy popzenészi indulás. Képzeld el, hogy az első nagy lemeze egy hónapja jelent talán meg, koncertezik is, nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly. Eric Cantonával, ha más sportról beszélünk, szeretném akkor lezárni a mai Hellójáratot, remélem, hogy találtatok benne tartalmat, amivel tudtok menni a jövő hétig, vagy vasárnapig, vagy aztán podcastig.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok ma.

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élményszínháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerz

0: strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a belső sávban. A 78-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a keleti pályaudvar Garai utca megállót egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Erős a forgalom az Árpád hídon Buda felé, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a budai alsórakparton északi irányban a Rákóczi hídtól, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Az útinform információi szerint baleset történt az M0-ás autóúton a 11-es főút felé a Deák Ferenc hídon, lassú a haladás emiatt a 6-os főúton mindkét irányból az M0-ás autóúthoz közeledve. Csütörtökön hajnalig mindkét irányban lezárták a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Az érintett BKK járatok március 15-e térmegállóját áthelyezték. Kovács Botond, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza, újjának a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegyes 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
9: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógiai alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
8: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is

0: rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha senki sem tiltakozott volna, akkor Borz néven kezdte volna meg működését egy 1987-ben alapított pécsi alternatív rockzenekar. A legenda szerint a tagok többségét szórakoztatta, hogy a rövid és frappáns elnevezés rímel egyik fő inspirációjuk, a The Doors, de még a korszak brit tini kedvence a Bros nevére is. Kispál András azonban nem tartott a többséggel, mivel korábbi sikertelen zenekarai is állatokról lettek elnevezve. A többiek ekkor betették az akadékoskodó gitáros vezetéknevét a banda nevébe, így született meg a Kispál és a Borz. Megjegyezzük, a Bros duó, azaz akkor még trió valóban létezett már 1987-ben, de csak egy évvel később futottak be. Tehát nem túl életszerű, hogy akkoriban Pécset rájuk hivatkoztak volna. Hiába, ilyenek a legendás zenekarok zenekari legendái.

0: az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Eredi Csáron vagyok, a Söndörgő és a Vujicic együttes zenésszel. Hallgassatok Rádió Cafét tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Chip Chip Choke az nevű zenei önmegvalósítás nem más, mint a belga és a Carbon Fools producerének személyes játszótere. Mivel itt mindig csak egy-egy énekessel kell együtt dolgoznia, Tituszt nem befolyásolják a határidők, elvárások, szabályok, korlátok, ízlések és pofonok. Így szabad idejében írja a dalkezdeményeket, zenei alapokat, saját készítésű, modifikált hangszerekkel. Ezután jönnek a közreműködők, akik jellemzően a dalszöveget írják és énekelnek a Chip Chip Choke az dalokban. Titusz olyan közreműködőkkel dolgozott már együtt, mint Lovasi András, Beck Zoli, a belga tagjai, Fehér Balázs vagy Mező Misi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy bizonyos fiatal párizsi születésű szólénekes szereti egyedül járni a világot, ahogy 26-os dalszövege is bizonyítja. Korábbi utcazenéléssel egybekötött vándorlása során Memphisbe vezetett útja, ahol egy helyi, sokat látott blueszenész, a The Young Old becenevet adta neki, mert fiatalos arca koros énekeshez illő, karcos hangot takar. Az ajándékba kapott álnév annyira megtetszett a titokzatos franciának, hogy annak T.Y.O. kezdőbetűiből megalkotta művész nevét. Onnantól kezdve T.Y.O.-ként ismeri őt a világ soul zenét szerető része. Inkognitója olyan szinten tükrözi valós énjét, hogy úgy döntött, igazi nevét nem is árulja el közönségének. Wow!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 50-es, 60-as évekbeli gitárhősök örök darabjának számít az I'm a Man. 1955-ben részben ezzel a felvétellel indította be karrierjét Bo Diddley. Az amerikai blues óriás bemutatkozó kislemezének B-oldalán kapott helyet. A brit The Yardbirds zenekarban szinte követhetetlen iramban váltották egymást a világklasszis virtuózok, de 1963 és 68 között mindegyikük bevetette a tesztoszteron bombát. Így a rajongók Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page játékával is élvezhették az örökzöldet. Az old school hurmágusok hódításai után 2007-ben a francia Black Strobe csapat porolta le a művet, industriális rockot csiszolva ki belőle. Az ő verziójukat Guy Ritchie felhasználta egy évvel későbbi rendezésében, a Spielerben.
2: Now when I was a little boy,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Color Star volt az első Magyarországon gyártott színes tévé. Ezek a televíziók voltak az úgynevezett robbanós tévék a 80-as években. A készülék alkatrészeit a Szovjetunióban gyártották, és sok más televízióba is beépítették azokat. Magyarországon a legemlékezetesebb ilyen robbanásos eset 1987. szilveszter éjjelén történt egy budapesti panellakásban. A Szovjetunióban 5490 tűzeset történt hasonló készülékek hibája miatt. Hogy az 1996-ban alakult Color Star zenekar a televízió eme tulajdonsága miatt kapta-e a nevét, azt nem tudni. Azt viszont igen, hogy zenéjükben ötvözik az elektronikus zenei stílusokat a pszichedélikus és rockos, gitár alapú zenékkel, fűszerezve etnós, világzenei elemekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2025-ben Jackknife Lee remixet készített az R.E.M. Radio Free Europe című szerzeményéhez. Az újra kevert változat érdekessége, hogy Lee az alternatív rock csapat 2011-es feloszlása előtti utolsó két album, a 2008-as Accelerate és a 2011-es Collapse into Now producere volt. A Radio Free Europe pedig a banda debütáló kislemezeként jelent meg 1981-ben. Így a felvételen az együttes történetének két véglete fonódott össze. A címbeli Szabad Európa Rádió 1949-ben kezdte meg működését, és pont az R.E.M. sikereinek csúcsán 1993-ban szűnt meg. 2020-ban újraindult, ám 2025-re nehéz helyzetbe került. Ezért a néhai zenekar tagjai a rádió megsegítésének célját tűzték ki maguk elé a remixel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni,

0: Kossuth esőket, jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rov Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyolc előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban, egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Tres Delinquentes az 1991-ben alakult Los Angeles-i Chicano hip-hop csapat, a Delinquent Habits, vagy Los Tres Delinquentes, vagyis bűnözők, egyik legnagyobb slágere 1996-ból. A dal, amelybe Herb Alpert The Lonely Bull című jazz szerzeményének taktusait mintázták, angol és spanyol szöveggel is megjelent.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Imádom ezt a 8 bites hangzást, ahogy recseg, ropog az egész. Tudod, amikor nem bírja megoldani a gép, és csak szenved. Gyönyörű. Mondja a Commodore 64 mániás DJ Titus, aki Tóth Szabolcssal közösen megalapította a Carbon Fools zenekart. A zenekar hangzásvilágát az elektronikus alapok és az élő hangszeres muzsika fúziója határozza meg. Zenéjük a rock, blues, reggae, dub, disco, folk, etno, darkwave és a mai modern elektronikus műfajok egyvelege. Fehér Balázs énekes személyében pedig egy igazi modellt találtak az első frontemberi szerepkörre. Még szép!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 90-es évek elején rövid időre igen népszerűvé vált indie dance csapat, az IMF neve, hivatalosan az Epsom Met Funkers, vagyis őrült epsomi funkerek rövidítése. Nem hivatalosan az Every Mother's Favorite, minden anyuka kedvence, az Eat My Fetus, edd meg a magzatom, Every Music Forever, zene örökkön örökké, Eat More Fruit, egyél több gyümölcsöt, Easy Motherfuckers, anyaszomorítók, vagy Eat More Faggots kifejezéseket rövidíti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
5: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Albert Anka, kanadai zeneszerző, énekes és színész, libanoni szülők gyermeke. Az amerikai állampolgárságot csak 1990-ben kapta meg, 6 évvel azután, hogy csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Dan Kroll angol indie popban és folktronikában utazó dalszerző énekes, Facebook oldala szerint emellett szociális gondozó, dajka, podcast készítő és karácsonyfárus is. Zenei tanulmányait a Paul McCartney által alapított Liverpool Institute for Performing Arts iskolában végezte. Évfolyamában ő volt a 8 szerencsés egyike, akinek az ex-Beatle személyes, 4 szem közti mesterkurzust tartott. Az életre szóló leckét Kroll dalban is megörökítette, és volt elég mersze hozzá, hogy a Yesterday címet adja neki. Szerzeményeit gamerek is jól ismerhetik. A Compliment Your Soul a FIFA 14-ben, a From Nowhere a GTA 5-ben csendült fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Giorgi Ben, Antonio Carlos Jobim és Gilberto Gil mellett a harmadik legnagyobb brazil nemzeti intézmény. Az 50-es évek óta komoly érdemei vannak majd minden zenei stílus megszületésében. Brazília nem hivatalos himnusza, a Maskenada szerzője 1942. március 22-én született Rio de Janeiro-ban.

0: Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
1: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön, nem számít, hogy

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig

0: heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondtam, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjében legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Egy két gyerekes család elveszíti az édesanyját, és arról szól a mese, hogy mi történik velük utána, és arról, hogy az édesapával mi történik azután, hogy elveszítette a feleségét, és ez a gyász hogyan telepszik rá a családra, hogyan akadályozza a családot az egészséges működésben, és hogy miért kell végül a gyerekeknek megoldaniuk azt a problémát, mindaközben, hogy ők is küszködnek ezzel a gyásszal, de mégis a saját édesapjuknak a gyászát a sajátjuk elé helyezik, és megpróbálják ők megmenteni ebből a helyzetből az édesapát.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim egy alkotó házaspár, Messaudi Emina és Kenéz Ágoston. Emina 2018-ban végzett Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályában az SZF-én. A Pintér Béla társulat tagja. A Dante Casino Ha már lúd című előadásában szerepel, és Ágostonnal a frissen bemutatott a szerelem megszállott rabjának történetében a Jurányiban. Kenéz Ágoston 2021-ben végzett Pelsőci Réka és Rába Roland osztályában színészként, és több sikeres rendezői munkája is van. A Dante Casino oszlopos tagja. A Jurányiban számos rendezését láthattuk, nemrég jelent meg mesekönyve A háromfejű király. Szeretettel köszöntelek benneteket.
3: Szia, köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Szokták mondani, hogy a hosszú házasság titka, hogy nem találkoztok sokat, de ti együtt alkottok is, együtt dolgoztok is. Hogy tudjátok a kettőt szétválasztani?
1: Faramúci ez a helyzet, mert szerintem nagyon jó dolgokat csináltunk ebben az évadban közösen Eminával, viszont az évad végén arra a tanulságra jutottunk, hogy jobb lesz nekünk, hogyha inkább házaspárként vagyunk együtt több időt, mint munkatársként, mert nagyon, tehát hogy tényleg ezek szuper munkák voltak, amiben volt szerencsénk együtt dolgozni, nagyon klassz végeredményekkel, tehát hogy szép előadások születtek a közös munkáinkból, viszont mivel nagyon intenzíven dolgozunk mind a ketten, külön-külön is, és pláne együtt is, és a magánéletünkre egyébként is így rátelepszik sokszor a munka, sokszor hazavisszük, nagyon sokat beszélgetünk róla otthon is, vagy a szabadidőnkben, ezért amikor a munkával töltött idő is közös, és aztán a közös élményeket éljük újra a magánéletben, az már egy kicsit terhes, és sokkal most, hogy megtörtént az évadban az utolsó bemutatónk, ahogyan mondtad is ez a szerelem megszállott rabjának története, azóta érezhetően felszabadultabbak vagyunk, hogy megtörtént, és most már házas párként tudunk együtt lenni a hétköznapokban, nem pedig munkatársként.
4: Igen, tényleg nagyon jó dolgokat csináltunk, és nekem annyi volt csak az érzésem, hogy így egy évadban többet csinálni sok együtt, mert hogyha van egy projekt, az tök más, de hogyha egész évadban együtt dolgozunk, akkor tényleg semmi időnk nem marad arra, hogy magánéletet éljünk, és na majd most megyünk Szlovéniába, végre kipihenjük magunkat, úgyhogy az ilyenek hiányoztak szerintem, hogy mindig el szoktunk utazni így fél évente, vagy hát is őt inkább 4 havonta, vagy nem tudom.
1: Hát így évszakonként. Egyszer azért el szoktunk valahol menekülni.
4: És az most teljesen kimaradt, és szerintem ez volt, ami így megbillentette kicsit az egyensúlyt, hogy munkatársak, házaspár, vagy most akkor mi is van.
2: Valahogy az az érzésem, hogy arra utaltál, Ágoston, hogy az alkotói folyamat, tehát a próba folyamat, stb. Az nehéz, de ugye az egy nagy megkönnyebbülés, amikor megvolt a premier. Már az együttjátszás az már nem tartozik ebbe a kategóriába?
1: Szerintem vegyes. Ebből a két közös projektünkből idén az egyikben nem játszottunk együtt, hanem én rendező voltam, Emina pedig színész. Azt szerintem neked több nehézséget okozott, mint nekem.
2: Mert kvázi te dirigálsz?
1: Azért? Persze. Parancsolok. Nem.
4: Az is egy nagyon más helyzet egyébként, mert tényleg idén, tehát a rendező-színész-színész-színész kombinációt is kipróbáltuk, úgy, hogy előtte keveset dolgoztunk együtt, szóval idén ez tényleg egy ilyen nagyon bele a közepébe volt, És az tök más, amikor a hierarchia megvan. Az azért szerintem nehezebb, mint amikor kívülről van egy rendező, és mind a ketten színészek vagyunk, és akkor nincs meg az, hogy bármilyen feszültséget szül, az, hogy mit tudom én, nem mosogattál el, vagy én nem mosogattam el, és akkor bemegyünk a próbára, és akkor megmondod, hogy mit csinálják, és akkor ideges leszek.
1: Igen, én ezek miatt a dolgok miatt kevésbé voltam ideges, szóval nekem talán ez tényleg kevesebb feszültséget szült, mint mondjuk benned, de valahogy talán egyáltalán tisztább helyzet, mert azóta én kvázi kiléptem a játszásból, tehát hogy most már nélkülem folyik az előadás, amit rendeztem és amire játszik benne, tehát hogy ott ez így nem elevenedik újra. Én azt érzem egyébként, hogy az új bemutató kapcsán, ahol színészpárosként működünk együtt, ott onnantól kezdve, hogy elkezdődik az előadás, történetéből fakadóan is, ez tényleg egy szerelmes párnak a története, ott benne már sokkal kevesebb feszültség van. Nagyon-nagyon, a Kárpáti Péter írta és rendezte ezt az előadást, aki híres arról, hogy nagyon érzékenyen dolgozik az emberekkel, és nekem én már több egyére volt szerencsém vele dolgozni, és mindig az a tapasztalatom, hogy ő nagyon figyel azokra, hogy jól érezzük magunkat, de hogy komfortos legyen a próba, hogyha azt érzi rajtunk, hogy nem vagyunk olyan állapotban. Itt például egyébként szerintem a különösen nagy nehézség a próba folyamatban nem is abból fakad, hogy mi egy házas pár vagyunk, hanem sok időt töltöttünk együtt a munkában, de azon kívül is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. És ezért az a nagyon kevés idő, ami maradt kettőnkre és erre a próba folyamatra, az is munkával telt és együtt telt, viszont a Péter elképesztően érzékenyen reagált erre, hogyha azt érezte, hogy volt olyan nap, hogy tripla előadások után beestünk próbára, és muszáj volt próbálnunk, hiszen nagyon, tehát a független színházra azért az a jellemző, hogy lopott időkben tud dolgozni az ember. És ezek a lopott idejeink, ezek mindig közösek voltak, és egyébként pedig tele volt a naptár, és ez okozta a nagyon nagy problémát inkább, viszont ezt a Péter fantasztikusan kezelte. És most, hogy már nincsenek ezek az akadályok, hogy ennyire elfoglaltak lennénk, és csak játszani kell, így ez a feszültség is hátra
4: meg
1: maradt.
4: Az már mindig élvezett szerintem a játék, vagy nekem legalábbis, hogy az, amikor megcsináltuk az előadást, ahogy mondtad is, hát ott úgy nézett ki, hogy Ágoston minden délelőtt játszott, én minden este játszottam, és közte besuvasztottunk próbákat, vagy este előadások után besuvasztottuk a próbát, és akkor szerintem már elfárad az ember idegrendszere egy ilyen feszített tempó után, vagy egy ilyen időszak után, és a nehézség az ez volt. És akkor, ha ez külön történik, akkor haza tudok menni, és el tudom mesélni, hogy hú, de elfáradtam ezért, és ezért, és ezért. Így meg az van, hogy újat nem tudok megosztani, mivel hogy mindent együtt nyomtunk végig, és annak valahogy annak az öröme, hogy akkor megosszuk a másikkal, hogy kivel mi volt aznap, az maradt ki.
2: De ahogy mondtam a bevezetőben, te a Pintér Béla társulat tagja vagy, te pedig a Dante Casinói, de a Ha már lúd, az egy Dante Casinós előadás. Milyen élmény volt számodra belülről látni azt az alkotói közösséget, amiben Ágoston mozog?
4: Nagyon jó, hát én már láttam több munkájukat, meg azért jellemző rájuk, hogy a munkát magát is kinyitják, szóval voltam már benne olyan nyílt próbán, vagy olyan, hát sőt az volt maga a happening, hogy egy nap alatt mutatnak be egy előadást, és azt végig lehet ülni, ez a paprikás krumpli előadás, és akkor meg én már ismertem őket korábbról, de egy iszonyatosan jó csapat szerintem itt ez a kulcs, hogy nagyon mindenki nagyon egy színes, széles egyéniség, és jók szerintem jó dinamikák vannak nagyon, és dolgozni meg különösen nagyon jó volt, mert nem csak Dante Casinósokkal, de egy volt osztálytársammal, Vizi Dáviddal is együtt dolgozhattam újra, itt sok-sok év után, és az is adott neki egy ilyen érdekes pikantériát, hogy két ilyen, hát de nem volt egyetlen széthúzás, hogy valami, de volt egy ilyen a Zsámbék is kis csapat, meg a Dante Casino, és csodálatosan dolgoztunk szerintem együtt, hogy én nagyon-nagyon élveztem mindenkivel, de hogy ilyen nagy találkozások voltak újra találkozások, vagy először találkozások. Én nem dolgoztam például Laluval, vagy Tomával azelőtt, és nagyon jó élmény volt.
5: Lalu a Podlovics Laura?
4: Aha, igen, igen, igen.
5: Jó.
4: Dezsővel meg ezer millió éve
5: Georgi
4: már.
5: Georgita Máté maga, Dezső.
4: Igen. Uh-huh. Georgita Máté Dezsővel nagyon sokat dolgoztam együtt, és az is egy ilyen nagyon jó újra találkozás volt, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt.
5: És ez szerencsés egyébként a ti esetetekben, hogy azért zömmel külön közösséghez tartoztok?
4: Hát ezek azért összefolynak szerintem elég erősen. Nem olyan nagy ez a szakma, és így az egyetemi osztálytársi közegek is átfedések vannak, meg színházi is. Az, hogy a Béla vagy a Dante Casino, szerintem vannak nagyon sok átfedés van.
1: Pláne tényleg ez a független szféra, ez azért összefújja az embereket különböző helyekről. Pont tavaly te, amikor a Fukuyamát csináltad, ott az én egyik osztálytársammal, a Váradi Geri osztálytársammal dolgozott együtt Emina, én pedig ugye most ebben a projektben is Dáviddal, Vizi Dáviddal, aki Eminának volt osztálytársa, meg én Martinkovics Mátéval dolgoztam még több alkalommal.
4: Aki és szintén osztálytársam volt.
1: És én azt például, sőt, a Lesnyán Attilával is egy néhány évvel ezelőtt, aki szintén Emina osztálytársa. Nekem így a kedvenc beszélgetéseim a konyhában, amikor mesélünk, tehát hogy tényleg az, hogy nagyon sokat beszélünk arról nyilván, hogy mi történt velünk aznap, és amikor egymás volt osztálytársa, próbálunk, és Emina mesél nekem olyan dolgokat, gesztusokat, mondatokat, amiket én például a Geriről, Váradi Geriről pontosan ismerem és tudom, akkor így nekem az nagyon kedves a szívemnek, amikor, tehát így látom magam előtt, hogy akkor rég látott osztálytársam hogyan viselkedik a próbán, hogy azokat, amiket én mondjuk nagyon szeretek régi osztálytársaimban, ja meg persze, a Samudovszky Adrián is ebben a projektben próbált. Tehát mi különböző osztályokban jártunk, és ezért nagyon sok egyetemi történetből nyilván emiatt kimaradunk egymás számára, de mégiscsak a közeg ismerős, és amikor összesodor bennünket egymás osztálytársaival a szakma, akkor nekem az egy nagyon jó élmény, hogy kicsit azt érzem, hogy kapunk egymás életéből egy olyan szeretet, amikor még nem volt úgy közünk egymáshoz, de mégis én megismerem azt a csapatot, akivel Emina együtt dolgozott 5 évig, vagy ő megismeri azt a csapatot, akivel én együtt dolgoztam. Vilmányi Bennett is a Dante Casino tagja volt, amíg még az országban élt. Ők is Eminával osztálytársak voltak.
4: Elég nagy az átfedés.
1: Igen. Tehát, hogy bár különböző csapatokban dolgozunk, de mégis nagyon-nagyon sok a közös metszet. És ez szerintem nagyon szívmelengető, és amikor meg adatik egy ilyen lehetőség, hogy mondjuk össze lehet ereszteni ezt a két csapatot, tehát Én ezt egy koncepció szerint is szeretem időnként alkalmazni, hogy Zsámbéki osztály több tagja a Dante Casinóval együtt, ahol meg nagyon sok bábszínész van ebben a csapatban. Az egyetemen az első rendezésemben tapasztaltam meg, hogy ott is az én osztályom, a Pelsőci Rába osztály, és az alattunk járó bábszínész osztály tagjai dolgoztak együtt, és mivel egy nagyon más fajta képzést kaptunk, mivel ugye ez egy szakirányú képzés is a báb szakirány, ezért nagyon-nagyon sok újdonságot tudtunk tanulni vagy ellesni egymástól, nagyon sok gondolkodásbeli különbséget, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez elképesztően építő, tehát egy annyira gazdaggá tud tenni egy próbafolyamatot, és itt is ez volt az élményem, hogy ahogyan egymást lesik a színészek próba alatt, hogy ki hogyan dolgozik, ki hogyan, milyen ajánlatokat hoznak egymáshoz, abból hogyan tanulnak az emberek, az szerintem nagyon-nagyon jó.
5: Ha a Dante Casinóra gondolok, Georgita Máté Dezsőre, több előadásra, akkor így a mese jön szembe. A gyerekelőadások és a mese. Ez hogy lett egy ilyen hangsúlyos dolog az életetekben?
1: Amikor elkezdtünk a Dante Casinóról még csak közösen gondolkozni, ez úgy alakult ez a csapat, hogy Pasandi összehívott néhány embert, akivel ő az elmúlt években, ez volt 3 évvel ezelőtt, és hogy akkor az akkor elmúlt években nagyon szeretett dolgozni, és azt érezte, hogy ezeknek az általa összehívott embereknek valahogy a közös gondolkodása az így egy mederben van, vagy egy mederbe sodorható, és igazából arra hívott bennünket, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk egy kicsit, lássuk meg, hogy van-e kedvünk így együtt egy ilyen műhelyben együtt dolgozni, és az első közös gondolat, vagy támpont, amit így meghatároztunk, hogy ami így mindannyiunknak a munkájában, vagy a gondolkodásában meghatározó, és amit így a Dantec a színú zászlajára szeretnénk kitűzni, az az, hogy a jövő nézőjének készítsünk előadásokat. Hmm. Most már egyébként azt érzem, hogy egyre kevésbé jellemző, de pár évvel ezelőtt azt éreztem, hogy el van kényelmesedve sok színházi alkotó abban, hogy a maga kis közegének, a maga nézőközösségének csinálja az előadásokat, viszont ahogyan mi is, úgy a nézőink is kiöregednek és előregednek, és ez az, ami szerintem nagyon sokszor kimarad a színházi gondolkodásból, hogy ki fog öregedni a nézőközösségünk, hogyha nem szoktatjuk a gyerekeket a kultúrafogyasztásra, akkor egyszerűen évek, évtizedek múlva el fogjuk veszíteni a nézőközönségünket, és ez volt az elsődleges szempont, nem is az, hogy a saját nézőinket kineveljük, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a Dantec a színó, már az első pillanattól kezdve is ez egy bizonytalan dolog volt, hogy ezt meddig csináljuk, de az, hogy azokat a korosztályokat megszólítsuk, akiknek nem sokszor készül színházi előadás, vagy hogyha készül, akkor nagyon speciális színházakban, tehát hogy a Báb Színház, a Kolibri Színház erre a rétegre van berendezkedve, de mondjuk független csapatok ritkábban készítenek konkrétan ennek a korosztálynak színházi előadásokat. Egészen más kategória szerintem például a színházi nevelési előadás, ahol kimagasló és fantasztikus alkotók vannak, például nekem a Kerekasztal Színházzal van szerencsém több munkában dolgozni, és ők teljesen lefedik az óvodáskortól a gimnazista korosztályig egészen a palettát, viszont az, hogy független színházat lehet nézni gyerekekkel, lehet nézni fiatalokkal, azt éreztük, hogy ez egy ilyen, hogy itt így nem is egy hiány cikket szerettünk volna megragadni, hanem egyszerűen azt éreztük, hogy egyszerűen muszáj a fiatalokat megszólítani, mert el fogják veszíteni a kultúra iránti érdeklődésüket, amikor már a streamingen bármit meg tudnak nézni, és a figyelmük 8 másodpercre korlátozódik a TikTok miatt, akkor egyszerűen nekünk kell, hogy a válaszreakció legyünk, tehát nem puffogni kell, hogy miért van az, hogy a TikTokkal versengünk, hanem el kell fogadni, hogy igen, a TikTokkal versengünk, és azzal úgy tudjuk felvenni a versenyt, hogyha minőségi és jó színházi előadásokat készítünk fiataloknak. És ez lehet annak az oka, hogy tényleg azért a fő profilunk az a fiataloknak, és a kisgyerekektől a kamaszkorig terjedő színházi előadások.
5: Emina, te játszol a Hamár Lúdban, más eszközöket használsz, amikor gyerekekhez szólsz, mint egyébként?
4: Szerintem nem. Én nem érzem azt, hogy nagyon más, hogy csinálnék valamit. A felnőtteknek szóló előadásban is különböző figurák különböző szélesen jelennek meg, vagy különböző eszköztárral, nem tudom, formáljuk meg őket. Ugyanannyira ez a családi, vagy ifjúsági, vagy gyerekszínházban is. Hogyha egy hisztérikus, neurotikus anyát csinálok a Bélánál, az is szerintem ugyanúgy néz ki, mint hogyha Dante Cassinoval csinálom.
5: Egy pici szünetet tartunk, és aztán még beszélünk a Hamár Lúd című előadásról.
0: Rádió Café.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sírálj!
4: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádió Cafén. Ma egy alkotóházas pár a vendégem, Messzovidi Emina és Kenéz Ágoston. A Hamár Lúd nagyon nehéz témáról szól, de mégis úgy, ami egy kisgyerek számára is befogadható, és ez a depresszió kérdése. Ez nem az egyetlen előadás, amiben szerepeltek, ahol nagyon össztársadalmilag nehéz témákat feszegettek. Hogy dől el, hogy milyen témákhoz nyúltak?
5: Színészként, amiben hívnak, úgy, és egyébként amivel tud menni nyilván az ember, vagy amiről azt gondolja, hogy érdemes róla beszélni, tehát lehet mindenre nemet mondani. Ezek például szerintem a depresszió is, vagy egy csomó olyan előadás alaptémája, nagyon fontos kérdés, amire így igent mond az ember, vagy színészként igazából ez a szerintem mérvadó, hogy mennyire gondolom úgy, hogy én ezzel a témával tudok, szeretnék és akarok foglalkozni, és mennyire fontos téma nekem, meg mindenkinek.
4: Hát van olyan, hogy hívnak, de van olyan, hogy mesekönyv készül.
5: Hát igen, ez Ágostonnál ez teljesen más, hogy működik, mert ő nem vár, hanem őt megcsinálja azt, amit érdekli.
4: Mesélj a háromfejű királyra.
6: Nem szeretnék ilyen borzasztóan fellengzős szavakat használni, de hogy nekem az a meggyőződésem, hogy szerintem igenis kell ilyen fontos témákkal foglalkoznunk, és nem annak ellenére, hogy gyerekekhez szólunk ezekkel a történetekkel, hanem pontosan azért, és nem kéne, hogy ezen megütközzünk, vagy én például a Háromfejű király című mesében, ami nekem az első színdarabom és rendezésem volt, ott a gyász van a fókuszban.
4: A gyászfeldolgozás.
6: Egy két gyerekes család elveszíti az édesanyját, és arról szól a mese, hogy mi történik velük utána, És arról egyébként még inkább, hogy az édesapával mi történik azután, hogy elveszítette a feleségét, és ez a gyász hogyan telepszik rá a családra, hogyan akadályozza a családot az egészséges működésben, és hogy miért kell végül a gyerekeknek megoldaniuk azt a problémát, mind a közben, hogy ők is küszködnek ezzel a gyásszal, de mégis a saját édesapjuknak a gyászát a sajátjuk elé helyezik, és megpróbálják ők megmenteni ebből a helyzetből az édesapát.
4: Ez egy ilyen parentifikáció.
6: Abszolút. Amit... Mondom ezt úgy, hogy amikor írtam, akkor nem ismertem ezt a szót, és ennek a létezését is, hogy mit jelent, és éveket, tehát már műsorom volt már nagy sikerrel ment szerencsére, amikor egyszer csak olvastam ezt a szót, és rájöttem, hogy ja, hogy erre van egy szakszó, és ezzel foglalkozik egyébként a pszichológia erősen.
4: Hát tulajdonképpen gyerek nem gyerek, hanem ő veszi át a felnőtt szerepét.
6: Nekem ez a tételmondat volt ebben az előadásban a fontos. Ezt szerettem volna, a pályázatban ez volt a kulcsmondat, hogy arról szeretnék beszélni, hogy mi történik egy családban akkor, amikor a gyerek arra kényszerül, hogy átvegye a szülői szerepet. Ezt nagyon nehéz lenne egy mesében felépíteni azt a folyamatot, hogy hogyan jutunk el idáig, és ezért kell egy nulladik pont, ahonnan mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan helyzet, ahol a gyereknek át kell venni az irányítást. És nem szerettem volna a szülő szereplőt hibáztatni ebben a történetben, és akkor egészen kézenfekvő volt, hogy akkor nézzünk egy gyászszituációt. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi történik akkor, mert ott nem kezdek el hibáztatni egy feleségét, frissen elvesztett édesapát a két gyerekével, hanem az első perctől érthető a probléma, érthető az édesapa problémája, érthető a probléma megoldás akarása a gyerekek részéről, és így lett ez egy gyász történet. Nem az volt a cél, hogy a gyász feldolgozással foglalkozzak, hanem engem ez a parentifikáció érdekelt, és az, ahogyan a parentifikációtól a gyász feldolgozásig eljutottam ebben a mesében, valahogy így nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy a gyerekek észlelnek olyan problémákat, amiket azt gondoljuk, hogy nem észlelik, vagy próbáljuk őket megóvni a családon belüli olyan problémáktól, vagy konfliktusoktól, amit azt érezzük, hogy ezek még csak gyerekek, nem fogják megérteni, viszont hatással van rájuk. Lehet, hogy ezt a szakszót nem ismeri a gyerek, de amikor ott van és az édesapja helyett kell a gyászt feldolgozni, akkor tapasztalja és a saját bőrén érzi. Ezt keresem nagyon sokszor a színházban, hogy azok meg a mesékben, hogy azok a problémák, amiket azt gondolom, hogy igenis foglalkoztatja a gyerekeket, vagy hogyha nem is aktívan mindennapokban foglalkoztatja őket, de részei vagy elszenvedői egy-egy problémának, vagy egy-egy kérdés ugyanúgy a levegőben van körülöttük, akkor arról érdemes beszélgetni. És hogyha ez a gyász, akkor a gyász, hogyha a depresszió, a depresszió, hogyha a barátaink megszerzése vagy elveszítése, akkor az. Most a következő történet, ami a fejemben van, az a családon belüli konfliktusok hosszú távú hatásairól szól, gyerekeknek humoros formában.
4: Ezek a kimondatlanságok, szőnyeg alá söprések?
6: És azt szeretném fókuszba állítani, hogy mi történik akkor, hogyha a család egy tagja nem érzi magát otthon egy családban. Uh-huh. Akkor azzal mi a teendő? Mert szerencsére nem a saját bőrömön tapasztaltam ezt a kérdést, de találkoztam ezzel a kérdéssel, és addig-addig pörgettem a fejemben, míg rájöttem, hogy gyerekkorom óta találkozom ilyen kérdésekkel, és nem az van, hogy egyszer csak így most szembe jönnek velem a történetek, hanem nem, ezek történnek ugyanúgy velünk kisgyerekkortól, csak máshova csatornázzuk őket. És a depresszió például több oldalról jött az a kíváncsi kérdés, hogy ez mégis miért, vagy ez miért gondolom, hogy foglalkoztatja a gyerekeket, és bennem is volt egy ilyen félelem. A főpróba az első ilyen nyilvános nézése volt az előadásnak, és egy család azt a visszajelzést adta, hogy ő nagyon örül annak, hogy ez az előadás megszületett, mert igen, náluk otthon hangzott el az utóbbi időben ez a szó, hogy depresszió, és annyira jó, hogy most a gyerekek így tudták, hogy mi, meg definiálva volt otthon, de kontextusba tudták helyezni, hogy itt erről van szó, és látod, itt van egy lúd, így érzi magát, és sokkal könnyebben kapcsolódik, és egyszerűen megkerülhetetlen, hogy a gyerekek szerintem találkozzanak ezekkel a témakörökkel.
5: Hát, hogyha nem is azért, mert érintettek, de hogy az empátia kialakulásában is szerintem nagyon fontos, hogy lássanak olyan dolgokat, amik nem feltétlen csak a Disney mese, vagy például mondjuk abban is van egy csomó olyan, ami így empátiára késztet. Szóval szerintem ez is egy fontos tényezője annak, hogy érdemes és jó csinálni ezeket a dolgokat.
4: Amikor az ember színdarabot ír, vagy mesét ír, akkor óhatatlanul zajlik benne is valamiféle feldolgozás. Tehát te, mint társ, mit tudsz arról mondani, hogy ez például a ti kapcsolatotokat hogy befolyásolta?
5: Én nem tudok, én nem írok. Szóval nekem ez nincs meg, ez a készségem. És én ezt iszonyatosan tisztelem, vagy nem tudom, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Van Ágostonnak egy ilyen fixációja a fürdéssel, imád fürdeni, és ott találja ki ezeket a dolgokat. Tehát, hogy általában az van, hogy egy ilyen zuhanyzás, az egy ilyen 15 perc, és akkor ez egy elkésünk, gyere, menjünk, és akkor kijön a zuhanyarról, és akkor kitaláltam egy történetet, és így elmondja, de kb. Az egész szinopszist. Leül, és tényleg papírra veti, addig még van az a lépés, ahol ő ezt így csak úgy megjelenik neki ez a történet, ami szerintem egy ilyen elképesztő dolog, és akkor így meg tudom érteni a 40 perces zuhanyzásait, már a vízszámla is így oké. Aztán utána meg elképesztő nézni azt a melót, tehát hogy az egy dolog, hogy neki így jelenik meg egy történet, de hogy az a meló, amit utána belefektet, hogy leül, és megírja, és bejár a könyvtárba, ez szokott még lenni, mert nem egy nagy lakásban lakunk, és azért nem lehet úgy dolgozni szerintem jól, hogyha én otthon vagyok. Tehát, hogy akkor én teszek-veszek, nem tudom, akkor megy egy film a háttérben, vagy szól a zene, akkor beszokott menni Ágoston a könyvtárba, mert ott mégiscsak nagyobb a nyugi, és akkor ott ír. De mindig elmondja, hogy hol tart, vagy így beszélgetünk róla, így tanácsot is szokott kérni. Én csak dumálni tudok, én ilyen szépen megfogalmazni, meg szépen papírra vett dolgokat nem tudok, én csak egy ilyen visszaverő vagyok, aki ha kérdés van, vagy ha valami problémát így ki akarna bontani, akkor ezt vele meg tudja beszélni, de hát nyilván az ő szkíje, hogy ezt ő ténylegesen írott formában meg tudja csinálni.
4: Sokat beszélnek a leírt szó erejéről, például a terapeuták is, meg azt mondják, hogyha fogod és leírod azt az érzést, ami benned van, akkor valami felszabadul, tehát hogy ott valamiféle oldás óhatatlanul bekövetkezik, hogy voltak ilyen katartikus élményeid?
6: Volt egy olyan előadás, szintén Atlantek a színóval, a Szent Mihályi Hajnalka leszámolja önmagát című ifjúsági tantermi előadásunk, amit abszolút annak az apropóján írtam, hogy így éreztem, hogy bennem mozognak gondolatok magammal kapcsolatban, ilyen önbizalom hiányból fakadó elégedetlenségi érzéseim voltak, és azt éreztem, hogy ezt így nagyon jó lenne valamilyen módon feldolgozni. De nem is, tehát nem is azt éreztem, hogy úgy jó lenne ebből egy előadást készíteni, hanem ennek apropóján pont egy ilyen zuhanyzás alkalmával így pörgettem magamban, hogy mennyi mindennel vagyok elégedetlen saját magamat illetően, és egyszer csak így született belőle egy történet. Az nekem így nagyon meghatározóan él bennem, mert tényleg így, hogy bármilyen ilyen történet megszületik bennem, vagy akármit írok, annak emin az első olvasója, az első hallgatósága, minden egyes ötletet még mielőtt belekezdenék, elpiccselem neki, és hogyha azt mondja, hogy egy hülyeség, akkor nem kezdek bele, vagy annak ellenére belekezdek, és akkor, tehát jártunk már így is, úgy is, hogy egészen addig, amíg nem volt leírva, addig nem hitt az ötletben, aztán kiderült, hogy ja, így már értem, hogy mit szerettél volna. De a Hajnalkával történt az, hogy ott kijöttem az zuhanyáról, és elmondtam neki, hogy figyelj szívem, van egy ilyen ötletem, hogy szerinted ez jó, és így elmondtam, és arra így egyöntetően, és kérdés és bizonytalanság nélkül azt mondta, hogy ez csodálatos, és ezt mindenképpen írd meg, mert ez nagyon jó, és nagyon-nagyon jó, hogy ezzel te szeretnél foglalkozni. De ez volt inkább katartikus, hogy azt éreztem, meg nem csak azt, hogy jaj, de jó, hogy akkor a problémám most meghallgatásra talál, hanem azt éreztem rajta, hogy ez egy olyan probléma, ami egyébként őt is foglalkoztatja, és akkor valószínűleg ez nagyon be fog találni annak a közösségnek, akinek ezt szeretném, és szerencsére az olvasó próbán ez is derült ki, hogy ez egy olyan téma, ami foglalkoztatja az embereket. Az volt az élményem, hogy én ezt most kiírtam magamból, meg is rendeztem, látom is, hogy emberek eljátsszák azt, ami engem foglalkoztat, és közben annak is örültem, hogy ez nem volt egy ilyen önző dolog, mert hogyha azt éreztem volna, vagy az lett volna a visszajelzés, hogy ez rajtam kívül senkit nem érdekel, akkor nem foglalkozom vele tovább, mert szerintem a színház az mindenképpen egy közösségi dolog. A Dante Casinónak ez is egy nagyon-nagyon fontos ilyen alaptétele, kimondatlanul, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami mindannyiunkat érdekel, és bedobunk a kalapba ötleteket, és hogyha valaki, vagy hogyha egy ötlet, ami engem foglalkoztat, mást is foglalkoztat, akkor azon elkezdünk dolgozni. És miután bemutattuk ezt az előadást, elmentem a pszichológusomhoz, és nem tudom, eltelt fél év, és mondtam neki, hogy hát ezek a problémák, ezek újra előjöttek, de ez nem úgy van, hogy én ezt kiírtam magamból, megrendeztem, és akkor ezek megszűnnek, ezek a problémák. És egy olyan jó ízűt nevetett rajtam a pszichológus, hogy Ágoston, nem, ez nem így van. Még sok-sok munka, de örülök, hogy kiírtad és megrendezted, ez nagyon jó első lépés, akkor innentől még sok-sok lépés következik.
4: Sokan, akik itt jártak ebben az adásban, második otthonunként definiálják a Jurányit. Nektek mit jelent a Jurányi?
5: Hát aludtunk már ott délután.
6: Még hogyha minden hely a második otthonom lenne, ahol aludtam már, akkor...
5: Hát sokat, nagyon sokat vagyunk ott, igen. Ha nem is az otthon, de jó, nekem azt szerintem inkább az átrium most jelenleg, de
4: nincs nagy távolság.
5: De igen, tehát közé. Hogy az az utca, az az otthonom. Hát meg azok a helyek tényleg, tehát hogy már csak abba az egyik helyen eszem, másik helyen iszom kávét, szóval az biztos, hogy nem itt, nem ott lakunk a környéken, de sokkal több időt töltünk ott, mint ahol lakunk.
6: Igen, nekem valahogy így a színház kapcsán, én amikor gimnazista voltam és elmentem színházba, akkor minden alkalommal kiöltöztem, megadtam a módját, és amikor egyetemista lettem, akkor elkezdtem elkényelmesedni ebben. Az volt a töréspont, amikor melegítőben mentem a trafóba, és akkor azt éreztem, hogy itt lehet, hogy magamba kéne nézni. Első éves egyetemista voltam akkor, viszont utána elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy miért mentem el melegítőbe színházba. Persze azért, mert úgy jött ki a lépés, nem volt idő átöltözni, átrohantam, mentem vissza próbálni. De nagyon jól esett az, hogy én el tudok menni melegítőben színházban, és akkor azt éreztem, hogy hát azért, mert én hazamegyek, tehát hogy egy színházba hazamegyek. És a Jurányiba is nekem ez volt, amikor próbáltunk a Péterrel, és mezitláb sétálunk le a büfébe, és nem öltözünk át, akkor ez nem a kivagyiság, hogy én most jelmezben flangálok, mert a jelmez az otthoni cuccunk volt, tehát hogy én
5: a pizsamájában.
6: Egyébként a pizsamámban játszom ezt az előadást.
5: Nem is, a meseíró pulcsiban.
6: A meseíró pulóveremben és a melegítőmben. És igazából ez az otthonosság, ami szerintem a Jurányit, vagy nekem például ezt abszolút hordja magában, hogy nem feszengek, hogyha a folyosón egy számomra nagy tiszteletben álló ember jön szembe, és én melegítőben vagyok, mert azt érzem, hogy ugyanúgy dolgozni jöttünk ide mind a ketten, és ugyanúgy szerintem elképesztő, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy elképesztő nagy szeretet van a Jurányiban, és nagyon, nagyon szívesen vagyunk ott látva, nagyon, nagyon meg is vagyunk becsülve, én nagyon, nagyon hálás vagyok a Jurányinak, mert gyakorlatilag egyetem óta dolgozom velük ott valamilyen minőségben, vagy mentorálnak, vagy befogadnak, vagy meghívnak, tehát hogy nagyon, nagyon sok csatlakozási pont van a Jurányival, most már közös csatlakozási pontjaink is vannak a Jurányival, nem is egy, tehát hogy tényleg hazaérkezik az ember a Jurányiba, és néha meg azt érzi, hogy nagyon szeretne hazamenni, hogy ezt a sok-sok munkát, ezt végre ott lehessen hagyni, pláne így, de én nagyon-nagyon otthonosan érzem magam ott.
5: Hát meg nagyon családias vagy az, hogy ott vannak, ott össze lehet futni tényleg volt osztálytársakkal, akár tanárokkal, össze lehet futni régi kollégákkal, új kollégákkal, meg lehet ismerkedni új emberekkel, szóval ilyen egy ilyen nagy-nagy házi buli az egész.
4: A házi buli végén jönnek a villámkérdések. Próba vagy premier?
5: Premier.
6: Próba.
4: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
6: Teljes alkotói szabadság. Ami szerintem csak feszes határidő kell működik.
4: Merészség vagy biztonság?
6: Merészség.
4: Zenés vagy prózai színház?
5: Ja, is, erre nehéz.
6: Szerintem prózai előadás dalokkal.
4: Egyedül vagy csapatban?
5: Csapatban.
4: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó? Vagy legyen néző, ha az jobban tetszik.
6: A kritikus most szakmai értelemben kérdezed, vagy kritikai visszajelzés?
5: Hát én azt mondanám, igen, akkor inkább egy jó kritikus.
6: Igen, igen. De az néző legyen, ne kritikus.
4: Színészet vagy rendezés?
5: Színészet.
6: Én ma azt mondom, hogy rendezés.
4: És végül csend vagy taps?
5: Taps.
6: Csend.
4: Jó,
6: feszült, hát súlyos.
4: Jó pár válaszban nem értettetek egyet, vagy nem gondoltátok ugyanazt. Hát nagyon köszönöm, mint köszönjük.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
4: Köszönöm, hogy eljöttetek.
6: Köszönjük.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Egyre súlyosabb az asszá idehaza, új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság, a Hungarometer szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet, ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek.

0: Tudományközpontnak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
1: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
0: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, és a több beszámít, ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.

0: A mai adásban nem sok multibuksit fogunk megsimogatni, sőt, nagyon sok multibuksit fogunk egy kicsit barackkal illetni, ugyanis a hírekben enyhén elmarasztaljuk, nem is annyira enyhén, az LG-t, egy picit odapörkölünk az OpenAI-nak, és a legvégén elmondjuk a Metának, hogy nagyon-nagyon nem örülünk, hogy egyfolytában kémkedni akar a videós szemüvegével. A műsor közepén egy Huawei okosóra lesz a főszereplő, míg a műsor legvégén kettő darab vadonatúj Nothing telefon, a 4A és a 4A Pro, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk maradni.
1: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Ahogy pár évvel ezelőtt mindenki AI szoftvert fejlesztett, és még ez tart nyilván, tehát nem azt mondom, hogy lecsengett az AI szoftver fejlesztés ideje, de úgy látszik, hogy 2026-ban az AI hardware lett a fő célpont, amiben már olyan nagy vállalatok is belevágnak, hiszen lemaradt jócskán az Apple az AI szoftver fejlesztésről, erről többször beszéltünk, hogy OpenAI-tól kezdve Gemini-vel mindenkivel összebútorozott, hogy egy kicsit okosabb, vagy hát sokkal okosabb legyen például a Siri, de most valami olyasmi történt, ami azért meglepte kicsit a világot, ugyanis egy nagyon-nagyon-nagyon komoly perrel fenyegette meg az Apple az OpenAI-t, amiben azt állítja, hogy a tőle az almás gyártótól távozott fejlesztők és különböző munkavállalók, mérnökök, stb. Komoly üzleti titkokat, sőt egyenesen prototípusokat vittek át az OpenAI-hoz. Mindez azt mutatja, hogy a hardware fejlesztése, ahogy az előbb említettem, igazán-igazán komoly téma lesz ebben az évben.
2: És félreértés ne essék, az OpenAI egyébként nem csinált abból nagy titkot, hogy szeret más szolgáltatásoktól, más gyártóktól, más partnertől ihletet kapni. Gondolj csak arra, hogy nemrégiben ugye Jony Ive-val szerződtek, aki nagyon sokáig igazából vezető tervezőmérnöke volt, ami külön utakra nem lépett és alapított egy saját céget, amit egyébként ugye többször is emlegettünk már, hogy valami nagyon rejtélyes mesterséges intelligencia központú hardware tervez, ami nem egy fülhallgató, annak ellenére egy korábban voltak azért ilyen pletykák, és hogy ezt a céget egyébként az OpenAI maga fel is vásárolta, tehát, hogy mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon szeretnének hardware fejleszteni, ami mesterséges intelligencia fókuszú, és nem elégszenek meg azzal, hogy mondjuk okostelefonokra és mindenféle hordozható eszközre rá lehet telepíteni a ChatGPT bármelyik változatát, amit ők szeretnének. A történet azért vadabb annál, mint hogy szimplán csak mondjuk azt, hogy ihletet kaptak egy másik cégtől, mert egyrésztről több olyan dolgozóról van szó, akik konkrétan hozzáfértek egy eddig nem teljesen tisztázott biztonsági résen keresztül a korábbi céges fiókjaikhoz, céges belépéseikhez, és ezeken keresztül aktívan, szándékosan, sőt az OpenAI utasítására loptak el adatokat az Apple fejlesztői részlegeitől, és mindezt ráadásul az Apple Watch egyik egykori vezető fejlesztő mérnöke koordinálta. Tehát konkrétan megszervezte azt, hogy melyik volt Apple dolgozó, akit aztán az OpenAI felvett, mit, hogyan, honnan próbáljon megszerezni, és egészen odáig mentek ezzel, hogy már a HR folyamatokhoz, már a beléptetéshez, már az interjúkhoz is úgy álltak hozzá, hogy nézzük meg, hogy ettől az Apple mérnöktől, aki távozott, mit tudnánk megszereztetni az Apple laborjából, és pontosan, ahogy Feki is említette, prototípusokról is szó van, illetve mindenféle alkatrészekről is szó van ebben a peranyagban, mert hogy ezeket konkrétan állásinterjúkra kérték, hogy vigyék magukkal a volt Apple dolgozók, és közel 400 emberről beszélgetünk, mármint, hogy 400 ex-Apple munkavállalót vett fel az OpenAI, és hát ezek jelentős része érintett az ipari kémkedés elég nagy volumenű szintjében, amit itt most a peranyag szerint a vállalat elkövetett. És mindezekkel együtt azért egyébként az is érdekes, hogy az Apple megpróbált először peren kívül megegyezni, próbálták többször felvenni a kapcsolatot az OpenAI-jel és Sam Altmannal, akik hát mondjuk azt, hogy nagy ívben tettek arra, hogy bármit is reagáljanak az Apple felé. Úgyhogy az almás vállalat úgy döntött, hogy akkor itt hiába van jó üzleti kapcsolat egyébként a két cég között, bármint abban az értelemben, hogy az Apple szoftveresen, illetve szolgáltatás szintjén lemaradásban van a mesterséges intelligencia terén, és részben az OpenAI szolgáltatásai voltak azok, amit ezzel megpróbáltak kiváltani, vagy kicsit orvosolni. Úgyhogy van üzleti kapcsolat a két cég között, nyilván első körben éppen ezért erre is alapozták, hogy hát, ha meg lehet ezt beszélni, és akkor valamilyen módon tisztelni, hogy milyen kompenzáció, illetve az Apple-t, illetve hogy milyen lépéseket kell tennie az OpenAI-nek azért, hogy biztosítsa ezt az üzleti kapcsolatot, de úgy tűnik, hogy ez annyira elmérgesedett már, illetve annyira nem reagált az OpenAI az Apple követeléseire, hogy akkor innentől kezdve ez bírósági kérdéskör lesz. És hát mondjuk azt, hogy azért engem egy picit meglepett, hogy ilyen nyílt színű a lopás, ha ténylegesen így van, és tényleg az Apple tudja ezt bizonyítani. De hát a tech világban láttunk már elég sok mindent, úgyhogy azt hiszem, hogy hozzákaszottunk ehhez is. És ha már tech világ és kétes hozzáállás a partnerekhez, üzleti partnerekhez és felhasználókhoz, akkor mindenképpen beszéljünk arról egy picit, hogy mi történik akkor, hogyha a TV készülékünk elromlik, és ezt valamilyen módon a gyártók még tudják fokozni, és úgy döntenek, hogy majd ők helyettünk eldöntik, hogy tényleg használhatatlan teljes mértékben a televíziónk, vagy igazából csak egy minimális probléma van, amit a gyártók szeretnék inkább egy végzetes defektként beállítani.
1: Alan Fleckney, egy angol TV szerelő, akinek van egy YouTube csatornája, bemutatta azt a YouTube videóban, hogy a háttérvilágítás, vagy éppenséggel az élvilágítás, ami a jelenleg kapható LCD TV-k túlnyomó többségében van, ha egy LED kiég, akkor ezt érzékeli a televíziónak az áramköre, és gyakorlatilag azonnal egy nagy darab papír nehezékké változtatja a TV-t szoftveresen és szándékosan, ezt állítja Alan Fleckney, ugyanis igazából annyi történik, hogyha kiég egy ilyen ledecske, tehát képzeljék el azt, hogy egy 55 szoros óriási tévének a hátlapja jó esetben egy minőségi drágább tévénél, tele van több száz, akár több ezer pici leddel, ha abból egy kiég, nyilván látjuk a képernyőn, hogy ott nem annyira fényes a televízió, nem tudja annyira átvilágítani az előtte lévő színes filmet, amin keresztül nézzük a televíziót és a benne lévő digitális világot, de ettől még a tévé működhetne, hiszen áramkörileg ez annyira alacsony feszültség ingadozás, hogy ettől a tévének tökéletesen kell, és működik is, hiszen bebizonyítja, egész egyszerűen megkerüli ezt a funkciót egy pár nagyon-nagyon olcsó alkatrésszel az alaplapon, ami érzékelni azt, hogy milyen áramingadozás van a ledekből, a háttér vagy ilyen világításból, és a tévé utána azonnal beindul, működik, tökéletesen használható, még egyszer mondom, nyilván egy picit foton, ahol nem világít a led, de ettől még a tévé funkcionálisan tökéletesen működik, és azt állítja Alan Fleckney, hogy ez szándékos, és hogy nem csak egy gyártónál van, a videóban nem csinálja meg több tévével, de hogy több gyártónál észrevette ezt, és hogy rendszeresen hoznak be tévészerelőként hozzá ilyen televíziókat, és elege van abból, hogy ki kell cserélni azt az egy szemledet, nem olyan egyszerű, szét kell bontani az egész tévét, tehát az egész macerás, éppen ezért a javítás sem lesz olcsó, hiszen óradíjban sok munka, míg ezzel a pici kis alaplapi átparasztással, amit a videóban is demonstrál, gyakorlatilag pár perc alatt újra használhatóvá, sok évig használhatóvá válik a televízió, és hogy ez nagyon hasonló ahhoz, nekem az jutott eszembe, amikor ugye az Apple-t elmarasztalták azért, hogy szándékosan belassítja az operációs rendszert, hogy hiába működne még jól a régebbi iPhone, de hát érezzük, hogy öreg, hogy lassú, hogy az aksi is jobban merül, azért, hogy újat vegyünk, hasonló okokra hivatkozik ez az úriember is, hogy egész egyszerűen azt szeretnék a televízió gyártók, hogy azért jelzi halálos hibának az alaplap, hogy ez úristen óriási probléma, hogy inkább újat vegyünk, mint hogy javítassuk, vagy megpróbáljuk megszerelni a televíziót. Ezt az állítását nem tudjuk mi igazolni, azt, hogy ilyen dolgot el tudunk képzelni, azt abszolút el tudjuk mondani, hogy biztos, hogy lehetséges ilyen a gyártóknál, hogy inkább újat vegyünk, mint hogy megjavítassuk a régit. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy filléres alkatrészekből pár perc alatt újra működővé varázsolhatunk egy olyan televíziót, amire önmaga azt mondta, hogy hát én már halott vagyok, kérlek, vigyél a szeméttelepre, és továbbra sem kell megdicsérnünk gyártókat, specifikusan továbbra sem kell megdicsérnünk képmegjelenítő gyártókat, azon belül is az LG-t és az Alienware-t, ugyanis ők pedig egy olyan praktikához nyúltak vissza, ami azt gondoltam és azt reméltem, hogy már hosszú-hosszú évek óta eltemetett, és hogy most már újszülöttek is tudják, hogy nem telepítgetünk olyan szoftvereket, amik utána kéretlenül reklámokat dobálhatnak föl, ám hogyha ez adott esetben egy monitor drivere vagy segédszoftvere, amiről nem is tudunk, hogy föltelepül, hiszen automatikusan az első csatlakozáskor ezt ő megcsinálja, hogy minél tökéletesebben működjön az adott monitor, de közben mégiscsak benne van egy ilyen reklámokkal teletűzdelt szemét szoftver, az bizony, ahogy mi mondani szoktuk, bad.
2: Nem akarok senkit megbántani, hogyha azt mondom, hogy a McAfee az egyik legidegesítőbb szoftver, amit én Windowson valaha láttam, de hogy nem igazolja túl sok pozitív állítás egyébként azt, hogy ez ne így lenne, és ez a mostani eset is így van, mert hogy konkrétan McAfee reklámokról van szó, és hogy az LG, illetve az Alienware monitorai, illetve azoknak az alkalmazásai ugrasztják fel a reklámokat a Windows PC-ken, mármint abban az esetben, hogyha sikeresen telepítették, hogy ezek a monitorok az első csatlakozáskor kis segédprogramjaikat, és félreértés ne essék, a segédprogramokra szükség van olyan értelemben, hogy tényleg maximálisan ki tudjuk használni a monitorok tudását, mert nyilván azon felül, hogy rádiógépet van egy megjelenített képünk, sokkal több mindent lehet kihozni ezekből a megjelenítőkből, mi is teszteltünk ugye LG monitorokat, különféle kép elrendezések, képmegosztások, kép a képben funkciók, ezekhez mindenféle segéd alkalmazásra szükségünk lehet. Ezért is sokkal aggályosabb az, hogy egy tényleg majdhogynem eszenciális szoftver nemes egyszerűséggel elkezdi a reklámokat tolni. Nyilván nagyon sok mindentől függ egyébként, hogy milyen reklámokkal találkozunk adott szoftverekben és melyik gyártótól. Ez lehet akár okostelefon, lehet akár ilyen előre telepítendő szoftver is, hogy egyes régiók Facebookban mondjuk például nem jelenik meg semmiféle reklám, soha az életben nem találkozik az ügyfél ilyen negatív élménnyel, míg más régiókban pontosan azért, mert a szabályozások nem térnek ki erre, vagy lehetővé is teszik konkrétan, bizony-bizony találkozunk mindenféle hirdetéssel, és itt a jelen esetben szintén erről van szó, Redditen ugrott fel a történet, és ott kapott szájra, hogy hát az LG és az Alienware vásárlók egyaránt elkezdtek panaszkodni arra, hogy nekik nagyon-nagyon sok gondot okoz az, hogy rendszeresen kell a McAfee reklámaival találkozni, úgy, hogy soha az életben nem nyúltak az a szoftverhez, illetve semmi olyan szoftverhez, aminek ők engedélyezték volna külön a reklámok közlését. A problémát tovább nehezítés, egyébként tovább bonyolítja az, hogy a Windows alkalmazásboltból történő telepítés, illetve az onnan történő alkalmazás kezelés egy viszonylag egyszerű metódus lenne erre, fogja magát, akinek nem tetszik ez a megoldás, az törli a segéd alkalmazást a Windows boltból, de hogy erre az LG szoftverénél konkrétan például nincs lehetőség, egész konkrétan külön a beállításokon belül kell bemenni, és ott a beállítgatni azt is, hogy egyrésztről automatikusan elinduljon ne vagy sem az alkalmazás. Nyilván ugye ez a monitor kezelése miért fontos lehet, de ezzel együttal ugye tudjuk valamennyire kontrollálni, hogyha nincs szükség arra a funkcióra, amit a monitor szoftver ad, hogy az alkalmazásban rejlő kéretlen hirdetések se ugorjanak fel. Másrészt pedig innen itt a beállításokon belül kell törölni az applikációt, de hogy annyira ez nem egy jó megoldás, már mint olyan értelemben, hogy ha valaki ténylegesen még utólag nyilatkozna arról, hogy ő nem szeretné ezeket a hirdetéseket látni, de az alkalmazást szeretné megtartani, akkor egyes régiókban erre sincs lehetősége, legalábbis a beszámolók szerint, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon aggályos helyzet, mert hogy tényleg, ahogy Fek is mondta, a 2000-es évek óta ez már nem annyira szokás, már mint hogy nagyon sokáig ugye volt mindenféle példa azért a tech világban, hogy először a számítógépeinken, aztán az okostelefonjainkon, aztán az egyes különféle kis szoftverekben, de jöjjenek a kéretlen reklámok, és pár évet tényleg volt ebből mobil oldalról botrány, különféle okostelefongyártóknak a különféle beépített alkalmazásai kapcsán is voltak olyan reklám problémák, amik őletbe kergették a felhasználókat. Ideje lenne erről most már leszokni, tényleg, ha már olyan nagy cég, mint az Amazon is leszoktak arról, hogy minden egyes hardware amit eladnak, tonna számra ömöljön a reklám, akkor talán egy LG-nek és egy Alienware-nek, illetve az ő tulajdonú Dell-nek is érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy mennyivel többet ér a cég ázsiója, mint az a bevétel, amit a McAfee-től szereznek. És amit a reklámok mellett amúgy nem annyira szeretünk, az a megfigyelés, és hát ennek kapcsán a Meta az, aki nagyon-nagyon-nagyon rossz ázsióval rendelkezik, és nem úgy tűnik, mint aki ezt megváltoztatná.
1: Nem nagyon jók a híreink ezen a héten, és nem nagyon kell megdicsérnünk egyetlen egy céget sem. Mondjuk azért azt hozzátenném, hogy a Metát a legtöbbször nem szoktuk megdicsérni itt az iFaterben. Most sem tesszük ezt, és most is úgy néz ki, hogy egy olyan botrány fog elindulni, ami nagyon-nagyon sok helyen hivatalos és nem hivatalos helyen is ki fogja verni a biztosítékot, ugyanis egészen konkrétan folyamatosan rögzítő okosszemüveget tesztel a Meta jelenleg is, ami arról szól, hogy gyakorlatilag a felhasználó, a vásárló, aki pénzt adott a fizetéséből, odaadott egy bizonyos összeget a szemüvegért, tudta nélkül ez a szemüveg rögzíti a külvilágot, hangot, videót vesz föl, amelyet aztán azonnal felküld a felhőbe, hogy a Meta mesterséges intelligenciája feldolgozhassa az adatokat, mindezt azért a Meta szerint és a Meta álláspontját tolmácsolom most, hogy a felhasználó szokásait megismerje a mesterséges intelligencia algoritmus, és a jövőben tudjon segíteni például olyan kérdésekben, hogy hova tettem a kulcsomat, hiszen ha akkor éppen volt egy felvétel, vagy egy ilyen kis snippet, egy ilyen kis rögzítési pont, amikor letette a kulcsát, akkor a mesterséges intelligencia fogja tudni mondani neki, jaj, kis gazdám, ott hagytad a nem tudom én hol, a komód tetején, a váza mögött. De ettől függetlenül ezt nem kell elmondanom, hogy óriási személyiségjogi problémákat vet föl. Éppen ezért azt is mondja a Meta, hogy azon is dolgozik, hogy erősebb csippeket tesz, feldolgozó csippeket tesz ezekbe a szemüvegekbe, amelyek már lokálisan a szemüvegen belül feldolgozzák ezeket az adatokat, és csak a pár kilobájtos Meta adatokat továbbítják online a Meta szerverére, vagyis technikailag sem hang, sem videófelvétel, sem fotó nem kerül fel a felhőbe, és azt nem elemzi a Meta, közben pedig igen, csak mindezt a szemüvegben csinálja, és maga az adatforgalom lesz sokkal kevesebb. Ráadásul még ennél egyel durvább, hogy mindeközben azt is fontolgatja, hogy a felvételt jelző piros kis ledecskét, ami amúgy villog, hogyha mi magunk felhasználók megnyomjuk a felvétel gombot a Raven szemüvegen, ugye a Meta szemüvegén, azt kikapcsolja ezen alkalmakor, hogy ne villanjon föl, ne zavarja meg a külvilágot, meg hát ugye ne tudjuk, hogy mikor milyen felvételeket készít. Elképesztően nagy pofátlanságnak gondolom ezt, azt gondolom és azt remélem, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar rátapostak a tyúk szemére a Metának, mert ez egészen biztosan sokkal, de sokkal többet fog ártani az emberiségnek, hogyha egy ilyen óriási vállalat sok tízezer, sok százezer felhasználónak képes megfigyelni az életét, felszólítás, figyelmeztetés minden nélkül, mint az az előny, hogy megtaláljuk a kulcsunkat a komód tetején.
0: iFater. Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
4: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye, akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, vagy ha szépen akarom mondani, a forma világ mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okos óra ökoszisztémája is.
5: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk az, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínál a kétféle méretet. Itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap. Ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont az, azt kapjuk, amit egy okos óránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homage kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92 szolos érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okos óra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re. És teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajazni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkcióból együtt kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
4: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát. Tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak. Habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, ha bár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
5: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havili szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünk az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesítő picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, hogy mentálisan, fizikailag minden, hogy arra, hogy edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülőmunkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran falajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edző gyakorlatokat, amiket kínál a szoftver. Úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
4: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra, természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei, ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni, ehhez természetesen, mint hogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni. Úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
5: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerűbb fitness trackerként működnek, cserébe nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogadni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
0: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Az elmúlt években a Nothing egy olyan, mondjuk azt, hogy underdog, vagy ilyen formabontó és piacbontó tevékenységet folytatott az okostelefonos piacon, ami elsősorban arról szólt, hogy hogyan adjunk egy jó felhasználói élményt decens hardware-rel, de nem túl erős hardware-rel, és így nagyon-nagyon egyedi megjelenést, nagyon érdekes dizájnt, ami merőben új ahhoz képest, amit megszoktunk az okostelefonoktól, és ezt az évek alatt ugye nyilván folyamatosan fejlesztette a gyártó, és mindig próbálkozott új lehetőség. És emlékszem, hogy nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása a készülékeknek egészen addig, amíg meg nem próbálkoztak egy, hát nem is csúcs kategóriás, de azért felsőbb kategóriás készülék, ez a Nothing Phone 3, ahol aztán a design elveket, amiket korábban képviselt a cég, azokat alaposan átírták, és úgy döntöttek, hogy egy picit közelítenek ahhoz a klasszikusabb okostelefonos vonalhoz, amit megszokott a nagyvilág, és hát ez egy elég erős visszaesést jelentett az érdeklődésben, a pozitív véleményekben, mindenben, úgyhogy kíváncsian vártak, hogy idén mi az, amit a Nothing képvisel, és milyen új irányt fog majd venni ezek után a cég. És itt van most nálunk a Nothing Phone 4A és a 4A Pro, amik egyszerre hoztak újat is, dizájnban is, illetve egyszerre nyúltak vissza régi elvekhez, és hát most mindjárt meg is nézzük, hogy ez hogy sikerült a gyakorlatban.
2: Én nagyon szerettem az első Nothingot. Az első kettőt, a Nothing Phone 1-et és a 2-t, szerettem a brandet, meg mondjuk a brandet most is bírom, mert azt gondolom, hogy ezzel a márkanévvel olyat kiadni, hogy semmi telefon 1, az kiváló marketing fogás, be is jött ráadásul. Tényleg az elsőre parasztvakításnak tűnő LED csíkocskák nagyon-nagyon hasznosak voltak fotózáskor, videózáskor, sokkal, de sokkal szebb fényt adtak, mint bármi más a piacon, tehát csak a világításra beszélünk, de kamera szempontjából is igazán kiváló volt, tényleg nagyon szép, nagyon jó fotókat, nagyon jó videókat készítettek, nyilván nem volt sok lassítás, stb., de azzal, hogy a 3-as szériánál dobták ezt a glyph designt, ezt a LED csíkocskákat, és fölváltották egy, hát mondjuk azt, hogy külső kijelzővel, egy hátlapi külső kijelzővel a kamera sziget mellett, ezt én nem éreztem akkor a forradalmi megoldástak, ráadásul az előbb említett fotós videós előnyt is elvette, hiszen nem volt akkora fényereje, mint az előző szimpla LED csíkoknak, amik azért zárójelben dizájnelemként is nagyon-nagyon jól működtek. Bármikor bárki, aki meglátta a telefont a világító ledekkel, azonnal megkérdezte, hogy na ez mi. Ezt elvesztette a Nothing 3, és most a Nothing 4A és a 4A Pro is ezen a vonalon maradt, hogyha össze kéne hasonlítani, vagy mondanom kéne valamit. A 4A az nekem olyan, mint egy kicsit eltorzított Google Pixel, nyilván az átlátszó hátlap, ez a futurisztikus, mintha belátnánk a telefon belsejébe, de ez csak vizuális effekt dolog, ez azért megvan, de egy pici kamera szigetecske van középen, szimmetrikusan, és oké, van valami fénycsikocska, de hát semmiképpen sem hasonlítható az 1-hez vagy a 2-höz. Ezzel szemben a 4A Pro, az pedig olyan, mint egy szteroidozott iPhone 17. Egy jó nagy kamerasziget, oda be van zsúfolva minden, maguk az objektívek és a lencsék is, és természetesen ez a nagy kijelző is, ez a kör alakú kijelző, ami egyrészt nagyobb lett, másrészt pedig a Nothing állítása szerint a fények egy picit erősebbek, ebben lehet valami, éjszakai fénynél lehet, hogy egy picit jobban működnek, mint a 3-nál világítás szempontjából, hogyha meg akarjuk világítani azt, akit vagy amit föl szeretnénk venni. Tehát lehet, hogy egy picit erősebb valóban, mint a 3-nál, de még mindig nem annyira hatékony, mint az 1 vagy a 2 esetében. És eközben a két készülék között, mármint a 4A és a 4A Pro között, az új Nothingok között minimális különbség van, fontos, de minimális különbség van hardverileg, ellenben azt gondolom, az én véleményem szerint egy elég nagy különbség van az árcédulában.
1: Gyorsan vegyük végig a hardware-t, hogy lássuk, hogy hol is tart most a Nothing, és mi is igazából a fő fókusza, mert hogy említettem, csúcskategória közelébe próbáltak lépni, és inkább úgy döntöttek annak a 3-as telefonnak a nem túl népszerű fogadtatása után, hogy ideje jobban fókuszálni ismételten a középkategóriára, és ennek megfelelően a 4A és a 4A Pro egyaránt a Snapdragon 7-es termékcsaládból kapta meg a központi lapkakészletét. A Nothing Phone 4A, az a Snapdragon 7S negyedik generációját kapta, míg a 4A Pro az S nélküli picit, éppen csak picit erősebb változatot, igazából hardware-es teljesítményben nagyon nagy különbséget nem fogunk találni a két készülék között. 8 és 12 GB rendszer memóriával mindkét változatban kapható mindkét készülék, 128 és 256 GB beépített tárhely közül választhatunk a vásárláskor. Mindkét készülék előlapját nagyon szép, nagyon jó betekintési zöldre rendelkező AMOLED panel uralja, a 4A esetében 6,78 szolon, a 4A Pro esetében 6,83 szolon, A felbontás éppen ennek megfelelően egy egészen picit változott a két készülék között, de igazából csak pontosan azért, nagyjából ezt a 440 pixel per inch képsűrűséget tartja mindkét modell esetében. A szoftver továbbra is a Nothing saját operációs rendszer felülete, ez a Nothing OS, azonban is a 4.1-es változat. Három fő Android frissítéssel, ugye Android 16-on nyugszik a mostani szoftver, három fő Android frissítést ígér a gyártó mindezekre. Egyébként továbbra is egy nagyon jó felhasználó élményt kapunk, egyedi widgeteket, egyedi megjelenést, egy ilyen konzisztens szoftveres élményt, ami számomra mindig az egyik legszimpatikusabb része a Nothing telefonoknak. Az általános használhatóság ezeknek a készüléknek nagyon nagy részt azon múlik, hogy milyen szoftveres élményt kapunk. Ez gyors, nem akadozós, fluid, mind a kamera, mind az erőforrás igényesebb szoftverek jól gyorsan indulnak. Úgyhogy ezen a téren mind a Nothing Phone 4A és 4A Pro egy igazán jó középkategóriás felhasználói élményt biztosít.
2: Szoftveresen mindig is jó volt a Nothing, és ez nem változott. A szoftver tekintetében kinézett, külalak tekintetében nagyon-nagyon jó használ a telefont. Nagyon jó az is, ahogy elkezdtek egy picit ökoszisztémát építeni az Apple-hoz hasonlóan. A Nothing fülhallgatók, fejhallgatók, órák, stb. Pikpak csatlakoznak a telefonhoz, nincs döccenés, nincs röccenés, tényleg úgy érezzük, hogy egy sokkal prémiumabb készülék van a kezünkben, mint ami. Ami ráadásul a Pro-ra igaz, hiszen egy icipicit kisebb alumíniumházas szemben a sima 4-jel, a műanyagházban van. A Pro-nak ugyan nagyobb a kijelzője a kisebb alumíniumházban, és nagyobb is a felbontása. Tehát tényleg látszik, hogy valamivel próbálja igazolni a Nothing a Pro magasabb árát, de igazából azon túl, hogy egy minőségibb érzetet kapunk egy hajszálnyival, nagyobb kijelzővel és nagyobb felbontással, talán egyetlen egy olyan említendő pont van, természetesen az erősebb chipset mellett, amit a mindennapi életben vagy észreveszünk, vagy nem, de egyetlen egy olyan pont van, ahol talán a Pro egy picit jobb, mint a sima 4A, ez pedig a kamerarendszer, és ott is dedikáltan az egyik objektív.
1: És annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy a Pro modell mondjuk egy teleobjektívvel rendelkezik a sima változathoz képest, és ez a különbség, a gyakorlatban nem erről van szó, mindkét készülék rendelkezik 50 megapixeles főkamerával, 50 megapixeles periszkópos telefotókamerával, igen, a sima 4A is, mindkettőnél 3,5-szeres nagyítást engedi ez a kialakítás. Optikai képstabilizátorral is rendelkeznek a fő- és telefotókamerák, és mind a kettőnél egy nagyon szerény 8 megapixeles ultraszéles látószögű objektívünk is van. Ezen a téren tehát teljesen megegyeznek. Amiben a különbség igazából tetten érthető, az az, hogy a főkamera egy picit jobb minőségű a Pro modell esetében. Gyakorlatilag egy lehelletnyivel nagyobb képérzékelő és egy jobb képfeldolgozó algoritmus rendszer az, amiben a Pro a jobb fotózást megtestesíti így ebben a 4A szériában. A főkamera egy Sony IMX896-os szenzor, ami egy új Leica technológiára épül. Egészen érdekes az, hogy hogyan próbálja a Nothing csak ezt a minimális változtatást egy plusz modellben, egy drágább modellben eladni, de igazából, ha valakinek a fotózása fontos a középkategóriás készülék választékon belül is, akkor inkább érdemes ezt a modellt választania, mert valóban egy picit jobb, kontrasztosabb, de ugyanakkor színhelyesebb képet kapunk, illetve jobb képélességet. Nem azt mondom persze ezzel, hogy a 4A-val bármi probléma lenne, de ha fotózásról van szó, és elsődlegesen főkamerával történő fotózásról, akkor a Pro modell ad egy picivel, de tényleg csak egy picivel többet.
2: Ha prémiumabb érzést, jobb fotós képességeket keresünk a Nothing márkán belül, akkor a 4A Pro, ha pedig megelégszünk egy nagyon-nagyon jól összerakolt, nagyon minőségi, egyedi, még mindig tényleg egyedi mobiltelefonnal, akkor pedig ott a 4A. Mi nagyon örültünk, hogy itt járt, lehetne még róluk beszélni sokat, de ez az egy óra általában hamar eltelik, így van ez most is, de az ifotter.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
2: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt az ifotter. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Jövő héten is ülésezik a parlament, hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb

0: Fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva többfelé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A felvidéki származású Takács Noémi sok formációban zenélt már, de igazán a Noémóban teljesedett ki, amivel szép csendben az egyik legizgalmasabb énekes dalszerzővé vált itthon az évek során. Eredetileg jazz énekesnő akart lenni. Fel is vették a kőbányai zenei stúdióba, ahol már első éves hallgatóként vokálozni hívták az Emirules utolsó lemezére, a Gyere átra. Hajós András és Hegyi György biztatására kezdett saját dalokat írni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sway a mexikói Pablo Beltrán Ruiz 1953-as Gwen Serra című mambójának angol szövegű változata, amelyet Norman Gimbel és Dean Martin énekelt 1954-ben. A dalból temérdek feldolgozás készült. Következzen most ezek közül George Clooney nénikéje, Rosemary Clooney és a Mambo király Pérez Prado verziója.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Belau együttes az elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. A fonogramdíjas Belau zenéje az elektronika, trip-hop és chill wave műfajokkal írható körül. A zenekar alapvető koncepciója, hogy különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Dalaik pedig alapvetően olyan témákra fókuszálnak, mint az önismeret, az utazás, a nyugalom, az útkeresés, az inspiráció és az emberi természet. Az egyik legfőbb motívum, amely végigkíséri munkásságukat, a tenger. Talán nem véletlenül.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A zene állandóan változik, de a rap örök. Mindig lesznek emberek, akik nem tudnak énekelni, mondta Fresh Prince.
2: Aha. 2003, Szenajapi, jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz, MD-UZ, 5-ös zárka, aha, Zságer Fater.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bár a zenekar nevét egy szombathelyi buszjárattól kapta, a 30Y tagjai 2000-ben ismerték meg egymást Pécsett, és akkor alapították a zenekart. A város könnyű zenei életében is sikerült fontos helyet elfoglalniuk, melynek legjelentősebb állomását a pécsi legenda, a Kispál és a Borz zenekar előtt való fellépésük jelentette. Szövegeikben előszeretettel boncolgatnak társadalmi, szociális témákat. Ilyen az Éhezők jól lakottak című számuk, amelyben Mucsi Zoltán is szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Számottevő múlttal rendelkezik már Barabás Lőrinc. A nevét viselő jazz, funk, pop stílusban alkotó Barabás Lőrinc Eclectric névadója. A trombitás már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójaként különböző formációkban vett részt. Fellépett Hongkongban és Ausztráliában is. Az Airi Mafia zenekar tagjaként részt vett a csapat Fel a kezekkel című albumának rögzítésében. Saját zenekara a Barabás Lőrinc Eclectric 2005-ben alakult, és 2010-es fennállásáig két lemezt, Ladal 2007, Trick 2009 jelentetett meg. A zenész 2009 és 10 között Londonban élt, ahol Random Live néven vezetett improvizatív klubestet a Shoreditch-i Bedroom Barban. Az Eclectric sikerét követően irányt váltott. Érdeklődése az elektronikus zenei hangzásokra irányult. Legutóbbi formációja a Barabás Lőrinc Quartet, a popos jazz világa, izgalmas instrumentális zene elektronikus fűszerezéssel.

Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
3: A mai DJ-d Vatsana.

A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Mire?
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szerettek volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Lecsona Léna vagyok, és jó

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: újra július következik. Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.